0: az alaptörvény rendelkezéseit.
1: Jó, rendben van, de mondjuk nem megy át az Alkotmánybíróságon a megfosztási eljárás, amit ugye az országgyűlés kezdeményezett, és mondjuk kialakul ez a padhelyzet. Most menjünk el tényleg a szélső értékek, és nézzük, hogy mi van. És hogyha az alaptörvény nem rendelkezik arról, hogy hogy lehet reparálni ezt a helyzetet, akkor jön a forradalom?
0: Én azt gondolom, hogy eddig azért nem menjünk el, de először várjuk meg, hogy mi lesz itt a konkrét helyzetnek a kimenetele. Tehát nagyon fontos, hogy a közjogi méltóságoknak is legyen önmérséklete, és annak megfelelően járjanak el. Az Alkotmánybíróság kapcsán a teljes ülés fog dönteni, egy azt gondolom, hogy egészen nyilvánvaló alaptörvény sértésről ilyen esetben. Tehát ha az Alkotmánybíróság ennek ellenére ezt nem hajlandó felismerni vagy kimondani, akkor az Alkotmánybíróság kapcsán is abszolút igazolódnak azok a társadalmi aggályok, hogy az Alkotmánybíróság esetleg nem egy demokratikus garanciaként működik a jelen rendszerben. De ezt csak akkor fogjuk tudni megmondani, ha az Alkotmánybíróság elé kerül egy ilyen helyzet, és konkrét döntést hoz az Alkotmánybíróság.
1: Amíg tart a megfosztási eljárás az államfő ellen az Alkotmánybíróságon, addig ki az államfő?
0: A köztársaság elnök akadályoztatása esetén a házelnök gyakorolja az ő jogköreit. Tehát ez is adott esetben egy megoldásként szolgálhat. Én azt gondolom, hogy ezek vészforgatókönyvek. Tehát jelenleg továbbra is minden lehetőség megvan arra, hogy minden személy az alkotmánynak megfelelően járjon el. Nagyon fontos itt arra is kitérni, hogy az alkotmányjogot a társadalomtól nem szakíthatjuk el. Ami gyakran fölmerült a köztársaság elnök közvetlen választása. Nem az a társadalmi probléma, hogy nem közvetlenül választunk köztársasági elnököt, sokkal inkább az, hogy a köztársasági elnök nem képes a nemzet egységét megtestesíteni. Elvesztette a társadalom bizalmát.
1: Ez ugye egy nagy kérdés, mert ez, hogy politikai értelemben megtestesíteni a nemzet egységét, ez teljesen kizárt, tehát ez egy bő ezer évünk szól arról, hogy ez nem lehetséges. Másfelől azt, hogy az alkotmányos rend felette őrködésben, a mindannyiunk közös szabályai feletti őrködésben meg ott meg lehet testesíteni. Tehát ez sokfelé elmehetne szerintem ez a egyébként értékes beszélgetés volna. Abban az esetben, hogyha a köztársasági elnöki jogköröket átveszi a házelnök, nyilván akkor a házelnöki jogköreit és hogy képviselő jogköreit sem gyakorolhatja, tehát akkor azokat neki félre kell tennie. Van-e bármilyen korlátozás a jogköreit illetően? Vannak-e olyan dolgok, amiket csak a megválasztott államfő írhat alá, és ő, mint ideiglenes, majd a házelnökből ideiglenessé vált köztársasági elnök, nem írhat alá.
0: Igen, nagyon fontos kérdés alapvetően, hogy a helyettesítés egy szükséghelyzet. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen alkotmányos problémát fel kellene oldani mi hamarabb. Tehát nem egy megfelelő kiút az, hogy a köztársasági elnököt a házelnök helyettesíti jogköreiben. Tehát nagyon fontos, én azt gondolom.
1: Ez lehet, de hogy jogilag mégis mit jelent, tényleg csak, hogy a szabályokkal legyünk tisztában. Például elfogadhat akkor az országgyűlés egy másik alaptörvénymódosítást, amit aláír a köztársasági elnökből lett, vagy a házelnökből lett ideiglenes köztársasági elnök, és okafogyottá válik már minden, ami a jelenlegi államfővel kapcsolatban bármilyen eljárás folyik.
0: Igen, nagyon sok opció rendelkezésre áll. Tehát önmagában például az is fölmerül, hogyha nem egy alaptörvénymódosítást terjeszt be a kormányzat, hanem egy egészen új alaptörvény vagy alkotmány elfogadását. Az már is egy új alapra helyezni az egész kérdést, hiszen egy új alkotmány esetén teljesen újra lehet szabályozni az alkotmányos szerveket. Abszurd helyzetben az Alkotmánybíróság léte nem kötelező például. Tehát számos olyan európai vagy Európán kívüli ország működik, az alkotmánybírósági hatásköröket például a legfelsőbb bíróság vagy annak megfelelő szerv gyakorolja. Tehát egy új alkotmány, új alaptörvény elfogadásával adott esetben radikálisan is át lehet gondolni magát az állam szervezetet. Széles lehetősége van az államnak arra, hogy a saját működését, a saját elvei mentén szabályozza.
1: Az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy Sülyök Tamás a múlt héten, erről már ejtettünk szót, amíg nem ismert alaptörvény módosítással kapcsolatban, hogy arról mondja ki az Alkotmánybíróság, hogy az nem is lehetne szabályos alaptörvény módosítás. Mondom ezt, ne rágjuk tovább. A lényeg az, hogy a 15 alkotmánybíróból 7-en azt mondták, hogy kizáratják magukat ebből az eljárásból. Ez pontosan mit jelent? És ha rátekintünk most az Alkotmánybíróságra, akkor a vállalat meg a törvény által meghatározott funkcióját azt hogy tudja így ellátni?
0: Az alkotmánybírák, akik kérték a kizárásokat az adott ügyből, ennek az indoka ez nem publikus. Tehát nem tudjuk meg, hogy ők egészen konkrétan milyen okból kérték ezt. Nagyon fontos, hogy az Alkotmánybíróság elnöke a teljes ülés elé tűzte ezt a kérdést. Ez annyit jelent, hogy 15 alkotmánybíróban áll az ülés, kétharmaduk jelenléte esetén határozatképes, tehát képes döntést hozni.
1: 15-ből 15 kell, hogy legyenek.
0: Így van. Ugye a 7 kizárás esetén az érdemi döntéshozatal ellehetetlenül az adott ülés tekintetében. Ezért azt gondolom, hogy ez egy állásfoglalás, és nagyon fontos az is, hogy ha az Alkotmánybíróság gyakorlatát nézzük, érdemben a köztársaságelnök alaptörvény értelmezését el kellene utasítania, hiszen tulajdonképpen arra kéri az Alkotmánybíróságot, hogy terjessze ki a saját hatáskörét. A gyakorlat abban egyértelmű az Alkotmánybíróság részéről, hogy csak akkor vizsgálhatja fel az alaptörvényt, ha maga az alaptörvény ezt megengedi. Jelenleg ez csak az eljárási formai feltételekre engedi meg az alaptörvényünk.
1: Válságban van most az Alkotmánybíróság?
0: Válságnak én nem hívnám jelenleg, az biztos, hogy egy alkotmányjogilag érdekes és nehéz helyzetben vagyunk, de hangsúlyozni szeretném, hogy minden lehetőség megvan arra, hogy ez megnyitható módon feloldódjon és megoldódjon ez a helyzet.
1: Kinek és milyen megfontolás alapján kell döntést hozni? A köztársasági elnök politikai és alkotmányos alapon is hozhat döntést, az Alkotmánybíróság is hozhat politikai és alkotmányos alapon is?
0: Nem. Az Alkotmánybíróság az alaptörvény védelmének legfőbb szerve. Tehát az Alkotmánybíróság mindig az alaptörvény alapján jár el, az alaptörvényben foglalt rendelkezések határozzák meg az ő hatáskörét, a működését. Tehát az Alkotmánybíróság ezen kívüli szempontokat nem vett, politikai szempontot különösképpen egyáltalán nem vett figyelembe.
1: Akkor, amikor megpróbáltam végigmenni azokon a tényleg szélsőséges eseteken, amelyek akár előállhatnak, az azért történt, mert Sólyog Tamás azt mondta, hogy minden jogi eszközt meg fog ragadni, ezt a politikónak nyilatkozta, hogy megőrizhesse a pozícióját. De minden jogi eszköz benne van, hogy nem írom alá, az, hogy az Alkotmánybíróság az nem folytatja le, vagy nem marasztalja el a megfosztási eljárásban, és a többi, ki az, aki törvény aláírásra akkor jogosult, hogy a házelnökből lett ideiglenes köztársasági elnök, amikor minden lehetséges jogi eszközről beszél Sólyog Tamás, akkor azt ezekben a körökben, ebben a körben kell keresni, vagy csak én olvasok túl sokat híreket?
0: Én azt gondolom, hogy felmerülhet, hogy ezekben a körökben is keresnünk kell, de ezért is szeretném hangsúlyozni, hogy fontos, hogy a közjogi méltóságok feladata, hogy ők működésképessé tegyék az államot, a nép akaratát megvalósítsák. Tehát ezzel nem mehetnek szöges ellentétben, ez összeférhetetlen egy köztársasági elnöki pozícióval, azt gondolom.
1: Stánitz Péter alkotmányjogásznak nagyon köszönöm.
0: Köszönöm én is.

az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu. I can still

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 70 éves kor felett nem lehet senki alkotmánybíró, és ez már a jelenlegi tagokra is érvényes. Egyebek mellett ezt is tartalmazza az alaptörvény 17. módosítója, ami azt jelenti, hogy az alkotmánybíróság elnökét, Polt Pétert is nyugdíjazzák. Emellett a miniszterelnök arról is beszélt, hogy a jövőben a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőit is a bírói szakma képviselői maguk közül fogják megválasztani. Lacó Adrient kérdezzük.
2: Aki korábban bíró, most ügyvéd, és amint itt az első néhány mondatból még önök előtt nem zajlott, de mi már beszélgettünk, rájöttem, hogy nem annyira boldog, mint gondoltam. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Milyen fenntartásai vannak azokkal a döntésekkel, amikkel a bírói testületet ruházza fel az új javaslat?
3: Először is nagyon boldog vagyok.
2: Na tessék!
3: Nagyon boldog vagyok. Lehetnék még boldogabb, hogyha Varga Zsé András és Senyei György Barna neve is azon a záró rendelkezéseken ott szerepelt volna. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy világos legyen, hogy mire gondolok, arra gondolok, hogy ugye az alaptörvény módosítás egy fél mondatot betett a kúria elnöke és az Országos Bírósági Hivatal elnöke vonatkozásában is, az a felsorolásban, hogy hogyan érhet véget a mandátumuk, ugye véget érhet lemondással, mandátum megszűnésével, stb. És véget érhet a bírák kezdeményezésre, a bírák általi visszahívással. Ennek a részleteit ugye még nem tudjuk, de az országgyűlésben azt hangzott el a miniszterelnök úr szájából, hogy a bírák kétharmada hívhatja vissza.
2: Ez így tűnik tisztességesnek, persze.
3: Ez, tehát van egy kis dogmatikai problémám, tényleg nem akarok nagyon jogászkodni, de ugye vissza azt tudjuk hívni, akit magunk ültettünk oda. Ezt a két embert még véletlenül sem a bírák ültették oda. Jelenleg őket visszahívni maximum az országgyűlés tudja, hiszen ők választották meg.
2: Akkor azt mondja, hogy előbb fel kéne menteni ezt a két embert, igen, és legfeljebb, hogyha a bírák úgy akarják, akkor jelöljék őket újra?
3: Hát ha akarják, akkor jelöljék.
2: Vagy jelöljenek bárki mást?
3: Jelöljenek mást. Ugye ez is elhangzott, ez nincs benne az alaptörvényben, ez majd a részlet jogszabályokban lesz benne, ha minden igaz, hogy a bírák részt vehetnek mostantól majd a kiválasztási, kinevezési folyamatban is. Ez nagyon üdvözlendő, azt gondolom. És utána akkor ok is lehet arra, hogy ők kezdeményezzék a visszahívást. Ebben az esetben egyrészt ugye nem ők választották. Varga Zsé András esetében azért elég komoly hibában szenved a kinevezése, hiszen, ahogy az már nagyon sokszor elhangzott, ő soha nem volt bíró, és egy egészen nyilvánvaló személyre szabott jogalkotással került a pozíciójába, tehát az ő esetében azt gondolom, hogy nagyon könnyen indokolható lett volna, hogy az alkotmány, az alaptörvény módosítással egy
2: ideben. Magyar Péter ezügyben is várja a felvetéseket.
3: Én remélem, hogy lesznek jó néhányan, akik ezt megszövegezik, esetleg akár a volt kollégáim közül is, ugye a Reszüdikáta Egyesület ennek többször hangot adott, tehát el tudom képzelni, hogy ők is megnyilvánulnak ebben az ügyben. Ez az egyik problémám. A másik problémám az az, hogy ez azért nem egy horgászati egyesület, aki megválasztja a tagjai közül az elnököt. Az, hogy kik a bíróság vezetői, azok nem csak a bíróságra meg a bírókra tartoznak, az egész társadalmat befolyásolja. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon óvatosan mondom, hogy egy hajszányit megúszós dolog a bírák kezébe adni az ő felmentésüket, amikor egyrészt a kinevezésükben nem vettek részt, másrészt pedig az ő ártalmas tevékenységük, különösen Varga Zsé András ártalmas tevékenységre, az egész társadalomra rányomja a bírát.
2: Engem már azzal meggyőzött, miközben ugye nem értek én ehhez, hogy hát nem ők nevezték ki, akkor ők hogy mentsék fel? Tehát akkor mentse fel a parlament.
3: Én úgy gondolom, hogy igen.
2: Ez teljesen logikusnak tűnik. Mit gondol Sólyog Tamás elbocsájtó szép üzenetéről, mint alaptörvénymódosítás?
3: Hát én egy kicsit sajnálom. Nem azt, hogy Sólyog Tamást elbocsátják, hanem azt, hogy miért kellett neki ezt megvárni, miért nem állt föl már réges-régen. Mindenki pontosan tudja, hogy úgyis ez lesz a vége. Tényleg távozhatott volna, ha nem is méltósággal, de legalább valamit megtartva a nem a személyes, de legalább a pozíció méltóságából, kihúzza az utolsó utáni pillanatig, jobb lett volna, ha nem így történik.
2: Ez az egy mondat jogilag, ez hát az ön véleménye szerint mennyire helytálló?
3: Biztos, hát az a mondat, az nem tud nem helytálló lenni. Az, hogy mennyire támadható, biztos lesz, aki támadja, nyilvánvaló, de én azt gondolom, hogy ebben a szituációban, ezzel a társadalmi felhatalmazással, amivel a Tisza párt most rendelkezik, ez minden további nélkül megléphető, nem csak technikailag, mert technikailag persze, hogy meg tudják lépni, de hogy ez elfogadható társadalmilag is. nyilvánvaló, hogy mindenki azt akarja, hogy Sólyog Tamás mondjon le. Ha nem mond le, akkor menjen így.
2: Még mindig lemondhat egyébként.
3: Még mindig lemondhat.
2: Tehát még mindig nem kell végigvárni, hogy felmentsék a végén.
3: Így van.
2: Alkotmánybíróság. Ott ugye volt egy 70 éves életkori határ, és azt pont a Fidesz törölt el, most visszaáll, tehát még csak azt sem mondhatják, hogy ez példa nélküli ez az eset. Az, hogy azokra is érvényes, akik most ott ülnek, az normális?
3: Én azt gondolom, hogy igen, tehát ezt megint nem lehet azért úgy bevezetni, pont az ilyen életkori dolgokat nem lehet ilyen kipörgő rendszerben bevezetni, hát vannak ott olyanok, akik még az 50-et is alig töltötték be, tehát annak az életben nem lenne vége. Én azt gondolom, hogy ez egy elfogadható. Amit miniszterelnök úr most mondott a műsorban előbb, a mandátum hosszának a csökkentése, és ezáltal a most ott levők gyors nyugdíjba küldése, az már egy kicsit vékonyabb jég, azt gondolom. Azon lehet, hogy egy picit többet érdemes gondolkodni, hogy ők ugye 12 éves mandátumot nyertek el. Nem biztos, hogy az olyan könnyen magyarázható, de jelenleg az alkotmányozó többség birtokában megcsinálni természetesen meg lehet.
2: És akkor még egy dolog, ami hát olyan ráadás, de hát szerintem önnek kedves ráadás, ugye képviselik az Arany ügyvédi irodájában által az Arany ügynek a ukrán szálát, és hát itt most azért úgy tűnik, hogy vannak fejlemények. Tehát Magyar Péter nagyon egyértelműen a főügyész érintettségére utal.
3: Hát mi ezt már régóta tudjuk, és ugye az irodánk vezetője Horváth Lorán többször el is mondta, hogy mi egyértelműen látjuk a legfőbb ügyész érintettségét ebben az ügyben, és mivel az az ügy, ez egy elképesztő jogtiprás, ha abban egy Hangyányi szerepe van, és egy Hangyányinál jóval nagyobb ebben az ügyben, és mivel az az ügy, ez egy elképesztő jogtiprás.

0: Már kicsit inkább feltételezés, találgatás, de azért annál valamivel több, hiszen mi több tanúmeghallgatást végigültünk, illetve egy csomó iratot láttunk, hanem is az összeset persze, amiből azért nagyon úgy néz ki, hogy ez egy megtervezett akció volt, és a tervezést azt véletlenül sem a NAV hajtotta végre, hanem annál jóval magasabb szinteken, a TEK koordinált mindent, és hát nyilván pontosan tudjuk, hogy ez tudjuk ki felhatalmazása nélkül ezek nem mehettek volna végbe.
1: Tudjuk ki az a miniszterelnök, hiszen hát az akkori miniszterelnök alá tartozott gyakorlatilag, szinte közvetlenül a TEK. Hát ez az, amit Magyar Péter már nem akart elmondani, ön meg tovább még nem tud menni, de előbb-utóbb majd látjuk a teljes valóságot, ez most már eléggé világosnak tűnik.
0: Ugye a volt miniszterelnöknek nem kell lemondania, mert őt eltávolította.
1: Igen. De mostani meg nem akart ennél tovább menni. Igen. Viszont köszönöm, hogy igen.
0: Köszönöm.
1: Laco Adrián, köszönöm szépen. Bogyarák Adikó jön, kezdődik az Aktuál. Szervusz, Adikó.
2: Szervusz, köszöntöm a nézőket, jó estét kívánok. Hát az ilyen napokat szeretjük szerintem mi újságírók, amikor van miről beszélni, és ma valóban van, úgyhogy ezeket sorra fogjuk majd venni vendégeimmel itt a műsorban is, az Aktuálban is. És például a vagyonvisszaszerzés az egyik olyan pont, amit van, aki azt mondja, hogy ez félelemkeltés és fenyegetőzés, a másik oldal viszont azt mondja, hogy végre talán elindulhat valami abból, amit régóta várhatnak az emberek, vagy mondjuk a Tisza szavazók, és ami ígéretet kaphattak Magyar Pétertől. Ehhez kapcsolódik egyébként a mai kérdésünk is. Önök szerint sikerülhet-e jelentős mennyiségű vagyont visszaszerezni? Mit gondolnak, igen vagy nem? Buzdítom önöket, hogy voksoljanak még az adásig, és kommenteljenek is, mert ezekből is fogunk szemezgetni. Rangos Katalin már itt ül velem a stúdióban, de érkezik hozzánk Lukácsi Katalin történész, és Fodor Gábor is, úgyhogy várom önöket.
1: Én meg majd holnap este, Anikó, köszönöm szépen az ajánlást, és ajánlom magunkat holnap is 19.25-kor megint Egyenes Beszéd. Viszontlátásra, szép estét, jó éjszakát!
3: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Dohánykereskedelem, kaszinók, autópályák, hulladékgazdálkodás, egy csomó olyan terület, ami elvileg biztos üzletnek tűnik, a gyakorlatban van, hogy még biztosabb üzlet, van, ahol nem sikerül behozni azokat a számokat, amit azért talán sokan gondoltak. Minden esetre tulajdonképpen olyan monopóliumokról beszélünk, amelyekhez hozzáférést enged az állam bizonyos feltételek megléte esetén. Ezeket akarja felülvizsgáltatni a jelenlegi kormány, azon vélelem alapján, hogy az előző időszakban itt talán irányított módon, vagy nem feltétlenül a köz számára legkedvezőbb módon történt ezeknek a jogosultságoknak a kiosztása. Martin József Péter, a Transparency International Hungary ügyvezető igazgatója, vendégem, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Honnan kéne kezdeni, meg egyáltalán azért azt mondjuk, hogy koncesszió, ez mind ugyanazt jelenti, ugyanaz egy hulladék koncesszió, mint egy kaszinó koncesszió?
2: Hát nem, különösen nem a magyar esetben, vagy ebben a abban az esetben, amikor ugye az Orbán kormány kiszervezte ezeket a szolgáltatásokat magáncégeknek. A közös bennük az az, hogy a köz rosszul járt, és a magáncégek pedig jól jártak. És ugye ez egy eléggé jól körülhatárolható kör, hogy kiknek szervezték ki ezeket a koncesziókat, tehát mondjuk az autópálya esetében ugye Mészáros Lőrinc és Szíj László magántőke alapjai tulajdonolják azt a koncesziós társaságot, aminek az állam kiszervezte ezt a szolgáltatást. Ugye a hulladék koncesszió esetében a MOHU, tehát ott a MOL volt a haszonélvező.
1: Ott viszont minuszokról, ott meg minuszokról lehet hallani. Igen. Nem is jelentéktelen minuszokról.
2: Hát ott jelentéktelen mínusz, vagy voltak, vannak ugyan mínuszok, de hát az kétségtelen, hogy a közben viszont az is igaz, hogy ugye a MOL monopol helyzetbe került ezen a piacon. Tehát ugye függetlenül attól, hogy voltak-e mínuszok, vagy nem voltak mínuszok, egy piacot azt tulajdonképpen kiiktattak. Tehát ott volt nagyjából 3000 szereplő azon a piacon, most pedig van egy nagy, és az összes többi az tulajdonképpen besorolódik
1: alvállalkozóként
2: a MOL alá, így van. És akkor ugye ott van még a kaszinó koncesszió, ott pedig ugye hát olyan jól ismert nevek, mint Garancsi István és Habony Árpád a fő haszonélvezők. És akkor még nem beszéltünk a dohány koncesszióról, ami ugye nagyon, nagyon régen volt, tulajdonképpen ott indult el először, tehát ez ugye 2013-as történet, ott indult el először az, hogy az állam először elveszi az akkori magántulajdonosoktól valamilyen módon, hát akkor ugye éppen a fiatalkorúak védelme volt az ürügy, de valójában ugye nyilván arról szólt az a történet, hogy elvenni az akkori tulajdonosoktól a tulajdont, és utána koncesszióba odaadni az új, már haveri tulajdonosoknak. Tehát ez közös bennük, hogy a köz...
1: Ez egy kétszintű volt. Tehát például, mert ott van az országos dohányellátó, ők azok az egész országban, akik egyedül tulajdonképpen nagy kereskedők is szállítják a trafikoknak. Az koncesziós szerződés alapján látja el a feladatot ez a Lázár János környezetéhez tartozó tulajdonosi kör az országos dohányellátóban, és de külön koncesziós szerződései vannak a trafikoknak is. Tehát egy koncesszió, meg sok kis koncesszió van, ezt lakossági feje nem tudom, hogy mennyire lehet egészen pontosan átlátni, de önmagában az, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket monopóliumként az állam magánál tart. Legyen ez a szerencsejáték, hogy a dohány nagy kereskedelem, ez önmagában probléma.
2: Hát,
1: mert hogy vannak szabályozott tevékenységek, ezeknek külön hivatala is van Magyarországon, de más ország is él azzal, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket szorosan kell szabályozni, és nem egyszerűen csak rászabadítani a piacra.
2: Tehát önmagában az, hogy vannak szabályozott tevékenységek, ez természetesen teljesen rendben van, mint ahogy például mondjuk az autópálya esetében, az ugye korábban állami feladat volt. És akkor az állam két dolgot csinálhatott volna, vagy megtartja állami feladatként, vagy állami keretek között az autópálya építést, működtetést, vagy pedig hát koncesszióba adja, vagy közbeszerzéseket ír ki, de szabad, nyílt verseny alapján. Na most ugye az Európai Bizottság azért indított kötelezettségszegési eljárás az autópálya ügyben is, és egyébként a hulladékgazdálkodás ügyében is, mert úgy vélte, hogy túlságosan testre szabott volt ez a folyamat, tehát ez a koncesszióbeadásnak a folyamata, ha úgy tetszik, a szolgáltatásnak a kiszervezése magáncégekbe, és ami talán még ennél is lényegesebb, az az, és ez különös az autópályára igaz, kevésbé a hulladékgazdálkodása, azt is kifogásolta, hogy nem társul megfelelő kockázat az adott szolgáltatás elvégzéséhez. Magyarul a magáncégek rengeteg támogatást kapnak az államtól, de ehhez nem társul megfelelő kockázat. Ugye a koncessziónak az lenne a lényege, tehát normál világban, normál esetben, akkor lenne érdemes az államnak koncesszióba adni ezeket a szolgáltatásokat, hogyha azt gondolja, hogy a magáncégek ezt hatékonyabban végzik el, ezt a szolgáltatást, és egyébként az állampolgárok is jobban járnak. Most Magyarországon egyik se érvényesül.
1: Az állam szempontjából hatékonyabbnak az minősül, hogyha megvalósul a beruházás, a szolgáltatás, viszont kevesebb pénzbe kerül az államnak.
2: Így van.
1: Ezt tekintjük hatékonynak.
2: Ezt tekintjük.
1: Tehát a koncesszorok azok még fizetnek is az államnak.
2: Ezt tekintjük hatékonynak, most Magyarországon egyik se. Tehát Magyarországon az történt, hogy sokkal jobban jártak azok a cégek, amelyek ugye ezek mögött a koncessziós konstrukciók mögött vannak, tehát mondjuk az autópálya építés esetében ugye Mészáros Lőrinc, Szíj László érdekeltségei brutálisan jól jártak az elmúlt időszakban. Tehát számokkal alátámasztható az, hogy 2022 és 2025 között az ő nyereségük az kétszer akkora volt, mint az a pénz, amit betettek ebbe a szolgáltatásba. 45 milliárdot tettek be, és nagyjából 95 milliárd körül volt a nyereségük, és egyébként 47 milliárdos osztalékot vettek ki. Tehát 2022 és 2025.
1: Bocsánat, a bevételük volt 90, tehát 45-öt betettek, 90 volt a bevételük.
2: Nem a bevételük, a nyereségük volt.
1: A nyereségük?
2: 95, a nyereségük volt a cégeknek, és abból ki is vettek 47 milliárd osztalékot, ki is vettek. Tehát ez azt jelenti, hogy brutális...
1: De az ő bevételük az államtól származik.
2: Így van.
1: Mert az autópálya használóktól, mert megvesszük a tikettet.
2: Pontosan, igen. És egyébként nagyon drágán vesszük meg, mert ugye eléggé beszédes adat az, hogy egy autó, ez most egész friss példa, ugye az M1-es felújításáról szól, tehát ugye egy kilométer szakasz, az Magyarországon 10 milliárd forintba kerül, ez körülbelül a háromszorosa a hasonló ausztriai felújítási költségeknek. Ugye nagyjából 100 kilométert újítanak föl, tehát akkor az már is 1000 milliárd forintjába fáj a magyar
1: adófizetőknek. Hogyha felül akarja a kormány vizsgálni ezeket a koncessziókat, akkor hol kezdje? Tárgyalni kell, vagy azonnal lerakni olyan jogszabályjavaslatokat, amelyek rendezik ezt a helyzetet?
2: Igen, tehát ez az a kérdés, amit még az elején kérdezett, ugye, hogy mennyire egyforma és mennyire különböző. Itt azt hiszem, hogy különbözőképpen kell hozzányúlni. Tehát a közös azokban az, hogy az állampolgárok vagy az adófizetők mindegyikben rosszul jártak, de az, hogy felszámolják ezt a helyzetet, az azt gondolom, hogy más-más módon kell hozzáállni. Tehát mondjuk az autópálya esetében ott elég egyértelmű az, hogy ennek minél gyorsabban véget kell vetni.
1: Ez vissza kell venni.
2: A mi álláspontunk szerint ez egyébként ez egy jogszerűtlen szerződés, részben ugye van a kötelezettség szegési eljárás, és részben pedig azt gondoljuk, hogy itt tulajdonképpen egy bújtatott közbeszerzés történt a közbeszerzési törvény figyelmen kívül hagyásával. Tehát tulajdonképpen ezt amilyen gyorsan csak lehet vissza kell venni, és hát ugye végül is eddig is az állam végezte ezeket a feladatokat, lehet, hogy állami feladatként kell ezt tovább vinni. Miközben egyébként az is igaz, hogy elvileg egy normális keretek között megvalósuló koncesszió is működhet, hogyha a piaci versenynek az alapvető szabályai érvényesülnek. A hulladék gazdálkodás ügyében ott azért nehezebb a helyzet, mert tulajdonképpen eltűntek azok a piaci szereplők, akik ezt korábban végezték. Vagy betagozódtak a MOL alá, de nagy részük egyébként effektíve eltűnt. Miközben egyébként a szemetet ugye napi szinten el kell szállítani. Tehát van egy napi szintű szolgáltatási kötelezettség, tehát ahhoz biztos, hogy sokkal óvatosabban kell hozzányúlni. Uniót olyan radikális és rövidtávú lépésre, mint ami mondjuk az autópálya koncesziók esetében kívánatos lenne. Valószínűleg nincs mód, ott a koncesziós szerződést kell úgy átalakítani, hogy az aztán hát adott esetben újra nyissa majd középtávon a piaci versenyt ezen cégek számára. És hát a kaszinóknál ott megint viszonylag egyszerűbb a helyzet, mert ott egész egyszerűen hát olyan feltételeket kell teremteni az államnak, amely feltételek esetén már nem éri meg a koncesszornak ez a szolgáltatás. Tehát tulajdonképpen meg kell szüntetni azt, hogy Garancsi István vagy Habona Árpád óriási pénzeket húzzon a kaszinó koncessziókból.
3: 2021-ben egyébként újabb 35 évre 56-ig meghosszabbították a kaszinó koncessziókat, de hát ebben most akkor úgy tűnik, hogy majd változás lesz. Szerintem akkor is fogunk tudni beszélgetni. Martin József Péternek, a Transparency International ügyvezető igazgatójának köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A Liget projekt hosszú évek óta leállt tulajdonképpen, főleg miután Lázár János lehúzta a fejlesztéseket. A listáról erről Vitézi Dávid fejlesztési miniszter, ő már az új fejlesztési miniszter, ugye? Tehát ő beszélt erről a múlt héten, arról, hogy félbehagyott torzók meg építési területek égtelenkedenek. A Városligetben palánka a körbevéve, sites betontörmelék, lehetne sorolni, ezekkel valamit kezdeni kell. Erről szól most az elképzelés, mi az, amit már erről tudunk, és mi az, amire szükség van. A López Benyámin városfejlesztési szakértő a vendégem, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Szóval merre tovább, mivel kéne kezdeni? Elhordani a sittet és bevetni fűvel?
2: Ez egy nagyon egyszerű válasz lenne, azonban a kérdés ennél jóval komplexebb. A Városliget egy 100 hektáros nagyságú közpark, aminek körülbelül 25-30 hektár területe újult meg, egyfelől a múzeumi beruházásoknak köszönhetően, másfelől pedig ugye a múzeum körületi környezetrendezéseknek köszönhetően. Most három területről beszélt a közlekedés és beruházási miniszter. Ez a három terület ugye a volt Petőfi csarnoknak a helye, ahol a Magyar Nemzeti Galéria épült volna meg, a volt közlekedési múzeum helye, valamint egy kisebb terület, ahol a Városligeti Színház épült volna. Ez, ahogy említettem, ez 3,3 hektár és 100 hektáros terület. Ha összeadjuk az eddigi fejlesztésekkel, körülbelül még mindig egy 30-35 hektárnál járunk, ami azt jelenti, hogy a Városligetnek a kétharmada továbbra is egyfelől vagy nagyon alacsony környezeti színvonallal van, ezt a nézőknek úgy fordítanám le, hogyha mondjuk a Városligeti műégpálya környékén sétálnak, kátyús utakat, leromlott környezet tapasztalnak, másfelől, ami a most is üzemelő intézmények egészen elavult állapotban vannak, nem kell messze menni, gondoljunk mondjuk a Vajdahunyad várára, amelynek a fejlesztése évtizedek óta várat magára. Ezek mind-mind olyan kérdések,
1: amelyeket... Most nem csak zöld területi fejlesztéseket mondja, amik ebbe a száz hektárnyi zöldről beszélünk, hanem a száz hektárnyi Városligetről mindennel együtt, épített és zöld környezettel együtt.
2: Itt egy kérdést helyre kell tenni. A Városliget az egy városi élménypark. Az sosem volt a szűk keretrendszer között vett közpark. Ez egy olyan élménytengely, amely ma is körülbelül 10-15 nagyobb intézménynek, attrakciónak ad otthont. Ilyenekre egyébként nemzetközi szinten látunk példákat, de ez egyedülálló, hogy ilyen nagyságrendű intézményrendszer legyen egy parkban, hiszen, hogyha a Városligetre gondolunk, mire gondolunk, általában meglátogatjuk az állatkertet, a Vajdahunyad várát, csónakázunk a Városligeti tóban, egyfelől ez egyfajta élménypark, amely számos funkciónak ad otthon, ezért hiába most a három a maradék épület nem épül meg, a Városliget jövőjéről még mindig úgy kell gondolkodni, mint egyfajta szolgáltatás mixre, hogy milyen színvonalon és mit kínálunk egyfelől a budapestieknek, másfelől pedig a turistáknak.
1: Nincs már ott elég szolgáltatás? Még szolgáltatásokat kéne beépíteni a Városligetbe? Vagy a meglévőket mondjuk ott van, lehetne az állatkerttel kezdeni valamit, Széchenyi fürdőt fel lehetne újítani, miről beszéltünk még? A cirkuszról nem is beszélve, az lehetne külön egy nemzetközi attrakció, ehhez képest úgy áll, ahogy áll, és ön is említett még több olyan létesítményt, amik leromlott állapodon a Vajdahunyadvára és
2: környéke. Így van, abszolút erre szeretnék rácsatlakozni. Több beruházás, már csak azért sem kell a Városligetben, mert egyfelől már most is egy olyan gazdag élménykínálattal rendelkezik, amit egyrésztről csomagba fűzve egységes szolgáltatási kultúra mentén kéne rendezni, másfelől pedig a jelleg is felújításra váró épületek is befejezésre várnak, másfelől pedig Budapesten számos olyan rozsdövezeti terület van, ahova ilyen típusú kulturális fejlesztésekre szükség lenne. Egyébként a közlekedési múzeumnak a kőbányára költöztetése az 2018-ban pont ezen logikából indult ki. Ugye pár évvel ezelőtt még az volt az alapvető állítás, hogy az is itt kerülne újjáépítésre. Végül ugye most egy jó pár éven át tartó húzavona után mégiscsak kőbányára költözik. Én ugyanezt a jövőt látom mondjuk a Magyar Nemzeti Galéria esetében.
1: Ugye volt egy debreceni kör.
2: Hát ha már közlekedési múzeum utazott az ötlet is, ez igaz.
1: Igen.
2: Ez
1: igaz. És akkor onnan most vitézi, ahogy megérkezett, ugyanúgy visszaérkezett az ötlet.
2: Így van.
1: Budapestre is, illetve Kőbányára. Jó, ez a három terület, tehát ami a Városligeti Színház lett volna, ami a Petőfi Csarnok, illetve a régi közlekedési múzeum, itt nekem elég egy primér megközelítésem volt, hogy sittet elhordani fűvel, bevetni kézt. Elhiszem, hogy ennél van szakszerűbb megoldás, mi lehet az?
2: Visszatérnék arra, hogy a Városligetnek maga a kialakítás az intézményrendszer, és erre rákapcsolódik egyébként az, hogy hogyan alakulnak ki a közterületek, ezek összekapcsolódnak, mivel a Városliget az egy egész. Az, hogy innen elhordjuk a sittet és parkosítunk, az önmagában egy ilyen fontos parknál nem állja meg a helyét. Meg kell nézni, hogy ezek a területek milyen tengelyhez kapcsolódnak rá, milyen típusú parkfunkciókat adnak, mit fogunk ott csinálni, sportolni fogunk, piknikezni fogunk. Ezek, és ugye ezeket nagyságrendileg meg kell nézni, mi az, amit a liget már most tud kínálni, és mi az, ami fejlesztendő.
1: Valamilyen fajta parkfunkció legyen ott, vagy pedig, tehát nem egy intézmény fejlesztés, hanem valamilyen parkfunkció.
2: Abszolút, így van.
1: Jó. Vannak ott utak is, egyrészt a Kóskároly sétány, az tulajdonképpen az M3-os bevezetőjeként szolgál, az szerintem kevesen sajnálják, hogy megszűnik. Szerintem még azok sem nagyon sajnálják, akik arra szoktak járni, mert azért egy nagyon szűk folyóson keresztül kell bejönni a városba. Ez azt fogja jelenteni, hogy a Hősök tere körülötti autóforgalomnak a jelenlegi funkciója is megszűnik, és ott is egyéb fejlesztésekre nyílik lehetőség?
2: Kezdjük azzal a helyzetértékeléssel, hogy a Kóskároly sétány az olyan szinten válik jelen pillanatban ketté a ligetet, hogy ha az ember ma a Városligetben sétál, igazából kettő Városligetet talál. Az egyik a Széchenyi fürdő környéke a nyugati oldal, ami teljesen egy lerombott környezet, és onnantól keletre a Vajdahunyadvárától, ugye ott kezdődik az új épületek. És a Kóskároly sétány ugye jelen pillanatban egy olasztóan lerombott út, alig lehet átkelni, nincsenek zebrák, a kisgyerekes családok ott tényleg az autók között próbálnak valahogy ott átmenni az egyik oldalról a másikra. Viszont ami ennél fontosabb, a Kóskároly sétánynak a jelentősége az már évtizedek óta a levegőben lóg, hogy miért ott vezetik át az M3-as forgalmát. Azonban, hogyha ezt humanizáljuk, azaz innen átvezetjük a forgalmat, és itt egy valódi sétány jön létre, azzal megnyílik az út, hogy a Hősök terének a szintén évtizedek óta várt felújítását és zöldítését elkezdjük. Ugye ha ma az ember egyébként a csodálatos Hősök terén jár, ami egyébként távolra nagyon szépnek tűnik, de ahogy ott sétálgatunk, mit látunk, töredezett járólapokat, a Hősök tere környékén egy volt aszfalt, egy aszfalt embegelt, ami régen ugye parkoló funkció szolgált, de ma már azért nem. Összességében egy olyan környezet, ami a mai használati igényeket nem elégíti ki.
1: Kevesen azaz tudják, képzeljenek oda egyébként rengeteg zöldet, szökőkutat, meg egyebeket, na, idézett ki egyébként valahogy.
2: És azt gondolom, hogy mivel vannak már jó tapasztalataink a múltból, ide kell visszatérni, és még tovább mennék. Ugye, ha az ember a Kóskároly sétány után a Hősök terére érkezik, és tovább megy az Andrássy úton, az egyfajta turisztikai, kulturális tengelyt bont ki a városon belül, és ha megy tovább a Lánchíd érintésével, felmegy a várba. Na, ez az a tengely, amit egyébként a miniszter is belengedett, hogy szeretnének fejleszteni, ami egy hatalmas adósság a városnak, mivel eddig a budapesti fejlesztéspolitika pontokban gondolkodott. Csinálunk egy múzeumot, de hogy érünk oda, milyen élmény oda eljutni, honnan, hova jutunk, erről nem volt gondolkodás. Na már most a Várnegyedben zajlanak a 20-man program beruházásai. Most a ligetet új koncepció szintjén befejezik. Ha összekötik ezt az Andrássy út Lánchíd tengely mentén egy egységes, magas színvonalú környezetben, akkor az eddig elszigetelt budapesti beruházásokból egy egybefüggő, magas minőségű városi környezet jön létre, ahol egy egész délután el tudnak tölteni nem csak a turisták, hanem a budapestiek is egységes, magas szintű környezetben.
1: Nagyon röviden, Állatkerti körút, ez nekem régi mániám, és el szokott hagyni az irodalmi szókincsem rendszerint, amikor arra járok, pedig szeretném mertek arra járni a családdal, mert van miért arra járni a családdal. De ami ott fogadja az érkezőt, az nehezen írható le az európai fogalmakkal.
2: És itt akkor le is szállnék a földre, ugye nagyon egy vizionáris szintre mentem át itt a tengelyek mentén. Igen, beszélgessünk ezekről is, mivel a bejelentés sajnos arra nem tért ki, hogy pont az állatkerti körút mentén egyfelől mind a közterületi színvonalban 50-60 éve nem nyúltak ahhoz az infrastruktúrához, ami ott van. Magas patkák, tönkrement burkolatok, gaz, egészen elképesztően balkáni állapotok vannak, de ez az egyik része. Másfelől pont az állatkerti körút is környékén vannak azok az intézmények, amelyek borzalmas állapotban vannak. Gondoljunk csak bele a nagy cirkuszra, a félbe maradt biodómra, az állatkert jövőjére, a Széchenyi fürdőre, amely Budapest egyik top 5 attrakciója, mégis a múlt héten jött ki egy olyan szakcikk, amely a legnagyobb csalódást okozó nemzetközi célpontokhoz rangsolt a fürdőt, mert olyan állapotok vannak ott ma. Szóval lényeg a lényeg, és ez egy nagyon jó példa, amire rávilágított, hogy minden bejelentéstől függetlenül a Liget nagy része, a már meglévő részek, és itt nem is kell beépítésekről beszélgetni, hanem hogy milyen színvonalon van ez a park jelen, milyen intézményei vannak, azok továbbra is átfogó koncepció szintű fejlesztésre várnak.
1: Hát, ha erre lesz lehetőség, López Benyamin, mint városfejlesztési szakértőnek. Köszönöm, örülök, hogy itt volt.
2: Köszönöm a meghívást.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Szeretnénk visszafordulni, de most már nem lehet. A társadalom Isten törvényével szembe megy. Nem védhetnek ember kézalkotta rendszerek. A technológia nem oltja meg a szellemet. Csapások jönnek és az egész világ megremeg. Miközben a király az övéivel mennybe megy. A napsötét lesz, földre hullanak a fellegek. Az utolsó háborúban nem győzhetnek emberek.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Migrációs harapófogó. Nincs egyszerű megoldás. Trump a törött nátszál. Izraeli bizalomvesztés Amerika felé. Intuíció nélkül ma nincs futball. Interjú Hegyi Ivánnal.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
2: Jó estét kívánok, köszönjük szépen, hogy velünk tartanak. Ezen a héten egyszerre láttuk Magyar Péter brüsszeli fellépését, Súlyog Tamás ügyének megragadását az Alkotmánybíróságon, Mészáros Lőrinc újabb vagyonugrását és a Fidesz közeli média megingását, mint hogyha egyszerre zajlana egy külpolitikai pozíciókeresés, egy közögi rendszerváltás és egy gazdasági médiapiaci utórengés. Elmondom, hogy ezeket a kérdéseket hogy fogjuk megvitatni, akkor menjünk onnan, jó? Tehát a politikai korrektség jegyében kezdjük ott, jó? Bot Péter Ákos közgazdásszal fogjuk, aki volt jegybankelnök és volt ipari miniszter is, aki a gazdasági folyamatok mögött mindig az intézményi minőséget és a hosszú távú versenyképességet nézi.
3: És a kort képviselem, gondolom, a politikai korrektség.
2: Én azt mondtam a Tamásnak, hogy egy igazi rocker és egy foci imádó vendég, úgyhogy itt van a helye az asztalnál. Erre érdemes letenni a tollat, nem? Borgula András színházi ember, aki közéleti megszólalóként és a politikai nyelv szerepek és gesztusok nagy ismerőjeként tudja értelmezni a hét eseményeit. Vele arról beszéljük, hogy válik a korrupció, a média összeomlás, vagy az Orbán bábok kifejezés politikai történetté. Itt van velünk Lukácsi Katalin is, aki egyébként közéleti szereplő, teológus és keresztény közéleti gondolkodó. Ő a morális legitimitás, társadalmi igazságosság, emberi méltóság kérdéskörében tud hozzátenni, vagy bármi másban is, csak azt gondoltam, hogy ez igazán hozzá köthető, úgyhogy lehet, hogy profilírozott kérdésekben majd így megyünk ilyen tematikában. És itt van Hoffmann Tamás, nemzetközi jogász, egyetemi oktató, aki közjogi, alkotmányos és uniós jogi vitákhoz tud majd hozzátenni. Reményeink szerint jogállami garanciák, intézményi vezetők elmozdítása, ezek a témák is lesznek. Nézzük azt, hogy hogy mit hozott Magyar Péter első brüsszeli fellépése. Ugye olyan, mintha hazament volna, ezt mindig láttatja azokkal, akik egyébként kísérik az ő fellépéseit. Nézzük, hogy mit ért el.
4: Közös zárónyilatkozatot adtak ki az állam és kormányfők Ukrajnáról az Európai Tanács ülését követően. Egy év után ez az első alkalom, hogy konszenzus születik. Magyar Péter szerint mindezt egy 4 órás intenzív vita előzte meg a tagállamok vezetői között. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy a zárónyilatkozat magyar javaslatra sokat finomodott. Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán ugyanis a magyar kormányfő kezdeményezésére kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel.
5: Biztos, hogy nem fogunk mindenben egyetérteni, egyet ígérhetek, és ezt mindenkinek megígértem és vállaltam, hogy csak és kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogom képviselni, akár itt az Európai Tanácson, akár bilaterális megbeszéléseken, tehát nem fogunk mindenben egyetérteni, de nem fogunk csak azért harcolni, hogy harcoljunk, nem belpolitikai, pártpolitikai okokból fogunk itt akár egyetérteni, akár vétózni, hanem kizárólag a magyar érdek alapján.
2: Kérdezhetném, hogy ez egy alkotmányos puccse, hiszen Zelenszky alakított kormány.
3: Alkotmányos kérdésében jogász kérdezzük.
6: Hát Zelenszky pont ugyanannyira alakított kormányt, mint Putyin, tehát igazából senki nem alakított, akit ne a magyar nép választott volna meg. És hát az az igazság, hogy Magyar Péter ebben is ügyesen beszél a nyilvánosságnak, hiszen most gyakorlatilag a visszájára fordítja a Fidesznek azt a kommunikációs fegyverét, amiben ők ugye a magyar érdek képviselőjeként Ukrajnával szemben látszólag rendkívül kemények. De hát az igazság az, hogy már a Fidesz 2022-ben támogatta a Ukrajna-Európai Uniós csatlakozását, és hát az az igazság, hogy igazából nagyon kevés Európai Uniós ország szeretné azt, hogy Ukrajna gyorsan uniós tagállam legyen, és hát ennek vannak feltételei, aminek meg kell felelnie. Éppen mélyenben nem gondolhatja azt, hogy hát egy háborúban álló ország fog majd csatlakozni az Európai Unióhoz, tehát az egyikét ki nem mondott, de hát minimális alapfeltétel, hogy legyen béke. Ha béke lesz, akkor pedig teljesíteni kell azokat a nagyon szigorú uniós csatlakozási feltételeket, amelyeket minden egyes államnak meg kell hoznia. Tehát kellenek ugye például a korrupcióval szembeni szigorú fellépése garanciák, kellenek jogállamisági feltételrendszerek, gazdasági kérdések, az uniós jog teljes harmonizációja. A valóságban nem kell azt várni, hogy Ukrajna akár 1-2, akár 5-10 éven belül az unió tagja lesz, ez egy hosszabb folyamat. Akár benne van a nyilatkozatban, hogy van gyorsított eljárás, akár nincs benne.
2: Katalin, ugye az egy morális alapelv, hogy egy háborúban álló országot az ember csak szolidaritással közelít, vagy támogat, de nyilván ezt a nemzeti vagy nemzeti kisebbségi problémát ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, és ilyen szempontból van egy 11 pontos megegyezés a két ország között, vagy egy körvonalazódó megállapodás.
7: Igen, ami meg az a sajátosság, hogy annak számos pontja már teljesült, mielőtt elvárták, kitűzték volna, de hogy ez nagyon izgalmas kérdés egyébként Magyar Péter szerepvállalásában az unión belül, hogy ugye Orbán Viktor és a propagandája megtett mindent azért például tényleg, hogy Zelenszky bábjaként mutassa be, vagy akár Brüsszel bábjaként Magyar Pétert, de hogy alapvetően a tartalmi mondani valója Magyar Péternek olyan sokban nem különbözik Orbán Viktorétól. Ezzel erről már sokszor beszélgetünk, akár erre az asztalnál is, hogy egy ilyen Fidesz light, de nem rossz értelemben, hanem tehát egy ilyen 2010-es, 2006-os, 2002-es Fidesz véleményt képvisel inkább, és de hogy mégis mekkora különbség a stílusban és a stratégiában, és hát ugye ezt hallottuk annyiszor Orbán Viktortól, hogy ő igazából az, aki képviseli a magyar érdekeket, most meghallhattuk a bejátszóban, hogy Magyar Péter sem mondta, hogy a magyar érdekeket képviseli, ez ilyen szempontból áthallásos, de hogy az sokféleképpen lehet magyar érdekeket képviselni, és úgy tűnik például az Ukrajnában élő magyar kisebbségek tekintetében is, hogy valószínű ez a stratégia többre jut, akár ha az uniós pénzekre nézzük is, nem kell feladni az identitásunkat se, az autonómiánkat, még a szuverenitásunkat se, legfeljebb csak részben, azért, hogy a gazdaságunk elindulhasson.
2: Csomószor elmondja Magyar Péter, hogy ő Kárpátalján, Beregszászon szerette találkozni Zelenszkijel, és ők bemutatkoztak egymásnak.
8: Fontos, a színpad az fontos, hogy az ugye ember hol lép pályára természetesen. Ráadásul, hogyha egy kicsit talán hátralépünk.
2: Zidane is a Real Madridba vezetett le, csak mondom. Igen.
8: Nagyon, nagyon, tényleg nagyon fontos. És hogyha egy picit nem a... Ez a hír sem végül is belpolitika, és hogyha egy kicsit hátrálunk, és azt nézzük, hogy mi történik éppen Ukrajnában, és hogyan támadják Moszkvát, és hogyan történnek a dolgok párhuzamosan, akkor talán elhihetjük, hogy nem véletlen. Mindaz, ami éppen most történik Ukrajnával kapcsolatban, hogy olyan támadássorozatot hajtanak végre, ami nagyon effektív, abból a szempontból, hogy a moszkvai lakosok látják, hogy a háború elért idáig, és egy kicsit még, nem tudom, hogy láttatok a felvételt, még talán saját magukat is lövik nagy ijegységükben véletlenül, és közben az ország politikai vezetése közelít az Európai Unióhoz, szóval, hogy világpolitikai események zajlanak, és ebben végre mi nem a küllők között lévő bot vagyunk, ez nagyon érdekes ezt látni.
2: Az összeurópai gazdaság helyzete szempontjából ez a kérdés, ez hogy értelmezhető? Már az, hogy egyébként ugye van egy háborús ország, amely előbb-utóbb azért egy újjáépítési helyzet.
3: Így van. Ez nagyon fontos, ugye gazdasági, bár hozzáteszem a alapvetően a politikai rendezés és a béke kell ahhoz, hogy legyen újjáépítés, és én azért vitatkoznék azzal, hogy amit mondott az új magyar miniszternek, amit aláírt. Én, amit aláírt, és ez a közlemény, most elkiegyzeteltem, hogy ugye mit mondott a Costa, Antonio Costa a beszédében, és elolvastam a szöveget, azt le kellene játszani. Van a Kossuth Rádió? Biztos van még ilyen.
2: Van.
7: Időjárás jelentés zajlik rajta, hogy jó van részt.
2: Hajóvonták találkozni.
3: Szóval le kellene azért a magyar népnek játszani, hogy mit írt alá a magyar miniszter, miben állapodott meg a 27 társ nemzet. Egyébként a Costa mondta, hogy 2,5 éve most már először végre 27-en tudunk mindent aláírni. Az, hogy Ukrajnát megilleti a béke, a tartós béke, a határoknak a helyreállítása, a szuverenitásának és a nemzetközileg elismert határoknak a helyreállítása. Tehát nagyon kemény dolog, hogy az oroszok felelősek, hogy a 21. szankciós csomagot az végre kell hajtani, hogy elítélik azt, hogy gyerekeket raboltak el az oroszok, hogy elítéli azt a 27-ek beleértve, hogy a Magyarország is, hogy azt a barlang komplexumot, ami a világ örökségének a része Kijevben is, és bombatámadás érte, Pécsészka Levrát, ami olyan, mint a Notre Dame a franciáknak. Tehát nagyon kemény szövegben állapodtak meg, és akkor még az is benne van, hogy igen, ha jól emlékszem, egy hét múlva Gdanszkban az újjáépítési konferencia, mert már fel kell arra készülni, hogy ha lesz béke, akkor abból kivegye részét Európa. És akkor most jön az én kérdésem, hogy az Orbáni 3 év Sondervég külön út, az mennyibe kerül a magyar gazdaságnak is, mert hát elintézte egy darabig azt, hogy ránk nyilván utálattal néznek, pedig egy óriási gazdasági ügy, egy előbb-utóbb tag lesz, utóbb, mint előbb, és ugye lehet gyorsítani, de hát érdem alapján, is szól a szöveg, ugye, érdem alapján veszik fel ezt az új országot, 40 milliós, 30-40 milliós lakos, de egy óriási gazdasági jelentősége van, mert az egész uniós gazdaságnak a súlypontja már így is jött keletre, hiszen a lengyelek, románok, hát mi kevésbé, de növekszenek, jön még ugye egy-két tagország, egészen más Európa lesz 10 év múlva, mint amit most látunk magunkat, és ebben nem szabad kimaradni, és az utolsó pillanatban húzta vissza a magyar politika és a szavazók a szakadék széléről ezt, mert ha az Orbán maradt volna, akkor most nem erről beszélgetnénk, nem tudom, beszélgetnénk-e itt, de nem erről beszélgetnénk, hanem egészen kellemetlen szenáriókról.
2: A gazdasági fejlődés szempontjából egyébként az, hogy itt nálunk 4 éve nem volt ugye érdemi növekedés. Az Unióban egyébként egy nagyon minimális volt.
3: Igen.
2: De
3: igen,
2: ugye az a kérdés, hogy a jövő az esélyt ad-e Magyarországnak arra, hogy az Unió átlag felett növekedjék.
3: Így van. Ugye az Unióban volt némi növekedés, és közben elvégeztek 2-3 nagy feladatot, leálltak az orosz energiafüggőségről. Itt nem. Elkezdtek felfegyverkezni, itt talán végrehajtottak egy olyan szerkezetváltást, amit nem tudjuk, mert most le volt folytva a magyar gazdaság, de ugye azt mondtad, hogy a jövőben, én szerintem ez a jövő már 3 hete megkezdődött, tehát azok a gazdasági mutatók, az árfolyam, a kamatszintnek a változása, a tőke érdeklődés, azt mutatja, hogy Magyarország visszakerül a normális kelet-közép-európai csoportba. Hát most onnan ki voltunk vonva, és azért voltunk lefolytva. Tehát én optimista vagyok, hát ránézünk a Romániától Észtországig erre a térségre, és nem rossz.
2: Tamás, ez a 7-es cikkelyes eltörlés, ez jelent nekünk valamit? Tehát nyomás alatt voltunk eddig, mert nem tűnt úgy.
6: Hát az igazság, hogy a 7-es cikkelyt azt szerintem túldimenzionálták. Tehát ugye szokták ilyeneket mondani erre, hogy ez a nukleáris opció, tehát ami ugye ez gyakorlatilag
2: szavazat
6: teljes megvonás jelenti. De a valóság az, hogy ehhez teljes egyetértés kellett volna az Európai Unión belül, és ez soha nem volt. Tehát mindig volt Magyarországnak egy-egy szövetségese, aki idézőjelbe vétózott volna. Tehát volt korábban Lengyelország, most volt Szlovákia, adott esetben lehet, hogy Bulgária, most ugye a legújabb kormánnyal. Tehát én soha nem gondoltam azt, tehát amikor még több mint 10 évvel ezelőtt elkezdődött ez az egész, hogy majd a 7-es cikkelje mekkora nyomást gyakorolnak Magyarország, akkor én mindig azt mondtam, hát én majd, ha eljutunk odáig, akkor majd meglátjuk, de soha nem gondoltam, hogy ez megtörténik. Most se gondolom, ugye ami konkrétan tényleg azt gondolom, hogy iszonyatosan ártott Orbánnak, az nem a 7-es cikkely volt, hanem az a különböző uniós támogatási források felfüggesztése, ami egyéb jogcímeken történt egyébként. És ugye én nem vagyok közgazdász, tehát fogalmam sincs, hogy mekkora hatása lesz annak a hatalmas pénzösszegnek, ami reményeink szerint Magyarországra fog zúdulni majd az év utolsó negyedében, de remélhetőleg nagy lesz. Tehát azért, hogyha nagyon sok pénz érkezik, akkor én a magam laikus elméjével azt gondolom, hogy akkor azért annak a gazdasági növekedése lesz hatása. Tehát azt hiszem, ez megmutatta azt, hogy nem jó a küllők közé botot dugni, hogyha fennülünk a biciklin. Tehát azért nagyon kevés ember csinálja ezt meg. Ez kicsit tényleg olyan, mint a Brian életében, a palesztínai öngyilkos kommandó, akik ugye leszúrják magukat, ahelyett, hogy kiszabadítanák a foglyokat, és ugye ott fekszenek haldokolva, és azt mondják, hogy na most megmutattuk nektek. És Magyarország kicsit ilyen volt. Megmutattuk, de hogy mit, az nem derült ki. Tehát megmutattuk, hogy milyen szuverének vagyunk, úgyhogy közben nem kapunk semmi pénzt, nem tudunk beleszólni érdemben az uniós döntéshozatali folyamatokba. Tehát valamire ez biztos jó volt, de hogy a belpolitikán kívül mire, azt én nem tudom megfejteni.
7: Hát a belpolitikán se feltétlenül annyira jó volt, hogyha azt nézzük, hogy milyen volt a választási eredmény. Jó, az igaz, hogy 16 évig kormányoztak, de mondjuk nagyon sok pénzébe került az országnak az, hogy ők 16 évig hatalmon maradjanak, és a Orbán Viktor politikai öröksége hát nagyon szépen mutatja, vagy hát szépen idézőjelesen, amit sajtótájékoztatót tartott Brüsszelben Orbán Viktor, és az kicsi.
2: Ez lesz a következő téma.
7: Szóval ez kicsi fájdalmas, ha azt nézzük, hogy honnan indult és mi lett belőle, tehát hogy nem biztos, hogy neki is megérte ez hosszú
6: viszont
7: távon.
6: Viszont a körének lehet, hogy megérte. Tehát kérdés, hát hogy többet vesztette az ország, mint amelyet a hozzá kötődő emberek nyertek. Ezen, és lehet, hogy a hozzá kötődő emberek többet.
7: Egyébként egy jó kérdés, szerintem egy szimbolikus kérdés a ma Fidesz kormányzásának, hogy legalább egy ember sikerült a polgárosítani, Mészáros Lőrincet. Sokat dolgoztunk érte, de hogy ő polgár lett-e, vagy csak gazdag ember, azt nem tudom.
6: Felesége biztos segített neki.
2: Igen, akitől elvált?
6: Nem, az új.
2: Az új. Akitől még nem vált el.
7: És akit tőle még talán nem vált.
2: Ja, bocsánat. Igen, nézzük meg, hogy mindeközben, ugye, mert Brüsszel a helyszín továbbra is, mindeközben Orbán Viktor miről beszélt a sajtótájékoztatóján.
9: Az előbb szó volt a korrupcióra, a korrupciós vádakra adott nem hatékony válaszokra. Hogy ezen szeretne változtatni? Mert ugye ezt azonosította a vereségük egyik hibát okaként. Szeretne változtatni?
10: Igen,
9: hatékonyan válaszokat
10: sokkal,
9: szeretne adni a korrupciós vádakra?
10: Sokkal könnyebb a helyzetünk. Mi vagyunk ellenzékben. Hatóságok nem nálunk vannak. Úgyhogy hatóságok látnak, amit akkor járjanak el. Sokkal könnyebben adunk hatékony választ most, mint korábban. Amikor kormányokat sokkal nehezebb jó választ adni.
2: Sose gondoltuk volna, hogy arra jó az ellenzéki szerep, hogy a korrupciós vádakat tulajdonképpen könnyebb értelmezni.
3: Korábban kellett valahogy gyakorolni ezt az ellenzéki szerepet, hogy tisztább legyen az ország. Ebből az a logikus következtetés. Egyébként a megszólalásra én nekem orrom alá dugták az újságírók, hogy kommentáljam nem ezt, hanem azt hiszem való indexbe, vagy hol volt. Hát engem sokkolt egyébként, amit hallottam a volt miniszterelnöktől, nem látja az ide vezető, a bukáshoz vezető utat, nem látja a gazdasági helyzetet, például a lengyeleknek a sikerét összeköti azzal, ami tudom én, hogy
2: eladósodtak,
3: vagy ilyesmiatt. Nem ők adósodtak el, mi adós.
2: Az összes tusványosi beszéd egy nagy világpolitikai ívben öltött testet.
3: És ezek a nagy világpolitikai megállapítások egymás után dőlnek össze. Európa nem zuhant össze, sem az energiaválság nem vitt el, sem nem kényszerültek rá magán ügyletekre az oroszokkal, oroszok nem nyertek, hát azért három nap után lehetett tudni, hogy nem nyernek, hogy veszítenek-e, vagy sem, azt nem tudjuk, de hogy nem nyertek, azért az kiderült 22. március legelején. Az amerikai politikát most nem hozom ide, meg sok mindent, tehát én azt gondolom, azok a nagy bemondások, amikre, hát az ember azt gondolja, hogy hát ha van mögötte valami, és akkor nem vágja rá, hogy marhaság, mert mondja az ember egy miniszternöknek, hogy marhaság.
8: Simán.
3: Na jó, én nem simán, csak másodszorra. De először még megpróbálok mögé képzelni valamit, és utána lassan kiderül, hogy milyen lassan, milyen gyorsan, hát azért az ugye felfogó képesség van, aki azonnal látta, én nekem kellett egy fél év. Na, jó, de most a legvégét látjuk, és ez szomorú tulajdonképpen, hogy valaki most már elmondhatna az igazat, mondván, hogy most már nem beszélek a szavazó bázisomnak, mert most nincsen szavazás. Elmondhatnám, hogy hát igen, a korrupció az sajnos nem tudtuk megfékezni. Most nem ezt mondja.
8: Nem, de igazából, tehát hogy azt mondja, hogy nem. Tehát, hogy nagyon érdekes, ha ehhez úgy tudok viszonyulni tényleg, mint egy színházrendező, és a szöveget elemzem, hogy mit mondott a miniszterelnök, akkor amikor megkérdezik, hogy nem akar-e valamit mondani ez ügyben, akkor azt mondja, nem. Még mindig, tehát, hogy még minek kell ahhoz történnie.
2: Ez konkrétan a 60 pusztai majorságra igen, vonatkozó igen. kérdés, amire azt mondta, hogy nem.
8: Igen,
2: ez egy hatékonysági kérdés, nem.
8: Hogy micsoda drámai hősnek kell lenni, mekkora bukásnak kell ahhoz történnie, hogy valaki belássa, hogy de igenis meg kell szólalni, mondani kell valamit, látni kell, hogy az istenek miért tették ezt velem, hogyha egy görög drámában lennék, de ő azt mondja, hogy itt tényleg nincs semmi látnivaló, ha van, akkor majd a hatóságok. Hát ez tényleg, így a Fidesz szavazókhoz szólok, hogy ez kivégzi a pártot, gyerekek. De hát csináljatok valamit, mert ez a semmibe vezet ez az út.
6: De hát itt két dolog van, nem?
8: Ferenc, engem nem zavar Ferenc annyira, szóval bocsánat, mielőtt valaki félreért ide.
2: Ferenc szóval sem magyar hangját hallották.
8: Igen. De fura helyzet, fura ez a szituáció.
6: De hát ebből nem két dolog következik. Az egyik az, hogy a szubtextus az mindig az, hogy igazából nem volt. A szubtextus, tehát a kimondott szöveg mögött. Igen.
8: A sorok között.
6: Igazából azt mondja, hogy nem volt korrupció szerintem, hiszen lám, most mi vagyunk ellenzékben, ott vannak a hatóságok, kivizsgálhatják, ha tényleg volt, de úgy sincs, úgyhogy nem fogják. A második pedig azt mondta, hogy ez egy görög dráma, de hát az összes görög drámában ugyanaz okozza a főhős bukását, a hübrisz. Tehát a hübrisznek miért kéne megszűnni a végén a bukással. Csak nem jön el a kata az is.
7: Burkoltán, nem tudom, hogy azt akarta elmondani, hogy hát mivel kormányon voltunk, sajnos az ügyészség nem mert minket vizsgálni, most majd vizsgálhat. Nem tudom, hogy ezt akarta elmondani, de hogy én neked igazad, amit felvetettél, hogy itt a lehetőség lenne neki legalább egy kicsi korrekcióra, és hát ha láttuk volna, hogy erre képes lenne. Politikailag tényleg egy angolna Orbán Viktor nagyon ügyesen mozgott egy ideig, de hát nyilván azért, ahogy az idő előre halad, az ember nem ravaszabb és pörgősebb és erősebb lesz, hanem azért más változások indulnak el benne, de hogy elképesztő számomra, hogy szerintem inkább ott, itt már lassan mentális problémák is lesznek, aki ennyire, én nem tudom, nem hajlamosak vagyunk, vagy ilyen kvázi Stockholm-szindrómában még most is a zsenialitását keresni Orbán Viktornak, hogy biztos azért mondja, hogy így, ugyanúgy, stb. És hát lehet, egyszerűen már annyira fogja a saját narratívájának, hogy ebből nem tud kiszakadni, és hogy eszembe jutott arról, amit mondtál, hogy a korrekció lehetősége, hogy ugye Kádár János, pedig hát ő nem akármit csinált végig, nem akár, hogy épült fel egy rendszer, aminek ő volt a non plus ultrája, még jobban, mint Orbán Viktor, és ő, még az is nagyon töredékes volt, és nem egy igazi bocsánatkérés, de valamit mondott ott Nagy Imrével kapcsolatban, valami fajtát, de hogy Orbán Viktor semmit, pedig neki sokkal kevesebbet kellene, és még erre se képes, és hát az így a méreteit mutatja az embernek, amikor most lehetne, most se képes korrekciót végrehajtani.
2: Andris, beléd szorult egy gondolat, mert ugye itt a hübriszről és a mit is mondtál?
6: Katarzisról
2: volt szó. Hát, visszatott hívni?
8: Igen, csak az, hogy nincs katarzis valóban, elveszük a katarzis lehetőségét azoktól, akik egyébként még mindig milliós számban vannak Fidesz szavazók, és hogyha nem szembesül a főhős, ennek a történetnek a főhőse, ennek a bukásnak a főhőse, most arról beszélek meg az elmúlt 16 évről, Orbán Viktor, nagy szavakkal magára veheti, hogy akkor én vagyok mindenért a felelős, és utána 4 pontban elmondja, hogy csak rajtam kívülálló okok, akkor ez a hübrisz még van, és ez nem omlott össze, mint egy görög dráma végén, és így nem lehet, így nem folytatódik, tehát hogy így a megsemmisülés vár. Ez nagyon, nagyon egyszerű, ezt nem én mondom, hanem görög drámaírók, akik nagyon okosak voltak, sokkal okosabbak nálam.
6: De te színházi ember vagy, akkor mi a helyzet Julius Cézárral, ahol Antonius kiáll, és akkor elmondja, hogy hát Julius Cézár nagyon rossz ember volt, hiszen ezt mondja Brutus, aki jó ember, és aztán felsorol, hogy mi minden jót tett Julius Cézár, és akkor mindenki számára egyértelmű, hogy valójában Brutus volt a rossz ember. Itt is elmondja, hogy én vagyok a felelős, de hát valójában csupa jót tettem. Tehát akkor lehet, hogy mégis azok a felelősök, akiktől átvettem kvázi a felelősséget. Tehát nem lehet, hogy ez a felelősség áthárításnak egy nagyon érdekes módja.
8: De teljesen igazad van, mondjuk szeretném itt zárójelben megjegyezni, hogy a Julius Cézár című darab második felvonásában az említett főszereplő meghal. És a temetésén jön Antonius, és azt mondja, hogy temetni jöttem, ugye nem dicsőíteni magát Julius Cézárt, és azért itt még nem tartunk, de hogy nagyon fontos, vagy mi számunkra is, nem, mi azt vágytuk az elmúlt időszakban, ellenzékiek, vagy akkor magamra mondok, mert nem tudom, hogy rólatok, hogy ellenzékiek voltatok-e, egész biztosan, de hogy nekünk nem csak az a fontos, hogy ez a váltás megtörténjen, hanem hogy a belátás megtörténjen, hogy azt mondja esetleg a miniszterelnök, hogy mi hibáztunk A, B, C dologban, és semmi hiba elismerés nem látok.
2: Azért, hogy elmehessünk úgy szünetre, hogy gondolkozhassunk a szünetben, elmondom, hogy ugye a kongresszuson az volt, hogy Magyarország legfantasztikusabb 16 évét igen, éltük meg, illetve, hogy mi van akkor, amit sok fideszes politikus mond, hogy a 2,3 millió ember az egy nagyon jó szavazati arány, és ezt a két kérdést majd akkor megbeszéljük a szünet után.

bevettünk minden dumát. Viseljük a dög cédulát. Szavainkat elcsinálunk.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsor után 3 órától.

0: Together we are dangerous. Together with our differences. Together we are bolder, braver. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
1: Andris küzd a Fidesz szavazókat az isáért, illetve hát fennmaradt levegőben két kérdés, ugye? Ez a 2,3 milliós szavazat, az nevezhető-e óriás bukásnak, ugye? Hát mondjuk annak az előnyeit élvezte a Tisza, hogy átalakult a választójogi rendszer.
2: Tehát hogyha mondjuk 2.300.000-en vásárolnának a Gólembe színházi bérletet, akkor egész biztos nem hívnám azt az évadot bukásnak. Szerintem épp ezért lenne fontos azt a közösséget megtartani, és azt mutatják a számok, így körbenézek, hogy ez nem történik meg. Tehát, hogy ugyanaz folytatódik, és ugyanaz a módszer vezetett ide, és hogyha nincs váltás, akkor látható más pártoknál is, akik szépen lassan a megszűnés határára érnek, az MSZP, a DK, aki nem jutott be, tehát hogy az SZDSZ, aki már egyszer már megszűnt, úgy értem. Tehát, hogy így nem lehet ugyanazt folytatni, mert ez a vége, tehát legalább a saját személynek hinne az a politikai vezető, aki felelősséget tartozik a politikai közössége iránt, és én tényleg soha életemben azt hiszem, de talán legelőször 18 évesen még voltam egyszer Fidesz szavazó, de hogy így, tehát nem a lelkiismeret, hanem így a minimális morális felelőssége a politikusnak, azt gondolom, hogy ez diktálná. De hát akkor talán le kellett volna mondani, de ez már nagyon messzire vezet.
3: De nem is csak morális felelősség, hanem egyszerűen, hogyha reálisan gondolkodik a saját helyzetét illetően, akkor felmérhetné azt, hogy az a 2,3 millió szavazótábor egyrészt már jelentősen apad, és talán már van kedvük hinni a számoknak, mert jó, oké, hogy április 13-a előtt nem hittek, de most már azért hihetnének, mert bebizonyosodott, hogy kiknek lehet hinni. Egyrészt, másrészt pedig, tehát apad az a szám, tehát az már nincsenek 2 millióan, másrészt pedig, de hogy ő tudja legjobban, hogy az a szavazótábor egy felduzzasztott szavazótábor volt a propagandának, a kiépült korrupciós félfeudális rendszernek köszönhetően volt az annyi. Úgyhogy ő tudja pontosan, hogy most már, hogy a MediaWorks lapok zárják be, nem is adják át a stafétában, nem tudja kinek átadni, tehát hogy egyszerűen összeomlik alatta a rendszer, nem tudja összetartani magát, és tehát én azt gondolom, hogy szerintem ő, vagy hát

0: Nem tudom, én magamból indulok ki, elengedte ezt, és nem tud változtatni, és az identitásához hozzánőtt az, hogy én vezető vagyok, és tehát egyszerűen neki tényleg az lenne a legjobb, hogy tényleg elmenne jó könyveket írni a magyar jobb oldalról.
1: De az milyen érdekes, hogy ő úgy emlékszik egyébként az egyik interjúban, azt mondta, hogy ő lemondott. Tehát ugye ez nem történt.
2: Nem fogadták el.
1: Hát ugye, de ez nem is így hangzott, hogy lemondok, hanem hogy ő akkor felajánlja a lemondását. Nem így hangzott? Hogy...
3: Hát ez azért azt jelenti, hogy lemondana, hogyha elfogadnák. De azért itt két dolgot. Az első dolog az, hogy szoktuk azt mondani, hogy azért nyert ekkorát a Tisza, mert ugye a Fidesz megbojrálta a választási rendszert. Ez részben igaz, de a 2010-es választási rendszerben is kétharmada lett volna egyébként a Tiszának. Tehát ne felejtjük el, hogy 2010-ben a Fidesz nem kapott magasabb százaléknyi szavazatot, mint most a Tisza, sőt, úgy emlékszem, hogy alacsonyabbat. És mégis meglett a kétharmada. A Tiszának is meglett volna a kétharmada a 2010-es választási rendszerben is, ami még arányosabb volt. Ez az első dolog. A második dolog viszont az, hogy én szerintem azért két hónappal a választások után még senkit nem szabad eltemetni. Tehát Orbán Viktort már sokszor eltemették, és még mindig nincs a földben. Tehát azért én egyszer, amikor selejteztem, találtam 94-es magyar narancsot a lakásban, amiben ott van vezércik az olyan óriási Fidesz vereség után. Ugye akkor előtte még egy évvel még Magyarország legnépszerűbb pártja volt a Fidesz, és utána 7%-kal épp hogy átment a parlamenti küszöbön. Nagy vezércik, hogy Orbánnak le kell mondania, a Fidesznek be kell olvadni az SZDSZ-be. Nem ezt csinálta, 98-ban megnyerte a választásokat. 2006-ban simán kikapott a Fidesz, mindenki megint eltemette Orbán Viktort, volt is szervezkedés a Fideszen belül, hogy átvegyék a hatalmat, aztán őszre meg már ismét a Fidesz lett a legerősebb párt. Persze, hogy más szituációk voltak, én csak annyit mondok, hogy két hónappal a választások után eltemetni valakit, azért az még korai. Én se hiszem, hogy innen vissza lehet jönni, de azért valakit, akit ennyiszer eltemettek, tényleg újra betenni a földbe, nem vagyok biztos, hogy megfontolt dolog.
2: Én szerintem az ég és föld, hogy nem volt közösségi média, az akkora nagy tényező a jelenlegi politikai életben, van, aki ezt föl is ismerte, és nagyot nyert vele, hogy igen, hogyha abban a 30 évben egy ilyen az első, amit mondtál, ott még konkrétan nem volt internet általános használatban, ugye 94-ben, egész biztos vagyok benne, és aztán pedig 2006-ban ilyen kis apró oldalak voltak és hírportálok, és aki a televíziót uralta, az uralta a közösségi teret és a médiát, és most láthatóan ez már semmit nem jelent. Úgyhogy én sem akarom temetni, de azt gondolom, hogy a mostani visszatérés a sokkal, de sokkal nehezebb lesz. Én láttam, hogy Messi 3 gólt rúgott most a VB-n, tehát hogy van még 38 évesen is, ugye 20 évvel ezelőtt lépett először pályára, és most újra, tehát ő volt a legfiatalabb argentin játékos, és most a legidősebb argentin válogatott, tehát hogy meg lehet ezt csinálni, de biztos, ha őt kérdeznénk, ő is azt mondja, hogy most már sokkal nehezebb.
1: A következő témának lesz egy olyan része, amely általában beszél a 20-30 akárhány közjogi méltóságról, vagy köztisztséget betöltőről, de a legfontosabb mégiscsak fókuszban volt ugye az államfő kérdése és az államfőváltás problematikája. Nézzük, hogy hogyan.
4: Sólyog Tamás a múlt héten az Alkotmánybírósághoz fordult. Azt kérte, mondják ki. Az alaptörvényt nem módosíthatja úgy az országgyűlés, hogy általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzeteket rendezzen. Az eredeti tervek szerint az Alkotmánybíróság hétfőn tárgyalta volna az államfő beadványát. Ez azonban nem fog megtörténni, mert Polt Péter az Alkotmánybíróság elnöke levette az ügyet az Alkotmánybíróság ülésének napirendjéről. Az ügy előzménye, hogy Polt Péter döntése előtt a 15 fős testületből 7 alkotmánybíró kizáratta magát a beadvány tárgyalásából.
1: Először fordul elő, hogy Hoffmann Tamás közvetlenül érintettje egy problematikának, hogy tőle kiderül, hogy miért.
3: Igen. A héten számos kiváló kollégámmal együtt aláírtunk egy nyilatkozatot, amelyben hát ezeket a közjogi méltóságokat mind lemondásra szólítottuk fel. Akkor röviden összefoglalom, hogy miért. Hát először is úgy látjuk, hogy nem igazok azok a feltételezések, miszerint ezeknek az embereknek a lemondása, vagy valamilyen módon történő leváltása, az veszélyeztetné a magyar alkotmányos demokráciát. Mert az elmúlt 16 évben a magyar alkotmányos demokrácia hát nagyon-nagyon nagy rész meggyengült olyan szinten, hogy gyakorlatilag a megszűnés szélén van. és ebben óriási szerepet játszottak ezek az emberek, akik jelen pillanatban ezeket a pozíciókat töltik be. Ugye most nem akarok tényleg Magyar Pétert idézni, hogy bábok, de hát tényleg, hogyha Magyar Péter azt mondják, hogy abszolút filmszínház volt, akkor az Orbán korszak az abszolút bábszínház volt. Tömegestül neveztek ki olyan személyeket, akik vagy nem voltak kompetensek az adott pozíció betöltésére. Tehát például az Alkotmánybíróságban 2010 előtt tényleg kizárólag olyan embereket neveztek ki, akik vagy tudományos, vagy gyakorlati jogi pályájuk alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és mindegy, hogy milyen volt adott esetben az ideológiai igazodásuk, kiváló jogászok voltak. 2010 után olyan embereket neveztek ki, akik között volt olyan, aki a Fidesznek az aktív politikusa volt évtizedeken keresztül. Most is Hende Csaba bennül az Alkotmánybíróságban. Kineveztek olyan embereket, akiknek nulla tudományos munkássága volt. Tehát az Alkotmánybíróság előző elnöke, aki két évig látta el a pozícióját, és most az alapvető jogok biztosa, őt adjunktusként nevezték ki az Alkotmánybíróságba. Meg lehet nézni, hogy mennyi tudományos publikációja volt, hát nem sokat fognak találni. Tehát egészen döbbenetes, hogy milyen színvonalú embereket neveztek ki. Bennül most Szájer József felesége az Alkotmánybíróságba, ugye a volt legfőbb ügyész vezeti az Alkotmánybíróságot, a kúriát, a volt legfelsőbb bíróságot pedig a volt legfőbb ügyész helyettese vezeti.
1: Egy olyan ügyész, akinek nem volt bírói
3: praxisa. Nem volt bírói gyakorlata, hiszen most már ugye az Orbán rendszer azt is kitalálta, hogy újra kell hasznosítani a fantasztikus kádereit. Ugye a volt alkotmánybírókat most már be lehetett rakni egyenesen a kúriába, úgyhogy nem volt bírói praxisuk, illetve hát volt olyan alkotmánybíró, akit utána egyenesen beraktak ombudsmannak, és ott nem csinált semmit, és a többi, és a többi. Tehát itt tényleg elképesztő szintű szakmai züllés volt, és úgy tűnt, hogy itt a kinevezéseknek az alapvető oka az nem a szakmai tudás volt, hanem az államhoz és az állampolitikájához való feltétlen hűség és igazodás. Egyik kollégám a Jogtudományi Intézetben kiváló tanulmányt ismertetett egyébként két héttel ezelőtt, aminek az a címe, hogy az állam szolgálatában, vagy a kormány szolgálatában, amiben elemzi az Alkotmánybíróság legfontosabb döntéseit az elmúlt időszakban, és pontosan ki tudja mutatni, hogy ha látszólag voltak is olyan hangok az Alkotmánybíróság döntéshozatalában, amelyek kritikusak voltak az állami döntésekkel szemben, a legfontosabb ügyekben kivétel nélkül mindig a kormány számára kedvezően döntöttek, még akkor is, amikor pontosan lehetett látni, hogy egyébként mondjuk az Európai Uniós joggal ellentétes az adott döntés, amikor lehetett látni, hogy a nemzetközi jogba ütközik az adott döntés, illetve voltak egészen aljas taktikák. Például amikor a CEU-val kapcsolatos ügyet, hát egyébként a jelenlegi köztársasági elnök egyszerűen elsülyeztette. És nem foglalkoztak vele hosszú-hosszú éveken keresztül, mondva, hogy majd megvárják, amíg az Európai Unió bírósága fog dönteni az ügyben. Közben persze a CEU nem tudott működni Magyarországon, és el kellett menni Ausztriába, miután az Európai Unió bírósága kimondta, hogy hát ez teljesen ellentétes volt többek között a szolgáltatás nyújtás szabadságával és számos egyéb Európai Uniós alapértékkel, addigra a CEU már nem volt Magyarországon. És persze akkor visszacsinálták az ügyet. Na most ehhez képest most viszont két nap alatt akár az Alkotmánybíróság napi rendjére lehetett tűzni egy beadványt. Tehát ebben a szituációban úgy gondoljuk, és ebben én azt gondolom azért a magyar jogászságban nagyon széles körű konszenzus van, hogy elfogadhatatlan, hogy ezek az emberek itt maradjanak Magyarországon közjogi vezető tisztségekbe, és eljátsszák, hogy mostantól kezdve ők a demokráciát fogják elősegíteni.
1: Ígértem azt, hogy a kisebbségi jogászi álláspontot is elmondom, mert ugye van például Hag Péter, aki ugye itt valamelyik stúdiónkban fejtette ki, hogy tulajdonképpen a többség módot fog találni arra, hogy leváltsa akár az államfőt is, de hogy gyakorlatilag a jogállami garanciák félretétele az veszélyes precedens teremthet, fogalmaz Hag Péter egyébként, és hiába van erős társadalmi igény erre az úgynevezett rendszerváltásra, azért majd egykoron, hogyha ezt megteremtik ezt a precedenst, akkor a Tisza embereit is így rakhatják félre, és akkor egy vég nélküli leváltósdi kezdődik, vagy kezdődhet el, és ezt a veszélyt fogalmazza meg Hag Péter. Hadd kérdezzem már meg, hogy az önmagában értéke, hogy egy intézménynek a méltósága az, az milyen stílust kíván meg, illetve hogy a társadalmi nyomásnak való elégtétel, mert ezt ígértük a választáson, az elég oke arra, hogy így tegyük félre akár az államfőt?
5: Ugye én nem vagyok jogász, és igazából most csak abból indulok ki, hogy vannak intézmények, ezek nagy nemzeti intézmények, és szükség van rájuk, vagy esetleg egy átalakítás után szükség lesz rájuk, és azt meg kell őrizni. B. Vannak személyek, akik el tudják-e látni a munkakörüket. Tehát most itt a köztársasági elnök. Én nem tudom megítélni, milyen jogász.
1: Szakmailag vagy emberileg?
5: Bár ki tud-e menni az út, el tud-e menni egy tanévnyitóra? Anélkül, hogy kifütyülnék, összenéznének mögött. El tud-e menni Magyarországot képviselni, mert azért van nemzetközi tendője. Tehát van egy intézmény, és látok olyat, hogy lehet, hogy valaki jogszerűen tölti be, de ha nem tudja ellátni a feladatát, akkor neki se jó, a beosztottaknak se jó, és annak az intézménynek se, amit képvisel, az országnak se jó, és ez fenntartatatlan. Hogy el kell zavarni őt, vagy pedig van annyi esze, hogy belátja, hogy nem tudja ellátni a feladatot. Azt mondja, ne rúgjatok, megváltozott a viszony, megváltoztak a körülmények. Én úgy látom, hogy nem tudom ellátni a feladatomat, és ezért bejelentem a lemondásom. Én ezt vártam őszintén szólva, és most azt nem tudom megítélni, hogy a miniszterelnöknek az üzenetei, meg határidőknek a megelőse jó vagy nem jó taktika. Én azt gondolom, hogy végig gondolva ő nem tudja ellátni a feladatát. Az ügyészség, meg az egyéb helyek, ezek ilyen félkatonai szervezetek, ott azt gondolom, hogy a személycsere egyszerű dolog, mert aki nem végezte a munkáját, és nem hagyta, hogy többi dolgozzon, de feltételezem, az ügyészek, azok fiatal emberek, jogászok, szeretnek dolgozni. Ott a dosszié náluk. Tehát, hogy MNB ügy, A ügy, B ügy, C ügy, N, W ügy, az szerintem már mind fel van tárva, csak eddig nem meg... Na, ott nem az intézményt kell szétrugni, hanem helyre kell állítani. Tehát itt megőrzés, állagmegőrzés, úgyhogy kicserélik a beteg részt, vagy a kifutott, kiégett drótot, a elégett kábelt. Tehát különböző esetek vannak, ebből hát nyilvánvaló a köztársaság elnök a leglátványosabb, de nem tudom elképzelni, hogy ő el tudjon menni nyugodtan egy tanévnyitóra, vagy egy olyan rendezvényre. Tehát én nagyon nem tudom megítélni őt. Én amikor itt voltam, amikor az ő neve felmerült, nekem a Súlyok név ismerős volt a Kisgazdapártból, én vállon veregettem az új fiút, mondván, hogy hát én nem tudok róla semmit, de hát azért a Súlyok név. Hát kiderült, hogy hazudott ez ügyben is. Az nem az a Súlyok, bakker. Szóval sok mindent nem mondott el a igazságból. Tehát én azt gondolom, hogy nem tudok rá felnézni. Na most nem vagyok egyedül, vagyunk pár millióan, és azt gondolom, hogy ezt neki tudomásul kell venni, hogy nem tudja belátni, vagy nem tudja betölteni a feladatait.
1: András, ez a báb kifejezés, ugye? Ez, hogy is mondjam,
2: nem szép, hogy a Bábszínházról miket gondoltok. Azért én jegyzeteltem itt, hogy a Bábszínház az egy nagyon különleges művészeti forma, és kikérjük magunknak, én nem csak viccelek természetesen. Azt szeretném mondani, hogy ha az megnyugtatóan hat rád, akkor elmondom, hogy nem csak a jogállammal tette ezt a Fidesz, hanem például a művészeti élettel is. Tehát olyan komisszárok kaptak színházakat, úgy lettek igazgatók, úgy lettek egyetemi rektorok és kuratóriumi elnökök, hogy magasabbra nem tudom a szemöldökömet már fölhúzni, csak ha rajzfilmfigura lennék, vagy báb. Ez az egyik. A másik pedig, hogy az van, hogy ti nagyon egy oldalról szemlélitek ezeket a dolgokat. Tehát, hogy tényleg ebből a szakértelem irányából néztek rá állandóan, hogy akkor ő képes-e valamire, vagy sem. Mi van akkor? Teszem azt, hogyha mondjuk a katonai múltamat előveszem, hogy ő egy alvó cella, és azt mondták neki, legyél itt, nem neki, hanem jó sok embernek, ahogy te elmondtad, legyél itt, ne csinálj semmit. Tök jó fizetést fogsz kapni, amúgy sem értesz hozzá. Itt vagy, majd ha szükség lesz rád, fölhívunk. És fölébredt két héttel ezelőtt a köztársasági elnök úr, kapott egy telefont, bemondták, hogy Fehér Lilium, úristen, képviselni kell itt a jogállam, hogy gyerekek, hozzátok, mit írjak alá? De tényleg, ha ezt filmben látjuk, akkor ugye nevetünk, de körülbelül ez az életünk, és kicsit még, hogy mondjam, ezt a hét bírót, aki azt mondta, hogy ők nem érintettek, vagy miért is léptek?
1: Tehát, hogy nem tudják az ügyet elbírálni, mert összeférhetetlenség van a közvetlen érintettség.
2: Én imádom, és bocsánat, hogy már megint egy ilyen katona példa, sokszor volt az, hogy így állt a szakasz, így mondjuk ugyanígy 15 ember, és akkor azt mondták, volt egy ilyen gyakorlatunk nekünk is párunknak, akkor kértek valaki valamire önként jelentkezőt, akkor meg voltunk páron beszélve öten, hogy mi 1, 2, 3, és így hátra léptünk. És akkor 8-an ott maradtak elő, és mondták, hogy maguk 8-an gratulálok, és mi megmondtuk, hogy okay, azért harmadik alkalom után már rájött, de kb. Ezt érzem, hogy ez történt, hogy ezek ott beszéltek, és a fogalmuk sem volt róla, hogy ezek heten, ezek így, hopp, így hátralépnek, és most ott maradnak. Van ez így, srácok, meg kell válogatni, hogy kivel dolgoztok együtt, meg kik a barátotok.
3: Igen, annyit azért hozzátennék, hogy az Alkotmánybíróság történetében úgy tudom, még soha nem volt olyan alkotmánybíró, aki korábban érintettség címén kizáratta volna magát. Úgy nem, hogy Hende Csaba bennül az Alkotmánybíróságban, aki konkrétan részt vett végig az összes jogszabály megalkotásában az elmúlt 16 évben. Tehát azért könyörgöm, tehát ez egy vicc. Tehát mindenki látja, most derült ki egyébként ebben az elmúlt egy hétben, hogy mekkora vicc volt az Alkotmánybíróság tevékenysége. Tehát az, hogy az Alkotmánybíróság elnöke rögtön érdemben meg akart tárgyalni egy olyan javaslatot, ami teljesen egyértelműen alkotmányellenes volt, hiszen nem vizsgálhatja felül az alkotmánymódosításokat. Az Alkotmánybíróság bele van írva az alaptörvényben, egy, kettő, azt se tudjuk, milyen jogszabályról van szó. Nem lehet hipotetikus jogszabályszövegről alkotmányértelmezést kérni.
1: Igen,
3: és ez mégis a Magyar Alkotmánybíróság jelentős része meg akarta, el akarta fogadni, és az elnök ezt napirendre akarta tűzni.
0: Elnöke az Alkotmánybíróságnak ráadásul.
3: Hát igen, és a rossz nyelvek szerint ugye ez az egész ráadásul az Alkotmánybíróságon belülről indult, és ők keresték meg a köztársasági elnököt.
1: Csak mondom, hogy én írtam alkotmánybírósági beadványt egyébként. Az ügyfelem 15 évig nem volt részese adósként egy végrehajtási eljárásnak mellesleg, de csak zárójelbe jegyzem meg, és 6 oldalon keresztül az Alkotmánybíróság indokolja, miért nem releváns a kérdés. Tehát vannak, ugye, ami a tényleges konkrét jogsértés, arra ugye kiugranak a szituációból, de ezek szerint van olyan, ami még meg se született, ugye? Mert ugye itt arról van szó, hogy a javaslat a Tiszától még nem született
2: de
1: meg.
2: De az tényleg teljesen, számomra ez teljesen ismerős szituációt. Rengeteg olyan nénit ismerek, így a saját közösségemből, csak hogy nem menjek, hogy így kihozzák a leves, leteszed elég, és azt mondják, ez sótlan. Na de hát Marika néni még meg se kóstolta, hát látom rajta. Hát így, ő már tudja, nem kell ahhoz megkóstolni, meg törvényt hozni, hogy ők elítéljék.
3: Igen, de
2: hát
3: volt már olyan, hogy kivitték a desszertet, és azt mondták rá, hogy ez a leves sótlan?
2: Nem, valóban a Fidesz sok mindenre képes, amire mi még nem vagyunk felkészülve, és erre is.
0: Katon. Tamás szenvedélyesen beszélt arról még a reklám előtt, hogy miért is írtad alá ezt a nyilatkozatot, hogy igenis menniük kell ezeknek az tisztségviselőknek, és hogy valóban sokat beszéltünk arról, hogy nem trendi, nem divatos, nem izgalmas a jogállamiság pusztulása, miért kritizálni a Fidesz, mert ez a választókat nem érdekli, azért nem biztos, hogy nem érdekelte őket, nem hülyék a választók, csak egyszerűen, ha nincs esély, akkor lehet, sok mindenre könnyebben legyintenek, de hogy nem csak azért izgalmas, mert valaki jogász és szereti, ha rendben vannak a dolgok, hanem ők, mármint a Fidesz hivatalosan konzervatív pártnak tartja magát. És a konzervativizmusnak a lényege, az egyik legfontosabb talpköve a törvények tisztelete, meg egyébként a polgári etosznak is egy nagyon fontos dolga az, hogy a törvények uralkodnak, és nem a személyek. És hogy ez is felháborító, hogy ahogy a zsidó-keresztény értékekkel is sok szempontból szembe ment a hivatalosan kereszténydemokrata kormány, ugyanúgy a konzervativizmus alapkövével is ennyire porrázúzta a magát elvire konzervatívnak tartó Fidesz, és ezért is felháborító az, amit művelt, ahogy már önmagában, hogy a parlamentet kiüresítette, és színháza, vagy bábszínháza sülyeztette le, de annyi mindenből tényleg kiforgatta, és ezért én jobboldali érzelmű választópolgárként ezért volt nekem nagyon fontos katartikus élmény az, hogy végre oda kerül a Fidesz, ahova való.
3: És egyetlen egy utolsó megjegyzés, hogy hát a Fidesz az elmúlt időszakban végig szinte kélyesen emlegette azt, hogy ők folyamatosan megszegik az uniós jogot. Tehát tényleg egy párt, ami nyíltan azt mondja, hogy mi megszegjük a jogot, és erre büszkék. És most is Orbán Viktor felszólítja egyébként a mostani új kormányfőt, hogy szegje meg az uniós jogot. Tehát valóban, tehát egy konzervatív pártól nem azt várjuk el, hogy nyíltan megszegje a jogot, sőt ebben kéjelegjen.
1: Sokszor sajnálom, hogy vége van a műsornak, és ilyenkor persze mindig megköszönöm, hogy itt voltatok, de abban bízom, hogy folytatjuk legközelebb is ehhez hasonló oldottsággal és körben. Önöknek is megköszönöm a figyelmet, ez volt a mi műsorunk szombaton este, és mivel egész nyáron törvényalkotási dömping van, meg azért vagyonvisszaszerzési javaslat is társadalmi vitára kerül, mondják el a véleményüket, és nézzenek minket viszlát.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a kánikula, lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében. Liszt Ferenc levelei és naplói elérhetővé váltak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében, a támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről, a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható. Montreal nyugati részén számos zsidó üzlet és étterem található, a környéken jelentős rendőri erők vonultak fel. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csak nem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Ma is sok lesz a napsütés, már csak szórványosan fordulhat elő záporzivatar. A szél mérsékelt marad, napközben 30-35 fok várható. A következő napokban folytatódik a meleg idő.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Mától az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani, mert felújítják a gázvezetéket. A H7-es hév nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Manap közben a 12. kerületben az Ötvös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Fontos témák, napi információk.

0: is kritizálta a döntést. Ez utóbbi szervezetnek a programfelelőse, Friedrich Róbert a vendégem. Jó reggelt kívánok!
1: Örülök, jó reggelt kívánok! Köszönöm a nézőket!
0: Egészen pontosan mi a gond azzal a fajta szabályozással, amit az Európai Parlament hozott?
1: Hát a fő probléma az, hogy tulajdonképpen kivonnák az uniós, jelenlegi uniós GMO szabályozás alól az úgynevezett új génmódosítási technikákkal előállított növények túlnyomó részét. Szaktudósok számításai szerint körülbelül ez a új génmódosítási technikákkal előállított növények 94%-ára vonatkozik. És ez azt jelenteni, hogy lényegében ezekre a növényekre vonatkozóan nem lenne szükség élelmiszerbiztonsági, környezetbiztonsági hatásvizsgálatra, nem kellene őket engedélyeztetni, megszűnne a nyomon követhetőség, és a fogyasztók nem kapnának tájékoztatást arról, hogy génmódosított élelmiszereket esznek, mert hogy nem kellene feltüntetni az élelmiszerek csomagolásán azt, hogyha ilyen új génmódosítási technikákkal előállított növényből származnak.
0: Bontsuk ketté a dolgot, kétféle jelölést láttam, az egyik az NGT1, a másik az NGT2. Az első kategóriába tartozik, ez az új génmódosítási eljárásokkal létrehozott növények. Az egyikben olyanok tartoznak, ahol csak olyan változtatást hajtanak végre a növényen, amely változás akár nemesítéssel, akár természetes mutációval idővel bekövetkezhetett volna. Hát tulajdonképpen, hogyha és nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor nem a természetrendje van megerőszakolva, nem arról van szó, hogy egy olyan gént vagy egy génszakaszt építenek bele, amely egyébként oda soha nem kerülhetett volna be, hanem tulajdonképpen csak felgyorsítva, nem 10 vagy 100 vagy 20 év alatt megy végbe egy változás, hanem néhány hónap alatt a laboratóriumban. Ezekre, amelyek tehát a természetben is, vagyis hagyományos nemesítéssel is létrejöhettek volna, ezekre vonatkozik ez a fajta könnyítés, ha én jól értem.
1: Hát igen, ismerjük a GMO párti propagandának ezt a szövegét, de ez
0: azért... Nem, bocsánat, A szabályozásból én ezt olvastam.
1: Igen, tudom, hogy ez van így leírva a szabályozásba, de alapvetően ez azért picit távol áll a valóságtól. Nem véletlen az például, hogy a géntechnológiai ipartól független kutatókat tömörítő tudósok európai hálózata, az ENSZER is egyértelműen kijelentette, hogy az unió által javasolt szabályozás gyengítés, ez az egész javaslatcsomag, ez teljesen szembe megy a tudománnyal, és szerintük ez elfogadhatatlan, és ők korábbi állásfoglalásukban is már szigorú szabályozást javasoltak az új génmódosítási technikákra is. Tehát az, hogy az, ezek a génszerkesztett növények lényegében azonosak a klasszikus nemesítéssel, ez a dolgoknak azért egy alapvető leegyszerűsítése. Ennél sokkal bonyolultabban működik a géneknek a szabályozása is, és a nemesítés is azért teljesen különböző dolog. Tehát ez picit félrevezető az az állítás, hogy ezek maguktól is végbe mennének a természetben.
0: Nem biztos, ha ráadásul, jól olvasom, végbe mehetne, tehát olyan... Tehát nem arról van szó, hogy mit tudom én, van egy pipacs, amit én úgy génmódosítok, hogy rászáll a légy, megdöglik, leesik róla, és elered fölötte az eső. Tehát nem erről van szó, hanem a pipacsnak kicsit, mit tudom én, sárgább lesz a szírma, ami egyébként is bekövetkezhetett volna. Tényleg nagyon profán és leegyszerűsítő volt, és tudom, hogy élelmiszerbiztonsági szempontból nem volt egy adekvát példa.
1: Igen. Hát ugye arról beszélnek általában, hogy hát ezek az új génmódosítási technikák sokkal precízebbek, pontosabbak, mint a korábbi génmódosítási technikák. Ez csak részben igaz, ugyanis egyre több kutatás mutat arra, hogy ezekkel a génszerkesztéssel, CRISPR-Cas meg egyéb ilyen módosítási technikákkal előállított növények és más élőlények esetében nagyon sok nem várt következménnyel számolnak. És ugye pont ez a probléma ezzel az egyszerűsítéssel, hogy kivonnák az engedélyezési folyamat alól ezeket a növényeket, kivonnák a biztonsági hatásoknak, a környezetbiztonsági, élelmiszerbiztonsági hatások vizsgálata alól, ráadásul nem lenne nyomon követhetőség, és a fogyasztókat megfosztanák annak az információnak, ahhoz az információhoz jutáshoz, hogy egyáltalán tudjanak róla,

0: génmódosított élelmiszereket esznek, vagy sem. Tehát itt elsősorban ez a kérdés nem arról szól, hogy most mi abóvó biztonságosnak ítéljük-e a génmódosított növényeket, hanem meg is fosztjuk magunkat attól a lehetőségről, hogy minden egyes újonnan kifejlesztett fajta esetén erről egyértelműen megbizonyosodhassunk.
1: Az NGT2 kategóriába sorolt növényeknél, megint csak, hogyha jól olvasom, ott arról van szó, ez nagyjából az, amikor tényleg olyan módon módosítunk egy fajt, ami a természetben vagy nemesítéssel sem jöhetett volna létre soha az életbe. Tehát az Istennek újra kellene teremteni a világot, hogy ez létrejöjjön. Na most ezeknél a növényeknél ugyanaz a korábbi vagy eddig ismert szigorú szabályozás fennáll, mint amiről már tudunk.
0: Hát az NGT2 kategóriában alapvetően a új génmódosítási technikákkal elvetett növényeknek csak egy töredéke esik, tehát ugye a független számítások azt mutatják, hogy nagyjából a 94%-a ezzel a technikával elültött növényeknek az NGT1 kategóriába esik, tehát megszűnne ezekben az esetekben az engedélyezés, a nyomon követhetőség
1: és a
0: tájékoztatás.
1: Magyarországra vonatkozóan ez mit jelentene? Ugye az alaptörvény azt tartalmazza azt, hogy géntechnológiától mentes mezőgazdasággal kell rendelkezni a Magyarországnak. Ez azt jelenti, hogy génmódosított vetőmag tulajdonképpen nem jöhet be. Ha jól értem, akkor ez azt jelenti, a boltokban ott vannak azok a termékek, késztermékek, külföldről is beérkeznek, amelyekben van génmódosított összetevő, de ilyen húst is lehet találni a húspultokban. Tehát a boltban ott van, a szántóföldön nincs, de a boltban ott van. Ez az új Európai Uniós rendelkezés mit változtatna magyar viszonylatban?
0: Ez nem teljesen egészen így van. Tehát ugye tekintettel arra, hogy az Európai Unióban egy elég szigorú szabályozás van a génmódosított szervezetekre vonatkozóan, már több mint 25 éve, és ugye az eddigi, a korábbi génmódosított fajtákra vonatkozóan a hatályban levő szabályozás kötelezővé teszi a jelölést, ezért az ezredforduló környékétől kezdve a környezetvédő szervezetek a fogyasztók felől érkező nyomás hatására a nagy áruházláncok úgy döntöttek, hogy nem kockáztatnak, és lényegében kivonták a boltok polcairól azokat a génmódosított élelmiszereket. Tehát ennek következtében ma nem igazán találkozhatunk a boltokban olyan élelmiszerekkel, amelyek génmódosított összetevőket tartalmaznak.
1: És ezt változtatják. A szabályozás az lehetővé teszi.
0: A szabályozás lehetővé teszi.
1: Tehát ez egy fogyasztói nyomás, egy társadalmi nyomás.
0: Igen,
1: az
0: igen.
1: Most is megtörténhet.
0: Hát most nem történhet meg, mert innentől kezdve nem kötelező a jelölés. Tehát ugye pont amiatt vonták ki a boltok polcairól a nagy áruházláncok, mert úgy nem akarták azt megkockáztatni, hogy a fogyasztó levesz egy terméket a polcról, és azt látja, hogy rá van írva, genetikailag módosított összetevőt tartalmaz. De a jelen esetben viszont az új génmódosítási technikák esetén ez nem kötelező, tehát nem fognak tudni a fogyasztók róla. És tulajdonképpen ez az a trükk, amivel a nagy géntechnológiai óriás cégek megpróbálják visszacsempészni a boltokba a génmódosított élelmiszereket.
1: Érdekes, ezt követjük majd meg azt, hogy a magyarországi szabályozás hogy megy ennek utána. Friedrich Robertnek, a Magyar Természetvédők Szövetsége program felelősének köszönöm, örülök, hogy itt volt.

0: Szabó Tibor Tiszás parlamenti képviselő benyújtotta azt a javaslatot, amelynek nyomán csökkenne nem csak a megyei közgyűlések vezetőinek, hanem a polgármestereknek is a fizetése. Ez már politikai szinten megjelent korábban, mint szándék a Tisza, illetve a kormány részéről. Akkor a polgármesterek különböző szervezetekbe tömörült polgármesterek, de egyénileg is megfogalmazták a kritikájukat. Elsősorban azzal kapcsolatban, hogy nem volt egyeztetés az önkormányzati szektor és a kormányzati szektor között erről a rendelkezésről. Csőzik László ért polgármester a vendégem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hogyha nem mondunk híreket, akkor önök mikor tudják meg, vagy tudták már korábban?
1: Nem. Ezt a javaslatot mi is a parlament.hu-ról vettük le, tehát nem volt valóban egyeztetés. Ettől függetlenül magam részéről tartalmilag egyet tudok vele érteni. Én azok közé tartozom, vagy talán kakukk tojás is vagyok, akik nem vették föl a fizetésüknek egy bizonyos részét, ezt a növekményt, tehát nálunk törvénysértő állapotban van Érden a polgármester és az alpolgármesterek fizetése, mert olyan nehéz helyzetben van a város, hogy ezt így tartottuk célszerűnek. Másrészt pedig a kormánynak lépnie kellett, mert július 1-től életbe lépett volna az az automatizmus, ami még nagyobb mértékben megnövelte volna a polgármesterek fizetését. Be van építve ez a törvénybe, és pont ezzel volt szerintem a gond, legalábbis azoknak a megyejogú városi, fővárosi kerületi és fölötte lévő, tehát főpolgármester esetében, akiknek a fizetése így nagyon-nagyon elszaladt volna a köztisztviselői bérskálához képest. Mi ezt mindig mondtuk, hogy...
0: Mennyire ezt az érzékeltessük, mert se a köztisztviselői bérskáláról nem tud semmit az átlagnéző, se arról, hogy egy polgármester mennyit.
1: Érdem ma, hogyha eljön hozzánk egy friss diplomás ügyintézőnek, tehát amivel lehet kezdeni egy köztisztviselői karriert, akkor körülbelül 400 valahány ezer, 440-450 ezer forint bruttó fizetést, illetményt kap.
0: Tehát akár 280-at is hazavihet.
1: A megyejogú városi polgármestereknek a fizetése, ha nem lépett volna most közbe a kormány, akkor július 1-je után szerintem valahol olyan költségtérítéssel együtt 3,5-4 millió forint között landolt volna. Ez egy iszonyatos nagy gap, hatalmas szakadék. Tehát ehhez képest most visszamegy bőven, de 3 millió forint alá ennél a kategóriánál. Összességében a július 1-én bekövetkezett emeléshez képest ez már, ahogy számolom, egy 20%-os csökkentésnek számít. Tehát valamennyivel több, mint a parlamenti képviselőknél. A parlamenti képviselőknél 10-15%-os volt összhatásában. Itt, hogyha a júliushoz mérem, akkor 20%-os, hogyha a jelen állapothoz mérem, akkor egy ilyen bő 10%-os csökkentésről van szó.
0: Minden polgármester megyei jogú várost vezet.
1: 10 kategória van, szerkesztő úr. 10 kategória, tehát az egészen
0: és a kezdő köztisztviselő úgy gondolom, hogy a kisebb településen és a nem megyei jogú városban is annyit keres, mint a megyei jogú városban. A polgármester az nem ugyanannyit keres.
1: Igen, az egészen
0: kisfalvaknál nem akkora szakad.
1: Az egészen kisfalvaknál is már 1 millió forint bruttó. Most én tudom azt, hogy rengeteg olyan kolléga van, magamat is ide sorolom, aki ezt életformaként csinálja, tehát 0-24-ben dolgozunk, de azért azt gondolom, hogy van egy határ. Tehát mi ezt a határt érdem megéreztük, tehát léptünk saját magunk, befagyasztottuk a bérünket, úgymond, de azt hiszem, hogy ez a lépés egy moderált, egy átélhető, egy normális, egy józan lépésnek fogható fel. Hát egy ilyen szépséghibája valóban van, kellett volna szerintem egyeztetni, meg az volt az ígéret. Hát még mindig lehet, tehát ott parlament előtt van, azt gondolom, hogy erre elég néhány nap, a szövetségeket össze kéne hívni. Én biztos, hogy azon politikusok közé fogok tartozni, akik azt fogják mondani, hogy ezzel tudok azonosulni, és ezt jó iránynak tartom, hiszen eddig is ezt cselekedtem magamtól. Van még benne egy olyan dolog, amiről beszélni érdemes, hogy a megyei önkormányzatok esetében viszont elképesztően erőset lépett az előterjesztő. Ugye ezek azok a testületek, amelyeknél szinte kiürültek a hatáskörök, és amelyeket egy az egyben a Fidesz visz. Tehát az összes megyében fideszes elnök van, és itt bizony a fizetéseket úgy meg akarják vágni, hogy azok összhatásában olyan bő egyharmadára esnének vissza. Azért ez nagyon drasztikus, tehát a megyei önkormányzatok kikeltek magukból. Nyilván ez egy politikai lépés is. Egyfelől
0: az szól
1: a másik
0: szintjén.
1: Oldal ellen, másfelől meg hogy mondjam, figyelembe veszi azt, hogy azért egy ennyire kiüresített szervezetnél, mint a megyei önkormányzat, nem biztos, hogy a testületek vezetői esetében ilyen magas díjazásra van szükség, de ez már messzire vezet, mert itt át kell gondolni a teljes önkormányzati szférát.
0: Világos. Volt olyan polgármester, aki azzal érvelt, hogy az önkormányzati cégnek a vezetője, nem is biztos a vezetője, az többet keres majd ezután, mint maga a polgármester. az, aki egyébként akár a munkáltatója, meg a végső felelősséget ő viszi el.
1: Igen, de ez az első felütés volt, amikor a miniszterelnök úr azt mondta, hogy az emelés előtti állapothoz kell visszamenni. Szerintem az egy nyelvbotlás lehetett, mert akkor kevesebb, mint a felére csökkent volna. Akkor ez valóban igaz lett volna. Tehát például
0: nem
1: már egy óvodavezető...
0: Vágni, csak rakjuk rendbe az idősíkokat. 2024-ben volt ez az emelés, ami előtti állapotról beszél mostan, és ahhoz képes volna egy automatikus további emelés, ez volna most július 1-től. Én pont ezt akartam egyébként megkérdezni. Arról van szó, hogy csökkennek a fizetések, vagy arról, hogy nem nőnek olyan mértékben, mint ahogy az eddig van jelenleg hatályos szabály
1: szerint. Érdemes akkor tényleg valóban rendbe tenni. Tehát két fontos dolgot beépítettek. Az egyik, hogy megszűnik az automatizmus, ez az automatikus emelés, ami minden nyáron bekövetkezett volna, amikor a KSH kihirdeti a nemzetgazdasági átlagkeresetet. Az a bázis, az 664 ezer volt talán. Most szerintem föl fog menni olyan 770 ezerre. És ennek a szorzója 10 kategória alapján, az egyes polgármesteresek esetében mások és mások, de ugye nőnek. A másik, amit megléptek, hogy megszüntették ezt a költségtérítést, amit a törvény 15%-ban rendelt, hát ez egy ilyen lebegő kategória volt, mi az, hogy költségtérítés. Magas fizetés mellett már ez nem biztos szerintem, hogy jár, tehát ezt kivezetik egy az egyben. És ez így összhatásában hozza tehát az, hogy ha a jelen fizetésekhez képest nézem, akkor bő 10%, ha pedig már a jövőhez viszonyítom, ami lett volna ahhoz a jövőhöz, de az egy közeli jövő, akkor meg egy kb. 20%-os fizetés csökkentés detektálható. Ezzel szerintem együtt lehet érni a nagyvárosokban. A kisfalvakat most így hirtelen nem tudnám megmondani, hogy náluk mit okoz. Meg kellene kérdezni községi polgármestert, mert az nem járná valóban, hogy mondjuk intézményvezetőknek, cégvezetőknek a bére alá süllyedjen, tehát a skálát azt tartani kellene. Helyes lenne amúgy hosszú távon visszahozni a köztisztviselői bérskálába a polgármesteri fizetéseket, mert hogy mondjam, szeretnék együtt sírni, együtt nevetni a köztisztviselőkkel, és ahogy nő az ő bérük, úgy nőhetne csak a milyen kis, ezt kivették ebből a rendszerből. Tehát nagyon fontosnak tartjuk ennek örvén elmondani, hogy azoknak a dolgozóknak a bérét rendezni kell, akik kevés fizetésért ott dolgoznak az önkormányzati igazgatásban. Na most ez a javaslat, ez egy átmeneti, ez egy ideiglenes, ez addig szól, amíg nem fogadják el az új önkormányzati teljes szabályozást, ez nem titkolt szándék is, tehát ezt úgy kell mérni.
0: Valamikor a ciklusban, ez nem tudható, nincsen a jogalkotási programban nem látni egyelőre, hogy
1: hát a kúszaplegykák alapján ez az alkotmányozás követően történne meg jövő tavasszal, és akkor ott mehetne a gondolkodás, hogy maximálják-e a ciklusok számát a polgármestereknél, ugye megy pletyka elég erősen az előrehozott választásokról, most a fizetésekkel szerintem jó irányba nyúltak hozzá, de hosszú távon ez nem tartható, tehát ezt át kell gondolni, és vissza kell tenni a KTTV-be.
0: Arról beszélt, írt Radnai Márk, a kedves polgármestereknek címezve, ugye ő Komárom-Esztergom megye 2. egyéni választókerületében nyert el a mandátumát, hogy nem az a dolga, hogy ő hónapokon keresztül kávézgasson a polgármesterekkel, ott van egy ügybejelentő platform, ahol mindenki jelezhető, mi az igénye, az országgyűlési képviselőnek az a dolga, hogy az országos ügyeket képviselje. A helyi egyéni képviselő és a listás parlamenti képviselő esetében ugyanaz a feladat? A listás parlamenti képviselőnél értem, hogy neki az országos politika a fő feladata. Aki egyéniben nyerte el a mandátumát, ott a hagyomány az, hogy legalább nem mindenki tartotta ehhez magát, de nagyjából ez a képzet él a fejünkben, hogy az egyéni képviselő az egyéni körzetében alapvetően pontosan polgármesterekkel vagy helyi szervezetekkel, bárkivel mással kávézik, beszél, egyeztet.
1: Én azt látom meghúzódni emögött, a kijelentés mögött, hogy a Tisza szakítani akar azzal a beidegződéssel, hogy itt informális hálók, különféle lobbik, láthatatlan erővonalak alakítják a döntéseket. Ez szerintem jó irány. Amúgy pedig az túlzás lenne, hogy az országgyűlési képviselőket hermetikusan elválasztanánk a polgármesterektől, akik egyébként az elmúlt évtizedekben klasszikusan úgy tekintettek az egyéni országgyűlési képviselőkre, mint egyfajta lobbistára, aki hozza a pénzt a választókerületben. Na most, ha átlátható viszonyokat akarunk, már pedig szerintem azokat, tehát hogy a pályázatokon a legjobb nyerjen, a pénzeket a legrászorultabb település kapja, stb., akkor nyilvánvalóan ezzel az urambátyám világgal valószínűleg szakítani kell. Ez nekem így túl erős. Tehát én ezt is soknak tartom. Én igénylem azt polgármesterként, hogy velem szóba álljon a területnek az egyéni országgyűlési képviselője. Nálunk egyébként csak hárman vannak, tehát könnyebb a dolga, mint Radnai körzetében, vagy abban a körzetben, ahol bizonyára nem tudom, több tucat polgármester van. De szerintem az a normális, ha van egy párbeszéd, és segítenek. De ez az egyéni, hogy arcra járom ki, hogy aki szimpatikus, aki politikai lojális, annak segítek, a többinek nem, na ezzel kell szakítani. És hogyha emögött a kijelentés mögött ez áll, akkor azt mondom, hogy meg tudok vele barátkozni, de akkor is azt gondolom, hogy nem normális, hogyha egy országgyűlési képviselő nem tartja a kapcsolatot a választókerületében található önkormányzatokkal. Ez egy olyan szimbiózis, aminek mennie kell, csak sokkal transzparensebb, kiszámíthatóbb, igazságosabb és hatékonyabb módon.
0: Csőzik Lászlónak, ért polgármesterének köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen is.

0: sót, mint bent. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
2: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Folytatódik a kánikula. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében, 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében, a támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható. Montreal nyugati részén számos zsidó üzlet és étterem található, a környéken jelentős rendőri erők vonultak fel. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a perzsa ország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Népih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban, a katasztrófavédők csak nem 400 esetben kaptak riasztást, főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést okozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, valamint a 11-es főúton a Pünköst-Fürdő utcánál. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Mától az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani, mert felújítják a gázvezetéket. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható gázvezeték javítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen. Tánc? Igen. Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen. És még fotózkodni is lehet velünk.
6: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
7: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyrosz pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Dera Park új food truckja. Ha kedd, akkor gyrosz pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
9: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Tisztító tűz műveletként jellemezte Magyar Péter azt az intézkedés csomagot, amelyet tegnap napirendelőtti felszólalásában ismertetett. Ez a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalnak a felállításáról, a 17. alaptörvény módosításról és ezen belül Sulyog Tamás köztársasági elnök eltávolításáról szól. Ezekről beszélgetek Nagy Attila Tibor politikai elemzővel, akit köszöntök a stúdióban. Jó reggelt, köszönöm,
2: hogy eljöttél hozzá. Kívánok, köszönöm a meghívást.
1: Ami az első, ami az én fülemet megütötte, hogy nevet adott ennek a csomagnak, tisztító tűz, és ezzel megkímélte az újságírókat attól, hogy maguk nevezzék el, mert az újságírók hajlamosak egyébként bizonyos csomagoknak adni bizonyos neveket, de az, hogy itt az olasz maffiától kezdte az egész történetnek a felvezetését, aztán megérkezett ide, hogy tisztító tűz, az maffia ellenes olasz ügyészeket, azokat is említette ebben a kérdésben. Így viszont egy másik fénytörése is van az ügynek, mint pusztán csak egy törvénycsomagnak, alaptörvénymódosításnak, illetve egyéb intézkedéseknek. Mi lehetett ennek a célja szerinted?
2: Valóban Magyar Péter ügyesen keretezi kommunikációs szempontból azt, amit tegnap előadott. Volt egy majdnem 60 perces beszéde a parlamentben, de ennek adott egyfajta tétet, adott egyfajta nagyon jó hangzó keretet, és ez a olasz maffia filmekkel, illetve az olasz maffiával való párhuzamot abból a szempontból is ügyesen csinálta, hogy előhívta például Cattani felügyelő fiktív alakját, ő ugye a Polip olasz filmsorozatnak volt a főszereplője, és főleg az idősebb nézők számára, akik még a 80-as években vagy 90-es évek elején nézték a Polip filmsorozatot a tévében, na az ő emlékképüket hívta elő Magyar Péter miniszterelnök. Az ugye, hogyha tartalmilag nézem, az viszont egy nagyon rossz jel, hogy ezzel az összehasonlítással, tehát az, hogy a Fideszt maffiához hasonlította, ugye szó szerint Orbáni maffiáról beszélt a miniszterelnök, ezáltal még inkább elvágja annak a lehetőségét, hogy normális kultúrált viszonyok legyenek az ellenzékkel, különösen az ellenzék nagyobb pártjával, a Fidesszel. Ezt kifogásolták is a fideszesek, amikor reagálhattak Magyar Péter beszédére. Ugyanakkor ennek a együtt nem működésnek van hagyománya Magyarországon, tehát tulajdonképpen Magyar Péter nagyon-nagyon sajátos stílusban beszél ugyan, de az, hogy ellenségessé válik a kapcsolata az ellenzékkel, ez nem olyan nagyon új dolog a magyar politika történelemben. Például Tisza Istvánnak is rendkívül ellenséges volt a kapcsolata az ellenzékkel.
1: És az ellenzéknek is az adott többséggel, ez nem kell Tisza Istvánig visszamenni, elég a 90-es éveknek a parlamentjeire
2: visszagondolni. Persze, de azért a 90-es években még annyiban jobb volt a helyzet, hogy a pártok többségét áthatotta az EU-hoz és a NATO-hoz való csatlakozás.
1: Ez pedig egy közös pont.
2: Na jó, de ez egy fontos közös pont volt, tehát ez egy stratégiai közös pont volt, és ez azért valamennyire enyhítette az akkori ellentéteket. Viszont valóban, ahogy ez a közös pont elérődött, onnantól kezdve valóban egyre rosszabb és rosszabb lett, és amit ugye a magyar politika történetben még érdemes megfigyelni, az az, hogy ugye a mindenkori hatalom igyekszik az ellenfelét, akkor is, hogyha több pártrendszer van, minél inkább kijebb szorítani, vagy minél lehetetlenebb helyzetbe hozni. Tehát például Tisza Istvánnál például a házszabálymódosítás volt az, ami nagyon felháborította az ellenzéket, vagy hát a Horthy korszakban nem volt lehetséges az ellenzéknek hatalomra jutni, mert egyszerűen nem. És most is látunk egy olyan törekvés Magyar Péter részéről, és ebből a szempontból is ügyes a keretezés, hogy miközben így ilyen tűz tisztító tűzről beszél, meg a maffia elleni leszámolásról, közben igyekszik a Tisza bebetonozni a hatalmát több ciklusra. Tehát ez az országgyűlési képviselők mandátumainak időbeli korlátozása, ez a maximum 12 év, arról szól, hogy az ellenfél tapasztalatabb politikusai ne tudjanak a parlamentben labdába rugni. Tehát ez eléggé átlátszó, de látom azt, hogy nagyon jó hangzó szlogenek mögött azért a Tisza igencsak igyekszik építgetni a hatalmát, bár volt honnan tanulni, ezt elismerem.
1: Az a fajta, mindjárt átérünk egyébként a konkrétumokra is, de hogyha már itt történeti visszatekintést tettél, akkor engedj meg nekem is itt még egy vonalat, vagy a nézők engedjenek meg egy vonalat. Szóval azzal az igénnyel lépett, vagy foglalt el a hatalmat 2010-ben a Fidesz, ezt ki is jelentette, hogy ugye az volt, hogy a kis győzelem, kis változás, nagy győzelem, nagy változás, ezt hallottuk 2008-9-től kezdve már, 2010-ben pedig, és ez aztán benne a nemzeti hitvalláson, az alaptörvény preambulumában is, hogy a rendszerváltás után évek zavaros átmenete, az zárják le 2010-ben, és új fejezetet nyitnak, és utána azt nagyon sokszor hallott, mert előtte is sokszor hallottuk, hogy a tulajdonképpen átmentett pártállam az ért véget, ahelyett alapozunk meg egy új rendszert 2010-ben. Magyar Péter pedig tulajdonképpen arról beszélt, hogy a rendszerváltás óta eltelt időszakban összefonódott érdekviszonyokat, azokat most van lehetőség felszámolni. Az ellenzéket, a korábbi ellenzéket már legyőzte az európai parlamenti választáson, most az egyébként politikailag nagyon meghatározó Orbán Viktort és a Fideszt, ami 88-89 óta ennek mondható, azt is legyőzte, tehát igazából most van az új fejezet, most van a tisztalap.
2: Igen, hát azt is meg lehet figyelni az elmúlt 36 évben, hogy vannak olyan új hatalmak, amelyek szeretik magukat az új kezdetnek beállítani, és rendszerváltásról beszélnek. Magyar Péter rendszerváltást ígért, ez kétségtelen, és maguk a tiszások is úgy élik meg a mostani folyamatokat, hogy végre rendszerváltás van, de ha már említetted a Fideszt, hát a NER is rendszerváltásként haragozta be magát. Amikor Orbán Viktor győzelmi beszédet mondott 2010-ben, úgy fogalmazott, hogy a magyarok leváltották az eddigi rendszert, és egy úgy nemzeti együttműködés rendszerére szavaztak, tehát akkor is Orbán Viktor politikai rendszerváltást hirdetett meg.
1: Bocsáss meg, Stumpf István pedig, aki ugye a Bibó kollégiumban, a Fidesz keltetőben ott bábáskodott az újonnan megszülető politikai mozgalom felett, most a Fidesz kongresszuson beszélt arról, hogy az Orbán korszaknak és a nemzeti együttműködés rendszerének vége.
2: Hát amennyiben politikailag értelmezzük a rendszerváltozást, és nem olyan értelemben, hogy egy pártrendszerből több pártrendszerbe, vagy több pártrendszerből vissza egy pártrendszerre, akkor az elmúlt 36 évben három darab politikai rendszerváltás volt, mert ugye jött 1990-ben, aztán jött 2010-ben, legalábbis a Fidesz saját bevallása szerint rendszerváltás volt, akkor is jött most 2026-ban, tehát meglehetősen sok rendszerváltással kell, hogy a magyarok szembesüljenek, és az is érdekes, hogy mindegyik új rendszer magának szebbnek, jobbnak, erkölcsösebbnek tünteti fel.
1: Jó, én ezzel nem lepődök meg, tehát senki nem fogja azt mondani, hogy csúnyább, rosszabb és erkölcsösebb vagyok.
2: Világos, ezen nem lepődik meg természetesen az ember, bárhogyha mint a magam kissé furcsa szerzett elkezd olvasni mondjuk korabeli jegyzőket, könyveket, mondjuk amikor a tanácsköztársaság is úgy tünteti fel magát, hogy a elnyomó, uralkodó osztály után ők valami szebbet fognak csinálni, aztán jön a Horthy korszak, amelyik szintén kinyilvánítja a parlamenti üléseken, hogy milyen szörnyű volt az őszi rózsás forradalom és a tanácsköztársaság. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ilyet azért, aki mondjuk történelmet tanulmányoz, azt mondja, hogy hát ilyet már sokat láttam, nagyon
1: ja,
2: sokat
1: ez
2: láttam.
1: Világos, nyilván majd
2: A magyar politikában...
1: Egy picit a tegnapi napra konkrétan és a bejelentett intézkedésekre, mert az időn, ha kétharmadról beszélünk, akkor az időn kétharmadát elbeszéltük.
2: Igen.
1: De egyébként nem baj, mert ez a fajta aspektus is érdekes lehet. Szóval itt a köztársasági elnök elmozdításával kapcsolatban volt egyfajta gondolkodás, ez, hogy vajon mi lehet majd az a jogi konstrukció, ami majd kellően cizelláltan alá fogja támasztani ezt a távozást. Hát itt aztán nem vacakoltak sokat. Beleírták a 17. alaptörvény módosításba, hogy amikor ez hatályba lép, akkor a köztársasági elnök megy viszontlátásra. Nagyjából ennyi, csak egy kicsit jogilag szabatosabban megfogalmazva. Egy mondattal lerendezték ezt a kérdést.
2: A lényeget illetően igazad van, de azt azért vegyük figyelembe, hogy késésbe került a Tisza és Magyar Péter, hiszen arról volt szó, hogy május 31-ével le kell mondani a Sulyog Tamásnak, eltelt egy hét, eltelt két hét, eltelt három hét, és mindig nem történt semmi, és az valóban fura volt, hogy a Tisza elfelejtette kidolgozni időben az alaptörvénymódosítást erre a helyzetre. Ugye ami a nagy problémát okozta a Tisza számának, hogy mi a csodát csináljon akkor, hogyha Sulyog Tamás nem hajlandó aláírni azt az alaptörvénymódosítást, amelyik az ő eltávolításáról szól.
1: De ezzel, bocsánat, ezzel nincs mit kidolgozni. Tehát akkor, hogyha a köztársaság, ez egy pont erről egyrészt beszélgetünk itt tegnap a reggeli startban is Tánic Péter alkotmányjogásszal, pont ezt vettük végig. Másrészt nem gondolom azért, mert hogy azt a műsort nézte Magyar Péter, de erről beszélt ő maga is, hogyha nem írja le a köztársasági elnök a saját elmozdítását előíró alaptörvénymódosítást, akkor ő szándékosan követel alaptörvénysértést, ami alapján megindítható vele szemben a megfosztási eljárás, ameddig, aminek ideje alatt a jogköreit felfüggesztik, amit akkor a házelnök fog gyakorolni, és akkor elfogadnak egy másik alaptörvény módosítást, házelnök aláírja, viszontlátás.
2: Igen, ez a megfosztási eljárás valóban az alaptörvény hatályos rendelkezéseiben szerepel, de ez képest hetekig tartott, hogy erre rájöjjenek. Minden esetre valóban Magyar Péter ismertette tegnap kora este ennek a menetrendjét, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Tisza párt végül is ki tudta találni a sakmat helyzetet. Tehát én is úgy látom, hogy azáltal, hogyha megindítják majd a megfosztási eljárás, valóban az szerepel az alaptörvényben, hogy ezen eljárás alatt a köztársasági elnök nem gyakorolhatja a jogait, magyarul nem gyakorolhatja azt a jogát sem, hogy megtagadja az alaptörvény módosításának az aláírását, mert onnantól kezdve belép a parlament elnöke, aki ugye Tiszás, tehát ő meg nyilván alá fogja írni azt az alaptörvény módosítást, amelyik valóban azt mondja ki, hogy a köztársasági elnök mandátuma megszűnik. Tehát innentől kezdve én is úgy látom, hogy lehetségessé válhat az némi késéssel, hogy a Sulyog Tamás mandátuma nem csak hogy megszűnik júliusban, de augusztus 20-a előtt tudnak egy új köztársasági elnököt választani, tehát megtalálták végre azt a formulát, amelynek következtében valóban váltás lehet majd a köztársasági elnökség.
1: Én azt gondolom, hogy jogilag megvolt ez a formula, tehát én, aki nem vagyok alkotmányjogász, én is erre rábukkantam, hogy ez a megoldás, ez nagyon könnyen kivitelezhető. Inkább az a kérdés talán, hogy politikailag hogy volt ez jobb? Hogyha ezt önmagában jelentik be az a köztársasági elnök elmozdítását, akkor az máshogy szól, mint hogyha egy átfogóbb rendelkezéscsomaghoz van hozzáillesztve, amelynek egyébként hangsúlyos része éppen a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal.
2: Igen, de hogyha ez tényleg ilyen egyszerű lett volna, akkor már jogilag akkor be nem látom, hogy mit vártak hosszú heteken át. Ezt ki kellett gondolni, mert azért ne felejtsük el, hogy a méltatlan a megfosztási eljárást azt elvileg csak szándékos törvénysértés esetén lehetne megindítani. Persze lehet ezt kamuból is megindítani, mert valóban ebben szerepel az, hogy a megfosztási eljárás indítása után a köztársasági elnök nem gyakorolhatja a jogait. Aztán, hogyha mire az alkotmánybíróság esetleg felmenteni a köztársasági elnököt, addigra megszűnik az ő mandátuma, mert közben így van, mert közben hatályba lép az az alaptörvény módosítás, amelyik meg megszünteti, felszámolja a köztársasági elnök mandátuma. Ez egy tükkös dolog, hát ezt kellett kimódolni hetek alatt, és ez most már így végül is sikerült.
1: Nagy Attila Tibor politikai elemzőnek köszönöm.
2: Én is köszönöm.

0: Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, az egyik ukrán egységet elnevezte az ukrán felkelő hadseregről. Az ukrán felkelő hadsereg a második világháborúban játszott fontos szerepet, legalábbis a történelmi emlékezet több ponton is megjegyezte egyrészt ukrán oldalon, másrészt pedig lengyel oldalon. A lengyelek azt mondják, hogy ez az ukrán felkelő hadsereg akkor 43-45-ös időszakban tömegmészárlásokat rendezett lengyelek ellen. Az ukránok azt mondják, hogy a lengyelek azok is végeztek ki tömegesen ukránokat, de a lényeg az, hogy a lengyel elnök ezek után visszavonta Volodymyr Zelenszkijnek adható legmagasabb lengyel állami kitüntetést, a Fehér Sas érdemrendet. Dobrovjecki Péter, Lengyelország szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője a vendégem. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy eljött hozzám. Köszönöm szépen. Ez egy történelmi, vagy politikai, vagy a különösen a jelen helyzetben mondjuk orosz-ukrán viszonyban értelmezhető döntés.
1: Első kettő. Alapvetően nincsen vita ukrán részről sem, hogy népirtás történt, tehát tömeges gyilkosság történt, a népirtás fogalom körül van vita, Lengyelország kimondta a törvényének, hogy népirtás történt, 43-45 között Volhíniában, ez a volhíniai mészárlás néven ismert esemény, Ukrajna ezt elfogadja, és amit ön is mondott, az a válasza, hogy ez egy lengyel-ukrán földalatti hadseregek közötti konfliktusnak egy állomása volt, sokkal fontosabb az ukránok számára az, hogy az UPA, tehát az ukrán földalatti hadsereg mit jelent mai vetületben, az ukrán nemzetépítés szempontjából, és szerintük ez egy szovjetellenes föld alatti ellenálló mozgalom. Tény, azt is csinálta, de közben ugye más, mind a zsidó kisebbség írtásában részt vett, mind a lengyel elleni harcban részt vett, mind a szovjetek ellen harcolt, tehát egy sokkal komplexebb dologról van szó, azonban az ukrán szempont szerint a ukrán nemzetépítés miatt fontos, hogy az UPA egyfajta egységesítő szerepet töltsön be. Ez egy nem új vita, Lengyelország és Ukrajna évtizedek óta vitatkoznak arról, hogy pontosan milyen közös módszerre lehet rendezni ezt a kérdést, és úgy tűnt, hogy 2022-t követően, a teljes körű orosz inváziót követően lesznek módok arra, hogy vagy megegyezésre jusson ez a vita. És
0: napirendre került egyáltalán?
1: Persze.
0: Azóta az a teljes körű orosz invázió óta is?
1: Igen.
0: Ezt volt Lengyelország és
1: közös akadémiai bizottságok, exhumálásról volt szó, közös megemlékezésekről, csak ugye látjuk azt, hogy ami két állam vitája történelmi szempontból, az belpolitikailag aktuális kérdés mind Lengyelországban, mind Ukrajnában. Tehát, hogyha Zelenszkij elnök szeretne az ukrán nacionalistáknak kedvező gesztust tenni, akkor tesz egy ilyen gesztust. Hogyha a lengyel belpolitikában egy lengyel politikus pártpreferenciától függetlenül, vagy hovatartozástól függetlenül nem emeli fel a szavát egy ilyen ukrán lépés ellen, akkor viszont a saját szavazói kérik ezt számon rajta.
0: Mert hogy az UPA-nak, ennek az ukrán felkelő hadseregnek a megítélése hasonlóan egyébként Moszkva politikájához pártokon átívelően egységes, nagyjából egységes álláspontnak örvend Lengyelországban.
1: Igen, kevés olyan dolog van Lengyelországban, ami politikai pártokat egy irányba tereli, de az Oroszországhoz fűződő viszony, illetve az ukrán nacionalisták megítélése a II. Világháborúban ilyen kérdés.
0: Jó. A vége ugye ennek a történetnek az lett, hogy ezt nem tudom, hogy politikailag sértésnek, vagy minek veszi, mi a jó szó erre, de a lengyel elnök Károly Navracsics azt mondta, hogy visszavonja a Fehér Sas rendet. Ez ugye a legmagasabb, ha jól tudom, a legmagasabb külföldi vezetőnek adható lengyel állami kitüntetés. Erre válaszul több jelenlegi és korábbi lengyel vezető is visszaadta akkor a Fehér Sas rendet, ukrán vezető is visszaadta a Fehér Sas rendet Lengyelországnak, hogy akkor nekünk sem kell. A lengyel elnök és a lengyel miniszterelnök között egyébként van politikai ellentét. A lengyel belpolitikában mi a hatása ennek a kérdésnek?
1: Annyi, hogy nem a Fehér Sas, nem más érdemrendet adtak vissza, de ez lényegtelen.
0: Köszönöm. Igen.
1: A lényeg az, hogy igen, eszkalációs folyamat zajlik, tehát hogy mind az ukrán, mind a lengyel politikusok nem úgy reagálnak a konfliktusra, hogy próbálnák azt csitítani, főleg úgy, hogy most csütörtök pénteken egy fontos konferencia lesz Gdańskban a ukrán újjáépítésével kapcsolatban, ahol elvileg Zelenszkij elnök részvételét már jelezte korábban.
0: Érdekesek lesznek a protokollfotók.
1: Abszolút, amennyiben eljön. Kérdés, hogy az eszkaláció folytatódik-e, és lemondja a részvételét. De igen, belpolitikai...
0: akartam térni, de...
1: Ráharagudjon, hogy előre
0: semmi vágtam. Gond, de nagyon jó, örülök neki, mert akkor beszélhetünk erről is. Ugye ez az ukrán helyreállítási konferencia, igen, ami Gdańskban lesz ezen, ennek a hétnek a második felében, valóban Zelenszkij elnöknek ott kéne lennie. Igen. És a lengyel félnek is ott kéne lennie.
1: Igen, de a lengyel államfő nem lesz ott például. Tehát amit ön is mondott az előbb, hogy van egy belpolitikai betülete, persze, Navracsics elnök, ő a jog és igazságosság fő ellenzéki jobboldali párt jelöltje, úgy nyert választást, míg Donald Tusk egy centrista kormánykoalíció élén kormányoz Lengyelországban, ők ketten erősen szembeállnak egymással, és jövőre választaná Tusk egy centrista kormánykoalíció élén kormányoz Lengyelországban.

0: Zelenszkijt is. Hogyan oldódhat meg ez a kérdés?
1: Igazából mindkét félnek hátrébb kéne tenni egy lépés hátrébb kéne lépnie. Jó alkalom erre az említett Gdańszki konferencia, hogyha ott az a narratíva folytatódik, ami most Donald Tusk az elmúlt 24-36 órában említett, mégpedig az, hogy Oroszország fog elsődlegesen örülni annak, hogyha Ukrajna és Lengyelország egymás torkának ugrik, és figyeljünk arra, hogy most a elég kényes ukrajnai hadihelyzet azt kívánja, hogy akár most a hadianyagok vagy a támogatás területén, akár hosszabb távon az újjáépítés területén Lengyelország szeretne ott ülni az asztalnál, amikor a döntéseket meghozzák, akkor mind Lengyelország, mind Ukrajna érdeke az, hogy újból befagyasztásra kerüljön ez a helyzet, hiszen látjuk, ez volt eddig a stratégia.
0: Zelenszkij nyilvánvalóan tudta, hogy felzúdulás kelt Lengyelországban az, hogyha a saját egyik haderejét azt az ukrán felkelő hadseregről nevezi el.
1: Igen, ez is.
0: Nem tartom valószínűleg, hogy provokálni akarta Lengyelországot, de az könnyen belátható, hogy ezt nem nehéz provokációként értékelni. Igen. Legalábbis a történelmi múltnak a közös értelmezése szempontjából. Miért történik egy ilyen lépés?
1: A lengyel szempont az, hogy az ukránok hálátlanok, persze ez nem ilyen egyszerű, ezt ki lehet kimondani, az biztos, hogy lengyel álláspont sokszor az, hogy Ukrajna nem kellően díjazza azt a folyamatos támogatást, amit 22. februárja óta Lengyelország, illetve azt meg előzően is nyújtott Ukrajnának. Ukrán szempont pedig az, hogy igen, Lengyelország támogat minket, de ettől függetlenül...
0: De mi védjük őket is?
1: Egyrészt, bár ez a kisebbik szempont, de egy tény és való, másik szempont pedig az, hogy kell egy nem ukrán nemzettudat, mert Ukrajna úgy tudja megvédeni magát, hogyha kialakul egy olyan egységes nemzetkép, ami egy viszonylag új országot valahogy az állampolgárokat egybe tudja terelni. Kérdés, hogy mi ezt tud nyúlni Ukrajna ebben a helyzetben.
0: Arányos volt a lengyel elnök fellépés az Zelenszkijjel szemben?
1: Privát véleményem alapján azt mondanám, hogy szót kellett emelni ez ellen, államfőként is a kötelessége.
0: Sok fokozata van ennek.
1: Igen, a kitüntetés visszavétel nem feltétlenül egy elegáns diplomáciai gesztus volt.
0: Hogyan reparálható?
1: Amit említettem,
0: az vissza nem fog jönni, bocs, meggondoltam magam, mégis oda melledre tűzöm, tehát ilyen nincsen.
1: Értem, senki sem szeretni magát gyenge emberként feltüntetni, főleg a politikában, tehát hátralépést nem lehet csinálni, oldalépéseket, ilyen rákszerű oldalmozgást lehet csinálni, mégpedig azt, hogy a közös jó érdekében, vagy a közös cél érdekében, és akkor Oroszország megint megjelenik, mint a legyőzendő, egyesítő cél, ennek érdekében lépjünk hátrébb, és koncentráljunk inkább arra, hogy mit lehet tenni a napi együttműködés céljából.
0: Kedden Gödöllön próbálják feléleszteni a V4-es együttműködést. Itt lesz a szlovák, a cseh és a lengyel vezető is. Magyar Péter, magyar miniszterelnök fogja majd fogadni őket. Milyen perspektívák vannak a V4-ben? Ideológiailag ez most egy széttartóbb csapat, mint amilyen lenne akkor, hogyha Orbán Viktor maradt volna hatalmon. Ugye Lengyelországban ott centrista kormány van, de ugyan is mondta, választások lesznek, és nem biztos, hogy olyan nagyon fényesek Tusknak az esélyei. Csehországot, Szlovákiát látjuk, ott az Orbán irányvonalhoz közelebb álló vezetők vannak. Félre tudják-e tenni ezeket? Viszont mindegyik látta, hogy mi történt Magyarországon, tehát nyilván a képletből nem lehet kivenni Budapestet. Meg lehet találni azokat a dolgokat, amik mindenkinek közösen fontosak, és a vitás kérdéseket félretenni?
1: Igen, egyáltalán az, hogy létrejön egy ilyen találkozó, már fontos fegyvertény, hiszen az elmúlt években láttuk, hogy pont az ukrajnai-orosz helyzet miatt megosztotta a V4-eket azzal kapcsolatban, hogy mi az eljárásmód, és az szét is feszítette igazából a már korábban sem túlságosan pörgő együttműködést. Nem szabad elfelejtenünk, hogy magyar elnöksége van a V4-es együttműködésnek június végéig, tehát az, hogy pont az elnökség végére még sikerül egy ilyen miniszterelnöki csúcsot összehozni, az már valami. Tehát nincsenek vérmes reményeim, alapvetően az, hogy a együttműködés keretében újból egy asztalhoz ülnek a miniszterelnökök, és akár megtárgyalják potenciális bővítés kérdését. Magyar Péter miniszterelnök többször mondta, hogy Ausztriával látná potenciálisan bővítés lehetőségét. Ez azért egy eléggé hosszú-hosszú távú terve lehetne a V4 együttműködésnek, de igen, hiába a viseleti együttműködés nem a legforróbb és legkapósabb regionális együttműködési formátum jelenleg Európában, azért van hova visszanyúlni, és alapvetően az Európai Unión belül ez a négy ország, amennyiben ugyanis mondta, hogy más a politikai vezetés, de amennyiben van kijelölt közös cél, amit lehet képviselni az unión belül, akkor már azért egy jelentős pozíciót tudnak kiépíteni.
0: Ilyen rövid újú teniszpólóban egy videóüzenetet tett közzé Robert Fico, szlovák miniszterelnök, éppen Magyarországnak címezve, talán nem véletlenül itt a gödöllői találkozó előtt. Egyrészt beszélt a Benes dekrétumok ügyéről, mint amely vitás kérdés a két ország közt, másrészt pedig fölemlítette Magyar Péternek azt a mondatát, hogy Magyarország az az ország, amelyik önmagával határos, és finoman utalt rá Robert Fico, hogy a lengyelországi belpolitikában a választásokhoz közeledve bizony a magyar kérdés az témává válhat.

0: ennek a videónak az időzítése az mit üzen a gödöllői találkozó előtt?
1: Hát az, hogy Robert Fico, tehát ő egy mindenhájjal megkent veterán politikus, aki jól tudja, hogy hogyan lehet úgy kis gesztusokat gyakorolni egy fontos találkozó előtt, hogy tematizáljam azt a találkozót. Magyar Péterék harciasan kezdte miniszterelnöki tevékenységét a szlovák-magyar bilaterális kapcsolatok kezelésében, és Robert Fico próbálja most visszavenni a kezdeményezést.
0: És azt mondja, hogy még mindig nem látogatott el Magyar Péter Pozsonyba, pedig ő türelemmel várja továbbra is. Hát meglátjuk, hogy mi lesz mindez a gödöllői találkozó, érdekes lesz ezek a vitáskérdések, a kétoldalú vitáskérdések, azok szóba kerülnek egyáltalán. Dobrovjecki Péter, Lengyelország szakértőnek köszönöm, örülök, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Az Eurostat friss adatokat közölt az Európai Uniós tagállamok vagyoni helyzetéről, fogyasztási szokásairól, illetve fogyasztási számairól, valamint arról, hogy milyen gazdasági eredményeket tud felmutatni egy-egy tagország. Eszerint Magyarország a fogyasztást tekintve a sor legvégén van. Kovács Imre, az ELTE kutató professzor a vendégem, akit köszöntök a stúdióban. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Mit mutat meg pontosan az, hogy az egyfőre eső fogyasztás az mennyi?
2: Pontosan azt, amivel indított a műsort, hogy egy európai sorrendben hol is van Magyarország, ami ugye ez egy nagyon összetett mutató, akármelyik részét nézzük. A részleteknek a boncolása az nagyon hosszú ideig tartana. Minden esetre maga a tény, amit ez a jelentés mondott, az nem nagyon szívderítő.
1: Az, hogy Magyarországon a legalacsonyabb az egyfőre eső fogyasztás, az azt jelenti, hogy mi veszünk a legkevesebb darab almát, vagy pedig mivel nálunk nagyon olcsó az alma, ezért aztán a pénzben kifejezett fogyasztás is alacsony.
2: Valahol mind a kettő igaz, azzal együtt, hogy azért egy fogyasztásbővülés Magyarországon is történt. Tehát ez nem azt jelenti, hogy egy 20 vagy 16 évvel ezelőtti állapothoz képest sokkal gyengébb a fogyasztás. Másrészt arra is felhívnám a figyelmet, hogy itt ugye európai átlaghoz viszonyított szinte százalékos értékeket hallunk, és ebből a szempontból még a lista legvégén levő Magyarország számára is ez egy olyan állapot, amit 20-30 évvel ezelőtt azért elképzelni nem lehetett, hogy le vagyunk szakadva az elképzelt európai középtől is, de azért nem annyira, hogy ez reménytelen távolságra legyen. Másoktól, ugye a kelet-európai államoktól is van egyfajta eltávolodás, de hát azért ez az esetek többségében néhány százalékos. Itt az emelkedés és a rossz helyzet együttműködik.
1: Az, hogy az európai fogyasztási rangsorban utolsók vagyunk, nem ez az első olyan év, amikor ez megtörténik. Azt érdemes figyelnünk, hogy csak azt érdemes figyelnünk, hogy hol vagyunk a rangsorban, vagy pedig azt is érdemes figyelnünk, hogy a távolság az előttünk lévőkhöz képest hogyan alakul. Magyarán tovább leszakadunk, vagy pedig azért tudjuk tartani a tempót, ha lihegve is.
2: Én nem látom a tovább leszakadásnak a veszélyét olyan erősnek, hiszen 1-1 százalékkal vannak előttünk sorstársak. Persze vannak, akik jobban elmentek mellettünk, ez ugye ez állandóan hangsúlyozott is, mondjuk a leglátványosabban a lengyelek ahhoz képest, ahonnan indultunk. Tehát ez nem egy örökre bezárt állapot, ezen viszonylag politikai eszközökkel lehet változtatni. Ugyanakkor egy fajta figyelmeztetés is, ami a fogyasztás világában történik a politika számára, hiszen ennek már hogy a fogyasztás emelkedésének a megtorpanása az egyik eleme volt, ami április 12-én hatott.
1: A lakhatási kérdések azok nagyban meghatározzák azt, hogy egy családnak hogyan alakul az adott hónapon belül a fogyasztási szerkezete. Na most Magyarországon is, de az Európai Unió statisztikai kategorizálás szerint is a saját ingatlan tulajdon az beruházásnak számít, nem fogyasztásnak. Míg mondjuk, és Magyarországon jellemzően saját tulajdonú ingatlanban élnek az emberek, sokat fizetnek érte, mert a törlesztő, tehát mind tudjuk, hogy sokat fizetnek érte, drága. De az nem fogyasztásnak számít, hanem beruházásnak számít. Ellenben, hogyha bérlik a lakást, akkor az fogyasztásnak számít, és mondjuk Nyugat-Európában jellemzően bérlik a lakásokat, ezért ott egy adott családnak a havi kiadásai között a fogyasztási érték az magasabb, beruházási érték alacsonyabb, mert hát ugye nem törleszti a lakását, nem megvásárolja, hanem csak bérli. Nem adódhat ebből is egy olyan szintű torzítás, hogy lehet, hogy úgy látjuk, hogy máshol sokkal többet fogyasztanak, mint itt. Igen, azért, mert a lakhatásra fordított kiadásai, azok a fogyasztás kategóriába esnek, és nem a beruházás kategóriába.
2: Ez kétségtelenül így van, de hát azok a mérőeszközök, amiket használnak, azoknak egy jelentős része megpróbálja kiegyensúlyozni ezeket a különbségeket.
1: Egy az egyben a szegénységről szól az, hogyha a fogyasztási érték Magyarországon nagyon alacsony, meg lehet feletetni egymásnak a két kifejezést vagy fogalmat?
2: A fogyasztás állapota és a szegénységnek a megléte nyilván összefügg egymással valahol, de azért azt se lehet mondani, hogy a fogyasztásban visszamaradt európai országokban törvényszerűen sokkal magasabb a szegényeknek az aránya, hiszen ugye azt egy másik nagyon nehezen mérhető mutatóval mérik elsősorban, ez pedig a jövedelem. Az, hogy a jövedelemből mennyi juthat fogyasztásra, itt milyen egyenlőtlenségek vannak, ez egy másik fajta dimenziója annak, ahol európai különbségeket mérni szokás.
1: És van a szegénységnek, nem biztos, hogy túl szabatosan járom körbe, vagy gondolkodom erről a dologról, egy olyan aspektusa is, ami nem feltétlenül a vagyoni vagy a jövedelmi helyzettel függ össze, hanem a hozzáférés lehetőségével a közszolgáltatásokhoz, amiről nem feltétlenül az az ember tehet, aki sokat vagy keveset keres, hanem az, hogy van-e, vezet-e oda út, van-e rendesen buszjárat, el tud-e jutni iskolába, orvoshoz, bevásárlási lehetőséghez, szolgáltatásokkal találkozik-e az adott településen, ott ha ezek nincsenek, akkor keresett sokat is, keveset is, ezekhez nem fér hozzá egyszerűen. Ezeket is a szegénység kategóriáján belül kezeljük?
2: Egyetértek az ön közelítésével. Van, aki úgy értelmezi a szegénységet, még egyszer mondom, hogy elsősorban a jövedelmek közti különbséget veszi figyelembe, ez is egy jogosult szemléletmód, de talán bölcsebb úgy értelmezni a szegénységet, hogy mihez fér hozzá. Még annál is szélesebb spektrumban, mint amit elmondott. És ebből a szempontból ugye a szegénység jelentése is más, mint hogyha csak a jövedelemmel foglalkozunk. Akik igazán hozzáértők, és akik szegényekkel foglalkoznak, azok pontosan tudják, hogy a jövedelmi bezártság az egyik oka a szegénységnek, viszont az információszerzés, a tudáshoz való hozzájutás, ahhoz, amit a kormány szolgáltatásonként meg tud szervezni, ehhez való hozzájutás, az mind-mind-mind befolyásolja, hogy valaki olyan helyzetben van, hogy nagyon nagy hátrányokat szenved. Éppen ezért kevésbé is használjuk mi azt a kifejezést, hogy szegénység, inkább azt mondjuk, hogy a társadalom legalján levő, sajnos egyre növekvő társadalmi réteg az mennyire van leszakadva az előtte levőktől.
1: Öngerjesztő folyamat a leszakadás? Hogyha leszakadt, mit tudom én, a társadalomnak a 3%, akkor előbb-utóbb ott már az 5%-a is megjelenik. Tehát ha nem nyúlunk hozzá, hogyha nem indítunk programokat, akkor ez egy lefelé tartó spirál?
2: Lehet lefelé tartó spirál, de nem olyan, amit megfelelő társadalompolitikával, szociálpolitikával adja. A hozzáférhető javaknak és jövedelmeknek a szétosztásával nem lehet viszonylag egyszerűen politikai szándék meglévén változtatni.
1: Pénz, szervezés, programok?
2: Nagyon sok minden együtt, hiszen önmagában a pénz az nem biztos, hogy radikálisan segíteni tud a társadalom legalján levőknek a helyzetén, ez mindenféleképpen kellenek programok, és még valamit tennék hozzá, ez nem kizárólagosan a jelen Magyarországon és magyar társadalmában, az nem biztos, hogy csak a kormánynak a programja segíthet radikálisan, a segítségükkel hívni a társadalomnak más csoportjait is, akik a szegények fölött állnak.
1: Kitörési lehetőségek mi az, ami rendelkezésre áll, akár már ma is?
2: Már a legalul levő igen. csoportok.
1: Nem tudom, hogy a kitörési lehetőség és a társadalmi mobilizáció az megfeleltethető egymásnak. Most egy picit szinonímaként használtam.
2: Nem egészen ugyanazt jelenti a kettő. Azt szoktuk mondani, hogy egyéni kitörések vannak, vagy lehetnek a legalsó egyharmadból, 40%-ból, hiszen tehetséges emberek azért képesek kijönni abból a társadalmi szorításokból is, de csoportos vagy rétegszintű emelkedés az nem volt jellemző az elmúlt évtizedek Magyarországában.
1: Magában rejti a jelenlegi magyar társadalmi berendezkedés, az intézményeknek az állapota, hogy megfelelő programok mentén a rétegszintű emelkedést meg lesen?
2: Hát a jelenlegi még nem, mert ebből a szempontból túl sok változás nem történhetett áprilisban, abból, hogy a tervekből mi lesz.
1: Én is arra gondolom, hogy amit hoztunk eddig, tehát ezeket, hogyha jobban használjuk, akkor az már tud-e működőképesebb lenni, vagy pedig mély strukturális átalakítások kellene?
2: Az a fajta rendszerváltás szükséges hozzá, aminek az elemeiről egyelőre keveset látunk, mert a politikai területen zajlik a rendszerváltás, hogy ez az államilag szétosztott források területén mind a felhasznált módszereket, eszközöket tekintve, mind az irányokat tekintve, hogy működik, ezt még nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy a várhatóan megnövekedő európai támogatások szétosztása az milyen elvek szerint történik, és még egyszer egy erős politikai ígéret van arra, hogy a társadalomnak a hangját meghallja a kormányzat, illetve partnerként kezeli azokat a civileket, meg sok minden más szerveződést, ami ott van a magyar társadalomban, de ez egyelőre még nyitott kérdés, nem szabad türelmetlennek lenni néhány hét után, de ebből most még nem sokat lehet látni.
1: Kovács Imrének, az ELTE kutató professzorának nagyon köszönöm, örülök, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a kánikula, ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák hajnalban az ukrán fővárosban. Kijev mellett légicsapások érték a második legnagyobb várost, Harkivot, valamint Záporizsja és Szumi megyét is. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy áttervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. A halaszthatatlan operációk biztosítása érdekében a 3A épület műtőiben két műtőt szakos munkarendet vezettek be reggel 6-tól este 10 óráig. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉBIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez tábla nem tiltja. Gyorsforgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten torlódásra kell készülni a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit híd közelében. A pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Barostértől, valamint az Erzsébet hídon Pestre. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Róbert Károly körúton a Váci útnál az Árpád híd felé, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, illetve a Váci úton a Megyeri útnál. Akadozik az előrejutás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-es főúton a Pünkösfürdő utcánál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József úti felüljárótól. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodasz Balázs.
1: Nem tudom önök, hogy vannak vele, nekem az egyik legizgalmasabb ilyen utcai, bár nem csak utcai, vizuális élmény az, amikor színes képeket, még animációkat, azokat épületekre vetítenek, és valami egészen mássá válik minden, mint aminek hittük, hogy ott van a szemünk előtt. A fényfestésnek a művészete egy nagy iparág is, meg nagyon nagy művészet is. 5 év után a Klastrom helyszín az újra megnyílik a Művészetek Völgyében, és Talján Dörögdön, és hát ráadásul ott egy nagyon érdekes, pontosan ebbe a műfajba passzoló, nem is csak egy esemény, hanem több esemény lesz. Horák Dávid, a Fényszórók társalapítója, a vendégem. Jó reggelt kívánok, szervusz! Örülök, hogy eljöttél hozzánk. Mivel készültök arra a helyszínre?
2: Mi semmivel nem készülünk. 5-6 különböző alkotó alkotásai láthatóak majd a Klastrom falain.
1: De ezek honnan érkeznek be? Kik ezek az alkotók, és hogy lesz ebből fényfestés végeredményben?
2: Pályázók és illetve a fesztivál részvevői is készítettek oda mappinget, videókat, ami zenével komponálva, és ezzel az épülettel együtt egy különleges atmoszférát ad a fesztiválnak.
1: Az épület, amikor elé fölrakjátok a projektorokat, az önmagában egy épület mennyire inspiráló?
2: Hú, minden épület más. Igazából ebben az épületben az a különleges, hogy ez egy gyönyörű helyszín. Egyébként szintén a többi években is szerves része a fesztiválnak. Ide eddig a fesztivál azok el tudtak vonulni egy kicsit a csendesebb, nyugodtabb, sötétebb helyre, kicsit kiszakadni a pörgésből, de most idén az alkotásoknak köszönhetően egy kvázi színházba érkeznek látogatók.
1: És nem csak fényfestés lesz, ami mellé szó hangszórókból zene, hanem lesznek ott egyéb produkciók is. Mire számítson, aki odaérkezik?
2: Lesz 3 koncert is. Az, hogy melyik napokon, azt pontosan nem tudom. És ezzel vegyítve lesz felváltva a mapping, illetve a koncert.
1: A közönség ilyenkor ül, áll, hanyat fekszik a fűben, összekombinálja a csillagos éggel a látványt, meg a hallottakat.
2: Ezek felváltva igazából.
1: Ezek felváltva.
2: Előbb-utóbb mindenki ott leül, mert tényleg itt egy kicsit meg lehet pihenni a fesztivál pörgése alatt.
1: Az épületfestés, vagy a fényfestés, vagy ez nem feltétlenül csak épületfestést jelent. Tulajdonképpen bármi, amiről visszaverődik a fény, az fényfestéssel, a kompozícióval beilleszthető. Az csak nekem ekkora varázslat? Vagy a közönség általában is úgy nézi, hogy hű, ezt nem hittem volna?
2: Általában a közönség is így látja, mert tényleg egy teljesen más atmoszférát ad minden helyszínnek, legyen az egy templomrom, legyen az egy operaház, vagy éppen egy vitorlásnak a vitorlája.
1: A közönség előtti vizuális műfajoknál mit vívott ki magának a fényfestés? Ez például akkor fontos, akkor szép, akkor jó, akkor üt igazán, hogyha nagyon nagy felületre vetítünk, vagy hogyha egy nagyon összetett animációt csinálunk, vagy a történetmesélés, vagy a struktúrák kiemelése, elrejtése, átformálódása, mi az, amik, hogy vannak-e egyáltalán trendek a fényfestésben?
2: Rengeteg ilyen trend van. Van, aki mappingeket használ, mozgóképeket vetít falra, valaki állóképeket, vagy csak analóg módszerekkel dolgozik. Vannak kisebb fényinstallációk, kis fényszobrok, amik szintén ebbe a fényművészetbe tartoznak.
1: Önállóan is megáll, nagyon is megáll, önállóan animációs műfajként tekintsünk rá elsősorban?
2: Ezt így nem jelenteném ki.
1: Meg társulhat másfajta produkciókhoz is, koncertekhez, zenei, mozgásművészet, színház, bármihez, szóval együttműködés és önálló képessége is vannak a fényfestésnek. Én ezt legalábbis így látom. Mi az, ami mondjuk akár nektek elsősorban, hogyha munkaként előtér kerül, akkor domináns ezek között?
2: Maga az élmény, mert mégiscsak egy apró felületen készült képet megnézhet az ember akár 100 négyzetméteren is. és így ez egy kvázi mozgó galériaként üzemel, mert mindenképp minden épületen másképp, más hatást nyújt.
1: Először fölmérjük, mondjuk, hogyha épületről beszélünk, fölmérjük az épületet, centire leméritek mekkora, aztán meg egy monitoron megtervezni a látványt, hogy ott mi fog történni, a szinkronizálni a zenével, mik a munkafázisok?
2: A mappinghez igen, feltétlenül fel kell mérni az épületet, meg kell nézni az adottságait, esetleg ha vannak rajta oszlopok, úgy ablakok, vagy bármilyen épületi jellegzetesség, akkor ezeket a mappingnél érdemes és jó kihasználni.
1: Kikkel kell együttműködni? Mert az, hogy egy animációt meg tud szerkeszteni egy ügyes grafikus, hogy ez lebírja programozni, hogy pontosan az időbeli egybeesések a zenével akár megtörténjenek, ez még azt gondolom, hogy kevés, mert itt dramaturgia is van, komplett történetmesélés van, nagyon sok minden történik. Meg lehet ez egy fejben is, de valahogy úgy gondolom, hogy itt alkotó csapatok vannak.
2: Vannak egyedi alkotók és csapatok is. Mindenki saját magának, saját agymenését vagy vizuálját tudja a falra juttatni.
1: Nemzetközileg figyelitek egymást?
2: Olyan szinten, hogy szoktunk találkozni más alkotókkal, más fényfesztiválokon szerte Európában, és ilyenkor mint természetesen megnézzük, hogy a másik milyen alkotásra készült arra a rendezvényre.
1: Na, hát most aztán a pályamunkákból beérkezett animációkat, azokat lehet majd tehát megtekinteni a művészetek völgyében. 5 év után tér vissza a Klastrom talján Dörögdön, úgyhogy a művészetekvölgye.hu oldalon ott a pontos programról lehet informálódni erről is, amiről most beszélgettünk itt Horák Dáviddal, a Fényszórók társalapítójával. Köszönöm, örülök, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
0: Szent Iván éjszakája június 23-áról 24-ére virradó éjszaka, amely a nyári napfordulóhoz kapcsolódó ősi hagyományokat őrző ünnep. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Kihez kötődik az ünnep a keresztény hagyományban? Start 1. Keresztelő Szent Jánoshoz. Start 2. Szent Mártonhoz. Heti nyereményünk egy havi Dr. Sámson hajregeneráló étrend kiegészítő a drsamsonhair.com jó voltából. Valamint egy páros belépőjegy a TNT július 17-i tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Street Food, Street Art és Borsétány Fesztivál Kecskeméten imáron 5. alkalommal. A Bács-Kiskun megyei megyeszékhelynek a lakói most már jól ismerik, és nem csak ők, egyébként a környékről is egyre többen érkeznek. Talán az egyik legnagyobb volumenű megmozdulás a városban. Barta Dóra, a fesztivál ügyvezetője, a vendégem. Kezdi Csokrom, jó reggelt kívánok, örülök, hogy eljött hozzánk. Mire számítanak önök, és mire számítsanak a kilátogatók idén?
3: Jó reggelt, köszönjük szépen a meghívást. Valóban Kecskemét egyik közkedvelt fesztiváljáról beszélünk. Alapvetően ez egy gasztrofesztivál, kiterjesztett portfólióval, ahol a utcai művészetek, a művészetekkel, a minőségi szabadidő eltöltésével kapcsolatosan nagyon sok ajánlatot kívánunk adni, és ezek a fesztiválok rendkívül sikeresek, és bátorítanak bennünket arra, hogy minden évben évről évre gazdagodjunk és fejlődjünk, talán a leglátogatottabb kecskeméti fesztiválok egyike.
1: Honnan indult, most hol tart, és mi a cél?
3: Nagyon érdekes, ez egy új elképzelés volt, egy ilyen fesztivál életformát szerettünk volna létrehozni, ahol a koncertek látogatásán kívül, ezek mind egytől egyig ingyenes koncertek egyébként, Kecskemét megyei jogú város támogatásával és a Hírös Agóra szervezésében ingyenes nagy koncertek, DJ tribünön, DJ-k előadásai, illetve tribut zenekarok fellépései gazdagítják ezteket az eseményeket. A legfontosabb szempont az volt, hogy a kilátogató vendégek hosszú órákat töltsenek el családi, vagy egyéni, vagy baráti környezetben, és ehhez kellő infrastruktúrát biztosítsunk.
1: Itt több művészeti ág is találkozik, de ettől függetlenül, hogyha azt mondanánk, hogy ez egy összművészeti fesztivál, akkor nem biztos, hogy pontosan leírnánk, hogy mi ez a rendezvénysorozat.
3: Nem az a fő cél, hogy olyan fesztivál legyen, ahol a művészeti arculat domborodik ki, talán inkább az interakciókra és a találkozási pontokra építünk. Ez azt jelenti, hogy egy kötetlen, felhőtlen időtöltésen belül mindenki kapjon olyan érintettséget a zeneművészettel, a táncművészettel, vagy akár a képzőművészettel, ami arra csábítja, hogy a későbbiekben színházi előadásokat, kulturális intézményekben intenzívebben látogassanak programokat. Ez egy ilyen közösségi agóra érzésben szabadtéren nyilvánul meg.
1: Na most azért közösségi attól lesz elsősorban, nem feltétlenül biztos, hogy egy adott pillanatban, de a teljes rendezvény ideje alatt, hogyha itt több korosztályt is megszólítanak többféle programmal. Ezekre készülnek-e?
3: Fő cél, van egy nagyon kedves aktivitás, kisgyerekeknek szól, Agórafalva az elnevezése, apró pici házacskák sokaságára kell gondolni, ahol 2-3-4-5 éves gyerekek sokasága tölti be ezt a fesztivál a fesztiválban részt. Nagyon kedves, nagyon barátságos, és nagyon sok szülőt és családot csábít be, biztonságos környezetben tehetik mindezt. Természetesen a nagy koncertekkel számítunk egy széles generációra, ugye a Bagosi Brothers koncert, vagy a Magna Cum Laude, a Horváth Tamás, vagy a Blaha Louisiana, mind-mind ingyenesen megtekinthető koncertek, és azt látjuk, hogy az a gyakorlat, hogy délután 4 óra, 5 óra körül beérkeznek a kedves látogatók, és fél környékén térnek haza. Úgyhogy nagyon-nagyon kiemelném azt, hogy mindenki talál számára, és a szórakozása számára fontos desztinációt és programelemet.
1: Mennyire terül szét a városban, mennyire lehet belebotlani bárhol is járjon az ember?
3: Főként a nagyon szép belváros, Kecskemét gyönyörű belvárosára koncentrálódik. A helyieknek azt mondanám, hogy az Agórától a Cifrapalotáig, Deák tértől egészen a szinte a teljes belváros érintett ebben, a Romkert rész, ahol a tributzenekarok lépnek föl, szint az egyik határterület. Úgy hiszem, hogy ilyenkor nem csak a belváros élet fel, hanem egész Kecskemét, most már elmondhatjuk, hogy az 5. évre látható, hogy nem csak a kecskeméti lakosok, hanem a városba érkező turisták számára is közkedvelt program.
1: Mi az, ami idén a legnagyobb dobás lesz?
3: Én azt hiszem, hogy a nagy koncertek mindig kiemelésre kerülnek, de a legnagyobb dobást én a hatásban fogalmaznám meg. A legnagyobb dobás az az, hogy az emberek kellemesen, jó érzéssel, jó kedéllyel töltenek el hosszú órákat ott. Számunkra ez a legfontosabb küldetés. Egyfajta olyan ajánlat és kínálat, hogy aki szabadtéren szeretne lenni, Kecskemét belvárosában, a város szívében, töltsön el pár órát, és érezze úgy, hogy jövőre is szívesen visszatér.
1: Gasztronómiában mire számítsanak, akik kilátogatnak?
3: Ezek a klasszikus street food kínálatok, hamburgertől minden egy kézben hordozható finomságok minőségi kínálatára számíthat, és nem hagynám el a bor lehetőségét, nagyon szép üvegpoharakban, fenntarthatósági szempontokra is figyelve igyekszünk egy nagyon elegáns, laza, elegáns és jókedélyű fesztivál képíteni.
1: Na, most már csak az időpontot azt mondjuk el. Szerdától, nyilván a helyiek tudják, igen, de aki igen. Nem helyi.
3: Egy héten szerdától kezdődik szombatig, 4 napos fesztiválról van szó.
1: Barta Dórának, a Kecskeméti Street Food, Street Art és Borsétány Fesztivál ügyvezetőjének. Köszönöm szépen.
3: Köszönjük.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs. Szent Iván éjszakája június 23-áról 24-ére virradó éjszaka, amely a nyári napfordulóhoz kapcsolódó ősi hagyományokat őrző ünnep. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Kihez kötődik az ünnep a keresztény hagyományban? Start 1. Keresztelő Szent Jánoshoz. Start 2. Szent Mártonhoz. Heti nyereményünk egy havi Dr. Sámson hajregeneráló étrend kiegészítő a drsamsonhair.com jó voltából. Valamint egy páros belépőjegy a TNT július 17-i tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Con molto espressivo, amoroso, ez áll azon a kis kottán, hát aztán utána majd mindjárt megtudjuk, mert már meg is tudtuk, hogy ez mi. Tehát nagyon, nagyon kifejezően szerelmesen, amelyről kiderült, most már számunkra és a nagy közönség számára is, hogy egy eddig ismeretlen Bartók műről van szó, és mert én ezen nagyon belelkesedtem, hogy egy ilyen fölmerült, ezért Toró Niki szerkesztő kollégám volt olyan jó, és azt mondja nekem múlt hét pénteken, hogy behívtam neked a Bősze Ádámot, mert hogy Bősze Ádám zenetörténész, és antikvárius az, akitől tudomást szereztünk arról, hogy ez a mű létezik, itt ül velem szemben, jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt.
1: Örülök, hogy eljött hozzánk. Szenzáció? Egy ilyen felfedezés?
2: Én azt gondolom, hogy igen, hát nyilvánvaló egy antikvárius élete, meg a zene élet az más. Egy antikvárius életében ezek ilyen egyszeri alkalmak. A magyar zene élet számára nyilván nem lesz egy ilyen sorsdöntő valami, hiszen ez nem egy ilyen hatalmas Bartók kompozíció, hanem csak egy picike alkalmi mű. De azért ez egy kétperces szerelmes darab, úgyhogy ezt elő lehet adni, ezt meg lehet mutatni. Úgyhogy én végtelen büszke vagyok rá, remélem, hogy a magyar zene élet tagjai is azok lesznek.
1: Jó, de oké, antikvárius, meg emellett zenetörténész is. A zenetörténésznek mekkora találat egy ilyen?
2: Nagyon furcsa volt a Csillagok együttállása. 2024-ben megjelent egy könyv, Geyer Steffi hegedűművész és Bartók Béla levelezéséről. Tudnivaló, hogy nagyjából egy évig Bartók Béla nagyon szeretett volna Geyer Steffivel egy mai szóval élve együtt járni. Tehát szerelmes volt vele. De Geyer Steffi visszautasította Bélát. De most megjelent ez a levelezés kötet, és van benne egy hiány, tulajdonképpen egy hiányzó lap. Ugyanis Geyer Steffi föltesz szeptember 29-én 1907-ben egy kérdést Bartóknak, ír egy kis dallamsort, hogy ezt hogyan komponálná meg. És hiányzik Bartók válasza. És ez a művecske, ami most előkerült, ez kellene idebe. És ez pont 2024-ben került elő, bukkant fel egy spanyolországi árverésen, és csak jóval később derült ki, hogy te jó Isten, hát ez hiányzik a könyvből, hiányzik a levelezésből, és ez a levelezésnek egy páratlan szakasza, ugyanis egy önálló kompozíció, amit Bartók odaad Geyer Steffinek szerelmi üdvözletül.
1: Egyre izgalmasabb számomra a történet. Tehát azaz, van egy kitépet lap, vagy egy hiányzó lap ebből, van egy hiányzó lap ebből, a Bartók fűzi Geyer Steffit. Hogy nem jönnek
2: ilyen
1: össze.
2: Jó cím, Bartók fűzi Geyer Steffi.
1: Igen, de azért Steffi részéről van annyi, hogy nem szökken szárba teljes mértékben a szerelem Bartók elvárásai szerint, de Béla azért ezt harmonizált már meg nekem. Tehát ez egy ilyenfajta incselkedés, szerelmi incselkedés?
2: Hát még az is lehet benne, de ennek van egy folyamata. Tehát megismerkednek a Zeneakadémia átadásának ünnepi koncertjén, utána Bartók elkezd Geyerékhez járni, muzsikálni, majd amikor Geyer Steffi elmegy nyáron Jászberényből, akkor hirtelen fölbukkant Bartók Béla, hogy majd ő népdalt fogod gyűjteni, de akkor már kiderül, hogy nem népdalt akar gyűjteni, hanem Geyer Steffi közelében akar lenni. Elkezdenek levelezni, Bartók is sokat van úton, Geyer Steffi is sokat van úton, és akkor mindenfajta zenei témáról szó van, és akkor jön egy dallam Steffitől, és erre ír Bartók egy ilyen kis művecskét. Érdemes tudni, hogy Bartók egy igazán nagy darab, nagy művel is megpróbálja Geyer Steffit hát megajándékozni, ez a bizonyos korai hegedű verseny. És hogy ez milyen kudarcos az egész szerelmi történet, meg Geyer Steffi a végén kosarat ad Bartóknak, az is jelzi, hogy Geyer Steffi ezt a hegedű versenyt, a kéziratot megkapja, majd becsúsztatja az íróasztal fiókjába, bezárja, és soha nem játssza el. És csak halála után 2 évvel adják elő. Tehát, hogy ez neki is fájt, meg Bartóknak is. Az a pillanat, amikor rájön Geyer Steffi arra, hogy Bartók nem barátkozni akar vele, hanem ennél többet akar, és ettől Geyer Steffi is kiborul.
1: Hű. Mennyi minden van ebben. Eltűnt ez a lap, aztán előkerült. És ugye Spanyolországban, arról tudunk valamit, hogy vándorolt el Spanyolországig. És hát ott meg is kellett találni. Tehát valakinek észre kellett vennie, hogy ez az alap, ami onnan hiányzik.
2: Ez teljesen véletlen. Először is a spanyol árverés előtt megjelent már ez a dokumentum egy franciaországi árverésen, egy csomagnak a részeként. Nem vette meg senki. Aztán gondolom, a tulajdonos próbálkozott egy spanyol árverése. Nem tudom, hogy ki az, aki ezt birtokolta korábban. Akkor már külön vették a többi dokumentumtól, és tévesen írta le a spanyol kollega. Ő csak annyit írt erre a lapra, mivel ez nincs aláírva, olyan furcsa, nagyon Bartók, tehát lehet látni, hogy ez Bartók kézirat, annyit írt rá, hogy egy zenei idézet, egy nagyon hatásos zenei idézet. Ez volt az árverési katalógusban. És én is, amikor megláttam az árverési katalógusban, a mobilomon figyeltem az aukciót, éppen egy előadásra mentem volna be este 6-kor, és hát ráhúztam egy licitet mondván, hogy ez úgyis fölmegy majd magasabbra, nekem nem kell, de legalább látom majd, hogy mennyi lesz a vége. És éppen ki szól az ügyelő, hogy menjek be a színpadra, amikor a telefonom megjelenik egy csomó konfetti, hogy én nyertem. És még szittam is magamat, hogy normális vagy te, Ádám, minek veszel meg ilyen zenei idézetet Bartóktól, ez most kit érdekel? Tehát ez abszolút rossz befektetés. Így mentem be a színpadra. Csak amikor megjött Magyarországra a kézirat, és amikor a Bartók Archívum munkatársaival fölvettem a kapcsolatot, hogy nézzétek már meg, hogy ez micsoda, és kezdődött el a kutatás, akkor derült ki, hogy ez egy hiányzó láncszem, és bár rövidke, de egy hiányzó Bartók nő. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy én is azt mondtam, hogy na jó, hát ennyi véletlen nincs. Ez nem csak a Bartók Geyer Steffi kapcsolatban, de hát azért egyébként is erre azt mondom, hogy ezt valaki magyarázza már meg, hogy ez hogy történt.
1: Ezt lehetett tudni rögtön, hogy Bartóknak a kézírása, vagy Bartóknak a zenéje? Netán a kettő egyszerre?
2: Azt lehetett tudni, azt azért tudtam, hogy ez Bartók, tehát az világosan, az átsütött a telefonon is. Az, hogy ez egy önálló mű, azt nem. De azt, hogy Bartók itt valamit idéz, én először azt gondoltam, hogy a hegedű versenyből, a Steffinek komponált, vagy komponálandó hegedű versenyből egy részlet, és azt vette ki. És még így...
1: De leírásban nem szerepelt
2: nem, Bartók. Nem, hogy az, hogy Bartók, az szerepelt. De hogy mi van,
1: szerepelt.
2: Mit tartalmaz zeneileg, az nem. És akkor azon gondolkoztam, hogy te jó Isten, miért nem ismerem elég jól az első hegedű versenyt, rögtön tudnám azonosítani a kotta fejeket. És akkor zongorista, karmester, én is átjátszottuk, de ki nézett, hogy nem hallotta ezt a Bartók művet. És akkor jött a Bartók Archívum, és akkor kezdődött el a kutatás, és akkor utána derült ki, hogy te jó, tehát itt ki kéne nyitni a könyvet. Hát tulajdonképpen az a dallam, az ott van benne. Az alsó szólamban is Bartók egy ilyen gyönyörű, szép, hatásos, öltözetet, pompás kabátot rak erre a melódiára.
1: Jó, amit ön közzétett erről,
2: igen.
1: Az hát ugye annyit, amennyit én láttam a Facebookon.
2: Igen,
1: belőle.
2: Az a picike kis darabja.
1: Az a picike kis darabja, és akkor én is oda azonnal a zongorához, tehát mondjam, hogy megnézem már, hogy mi van itt, de amennyit nem nagyon látszott. Tehát szóval én nagyon szeretném egyébként ezt egyszer egyben látni. Van erre lehetőségem valamikor?
2: Hát ez
1: ennek a módja, vagy az útja innentől
2: kezdve? Hát kezdve? Nyilván az, hogy ha ön szeretné egyszer megnézni, hozzám be lehet jelentkezni,
1: jó.
2: És lehet megnézni. De ennek az a, tehát először is várja a sorsát a kézirat, tehát ez egy antikvárium, tehát ez nem egy archívum, vagy egy állami intézmény, tehát ezt majd valaki egyszer meg fogja venni, nagyon remélem.
1: Csak hogy a kutatási szempontból is van neki értéke?
2: Hát nyilván ennek, nézze...
1: Akkor nem a Bartók Archívum volna
2: az első helyen,
1: logikus hely?
2: Az első helyen, az egész levelezés, vagy a levelezés jelentős része Svájcban van a Bázeli Zahel alapítványnál, ők se vették észre. Tehát ők se jöttek rá, vagy nem is figyelték, én nem tudom, elkerült a figyelmüket, ott lenne a helye. De a Bartók Archívum elindított egy védési eljárást, aminek következtében ez a dokumentum védetté vált, tehát az ország határait csak speciális engedéllyel és ideiglenesen hagyhatja el. Tehát Magyarországon kell lennie, a Magyar Tudományos Akadémia Bartók Archívumában lenne egyébként a helye. Sajnos a Magyar Tudományos Akadémiánál nagyon furcsán álltak az árképzéshez, mert látták, ez egy nyilvános akció volt, hogy én mennyiért vettem meg, és mennyiért adom tovább. De hát nyilvánvaló, ha valaki megvesz egy, nem tudom, egy zenei idézetet, és utána kiderül, hogy az egy hiányzó kompozíció, hát az ára is megnő. Na most ők azt mondták, hogy ők ettől távol tartják magukat. Úgy...
3: Árvita volt ennyi összesen?
2: Árvita nem volt, a Magyar Tudományos Akadémia leírta, hogy túl nagynak találja a különbséget, és nincs további lehetőség tárgyalásra. Most hát erre azt tudom mondani, hogy majd jön valaki, és akkor az ő archívumát, vagy az ő gyűjteményét fogja gazdagítani.
3: Jó, nem tudom, hát a nézőink között is lesz valaki, aki emiatt ehhez kedvet kap, de aki esetleg nem birtokolja,
2: akkor... Nem ez a lényeg, hanem ez egy óriási felfedezés.
3: Hát pontosan, ha... És nyilván akkor óriási felfedezés, hogyha ez oly módon legalább közkincsé válik, hogy meg lehet hallgatni. Mikor és hol?
2: Egy zongoristát, kedves barátomat, Palojtai Jánost már megkerestem ez ügyben, hogy ő játssza el. Még nem teljesen világos számomra, hogy ennek ebben nincs egy lehetőség egy hangszerelt változatnak, tehát egy zenekari változat is megszólaljon belőle. Én nagyon remélem, hogy legkésőbb, ugye 1907. október 1-én írta ezt Bartók. Tehát, hogyha legkésőbb 2027. október 1-én, a zenevilágnapján, 120 évvel a keletkezése után ez megszólal, az lenne a legjobb. De lehet, hogy már korábban is dolgozom rajta.
3: Ott leszek. Bőszi Ádám zenetörténésznek, antikváriusnak. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt volt nálunk. Önöknek pedig akár az ATV-n, akár a Spirit FM-en követték a startot. Köszönöm a figyelmet, holnap reggel újra várom önöket, vigyázzanak magukra és egymásra is, szép napot.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
2: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
3: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
4: Volkswagen.
5: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
6: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
7: Árkád.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Folytatódik a kánikula, ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. Országszerte megkezdődött az aratás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák hajnalban az ukrán fővárosban. Kijev mellett légicsapások érték a második legnagyobb várost, Harkivot, valamint Záporizsja és Szumi megyét is. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy áttervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. A halaszthatatlan operációk biztosítása érdekében a 3A épület műtőiben két műszakos munkarendet vezettek be reggel 6-tól este 10 óráig. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉBIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykun, Szolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez tábla nem tiltja. Gyorsforgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik. Többfelé akár 38 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
4: Minden kornak, és a könyvek esetében ez ugyanígy van, mint mondjuk a popslágerekkel manapság, megvan a maga divatja, és hogyha ezt a divatot a maga helyén próbáljuk kezelni, akkor még talán érteni is vélhetjük, hogy akkoriban, amikor azok a könyvek megszülettek, mit jelentettek a maguk korának. De azért ez is, ennek az értelmezése is egy szakma, egy történészi feladat. Setényi Jánoshoz fordulunk, aki a Tanuláskutató Intézet igazgatója. Jó napot kívánok! Már csak azért is, mert egy Nicholas Tate nevű oktatás történésszel közösen gondolkoztak erről a régmúltról, az ő kötete alapján. Hát ez a régmúlt, ez Cicerótól indul, és hát egészen messzire nyúlik vissza ezek szerint. Mennyire értjük, mennyire tudjuk azt, hogy hogy gondolkoztak akkor az emberek például a Cicero-féle a kötelességekről című műről?
9: Igen, Nicholas Tate professzor, aki intézetünknek a fellowja volt két évig, egy fantasztikus könyvet tett le az asztalra. Ő hét olyan klasszikus könyvről ír, eszét, amelyet egykoron mindenki olvasott, már aki tudott olvasni, és akinek erre szüksége volt, és ma már szinte senki sem olvas. Tehát egy nagyon izgalmas, ugye a felejtésről, tehát ugye az a bizonyos klasszikus kánon, ami az európai műveltségünk alapját képezi, az nem egy ilyen behegeztett vasrács, hanem ez egy ilyen alakuló dolog. Cicero, Plutarchos, Boethius, Thomas Mallory, ez az Arthur lovagos angol szerző, nekünk magyaroknak nem annyira fontos, John Bunyan nem olyan fontos, Edward Gibbon a Római Birodalom a hanyatlása és bukása című klasszikus műve, Walter Scott, és utána egy ilyen esszéisztikus gondolatmenet arról, hogy hogy tűnnek el, és titokzatos módon néha hogy bukkannak újra fel ezek a klasszikusok.
4: Az, hogy ma nem olvassuk ezeket, az arról szól, hogy időszerűtlen, egyszerűen túlhaladott, nyelvészetileg, gondolkodásmódjában, tudásanyagában és így tovább, vagy egészen egyszerűen elsöpörte az újabb kor, az újabb rárakódó könyvkupacok, és ott maradt valahogy legalul.
9: Mind a kettő, a nyelvezet az különösen azoknál a szerencséseknek, akik eredetiben olvashatják a klasszikusokat, nehézkes. A fordítások egy része elavult, de a szövegek mélyek, rétegzettek, bonyolultak, ami bizonyára nehézséget okoz a tömeges olvasónak, hiszen régen, amikor azt mondtuk, mindenki olvasta, az azért néhány ezer ember volt egy nagy államban, az írástudók. Új klasszikusok, ez a második ügy, amit említett, ez is van, tehát bejön mondjuk Csehov, aki itt nem szerepel, és mondjuk eltűnnek a lovagregények klasszikusai, mint Walter Scott és hasonlók.
4: Tényleg, hát az még az én gyerekkoromban létező dolog volt. Szerintem a mai gyerekek nem tudják, miről beszélünk.
9: Így van. Tehát mint a kagylók leereszkednek, lesüllyednek, de néha egy áram. A Cicero a legérdekesebb, a kötelességről szóló eszéje, ez most aktuális, mindenki a középkor folyamán, aki politikával, közélettel foglalkozott, az ezt olvasta, hogy javította a politikusi minőségüket, erről nem mernék. Hát ugye ez egy másik kérdés. Az egy másik kérdés. De hogy a politika, a közügyek, a szolgálat, hogy ez egy nagyon kemény élet, ez az önmegtartóztatás, és hogy valahol ez miért jó. Tehát ezeket az etikai szerkezeteket lefekteti Marcus Tullius Cicero, és ez mindenki számára ismert volt, amikor Machiavelli megfogalmazza a sötét oldalát a politikának, akkor ő Ciceroval szemben ír, de mindenki ismerte. Az a gyanúm, hogy ezek előbb vagy utóbb újra fel fognak majd merülni, és megint olvassuk őket. A Plutarchosz párhuzamos életrajzai, azok azért a történészeknek történelemoktatásban ott vannak, mert nagyon szórakoztatóak a görög és a római vezetők életrajzai, és lesz olyan, ami valószínűleg lent marad a félhomályban a következő évtizedekben is, de nem baj, mert mindig keletkeznek új klasszikusok, és az sem baj. Tehát ez a hullámzás szép.
4: Az, hogy újrafordítják ezeket a műveket, az valószínűleg sokat segít rajtuk, de ma már lassan ott tartunk, hogy egy eredeti Jókai könyvet is újra kell fordítani, amitől nyilván elveszítjük magát Jókait.
9: Így van.
4: Elveszítjük-e Cicerót?
9: Részben már elveszítettük, de még visszajöhet. Az egy nagyon-nagyon konzervatív megközelítése a műveltségnek, ahol meg kell küzdeni a szöveggel. Ha valaki ezt megszokta, akkor képes leküzdeni ezt. Csak Tolstoy, egy sokkal későbbi klasszikus, vagy hogy 200 oldal után kezd érdekes lenni. De azt a 200-at azért az elején, hogy meg kell ugrani, és néha a Volkov, az Arszenyi Nikolájevics, és ő, tehát egy ilyen dzsungelben gázolunk, hogy ki kicsoda, ehhez vannak egyébként névmutatók az angoloknál, tehát hogy nem könnyű a dolog, de ugye azt tudjuk a fiataloknak mondani, egyetlen dolog hozhatja közelbe, ez a teljesítményelv, tehát ha valamire akarod vinni, akkor ezeket a dolgokat meg kell tenned, meg kell küzdeni ezzel a szöveggel.
4: Nicholas Tate jutott arra a következtetésre, amit most ön is megfogalmazott, hogy hát igen, ezt a küzdelmet megéri megvívni, vagy az ő álláspontja, hiszen itt együtt ültek egy beszélgetésben, és ez az alapja a mi beszélgetésünknek magának is, már lassan egy hónapja volt az önöké, szóval, hogy ő más következtetést szűrt le, vizsgálva ezeknek a könyveknek az érvényességét.
9: Ő egy nálam finomabban fogalmazó brit úriember, nem akárki egyébként. A következőket mondja, az első, hogy a nagy könyvek, ezt a hálót meg kell őrizni, ezt tartja össze a műveltséget. Ebben azért ilyen perifériás szerzők nincsenek benne, tehát tudni kell, hogy mik a nagy könyvek. A második, hogy a könyveket a saját magunk tökéletesítése érdekében olvasunk, nem azért, hogy megfeleljünk valakinek. A kulturális folytonosság szerinte egy erkölcsi kérdés, és az identitás ügye is nagyon fontos számára. Minden ilyen nagy könyv segít, hogy elhelyezkedjünk a világban, mi, mint olvasók, jobban helyezkedjünk el, mint az ilyen egyszerűbb képleteknél, és ő abban reménykedik, hogy eljön az értő olvasásnak egy ilyen reneszánsza.
4: Legyen úgy, milyen jó gondolat ez hogy volt az erkölcsi kérdéssel kapcsolatos mondata, amit az előbb idézett?
9: A kultúra folytonossága az egy morális kérdés, nem technikai. Ha megszakad, akkor a őseink, a nagyapáink, az apáink történeteit nem értjük, és Tét professzor szerint senkikké válunk.
4: Na hát ezt elvisszük magunkkal. Köszönöm szépen. Setényi Jánost hallották, a Tanulás Kutató Intézet igazgatóját. Örülök, hogy beszéltünk.
9: Köszönöm szépen.
4: Köszönöm.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Ebben az esztendőben is odaítélték a Bartók Pásztori díjat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Ugye ez az a díj, amit Pásztori Ditta alapított, Bartók Béla özvegye, és az egyetem oktatóiból álló kuratórium dönti el, hogy az adott esztendőben kikapja. Most ebben az évben ketten, Dobozi Borbála és Csalog Gábor. Csalog Gábor itt van a vonalban, úgyhogy először a gratuláció jár önnek. Jó napot kívánok, gratulálok!
2: Nagyon köszönöm, jó napot kívánok!
1: Amikor az ember egy pályafutásban benne, nem a kezdetén és nem a végén, kap egy ilyen díjat, akkor ez visszamenőleg igazol egy csomó mindent, és lendületet adhat a jövőre is. Ön hogy áll hozzá?
2: Hát természetesen nagyon örültem, és némi lendületet is ad persze, de hát azért a meghatározó az, amit az ember a munkájában csinál, és ott nem lehet tekintettel arra, hogy elismerést várjon. Nyilván a szakmám miatt pontos a közönség visszajelzése, de minden esetre meglepetés volt számomra, és örültem neki.
1: Ez azért is különlegesen szép pillanat időben, hogy most kapta meg ezt a díjat, mert most kapott nem akármilyen díjat a 100. születésnapját ünneplő Kurtág György, akinek az egyik legautentikusabb előadójaként tartják önt számon. Nem tudom, hogy ön is így éreze Kurtággal kapcsolatban, tehát hogy viszi Kurtág hírét és adja a világnak Kurtágot.
2: Hát ez nagyon fontos része a munkámnak, és ez nagyon-nagyon hosszú kapcsolat. 20-21 éves koromban mentem először zeneakadémistaként Kurtág György osztályába, és hát akkor nagyon sokáig még diákként, és aztán lassan elkezdtem a műveit is játszani, és azóta azt mondjam, hogy folyamatosan dolgozunk, mindig volt pár év megszakítás, de hát elsősorban az ő darabjain is, de másodszorban nagyon szívesen dolgoztam vele más szerzők művein is, hát fantasztikus az ő nyitottsága és munka morálja. És hát nekem azért is fontos jelképesen ez a díj, mert ugye hát Bartók neve ott van, én sok Bartókot is játszok, de én azt hiszem, hogy a mai kor Bartókja Kurtág György. Tehát ő nagyon következetesen folytatta Bartók nyelvét, és számára a legfontosabb szerző Bartók.
1: Az az érdekes számomra, aki ugye hát outsiderként, nem muzsikusként hallgatom önt, meg hallgatom adott esetben a felvételeit, hogy nagyon sokan óckodnak attól, hogy kortárs zenét játszanak, mondván, hogy a közönség nehezen fogadja be, tehát a népszerűségüket kockáztatják a kortárs muzsikával. És van, aki meg erre adja a fejét, és ráteszi a pályáját. Ön játszik korábbi szerzőktől is, nyilván nem is erről van szó, hanem hogy azért ehhez azt szokták mondani, hogy kell egy kis vagányság.
2: Hát igen, részben igen, de aztán tulajdonképpen mindig kiderül, hogy az előítéletek ellenére, aki beül mondjuk a 20. vagy 21. század nagy szerzőinek zenéjére, az elfelejti ezeket az előítéleteket, tehát Kurtágot nem feltétlenül elemezve kell hallgatni, tehát az érzelmekre épp úgy hat egy laikus zenehallgatónak, akinek nincs zenei előképzettsége. És hát persze, hogy csináltam, mert igazából azt kell mondanom, hogy sokan csináltuk, csak kevesen maradtunk. Tehát azért ez egy nehéz pálya volt ő mellette dolgozni. És hát ott volt Csengeri Adrián, ott volt Kocsi Zoltán, ott volt Perényi Miklós, és hát most már sajnos csak a nagy öregek közül már csak Perényi él, illetve Csengeri Adrián már nem működik. És Keller András, aki évfolyamtársam volt, és akivel együtt kezdtük Kurtág Györgynél a tanulmányokat, azt hiszem, hogy talán ő a legautentikusabb kurtág előadó. És aztán vannak még nagyszerű kollégáim, Kemenes András, aki a legtöbbet tud a kurtág zenéről is, és az ő tanításában ez nagyon jól tükröződik.
1: Az egyik mestere fiatal korában Kocsis Zoltán volt, aki azt mondta önről, hogy minden időben ön a hiteles, a hiteleset közvetíti. És ez szerintem egy muzsikus számára a legfontosabb dicséret. Nem önmagát helyezi elébe a műnek, hanem a műinterpretátora annak teljességében. Szerintem ez gyönyörű.
2: Hát ez akkor nagyon jól esett nekem. Ezt egy bizonyos lemezfelvételre mondtam, amit ő hallotta, egy Schumann Scrabin lemez csináltam, és akkor ott olyan lelkes volt, hogy úgyhogy nem biztos, hogy minden előadásomat autentikusnak tartaná, de hát ez mindenképpen a legnagyobb elismerés lehet, de elsősorban Kurtág György az, aki elmondja, hogy most tetszett vagy nem tetszett neki, amit csinálok, és hát azért tőle nagyon sok kritikát is kapok, és hát az ember igyekszik fejlődni, mint ahogy ő is. Azt hiszem, hogy még a 90-es éveiben is állandóan tanulni próbált.
1: Hát és új darabokkal jelentkezett most a 100. születésnapja kapcsán is, úgyhogy azt nem lehet mondani, hogy megpihenne. Szerencsére jó egészségnek örvend, ebből a szempontból az alkotókedve is teljes. Ön tanít is, és ilyenkor az kicsikét olyan, mint amikor a zsenik állnak egymás után, hogy ki a nagyobb zseni. Szóval, amikor olyan tehetségek jönnek sorra, mit lehet nekik olyat tanítani, amin belőlük nem fakad?
2: Hát azt hiszem, hogy a zseniket a legnehezebb tanítani, szinte lehetetlen, de nagyon fontos a tanítás, és például a Kurtág dolgot is igyekszünk továbbvinni kollégáimmal, néhány kollégámmal, ami ütközik azért ellenállásba, tehát például a zeneakadémián egyáltalán nem volt olyan rózsás a helyzet ilyen téren, próbáltunk csinálni kurtágligeti kurzusokat, de volt egy kurtágot játszó együttesünk is, Kemenes Andrással, és most is van néhány fiatal, akikkel játszunk is majd egy koncerten a zeneakadémián kurtágokat, szóval ez egy szűk kör, akiknek lehet kurtágot tanítani, de az ember mindig megpróbálja újabb és újabb generációknak továbbvinni ezt.
1: További jó munkát, szép felvételeket, jó tanítványokat, egy teljes pályafutást kívánok ezzel a Bartók Pásztori díjjal, azt hiszem, hogy ez egy gyönyörű fejezete ennek a pályafutásnak, ami az öné.
2: Hát nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a beszélgetést is.
1: Én is köszönöm. Csalog Gábort hallották, aki most kapott Bartók Pásztori díjat másodmagával Dobozi Borbára, a másik díjazott, vele remélem a jövő héten lesz módunk ugyanígy beszélgetni. Köszönöm szépen, és köszönöm az önök figyelmét is. Szabó Betty szerkesztette a mai adást, ez volt a Kultúra. Örülök, hogy velünk tartottak. Róna Jégont hallották, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont.

0: Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten lassú haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Hungária körúton a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, valamint a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani, mert felújítják a gázvezetéket. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, lesz itt Keresztes Ildikó és Janis Joplin, utóbbi nyilván csak megidézve. Beszélgetünk a Kossuth-díjas Gáspár Tiborral, és szólunk arról is, hogy mit csinál a Maszk Színész Egyesület. Ezzel kezdjük, ez utóbbival, mert hogy Zoltán Áront most választották meg az Országos Színész Egyesület elnökévé, és itt is van a vonalban, jó napot kívánok!
4: Valóban itt Zoltán Áron beszél, üdvözlök mindenkit, aki hallgat minket.
3: Mit tesz a Maszk? Mi dolga van?
4: A Maszk Országos Színész Egyesület, kérem szépen, 1990-ben alapult, akkor még Magyar Színész Kamara néven, előbb Törőcsik Mari, majd Jordán Tamás volt az elnöke, és aztán 96-tól el lett véve a kamarai jogköre, úgyhogy mint Színész Egyesület üzemel azóta. Volt Végvári Tamás, Béres Ilona és Hegedűs D. Géza az elnöke, és Géza 20 évig elnökölte, előtte 5 évig már volt vezetőségi tag, és én úgy szoktam mondani, hogy azért ez ebből a felelősségteljes és nem kis önkéntes munkával járó feladatból éppen elég, úgyhogy én nem azt mondom, hogy egészségügyi okok miatt vonult vissza, hanem átadta a stafétát, és most december végétől vezettem én a Maszkot. Hát, hogy mit csinál a Maszk Színész Egyesület így módon, hogy nem kamara most már, az egy érdekes kérdés, de azt mondanám, hogy legfőképpen a magyar színésztársadalom szakmai és erkölcsi megbecsülését és méltóságát őrzi és segíti, ahogyan egy egyesület képes ezt tenni.
3: Lehet ezt úgy, hogy ez mindenkinek tetszen? Kérdezem azért, mert hogy arról elég sokat beszélünk, hallunk, és elég sok jele is van, hogy a színész szakma is elég jelentősen szétszakadt a politika miatt. Nyilván a megélhetés miatt is, hiszen óriásiak a különbségek egy keveset játszó vidéki színész és egy a televízióban állandóan szereplő, akár fővárosi művész jövedelme között, és ezek mind-mind olyan fájdalmak, a politikai is, meg a gazdasági is, ami nagyon nehezen teszi egyként képviselhetővé a szakma szereplőit.
4: Hát nagyon nehéz úgy csinálni, hogy mindenkinek tessen, hogy mindenki elégedett legyen, de ahogy mondtam, ez egy ilyen elképesztő önkéntes vállalás, és mindenkinek próbáljuk úgy megadni azt, amit megtudunk, ahogy csak lehet.
3: Kellett mondania valamit ahhoz, hogy elnökké válasszák? Tehát volt kortes beszéde, vagy ez egy összeült az elnökség, és megválasztották Zoltán Áront, és akkor kedves Áron, legyél boldog. Tehát hogyan zajlott ez? Azért kérdezem, mert hogy ha van vállalás, akkor azt mondja el.
4: Igen, hat éve vagyok a vezetőség tagja Géza mellett, és azóta szépen így úgy kristályosodott ki, hogy én fogom tudni ezt folytatni a leginkább. Ami miatt ez rám hárult, az legfőképpen az, hogy most én 10. évadomat töltöm a Víg Színház társulatában, ami most már egy kicsit adott egy olyan tapasztalást, hogy rálátok a szakmára, de talán nem ez adta az igazi rálátást, hanem az, hogy 2023-ban védtem meg a doktori disszertációmat, ami egy ilyen 7 éves kutatás eredménye volt, ahol azért eléggé megtanított ez a folyamat arra, hogy átlássam és rálássak a szakmai helyzetekre. És közben 6 éve csinálom a Verséker projektet is, ami költészet témájában, de színész kollégákkal csinálunk beszélgetéseket, előadásokat, kulturális programokat, tehát szervezésben is van már tapasztalatom, és ezeket az energiákat csatornázom most be a Maszk Országos Színész Egyesületbe is, és a Géza ezt látta meg, hogy ezek az energiák nagyon is kellenek ide, és én ennek próbálok megfelelni.
3: Tulajdonképpen Hegedűs D. Géza jelölte ki az utódját?
4: Tulajdonképpen ez történt.
3: Az megtisztel, az egy nagyon jó helyzet. Igen. Meg egy nagyon kemény bizalmi helyzet is, tehát egy elvárás is egyúttal.
4: És közben egy nagyon jó helyzet az is, hogy Géza közben, mint mentor továbbra is segít, bármikor fölhívhatom, ezt meg is teszem rendszerint, meg hát közben még mindig tart az átadás, átvétel, mindig jutnak eszébe olyan dolgok, amiket még nem mondott el, olyan felelős helyzetek, amikben újra és újra meg kell lepődnöm, és akkor valahogy felvenni a fonalat.
3: Van arra lehetőség, hogy aki bajban van, például támogatást kapjon, hogyha ez egy kamara lenne, ugye, akkor ez a kamarai feladatok egyike lehetne.
4: Természetesen, de ezt egyesületként is csináljuk. Díjakat, ösztöndíjakat és támogatásokat is osztunk ki rendszeresen. Ugye most a díjak kapcsán egy örömhírrel hadd jelentkezzem, mert két nap múlva, március 27-én a Színházi Világnapon tesszük közzé, hogy idén kik nyerték a Gobbi Hilda életműdíjat és a két Sós Imre pályakezdődíjat, egy férfi és egy női fiatal kollégánk. És közben most jelenleg ösztöndíjunk nem fut, de nem sokára diplomáznak a jelenleg diplomázó fiatal kollégák, és ők pályakezdő ösztöndíjat fognak kapni. És úton van egy szép támogatási keret is, amiből majd a idős kollégákat fogjuk támogatni. Ez a elkövetkezendő egy év során fog megvalósítani, és Máté Erzsi örökségéből fog ez történni. Ez szép.
3: Ezek fontosak, fontos gesztusok, és hát tovább éltetik a művész emlékét is, lásd Máté Erzsijét például.
4: Pontosan, és hogyha már itt tartunk, akkor még egy művészt hagy említsek meg, mert Cintos József idén lenne 80 éves, ő a Szatmárné Nemzeti Színház tagja volt 54 éven keresztül, és én ugyan nem ismerhettem, pedig a Bárka Színházban is játszott Budapesten, meg országszerte mindenhol, de olyan alkotók meséltek róla, és emlegették nagyon-nagyon-nagyon magasra téve az ő színészi kvalitását, mint Mácsai Pál, Enyedi Ildikó, Balázs Zoltán, vagy Tim Carroll, vagy Árkosi Árpád és Bérces László, akik utóbbi két alkotó meg is keresett minket, és egy olyan visszautasíthatatlan ajánlatot tettek nekünk, miszerint alapítsunk a maszkkal egy díjat, és ők leteszik ehhez az első 1-2 millió forintot. Összekalapozzák, pontosabban mondom. És ez meg is történt, és örömmel bejelentem, hogy megalapítottuk a Cintos József díjat.
3: Ki kaphatja?
4: Azok kaphatják, akik nem kaphatnak Sós Imre pályakezdődíjat, de még nem a Gobbi Hilda életműdíj kategóriájába tartoznak, tehát a középgeneráció. És hát nagyon zajlanak az események, ugyanis holnap fog összeülni a kuratórium, aminek tagja Mácsai Pál, Bérces László, Árkosi Árpád és a MASZK vezetőségének 7 tagja, és 42 csodálatos színész kollégánkat jelölték a társulatvezetők és színházigazgatók, és közülük fogunk kiválasztani egyet.
3: Hú, az milyen
4: nagyon
3: nehéz.
4: Nagyon nehéz lesz.
3: Hát az szörnyű.
4: Szörnyű, és csak remélni tudjuk, hogy akiket nem tudunk most díjazni, azokat jövőre is jelölni fogják, és akkor majd jövőre díjazunk.
3: És akkor marad 41 jövőre, és akkor kezdődik előről. Aha, igen.
4: Pontosan.
3: És jönnek hozzá újabbak majd. De hát ez egy édes teher, de azért kemény feladat. Érvelni nagyon. És ellenérvelni. Valaki mellett, valaki ellen, akit egyébként ugyanúgy becsül az ember. Szóval ez, igen, ez szép. Azt kérdezném, hogy fér ez bele. Azon gondolkozva, hogy hát nem is tudom, tizenvalahány darabban játszik, én nem tudom megszámolni hirtelen a Vígben. 15, na igen. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogyha nagyon lukacsosan játsza is ezeket a darabokat a Vígszínház, akkor is biztos majdnem minden este színpadon van.
4: Hát ez abszolút nem is nagyon lyukacsosan játszuk, úgyhogy havi 20 és 27-28 között van az átlagos előadásszámom. Úgyhogy emellett nagyon nehéz. Szerencse, hogy van egy nagyon jó vezetősége a MASZK-nak, ez a 7-tagú vezetőség, akik nagyon sok terhet levesznek az elnök válláról. Olyanok vannak benne, mint Egri Márta, Fehér Anna, Makranci Zalán, vagy Mátyási Bence, a fiatal Rákos Olivér, vagy Vecsei H. Miklós. És velük együtt csináljuk ezt, tehát ez nem egy one-man show, És hát meg kell találni benne a saját örömét az embernek, és a saját motivációját, ami nekem egy picit, ugye nem ezek a száraz adminisztrációs dolgok, hanem inkább az örömteli programszervezés, mert például, amit most én nagyon-nagyon várok, az az, hogy április 19-én, 14 óra 30-tól a Pesti Színházban bemutatjuk Gábor Miklós Hamlet naplóját.
3: Ó.
4: És a Gábor Miklósról azt kell tudni, hogy ő 62 és 67 között közel 300-szor játszott el Hamletet.
3: Hát az az egyik legendás szerepe. Hát és hát Gábor Miklós zseniálisan írt.
4: És közben, miközben egy ikonikus előadásban ő volt Hamlet, rajta keresztül dolgozta fel a társadalom egy picit az 56-os eseményeket is, ezt is szokták mondani. Közben ő végig naplózta ezt az egészet, és valami elképesztő értékű szöveg született, és ezt most a lánya, Gábor Júlia segítségével, ő gondozta a szöveget, mert hogy a Gábor Miklós képzelje el, hogy miután megjelent másodszor is, azután is javította és bővítette ezt a szöveget, de az még nem jelent meg, úgyhogy ez most fog megjelenni a Maszk és a Pocket zsebkönyvek kiadásában, és nem akármilyen körülmények között, mert hogy színháztörténeti pillanat lesz ez az április 19-i esemény a Pesti Színházban, ugyanis 6 Hamlet fog beszélgetni egy színpadon. Nem tudom, hogy képzeli most el.
3: Most igyekszem, tehát 6 különböző színházból Hamletek fognak összegyűlni Gábor Miklós szövege fölött.
4: Abszolút. És nem csak különböző színházakból, hanem különböző korszakokból is. Mert hogy Gálffy László, László Zsolt, Balázs Zoltán, ifjabb Vinyánszky Attila, Vecsei H. Miklós és Glovinszky Bernát a legfiatalabb, legfrissebb Hamletként. Ők fognak összegyűlni, tehát tulajdonképpen a 70-es évektől évtizedenként egy Hamlet, és az utóbb egy kicsit besűrűsödve így az elmúlt 10 évből 2 fog érkezni, és velük fogunk beszélgetni arról, hogy Gábor Miklós mit írt, és ahhoz képest ők mit gondolnak erről a szerepről, és mik voltak a tapasztalásai.
3: Micsoda előadás volt. Akkor azt is illendő megemlítenünk, hogy Vámos László rendezte azt a bizonyos legendás Hamletet, és hát ott Besenyei Ferenctől Tolnai Kláriig, Avar Istvántól Vaséváig, ott óriások voltak a színpadon Gábor Miklós körül. Tehát az valami olyan összeállása volt a zsenialitásnak, ami nagyon ritka a színház történetben.
4: Hát igen, és egy nagyon, nagyon szép láncolat jön utána, szóval ezért nagyon érdekes így megfigyelni, hogy azért úgy, hogy főleg azért, mert ennyire értékes szöveget volt képes írni, mert olyan kvalitású író is volt egyben, Gábor Miklós, ezért mindenki egy kicsit táplálkozik belőle, és azért ezt, hogyha megkapja az ember Hamlet szerepét, akkor azért Gábor Miklós bele szokott olvasni a naplójába, és tehát ennek van egy ilyen hagyomány láncolata.
3: Milyen érdekes, ugye az a Gábor Miklós könyvnek a címe, hogy a színész árnyéka. Van ilyen árnyék? Tehát még akkor is, hogyha nem látta színpadon soha Gábor Miklóst?
4: Az az érdekes, hogyha nem ismerem, hogyha nem tudom meg, hogy létezik ez a hagyomány, akkor nincs. És ez a felelőssége is egy kicsit a Maszk Országos Színész Egyesületnek, tehát hogy ezért is küzdünk, és ezért ez egy fontos feladata az Egyesületnek, hogy ezt segítse, hogy igenis voltak már ilyen elődeink, és hogy ne felejtsük el őket, tehát hogy azért hozzuk elő azokat a gondolatokat, amiket ők egyszer már megfogalmaztak, és tudjunk belőlük táplálkozni. Az, hogy ez most árnyék-e, vagy felemelő erő, azt aztán mindenki maga dönti el, de szerintem egy bizonyos szint felett csak felemelő erővé tud válni.
3: Áron, mikor lesz ez?
4: Április 19-én, 14 óra 30-tól a Pesti Színházban.
3: Csú, ez egy komoly élménynek ígérkezik, úgyhogy ajánljuk egyúttal a kedves hallgatók figyelmébe. És köszönöm ezt a beszélgetést, én ezt nagyon szerettem, úgyhogy örülök, hogy hívtuk. És hát a Maszkról is beszéltünk, meg hát azért végül is ezen keresztül egy csomó mindenről. Zoltán Áron, köszönöm szépen, és gratulálok az elnöki kinevezéséhez.
4: Nagyon-nagyon köszönöm én is a hívást, és mindenkinek további szép napot kívánok.
2: Best of adást hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a kánikula. A képviselők ma szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről. Országszerte megkezdődött az aratás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeldésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszerbe vezetését. Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A kormány.hu oldalon már elérhető a tervezet, amelyben szerepel a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetése, valamint a képviselő mandátumának 12 évben korlátozása is. A KDNP frakció vezetője szerint a miniszterelnököt zavarja a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének személye. Más oka nincs a leváltásukra. Rétvári Bence a parlamentben azt mondta, Magyar Péter továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet akár Sólyog Tamás, akár Polt Péter megsértett volna. Muzeális értékű érméket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban, az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették. Mivel a Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érméket lefoglalták és értesítették a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Népih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykunszolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében értják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Ez a gazdasági magazin, Rónai Egon vagyok. Jó napot kívánok! Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai műsort, és Madár Istvánnal, a Portfólió kitűnő vezető elemzőjével, közgazdászával indítjuk a mai adást. Szervusz István!
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Írtatok egy cikket, nem tudom, ez ilyenkor mennyire teljesen egyszemélyes, és mennyire szabad többes számban fogalmaznom, amikor a portfóliós cikkről beszélek. Minden esetre írtál egy cikket, akkor maradjunk ennél a változatnál, ami arról szól, hogy a kormány nem is olyan nagy súllyal a világtól, hanem sokkal inkább a saját problémáitól próbálta megóvni, a saját rossz döntéseitől próbálta utóbb megóvni a magyar társadalmat, úgy, hogy mindig valaki másra fogta. Volt egy ilyen érzésünk, igen, menet közben is?
3: Abszolút volt. Ennek a cikknek az apropóját nem is annyira az adta meg, hogy rögzítsük még egyszer, hogy azok az árintézkedések, amelyek akár üzemanyagárban, a drogériánál, az élelmiszernél, vagy akár a hitelkamatoknál megszülettek, azok, mert akkor is tudtuk igazából, hogy azoknak azért a nagy része azért született meg, mert itthon olyan gazdaságpolitikai döntések születtek, amiknek a következménye volt sajnos az, hogy elszállt az infláció, elszálltak a kamatok, stb. Ugye a mostani apropója annak, hogy ezt miért világítottunk rá, az, hogy igazából nagyon a nemzetközi környezet talán nem is változott meg azóta, és mégis mind a három ilyen nagyon karakteres álszabályozó lépésnél fölmerült az, hogy ezeket meg kéne szüntetni. És ugye nyilván egy politikus sem az ellensége saját magának, nem azért akarja megszüntetni az új kormány ezeket az intézkedéseket, mert újra nyomorba akarná dönteni az embereket, hanem azért, mert olyan helyzet állt elő, hogy ezeknek az intézkedéseknek a kivezetése úgy tűnik, hogy jóval fájdalommentesebb lehet, és ez azért lehet, mert történtek olyan változások a magyar gazdaságban és a magyar gazdaságpolitikában, amik ezt lehetővé teszik, és ez bizonyítja tulajdonképpen egy utólag azt talán a laikusok számára is, nem csak a közgazdászok számára, hogy itt bizony ezek az intézkedések, ezek nem valamiféle rendkívüli világgazdasági fejlemények hatására születtek meg elsődlegesen, hanem azért, mert részben ezekre a fejleményekre, részben pedig saját belpolitikai szempontokból meghozott intézkedések, azok olyanok voltak, hogy nevezzük őket gazdaságpolitikai hibáknak, amelyek aztán kikényszerítették azt, hogy elkezdjük tákolni, kalapálni ezt a tákolmányt, és megpróbáljuk valahogy összerakni, hogy az emberek ne érezzék annyira rossznak a helyzetet, és így alakult ki tulajdonképpen ez a dolog, hogy unortodox gazdaságpolitika, kellemetlen következmények, akkor gyorsan még egy kis unortodox elszabályozás, és akkor azt gondoljuk, hogy minden rendben van, miközben mindenki érzi, hogy az akkor lenne rendben, ha a gazdaságpolitika nem lenne ennyire unortodox, és nem kellene minden egyes lépését az életnek a kormánynak szabályoznia, miközben ugye nagyon sok ára, akár adóforintban kifejezhető ára, akár gazdasági teljesítményben kifejezhető ára van ennek az unortodoxiának. És hát most látjuk, hogy fölmerült ugye az, hogy lehet, hogy a kamatstop már nem kell, lehet, hogy a védett ára az üzemanyagra nem kell, hogy bizony ezek az intézkedések, ezek alapvetően a hazai gazdaságpolitika hibáiból fakadnak.
2: Azt gondolná az ember, hogy hát végül is, oké, a legfelső szint az politikai szint, de akik a legfelső szintnek dolgoznak, ők gazdasági szakemberek. Hol csúszott ez meg? Tehát lehet látni azt a kezdő lépést, ahol az egész Gellert kapott, és elment egy, hát mondjuk azt, hogy vállalatatlan irányba?
3: Azt gondolom, hogy ennek több lépcsője van, és ennek a politikai vetületét nem én vagyok hivatott elemezni, de az látszik, hogy a 2020-as évek előtt, tehát akkor, amikor ugye még a COVID-bél beütött volna, a kormány egy erőteljes élénkítő gazdaságpolitikát folytatott, egyre inkább fittyet hányva arra, hogy ennek milyen egyensúlyi következményei vannak, hogy pörgeti fel az inflációt, hogy kezd el föllazulni a költségvetés. És ugye ez a az időszak egyébként kellően nagy önbizalmat adott még a kormánynak, hogy nem lesz itt semmi baj, hiszen nagyon gyors volt a növekedés. Aztán jött a Covid, a Covid-ban gyakorlatilag még egy csomó hibás intézkedéssel fölborult a költségvetés egyensúlya teljesen, majd kiderült, hogy ebben az új megváltozott világgazdasági környezetben nem tud olyan gyorsan növekedési pályára visszaállni a gazdaság, mint ahogy azt mindenki remélte, és merevettünk egy ilyen stagnáló gazdaságba, amiben egyre jobban fájt az infláció az embereknek, egyre jobban fájt a magas kamat. Itt ugye voltak még további hibák, mondjuk a jegybank részéről, amikor az egekbe emelkedtek a kamatok, és ez a konstelláció érlelte ki azt a dolgot, hogy a végére, itt a választási ciklusnak a végére volt egy nem növekvő gazdaságunk, inflációs kockázatokkal, egy halom álszabályozással, amely megpróbálta lefolytani ezt a magas inflációt, és egy halom kamatszabályozással, ami megpróbálta a vállalatok meg a lakosság számára is elviselhetővé tenni ezeket a hibás döntéseket és a gazdaságnak a stagnálását, a nemzeti jövedelem stagnálását, és ez tulajdonképpen azért egy olyan hosszú folyamat, amiben a gazdaságpolitika, azt mondanám, hogy 2020 előtt is már nyomokban föllelhető megcsúszása volt a kiinduló pont, és onnan indult el az egész tovább, de hát persze, ha valaki nagyon nagyítóval akarja nézni, akkor ez az egész ilyen etatista, a piaci magatartást mindenáról felülírni kívánó, ilyen mikromenedzselgetős gazdaságpolitikai filozófia korábban is jelen volt a kormányzat gazdaságfilozófiájában, csak talán kevésbé fájt még akkor, amikor ezt elbírta a gazdasága a magas növekedés miatt.
2: Kálmán András éppen most itt a mai megnyilatkozásában erősítette meg, hogy igen, Magyarország az euró bevezetésére készül, ebből az alkalomból fogadja is az azért az Európai Unióban felelős szakembert ezen a héten, Magyar Péter is itt Budapesten, meg ő maga is, és ebben az az érdekes számomra most a veled való beszélgetésben, hogy a te cikked is arról szól, hogy miközben ontjuk a pénzt támogatási programokra, hogy egy nem teljesen normális kamatkörnyezetben, ami mesterségesen van megemelve, mégiscsak legyenek feltételek, amelyek elfogadhatóak a lakosságnak és a vállalatoknak. Ezen közben Szlovénia bevezette az eurót, és lássunk csodát, nincs rá szükség, hogy ilyen támogatásokat kapjanak vállalkozások meg magánemberek. Tehát, hogy igenis alátámasztható ezernyi módon az euró, hogy miért kell az nekünk.
3: Igen, ugye azt úgy fogalmaznék inkább, talán leginkább, hogy az nagyon jól látszik, hogy ez a fajta ilyen barkácsolgatós, mikromenedzselgetős gazdaságpolitikának bebizonyosodott, hogy egyértelműen az alternatívája tud lenni az, hogyha egy gazdaságpolitika inkább megelégszik azzal, hogy kiszámítható, stabil környezetet teremt, vállalkozásra ösztönöz, nem hajtja föl a lépéseivel az árakat, és ezáltal ki tud alakulni egy olyan egészséges környezet, amiben az a fajta árstabilitás és alacsony kamatszint magától piaci úton kialakul, nem pedig egy kormányzatnak kell a piaci magas kamat, magas inflációs kombó ellen mindenféle nem piaci eszközökkel védekezni. És valóban ugye ennek az a, úgy szoktuk mondani, ugye, hogy van otthon start programja, meg Széchenyi kártyája Szlovéniának is, csak azt úgy hívják, hogy euró. Ha valaki nagyon erőteljes árstabilitást tud föntartani, nagyon erőteljes költségvetési stabilitást tud föntartani, be tudja vezetni az eurót, akkor egy csomó kockázattól megszabadul az ország például, a külföldi befektetőknek nem lesz árfolyam kockázata, de általában az euró övezetnek a nagyobb gazdaságába való beintegrálódás az jelenti azt is, hogy kisebb az ország kockázat. És ezért kisebb kamatokat tudunk föntartani, és a kisebb kamatok azok nyilván mindenki számára kedvezőek tudnak lenni. Ugye ez egy olyan pálya, aminek nem szabad eltagadni, hogy vannak ugye az elején fájdalmas lépései is, hiszen azért először meg kell teremteni azt az árstabil környezetet, meg kell teremteni az egyensúlyi költségvetést. Ettől most azért még mindig elég messze vagyunk, és látszunk, hogy azért ennek vannak olyan fájdalmas elemei, mint például, hogy vissza kell erősíteni a forintot. Ugye látjuk, hogy 420-tól 430-tól ment vissza most 350-ig a forint árfolyam, ami nyilván van, akinek fáj, de jól látható, hogy azért ha megnézzük a költségeit és a hozamait a kétféle gazdaságpolitikának, akkor még lehet, hogy ezzel együtt is bőven azt tudjuk mondani, hogy ez a piacbarátabb, versenybarátabb gazdaságpolitika, ez nagyobb eséllyel kecsegtet arra, hogy növekedjünk, hogy ne üljünk bele egy csomó adóforintot támogatott eszközökbe, hogy egy kicsit kibékítsük a lakosságot a gazdaság stagnálása miatt, és még lehetne sorolni. Úgyhogy ez a helyzet jelen pillanatban, hogy ezt a gazdasági filozófia váltást azért felfedezni vélhetjük a jelenlegi kormányzatnak a megszólalásaiban, és ami nagyon-nagyon tanulságos, hogy azért ezek egyelőre inkább megszólalások. Ugye még nem volt idő ezek mögé azért nagyon látványos intézkedéseket tenni, mondjuk az EU források hazahozatala az egy ilyen volt, de mondjuk az euróövezeti csatlakozáshoz még, vagy egyéb ilyen bizalomerősítő lépésekhez még nyilván nem volt elég idő. És mégis ma önmagában az, hogy a gazdaságpolitika tulajdonképpen csak szóban hitettett amellett, hogy ő ezt szeretné csinálni, a piac már is elfogadta, részben bizonyára azért, mert a piac is azt gondolja, hogy ez a racionálisabb gazdaságpolitika, és hihető, hogy egy gazdaságpolitikus előbb-utóbb ezt fölismeri, és ezért, ahogy elfogadta a piac, tulajdonképpen odaadta, visszaadta a piac saját maga ezt az óriási kamat elvárását, ami a magyar gazdasággal szemben megfogalmazódott, hogy csak ilyen egyszerű számokat mondjunk, a választás előtt még 7% fölötti kamaton tudott az állam eladósodni, ez most alig 5%-os. Tehát csak azért, mert azt gondolja a piac, hogy és a befektetők, és Magyarország finanszírozói, hogy az ország az egy ilyen kiszámítható pályára áll, már is olcsóbbá vált mondjuk az állam finanszírozása, de egyébként az a kamattámogatás, amit berak az állam az otthon startprogram mögé, a Széchenyi kártya mögé, azok is mind-mind olcsóbbá válnak, ha így tud maradni. Most persze kérdés, hogy a kormányzat valóban halad-e majd ezen az úton, amit meghirdetett, de az nagyon tanulságos, hogy már ennek az ígérete is milyen pénzben kifejezhető előnyökkel jár.
2: Ugyanakkor ez a kormányzat annyira határozottan állítja, hogy ez az út és ez az egyetlen út számára az euró bevezetése 2030-ra, hogy persze ebben innentől kezdve az is benne van, hogyha ez nem sikerül, az egy kudarcos kormányzásnak látszik majd a következő választás idején, pont 2030-ban. Szóval oda kötötték ezt a hajót rendesen, most már ennek megfelelően kell működni.
3: Így van, én még egy kicsit máshogy fogalmaznék, mert ez ugye nem is azon múlik, hogy tehát a választás, ami 2030-ban is nagyon helyesen mondott, hogy az valóban ott van, az inkább azért kérdéses, hogy a kormányzatban megvan-e az elszántsága amellett, hogy 4 év múlva a következő választás időszakában ne költekezzen megint túl, ne pörgesse szét újra a gazdaságot, ne lódítsa el az inflációt, hanem azért, hogy teljesítsük a belépés feltételeit, maradjon meg a szigorú fegyelmezett gazdaságpolitika, a stabilitás orientált szemlélet. Ugye, ha ez nem következik be, az előbb ki fog derülni, tehát hogyha pontosabban itt is ki fog derülni egyszer, hogy ennek a csábításnak ellenállunk-e, de a piac az gyakorlatilag már októbertől kezdve, amikor ugye meghirdetjük elvileg ezt a költségvetési stabilizációs programot, onnantól kezdve árus szemekkel fogja figyelni, hogy mennyire ambiciózus ez a program, mennyire alátámasztott, és a következő hónapokban, negyedévekben mennyire teljesülnek az abban megfogalmazott ígéretek. És hogyha nem teljesülnek, akkor nagyon gyorsan el lehet veszíteni ezt a most megnyert bizalmat és a hozzá kötődő 10 milliárd forintokban mérhető gazdasági előnyt, úgyhogy itt valójában már októbertől kezdve éles lövészet zajlik, és már nem a piac nem az ígéreteknek, hanem inkább a tetteknek fog egyre inkább hinni, és azt fogja beárazni. És így lesz majd 2-3 évünk, amikor itt nézhetjük meg, hogy a kormány elég eltökélte, majd a végén, ahogy te is említetted, valóban a választási év és a választás előtti évben pedig újra megnézhetjük, hogy a szirén hangoknak engede a gazdaságpolitika, vagy szakítunk ezzel a hagyománnyal.
2: Ami biztos, hogy izgalmas idők előtt állunk, sőt, abban vagyunk. Madár István, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm, sziasztok.
2: Szia.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A Kátrai Németh Vilmos által vezetett Szociális és Családügyi Minisztérium elhatározott egy új bértámogatási programot, a nyári diákmunka 2026 névre hallgat, és hát ennek részletei, illetve oka értelmezése miatt hívjuk a Tudatos Diák társalapítóját, Szabó Leonárdot. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szóval, ugye itt van egy olyan terület, ahol azt gondoltuk, hogy talán ez működik, mert hogy a legtöbb diák állást keres nyáron, és a legtöbb helyen örömmel fogadják őket. Változott itt az elmúlt időkben valami?
2: Talán csak a kereslet, hogy egyre több diák egyre gyorsabban szeretne elhelyezkedni, de maga egy kicsit visszatérve a programra, ugye ez a nyári diákmunka 2026 program, ez alapvetően nem egy hirtelen jött ötlet, hanem igazából ez már több mint 10 éves múltra visszatekintő és tényleg rendkívül sikeres bejáratott állami program. Úgyhogy igazából a cégek oldaláról elképesztő nagy a kereslet, a diákok pedig értelemszerűen nekik ez a top-top szezon, minél többen, minél gyorsabban szeretnének elhelyezkedni.
1: Na de azt mondja közben meg, hogy talán a kereslet változott igazán. Mennyiben?
2: A kereslet talán annyiban változott, hogy nagyon-nagyon erős turisztikai, illetve vendéglátás szezonban, ugye valamennyire azért hányattatott volt ennek a két területnek így a támogatottsága, hatékonysága, amennyiben ez a program maga tud segíteni, hogy ugye a diákok bérének és a szociális hozzájárulási adónak a 75%-át az állam átvállalja. Úgyhogy igazából talán így a nehezebb helyzetben lévő turizmus, vendéglátós, egyébként a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodásban tevékenykedő cégeknek, ez tényleg egy ilyen rendkívül fontos és nagyon jó mentőv lehet, főleg a nyári időszakban, ahol egyrészt a forgalom is megnövekedik, a másik oldalról pedig rendszeresen ugye szabadságra mennek a kollégák, és ilyenkor kiválóan a diákok is tudják helyettesíteni őket.
1: A munkavér 75%-ának a megtérítését kérhetik a munkaadók, és ez nagyjából azt jelenti tehát, hogy 279.900, a szakképzettséget nem igénylő munkakörökben 242.100 forint bértámogatást kaphatnak diákonként. Tehát gyakorlatilag negyed bérért ott van a diák, a többit az államája.
2: Így van, pontosan, abszolút, ahogy fogalmaz. Illetve még talán annyit érdemes kiemelni, ugye, hogy tényleg itt a szociális hozzájárulási adót is egyébként az állam átvállalja, illetve még ugye a 25 év alatti diákmunkavállalókkal kapcsolatban azért fontos kiemelni, hogy az ő esetükben ugye még SZIA fizetési kötelezettség sincsen.
1: Mennyire automatikusan megy ez a dolog? Tehát nyilván pályázni kell, nyilvánvalóan munkavállalónként érdemes pályázni, vagy úgy lehet pályázni, de automatikusan megérkezik az igen?
2: Az a tapasztalatunk, hogy relatíve könnyebben egyébként igen átengedik ezeket a cégeket. Maga a leadás egyébként az kevésbé bürokratikus, ilyen állami programokhoz képest. 4 egyszerű csatolmányt kell igazából leadni a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak, és van egy ilyen gyors 10 napon belüli egyébként elbírálás, és ugye maga a program az július 1-ével indul, és augusztus 31-én zárul, úgyhogy ez egy ilyen nagyon rövid, relatíve 2 hónapos program.
1: Most utána jártam, igen, 2013 óta van ez a nyári diákmunkaprogram minden évben, gyakorlatilag ugyanezekkel a feltételekkel, tehát akkor itt nem az történik, hogy egy új bértámogatási programot indítanak, bár ez a közlemény, hanem attól új, mert 2026-os.
2: Pontosan igen, a megfogalmazás az újnak tűnhet, de számunkra azért nem volt már ismeretlen korábbról sem, de tényleg nagyon-nagyon népszerű a cégek oldaláról, főleg a KKV szektornak szokott megcsülönni.
1: Hát csodáljuk, szerintem nem. Tehát ennyiért munkaerőt kapni, szerintem egész évre vállalnák. Viszont a diákok hogy állnak? Nem ez a lehetőség, ez őket kevéssé érinti, hanem a munkához, magához. Van-e munka és van-e elég diák?
2: Nagyon jó kérdés. Munka lehetőség így a program miatt egyébként egészen biztos vagyok benne, hogy egyébként van. Így a házon belüli felmérésénk egyébként azt mutatják, hogy idén rekordszámú jelentkezőnk van már az elmúlt 1-2 hónapos időszakban, úgyhogy igazából minden tényleg afelé mutat, hogy a következő 2 hónap is egyébként nagyon-nagyon intenzív lesz. Nagyon sok diák most érettségizett, illetve most zárultak le akár az államvizsgák, akár a vizsgaidőszakok az egyetemen, úgyhogy tényleg rekordszámú jelentkező van. Talán itt már csak az a kérdés, hogy van elég cég, aki fel tudja őket szippantani. bontani.
1: Az önöknek mennyire dolgok, hogy ezeket megtalálják? Mennyire csak kínálják a diák munkát, mennyire keresik a munkaadókat?
2: Mi alapvetően ugye mi egy kvázi érdekvédelmi szervezet vagyunk, úgyhogy mi keressük a cégek oldalát is, hogy fogadják be ezeket a diákokat, foglalkozzanak velük, mert nyilván azért több időt kell egy kicsit velük foglalkozni, mint egy teljes állású munkaerővel. Nyilván azért cserébe, hogy alacsonyabb vagy kedvezőbben lehet őket foglalkoztatni. A diákokat pedig szintén egyébként proaktívan szoktuk keresni, hogy igenis jelentkezzenek minél több helyre, menjenek el próbanapra, és próbálják ki magukat, hiszen hogyha már egyetem alatt elkezdik az önéletrajzukat bővíteni és bővíteni, akkor az egyetem elvégzése után sokkal könnyebben el tudnak helyezkedni.
1: Már mondjuk egy egynapos referenciát egész évesre beírni, főleg, hogyha arra az évre van 5 különböző, azért az úgy vicces. Úgyhogy ezzel is csak óvatosan.
2: Egyébként az a tapasztalatunk, és pont itt a programra is egyébként itt visszatérve, hogy nagyon-nagyon tipikus, hogyha valaki ebben a programban részt vesz, akkor utána szeptember 1-jel nem szűnik meg a jogviszonya, hanem valamennyivel kevesebb óraszámban fog dolgozni, hiszen ugye elkezdődik az egyetemi időszak, viszont utána is részmunkaidőben, nyilván iskola szövetkezeti foglalkoztatásban, de hogy egyébként továbbra is alkalmazásban szoktak állni ezek a diákok, amiről pedig már csak álmodni szoktunk, de erre is egyébként számtalan alkalom van, hogy az egyetem elvégzése után akár teljes állományba is, saját állományba is át szokták venni ezek a partnercégek a diákokat.
1: Hát megtalálják a helyüket. Mondjuk ez egy igazi szerencse valóban, ez az álommunka. Hát jó, pontosan. Sok ilyet kívánok a diákoknak. Szabó Leonard, tudatos diák társalapítója értelmezte nekünk ezt a bejelentést, ami ezek szerint egy hagyományos ügynek a továbbélése, a nyári diákmunka 2026 támogatás. Köszönöm szépen, Leonard!
2: Köszönöm szépen a lehetőséget!
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten tart a műszaki mentés az Astoria csomópontban. A Múzeum körútról nem lehet a Deák Ferenc tér felé haladni. A környéken lépésben halad a forgalom. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Báthori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Lezárták a külső sávot a 13. kerületben a Dráva utcában a Váci út előtt, mert javítják a csatornát. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani, mert felújítják a gázvezetéket. Ma napközben a 12. kerületben az Ötvös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva haladhat felújítás miatt. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Annyi minden kapcsán emlegetjük a mesterséges intelligenciát, na így még nem említettük, ugyanis itt van egy új helyzet egy magyar biztosítónál, nevezetesen az Unica biztosító ZRT-nél, ahol a mesterséges intelligencia utalja a kártérítést nekünk ügyfeleknek, ha már egyszer bajba kerültünk. Kurtis Krisztián, a biztosító vezérigazgatója, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Ezt úgy képzeljük, hogy a mesterséges intelligencia dönt arról is, hogy jár-e nekünk és mennyi?
3: Pontosan. Elkészítettük tavaly az első prototípusát annak, amikor ha valakinek lakásbiztosítási kára van, és ez egy csőtörés kára, ebben próbáljuk meg először megszerezni az első tapasztalatokat, akkor följön a honlapunkra, ott találkozik Nikával, aki végigvezeti a teljes kárügyön, és Nika elkezd vele beszélgetni, segít neki kitölteni az űrlapokat, és április közepétől, hogyha minden dokumentum fölcsatolásra került, amit Nika egyből meg is néz, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy megkérdezi tőlünk, hogy mi történt, mi elmondjuk neki, hogy eltört a cső a fürdőszobában, és már volt is mesterember, aki megnézte, megjavította, fölcsatoljuk a képeket, Nika azonnal ellenőrzi, ha van bármi kérdés a kárral kapcsolatban, azt még fölteszi, fölcsatoljuk a számlát, és aztán ő dönt, és másnap pedig el is utalja a kárügyet. Ősztől reményeink szerint ez akár azonnal is megtörténhet, mert ugye azonnali utalás van Magyarországon, de úgyhogy ez valójában így néz ki, és most már nem csak csőtöréskároknál, lakásbiztosításnál, hanem üvegtörésnél is Nika segít azoknak az ügyfeleknek, akiknek van lakásbiztosítás, és online jelentik a károkat.
2: Azt gondolom, hogy egy ilyen AI asszisztens, ez azért valamiféle emberi kontrollt is igényel, vagy már nem? Eljutottunk arra a szintre?
3: Erre a kérdésre mindig nagyon nehezen tudok válaszolni, mert ugye alapvetően egy bizonyos összeghatár felett Nika már teljesen önállóan dönt, de a teljesen önálló döntésnek volt egy nagyon hosszú előzménye, ez pedig az, hogy az elmúlt egy évben fejlesztettük és tanítottuk Benikát. Azért azt tudni kell, hogy egy darab kárügyben még egy egyszerű lakásbiztosítás, üvegtörés vagy csőtörés esetében is, Nika 5-600 ponton ellenőrzi azokat az információkat, amiket az ügyfél megoszt a beszélgetés közben. Ha csak egy példát akarok mondani, hogy amit az ügyfél elmondott a kárról, az stimmel-e a képekkel, stimmel-e a számlával, és az megfelel a szerződési feltételeknek. Ezt a vonalat teljesen végellenőrzi, illetve megnézi azt, hogy a számlán szereplő érték, az megfelel annak az összegnek, ami Magyarországon mondjuk egy csőtörésnek a javítási költsége. Azt tudom mondani, hogy adott esetben, és ez nem jó hír nekünk embereknek, a gép még tetiszebben is ellenőrzi, mind a megszokott humán ügyintéző. Mi azt látjuk, hogy itt az ellenőrzés, ahol teljes emberi beavatkozás nélkül megy végbe, egy összeghatár nélkül, ugyanolyanok a tapasztalataink a biztosítói oldalról, mint amikor egy ember ellenőrzi a kárügyeket.
2: Itt én, mint ügyfél, hogyha bármivel vitám van, hogyan tudok érvelni?
3: A következőt, Nika egy egyszerű helyzetben van, és ezért panaszkodnak is a kolléganők itt a cégen belül, mert amennyiben esetleg a kárügy elutasítására kerül sor, vagy bármi vita lép föl, akkor mindenképpen mondjuk azt, hogy humán erőforrás bevonásra kerül. Tehát alapvetően Nika az ügyintézőink oldaláról nézve azzal vádolják az ifjú hölgyet, hogy ő csak az egyszerű ügyeket intézi, és a bonyolult nekik jut. Ez igaz is, viszont az is igaz, hogy itt előkerül az, amire talán mi a legjobban tudjuk emberek használni az AI-t, hogy repetitív munkákat megcsinálja helyettünk, és a valóban hozzáadott értékű munkák kerülnek át emberi erőforrás kezében. Tehát ügyfelek sosem fognak vitatkozni, mikor valamennyiben bármiféle eltérés van, nem egyetértés, akkor mindenképpen az úgynevezett humán ágra kerül, ahol ügyintézővel fogja folytatni a beszélgetést.
2: Önöknek ez üzleti szempontból mit hoz? Pontosabb megállapításokat, kisebb kockázatot, vagy egyszerűen csak egy olyan gyors ügyfélszolgálati kiszolgálást, ami nyilván minden ügyfél számára kívánatos, tehát egy jó ajánlólevél?
3: Alapvetően elsősorban ez, amit ön utoljára említett, ha csak azt veszük figyelembe, hogy eddig mit lehetett tenni egy biztosító társaságnál. Eddig egy biztosító társaságnál be tudtam jelenteni a hét bármely napjának áromat. De azért legyünk egymás közt őszinték, mi történt ekkor, elmondtam, hogy mi történt, beküldtem adott esetben a dokumentumokat, és aztán jött egy várakozási időszak, valaki felvette velem a kapcsolatot, és elindult a kárügyintézés. Ez most nagyon nagy mértékben megváltozott, tehát amikor mi Nikával rendezünk károkat, tulajdonképpen nincs kár bejelentés, mert egyből elkezdjük intézni az ügyet. És ez mindegy, hogy szombat, vasárnap, éjszaka, nappal mi le tudjuk rendezni a kárt. És ez még nem volt jellemző a piacon, mert hát alapvetően mi is úgy, mint bármely más szolgáltató, reggeltől délutánig érhetőek el a kollégáink személyesen, illetve a call center, hétvégén sajnos nem. Ez egy nagyon nagy mértékű változás, és ezt fölhívtuk és mély interjút csináltunk az első 100 ügyféllel, és egy 5-ös skálán 4,9-re ítélték a szolgáltatást.
2: Mika ügyes volt.
3: Mika ügyes volt. Mika ügyes volt, és ezt vissza is kaptuk. És ami a legfurcsább, de ez már a más, nem a biztosítónk által, hanem más mérésekből is kiderül, az egyik legerőnyesebb tulajdonság az empátia volt, ami nagyon furcsán hangzik, hogy azt mondom, egy mesterséges intelligenciára, vagy az empátia volt az egyik legerősebb tulajdonsága, de ennek nagyon egyszerű objektív okai vannak. Ugye általában mindenféle szolgáltató szervezetnél, legyen ez egy biztosító, bank, telekommunikációs szolgáltató, vagy egy adóhivatal, bárki, ahol call centerben munkatársak ülnek, alapvetően mi is a munkatársainkat az átlagos beszélgetési idő alapján próbáljuk mérni, tehát hogy minél hamarabb, minél precízebben, minél jobb minőségben kiszolgálják az ügyfeleket. Ez egy mesterséges intelligenciánál nincs így. Volt olyan ügyfelünk, aki szombat éjszaka másfél órán keresztül beszélgetett Nikával, és ő volt az egyik, aki azt mondta, hogy nagyon empatikus, hiszen nem csak a kárügyében, hanem a más szerződésekkel kapcsolatban is feltett kérdéseket, és elbeszélgettek másfél órát.
2: Nika szerelmi tanácsokra is alkalmas? Éjszakai szerelmi bánat?
3: Le van limitálva a tudása biztosítással kapcsolatos, és azon belül lakásbiztosítással kapcsolatos kérdésekre.
2: Szerelmi biztosítást meg nem lehet önöknél kötni.
3: De igény esetén, főleg abban az esetben, amikor média ajánlás van mögött, elgondolkodunk ilyen szolgáltatásokon is, de alapvetően pontosan azért, hogy az ügyfeleket precízen és megbízhatóan szolgáljuk ki, nagyon kényesen körbevágtuk azt, hogy milyen témákban ad segítséget. Tehát általános biztosítási kérdésekben ad segítséget, illetve egyelőre lakásbiztosításban, de ott viszont mindenre kiterjedően ad támogatást.
2: Viszont akkor valószínűleg ügyesen, okosan azt válaszolja, hogy ebben nem tudok segíteni, hogyha valami olyat kérdezünk tőle, amire semmi köze.
3: Abszolút. És viszonylag szigorúra vettük ezt, tehát ugye azért mi egy pénzintézet vagyunk, és a Magyar Nemzeti Bank felügyel minket és ellenőriz is. Ezért nagyon szigorúan vesszük mi is azt, hogy milyen információt adunk az ügyfeleknek, de ennek ellenére sikerült lakásbiztosításról másfélre lehet beszélgetni ennek az ügyfélnek, és úgy ítélik meg, hogy empatikus, és ez sem túl fair innen az emberi oldalról nézve, mert ő elbeszélgethet egy átlagos 4-5 perces hívásidő helyett akár 20-30 percet is egy ügyféllel, és ugye mi mindannyian emberek azt szoktuk hallgatni, mindannyian munkában és magánéletben is, hogy azt szeretnénk, hogy figyeljenek ránk, és ezt a mesterséges intelligencia sajnos egyre jobban megteszi, mi néha azok az emberek, akiknek hivatás szerint minél rövidebben és hatékonyabban kell kiszolgálni.
2: Az, hogy mondjuk egy autós kárt hogyan tud megítélni, próbálták már? Mert azt nem sorolta a lehetőségek között, tehát nyilván egyelőre kaszkó meg kötelező biztosításos ügyeket nem intéz.
3: Mi megyünk tovább, a következő etapban mi a viharbiztosítási károkat tűztük ki célul. Nagyon szurkol mindenki a cégnél, hogy a nyári viharok július közepén előtt ne következzenek be. Egy július közepén fog tesztüzembe állni Nika vihar kárrendezési képessége is. Viszont ha ez sikerül, akkor olyat tudunk megvalósítani, amit eddig még senki. A viharkárok után azért jelentős torlódások alakulnak ki a biztosítónál, a biztosítóknál a kárügyi intézésbe, de ez normális, hiszen egyszerűen nagyon sok kár bekövetkezik. Viszont, hogyha addigra hadba tudjuk állítani Nikát, akkor ez lesz a következő lépés, ami egy nagyon magas szolgáltatási színvonal emelkedést hoz, és a terveink azok, hogy valamikor a negyedik-negyedév végére tesztüzembe állítsuk az autóbiztosítást. Még nem dőlt el, hogy a kaszkót vagy a kötelezőt, de szeretnénk felskálázni 2027 végére az összes fontosabb kárfajtát.
2: Hű, izgalmas világ ez!
3: Igen.
2: Az ön pozícióját mikor fogja Nika veszélyeztetni?
3: Hát körülbelül 2029 magasságában mindannyiunkat utol fog érni, de nem akarom megrémíteni a hallgatókat ilyen rémtörténetekkel, viszont ma már, hogyha összehasonlítjuk azért függetlenül a én biztosítói pozíciómtól egy mondatot, ha megenged, mint a Corvinusban Seedben tanító oktató, hogyha a mai összehasonlítjuk az emberi tudást a mesterséges intelligencia magas szintjével, az átlagos emberi IQ az nagyjából 100, bármelyik mobilapra letölthető lexikális IQ az 140 körül van. Ha megmérik az emocionális intelligenciát, ugyanazon a teszten az emberek átlagosan 69 pontot érnek el, a mesterséges intelligencia 89-et, és nem akarom tovább szomorítani a hallgatókat.
2: Ilyen pedig azt szoktuk mondani, hát az csak egy gép.
3: Hát, az csak egy gép, de amint azt tudjuk, ezt a gépet anno a Google-nél azért kezdték el fejleszteni, hogy nekünk eladjon valamit, és az eladás legfontosabb eleme az érzelem, tehát megtalálja azt, hogy lehet velünk beszélgetni. Tehát nem szeretem a manipulálni szót használni, de alapvetően a mesterséges intelligenciát azért hozták anno létre, hogy minél több terméket el tudjanak adni, azon keresztül, hogy megérti az igényeket, empatikus és figyel ránk.
2: No, ha már itt tartunk, mert most egy nagyon fontos dolgot mondott. Például az önbiztosítója számít arra, hogy emiatt, hogy egy ilyen ügyintézésben részesülnek az ügyfelei, sokkal több ügyfelük lesz?
3: Mi azt gondoljuk, hogy ebből a szolgáltatási szinttel attraktívabbak vagyunk, de mindemellett azt is gondolom, hogy olyan sebességgel fejlődik már a technológia, hogy egy átlagos biztosítónak, mint mondjuk a miénk, a piaccal szemben ilyen szolgáltatásokkal kb. 6-9 hónap előnye lehet, mert olyan tempóban haladunk előre, de ezt a 6-9 hónapot szeretnénk arra kihasználni, hogy minél több ügyfelet csábítsunk magunkhoz ebből a szolgáltatási színvonal emelkedéssel.
2: Hát gratulálok a haladáshoz, vezérigazgató úr, és jó munkát és boldog ügyfeleket kívánok. Már amennyire egy ilyen esetben, amikor önökkel ügyféli viszonyba kerülünk egy biztosítóval, az ügyfél lehet igazán boldog. Legyen mondjuk elégedett, az a lényeg.
3: A részünkről mindent megteszünk Nikával együtt és a kollégákkal.
2: Nikának külön üdvözletemet adja át, legyen kedves. Kurtis Krisztiánt, az Unika biztosító vezérigazgatóját hallották. Köszönöm szépen, vezérigazgató úr.
3: Köszönöm szépen.
2: Ez volt a Több-Kevesebb, a Gazdasági Magazin a mai napon. Örülök, hogy velünk tartottak, legyen így holnap is. Én várom önöket. Minden jót, Róna Jegon volt a mikrofonnál. Viszont hallásra.
1: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a kánikula, a képviselők ma szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszerbe vezetését. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákosi út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. A közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók, a részletek a BKK honlapján érhetők el. Muzeális értékű érméket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban, az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették. Mivel Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érméket lefoglalták és értesítették a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Népih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be a Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást. A BRFK akció célja a közrend és a közbiztonság fenntartása. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőit ismét. Talán már megszokhatták, hogy 8.30-kor is van egy fórum itt az ATV-n, úgyhogy ez ma már a második jelentkezésünk. Vagyonvisszaszerzés, közjogi vezetők, rendkívüli kormányülést tart Magyar Péter, aztán rendkívüli Tisza frakcióülés lesz, és utána indul a parlamenti vitanap, a miniszterelnök egy meglepetést is ígér. Súlyog Tamás szerint Magyar Péter szemérmetlenebb, mint Orbán Viktor. Egy lapinterjúban azt is mondta az államfő, hogy Magyar Péter szemtelenebbül él vissza azzal a hatalmas parlamenti többséggel, amit megszerzett a Tisza, mint Orbán Viktor. Tehát súlyog szerint Orbán Viktor szemtelenül élt vissza a parlamenti többségével. Ám én nem emlékszem, hogy emiatt annak idején Súlyog Tamás szót emelt volna akár egyszer is. Noha benne van az alaptörvényben, hogy az államfő egyik legfőbb feladata a demokratikus működtetés feletti őrködés, tehát az államrend demokratikus működésének az őrzése. Orbán Viktor szerint propagandisztikus műbalhé a Szőlő utcai ügy. A Fidesz azt állítja, pontosabban Pócs János, hogy azt a tanút, aki állítása szerint majd meg fogja nevezni Zsolti bácsit, lefizette a Kontroll nevű lap főszerkesztője. Az ezt bizonyítani hivatott telefonbeszélgetésről viszont a koronatanú egyik nevelője állítja, hogy ez hazugság, azon a felvételen nem az ő által is mentorált vagy nevelt fiatal beszél, hanem az egy hamisítvány, úgyhogy nagyon kusza ez az ügy. Az biztos, hogy van Szőlő utcai botrány, meg gyermekvédelmi botrány is, ráadásul sajnálatos módon nagyon szertágazó. A Szőlő utcában például már 11 gyanúsított van, úgyhogy ez egy nem gyenge bizonyíték erre, hogy van, létezik ez a botrány sorozat. Józseffel kezdünk, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Nem ezzel akartam kezdeni, csak hallottam a Magyar Péter, hogy szemtelen meg egyéb figura. Azt mondom neki, hogy hajrá Péter, csak így tovább, és keményen. És keményen, mert ezt a 16 évet valahogy meg kéne tolvolni, amit volt, és abszolút rukkolok neki. Tehát aztán, hogy ezt hogy csinálja, ez az a politika a lehetőségeim belül, de ideig nagyon ügyesen csinálja. És szerintem nem tudom, hogy miért, akik mindenkit hülyének néztek, ők vádolják most a szemtelenséggel Magyar Pétert, hát ez egy kicsit az visszás. Ez az én véleményem. Hát ez ami
2: igen. Nyilván nem várható el, hogy feltett kézzel menjenek.
3: Hogy dicsérjék.
2: És egyetértőleg viseljék el azt, amit most politika értelemben rájuk mér a sors. Tehát ez nem várható el. Védekeznek, próbálkoznak, de hát 144 fős többséggel szemben elég csekély esélyekkel.
3: Igen, hát ezt ugye tegnap is mondtam, hogy az egész csapatban nem volt egy gerinces ember, aki azt mondta, hogy uram, ön miatt vesztettünk, meg a többi luxizó miatt, be kéne húzni a fülünket, farkunkat, és elmenni a történelem süllyesztőjébe. Ez lenne a legjobb 16 év után, mert ami kárt okoztak, az körülbelül erre tudnak. Emberi, anyagi, egyéb kárt, de ez most egy ilyen mellékvágány volt, és hát szintén az én véleményem nem másért tükrözöm. Hát szerintem sok másnak is ez a véleményem. Amit szerettem volna mondani, ami hívtam önöket. Beszéltünk múltkor is az önkormányzatiságról, akkor mondjuk a Siófokújról. Most a Tatairól szólnák egy-két jó szót, hogyha lehet. Persze. Meg úgy általában a mindent folytogatott bürokráciáról. Beszélünk itt a digitális világról, ugye? Hát ez már már ott tartunk. Én nyugi, most amit legjobban utálok, mikor mondja valaki, hogy én már megéltem 70 évet, hát az mondjuk lényegtelen. De néhány dolgot végignéztem, mint vállalkozó, soha ennyi papírt nem gyártottak. Tehát mióta a digitális világ van, a számítógépek világa, a digitális világ, soha ennyi papírt nem gyártottak, mint amit most, és soha ennyi fölösleges hivatal és hivatalnok nem volt az országban. Talán a K.U.N.K.-ba, tehát a Monarchia idején tudom elképzelni. És ez még csak szaporodik. És hát minden íróasztal megtalálja magának először a munkát, és ezt követően majd a jogkört is, amiért tud valamivel visszaélni. Most ebből vezetném le azt, amit én Tatán a saját bőrömön tapasztaltam. Tehát, hogyha hogy áll ez a dolog, mikor egy rakásdirektás ember ül egy szobába, gondolom, itt konkrétan az építésügyről volt szó, meg egy konkrét példát. Volt egy építési szabályzat, amiután a hátsó telek határtól 6 méteren belül lehetett építeni garást vagy bármi mást. Ez nekem úgy történt, hogy 5-58-ra hoztak ki a kínűre, és ugye ezt nem érték, rögzítették egy év. Eltelt 10 év, vagy 20, tudom én, változott a szabályzat, már 6 méteren belül nem lehet, csak azon túl lehet ilyet építeni. És én balga fejjel kértem engedélyt, mert ugye jogkövető állampolgárként, hát egy vállalkozó miért lenne az, csak úgy mondom, egy 2x2 méteres kazáház építésére. Na most nyilván nem akartam egy plusz falat tenni, mikor ott volt 5-58-ra a garázsom, hanem hozzá akartam építeni. Kijött a határozat, nem lehet, 2 cm-t el kell hagyni. És még mellette figyelmeztetés, ha ezt nem teszem meg, kijönnek és meg fognak bírságolni. Most ebbe ilyenkor azt nem tudtam eldönteni, ja és ráadásnak, aki ezt a határozatot hozta, az a osztályvezető helyettes, az utcánkban lakik. Tehát napi köszönő viszonyban volt.
4: Igen.
3: Na most azt nem tudtam eldönteni, hogy a 2 cm, hát ugye, mert ugye mégis a követjük a jogszabályokat, ez rendkívül fontos volt, hogy el kell hagyni. Vagy nem volt azon az osztályon, itt ott ülnek bent tizen, és lázasan forgatják az építési engedélyeket, ami egyébként már nem kötelező, jól tudom, valami hasonló határozat volt. És nem mondta senki azt, hogy gyerekek, hát hülyeség, hát 2 cm miatt nem engedjük meg ezt a fajta építkezést. Nem volt egy ember. Kiküldték a határozatot. Nagy húcs ez ebben, ez is szép volt. Azt mondtuk, hogy akkor jó, akkor így marad, nem csinálunk semmit. Köteleztek, hogy fényképezzem le, hogy nem csináltam semmit.
4: Bizonyítsa, hogy nem kezdett építeni, igen, hát.
3: Igen, és ezt követően szerintük nem volt jó a fénykép. 2 ember kiküldtek azért, pontosan azt a 2, aki a határozatot hozta, hogy ők is fényképezzék persze részt, hogy nem történik.
4: Na, milyen lelkiismeretesen dolgoznak.
3: Ugye, milyen lelkiismeretesek. Tehát ilyenkor nekem, hát komolyan, még a rab Rábi szokott eszembe jutni, de az egy kicsit más stílusban. Tehát ugyanakkor meg látom Tatán, tehát látom konkrétan, és hogyha valaki meg akar keresni az ügyben, hogy melyiket látom, akkor meg fogom megmutatni, hogy a telekbeépítések úgy történnek, ahogy éppen kinek milyen érdeke fűződik hozzá, tehát ezt én konkrétan nem tudom állítani, vagy nem tudom bizonyítani, csak azt, ami meglévő. Tehát a meglévővel, hogy kérem, itt van, ugyan mutassák be, hogy milyen építési szabályzat engedi meg, hogy 300 négyzetméteres telekre 250 négyzetméteres házat húzzanak föl. Tehát ilyet tudnák nyilván.
4: Igen, hát ez közismert, hogy azért az emberek trükköznek, meg az önkormányzatok is sokszor. Vagy ki lehet játszani a jogszabályokat.
3: Van egyszer. Ilyenkor nekem hihetetlen módon a mi kis falunk teszem be a nagyszerű Csúlya Imrével az élen. Ugye hát ők jó, nagyon jó karakterek is megjátszák, de minthogyha az elevenedne meg, amikor egy hivatallal szembeállok, és ő válaszol egy levelemre, amiben hát a jogászok megbolondulnának, mire ki tudnak bogozni belőle a valóságot. És ezért gondolom azt, hogy rengeteg hivatal van, mert ugye arról volt szó, hogy az építési engedélyekre nem lesz szükség a 300 négyzetméter alatti ingatlanoknál, vagy a lakóházaknál. Jól tudom, volt egy ilyen törvény.
4: Ebben nem vagyok otthon, de az kétségtelen, hogy...
3: Állítani, de úgy emlékeztem, hogy hoztak egy ilyen törvényt, hogy az nem kell, csak bejelentési kötelezettség. Na most akkor ugyanarról beszélünk, hogy nem kell engedély, csak be kell jelentenem, hogy engedélyezzék. Tehát most a vége az egésznek az, hogy van egy hihetetlen dilettáns, bürokratikus, hogy hívják ezt, önkormányzatok tömkelege van. És mintha mi kis falunkban látnám, hogy Sógor, Koma, Haver, az mindenki bendül, és nyugodtan el van, mint a langyos vízbe, és ebben a borzasztó az, hogy mi választottuk meg őket.
4: Így. Köszönöm szépen, József, hogy mindezt elmondta. Nehéz erre reagálni, mert konkrét ügy, aminek nem ismerem a részleteit, de abszolút el tudom hinni, hogy így van. Mi annak idén úgy oldottuk meg, hogy előbb bővítettük a házat, aztán kértünk egy használatba vétél engedélyt, arra számít, hogy azért lebontatni nem fogják, és így is történt. De nem akarok senki elé ilyen példát állítani, csak mondom. Köszönöm szépen, hogy hívott. További szép napot Sándorral folytatjuk. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Ferenc! Nézem a táblát, hálást kívánok. Kezdeném az elsővel. Vagyom vissza, nem akarom olvasni, mert azzal magamtól loptam az időt. Azt tényként kell elismerni, hogy Magyar Péter egy nagy társadalmi támogatottságot élvező vezető. Nem az új messiás, csak valaki olyan, amire már régóta vártunk. Nem tudtuk, hogy honnan jön, milyen irányból jön. Vártuk azt, és velünk volt a remény. Azt, amit ő most csinál, az teljesen megalapozottan csinálja, és én, ahogy mondtam az elején is, a társadalom ott van mögötte, hisz már a fideszesek is próbálják. A vagyon visszaszerzés, ezzel nincs semmi probléma. Ezek egyéni dolgok, ha nem a társadalmi vagyon rútul való elszedésével kapcsolatos. Teljesen igaza van. Egy kicsit mindig párhuzamot vonok, bocsánatot kérek ezért öntől, a román viszonyokban emlékszünk Ceausescu-nak a felesége, tudós volt, egyetemi tanár, és a 8 osztálya volt csak meg. Tehát kellenek ezek a lépések, vagy a vagyon visszaszerzés is. Csak nem értjük, hogy az az ügyészség, az a rendőrség, ami most olyan hirtelen öntudatos lett, és várjuk azt is, hogy mi lesz ezzel az ukrán üggyel, mert ez 100%, és ezzel azt gondolom, Ferenc, enélkül, hogy megsérteném önt. Egyetértünk. Nagyon magasról jött ez az ötlet.
4: Igen, akkor, azt mondják, hogy a legmagasabb kormánykörökből, mármint az Orbán kormány köreiből.
5: Ez 100%, és azért, bocsánat, hogy párhuzamot vonok az életkorunk között, azért van 30-40 év az én javamra, idézőjelben, hogy itt ilyen dolgok nem történhetek volna meg másképp. És én úgy gondolom, hogy ezek a közjogi vezetők is nem a fantasztikus szakmai hozzáértésük miatt kerültek ebbe. Ha a magyar államot egy hajóhoz hasonlítom, akkor ők voltak az evezők, vagy az evezősök. Akkor nem voltak öntudatosak, nem érdekeltek, hogy milyen politikai döntések vannak, beálltak a sorba, és vitték a hajót, amint látjuk, elég rossz irányba. Úgyhogy ez egy nagyon szép dolog, amit most ez a Magyar Péter és az ő kis tábja csinál. Ugye, ahogy most olvastam a hírekbe, rendkívüli kormányülés van, azt követte egy frakcióülés, igen, ami titkos helyen van, nem visznek be mobiltelefon, stb., és utána ugye lesz a rendkívüli országgyűlési ülés ma. Ennyit szerettem volna az elsőhöz mondani, a másodikhoz. Sőt, Tamásnak a véleménye, én úgy gondolom, ha most népszavazás lenne, a többség azt mondaná, hogy ha lenne ilyen, hogy kerülhetett oda, és miért nem megy el. Kell némi önkritikát gyakorolni annak ellenére, hogy most majd a jövedelme csökken egy picit, ha jól emlékszem, 4,6 millióra, de hol volt ő? Egy kicsit én kiemeltnek tartom ezt a Szőlő utcát, emellett rengeteg más dolog is volt. És ő nem szólalt meg, mint hogy az előzők sem, és úgy gondolom, hogy a miniszterelnök körül csak úgynevezett lojális emberek lehettek, akik bólintottak, majd behunyták a szemüket, úgyhogy Sőjök Tamásnak is. Tényleg nem is értem őt, hisz ha visszatetszik emlékezni, neki a múltjában is voltak ezek a kis zsebszerződések, kis trükkös ügyvédségek, stb., amit én is, mint ügyvéd, sok mindent megcsináltuk. De hát ugye ez egy kicsit olyan, mint amikor Bagoly mondja a verémnek, hogy nagyfejű. A harmadik témába akarok rövid lenni. Orbán Viktor szerint propagandikus műbali a Szőlő utcai. Hát én úgy gondolom, hogy Orbán Viktornak is jó lenne, ha önkritikát gyakorolna, annak ellenére, hogy nem ment el a születinapi misére. Egy olyan személyi kultuszt alakított ki, egy olyan világot hozott ebbe az országba, amit valamikor elfelejtettük, és ezt szépen fokozatosan felépítette. Egy ilyen ember nem lehet egy demokratikus vezető, ő nem mondhat véleményt, ő legfeljebb bocsánatot kérhetett volna, de hát egy kicsit ez ő túl öntelt volt, túl sokat hitt magáról, és arról a barátságról, amit a gázszerűvel, meg a többi, bocsánat, popónyalóval, ez talán nem volt olyan csúnya kifejezés, felépített.
4: Hát vélemény mondhat nyilvánvalóan ellenzékből is.
5: Vélemény mindenkit mondhat, ön is, én is. Ha egy demokrácia, mondhatunk vélemény. Igen. Csak legyen valami realitása, igen, ahogy mondtam önnek.
4: Sándor, köszönöm szépen. Én további szép napot. Ennyi volt az első rész. Kedves nézők, jön egy reklám, aztán folytatjuk.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten tart a műszaki mentés az Astoria csomópontban. A Rákóczi úton befelé lezárták a belső sávot. Torlódásra kell készülni, ezért a Kiskörúton az Astoriánál mindkét irányban, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, továbbá a Rákóczi úton a Varostértől. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Lezárták a külső sávot a 13. kerületben a Dráva utcában a Váci út előtt, mert javítják a csatornát. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani, mert felújítják a gázvezetéket. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sávelhúzása irányonként egy sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Péterrel folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a nézőket is és önt is. A következő ezekkel a témákkal kapcsolatban szerintem nem fognak elszámoltatás. Lehet, hogy lesz egy különösebb büntetés, ezek nem lesznek. Éppen a Rónai Egon úrral néztem a beszélgetését Kuncse Gáborral, és Kuncse Gábor elmagyarázta, hogy hogyan tüntették el ezek a pénzeket, hogyan tüntethetik el a pénzeket, és érdekes módon pont a Nemzeti Bankon keresztül lehet nekik ezt, hogy ugye a magánvagyonba átmentették, és ez a magánvagyont hogyan lehet. Nem tudom elmondani, de nem is akarom. Érdekel, az nézze meg ezt a műsort. Nagyon ajánlom. Nagyon tanulságos. Már azért is, mert Kuncse Gábor, mikor annak idején ugye ő miniszter és benne volt a parlamentben, azért értő ezeknek a működését, meg a pénzügyi részét. Föltételezem, azért a miniszterek egymással beszélgetnek, és akkor vannak egyik másiknak is, akkor a pénzügyminiszternek is ötlete, tanácsa, hogy esetleg, hogy ezt próbálja meg, hogy az hogy működne. Úgyhogy én nem gondolnám azt, hogy elszámoltatják, hogy valóban valamelyik is börtönbe kerülne, zárójelben hozzáteszem, és Magyarországon melyik börtönbe zárnak?

0: holott kapott egy ajánlatot, azért hamar hozzáteszem, én nem így tettem volna meg az ajánlatot, ha én mondhatok innét ilyet, hanem mikor megvan a választás, akkor utána fölkerestem volna, és fölvetettem volna, hogy ez is ez történt, ez is ezt csinálta, úgyhogy jobb lenne, hogyha távozna, ha nem, akkor ilyen és ilyen következményei lehetnek. Ez a köztársasági elnök nem mondom úrnak, mert azért szerintem meg nem úr, az urak nem így viselkednek. Na lényeg az, hogy föl sem fogja azt, hogy mit tett, vagy mit nem tett. Valahogy szerintem úgy azért elmagyarázta valaki vagy valakik neki, hogy végül is annak idején, mivel ezt nem tette, ezt meg kellett volna tenni, hogy miért nem tette meg, ő tudja, hogy miért nem. Ha annyira hazafiak ezek, értem alatta teljesen minden milyen pártállásokról beszél. Én nem vagyok semmilyen pártnak a tagja, én semmilyen ilyen gyűlésekre én nem járok, nem vagyok híve én ennek. Lényeg az, hogy ha annyira hazafiak, akkor Magyarország érdekeit nézze már. Hát látja, hogy mennyire nem népszerű, mennyire nem élvezi az emberek bizalmát. És Magyarország érdeke ez lenne, hamar hozzáteszem, hogy a Gyurcsány is ilyen volt, annak első percre fogva menni kellett volna, hogy amit csinált.
1: Hát de ő megtette.
0: Hát az sokára. Ő nem akkor tette meg, mikor ez az
1: 2000... Hát akkor nem tette meg, mert azt gondolta, hogy az rendben van, és abból ő profitálni fog. Amikor látszott 3 év után, hogy már tarthatatlan, plusz kitört a világválság, akkor viszont lemondott, távozott.
0: Ez érdekes. Hát mondhatjuk így, hogy előre menekülés, amit ez a Balázs is csinált, meg az ügyész is csinált, ők úgy gondolják talán, ha bevallja a bűnét, akkor mentesül a büntetés alól, de ez nem egészen így van. Legfeljebb enyhébet kaphat.
1: Most a Balázsi Gyulára utal, igen.
0: Igen.
1: Megfürt párra.
0: Igen, hát... Erről valami nekem eszembe jutott, a miniszterelnöknek a stílusa a parlamentben, az Magyarországon valóban szokatlan, de kicsikét utcai. Ezt a normális életben ez azért ezt büntetnék, hogyha valaki valakivel akár verbálisan is úgy beszél, akkor az garázdává válik.
1: Hát most mire utal? Magyar Péterre? Hogy...
0: Magyar Péterre utalok, hogy ahogy ő előadja magát, mellesleg nekem tetszik, mert véleményem szerint pont ilyen stílusban lehet ezeket a kideszeket lenyomni, hogy nem nagyon engedni, hogy kibontakozzanak valamilyen formában, mert rögtön akkor az ember fölé nőnének a különböző, hát tudjuk, hogy mennyi hazugságaik vannak. Visszatérve Súlyog Tamásra, ha volna egy kis becsület benne, lehet, hogy túlzás ez így, akkor valóban önként távozna. Beismerni azt, hogy ne is kell, hogy beismerje. Mondja azt, hogy valóban nem egészen korrekt volt az, amit tettem, ezt nem így kellett volna tennem. Ez valóban így lehet, hogy a funkcióját azt nem igazán töltötte be. A másik furcsa dolog, hogy most így kiderül, én az ATV-t azért gyakrabban nézem, mint a Hír TV-t, mert csapongok ide és oda is, hogy melyik mit mond, az ATV ki szokott akasztani, van egy pár emberke benne, ami én nem tudom, hol élnek ott. Hol élnek ők, szándékosan nem mondok neveket, de nem is emlékszem így rá, különösebben, hogy melyik. Na a lényeg az, hogy ezek a jogászok mennyire szakemberek, amit nem hisznek el nekem, hogy azért, mert van, akinek van a neve előtt egy DR, attól ő még szakember. Szakember, lehet köztük is jó is, van, aki rossz is, és annyira különbözőek a véleményük, hogy mit, hogy ítélnek meg. Természetesen van olyan szakember, aki megszólal a tévében, nekem teljesen hiteles. De van olyan, aki nem. Az egyértelműen a Fidesznek volt az alkotmányos bírája, vagy micsoda. Lényeg az, hogy furcsa, hogy ennyire megoszlik, ennyire nem egyértelműek a törvények, ennyire múlik azon, hogy kinek milyen erkölcsi érzéke van. Márpedig a bírók többnyire nem erkölcs szerint ítélkeznek, hanem ami oda le van írva, és azt ő hogyan értelmezi. Ennek az lesz a vége, ezért, hogy ki tudnak bújni olyan büntetések alól, ami alól nem lenne szabad.
1: Na hát most, igen, az igazságszolgáltatás az így működik, hogy van két ellentétes álláspont, két ellentétes érdek, és mind a kettőt tanult jogászok jelenítik meg. Mondjuk van egy ügyész, aki a vádat képviseli, és van egy ügyvéd, aki pedig az ügyfelét próbálja a lehető legjobb helyzetbe hozni. Tehát ez a demokrácia lényege.

0: ezt jó szakemberek teljesen ellentétes álláspontot fogalmaznak meg ugyanarról az ügyről.
1: És ez normális? Ez az,
0: hát normális, mert ha egy vádlottnak nincs lehetősége védekezni, akkor rámutatnak valakire, hogy te vagy a rossz ember, és már megy is a börtönbe.
1: Tehát
0: azért ez... Igen?
1: Nem akarok, hogy összebeszéljünk. A közlekedésben voltam benne, nevezetesen az áruszállításban. Adott esetben el lehet azon vitatkozni, hogy csúszott az út, vagy nem csúszott az út. Azért mentem neki, mert csúszott az út, mert vizes volt. A másik azt mondja, nem volt vizes, hanem csak nedves volt. Különben is több tényezője van, milyen állapotú a gumi, milyen a súlyelosztása, milyen sebességgel ment. Ugyanez van szerintem a jogi valamiknél.
0: Hát igen, de ez ennél jobbat még nem találtak ki. Tehát most
1: nem
0: mondjuk...
1: Nem lehet.
0: Kérdés. Nem lehet, akkor ezzel együtt kell élni, és örülni kell, hogy legalább demokráciában erre van lehetőség. Tehát ha mondjuk ön egy áruszállítás közben mondjuk okozott egy balesetet, és nem lett volna lehetősége védekezni, most csak teoretikusan, hanem rámutatnak őre, hogy ön felel azért, hogy tönkrement 2 millió forintnyi konzerv, és ön nem mondhatja, de ember, olyan autót adtak alám, aminek lejárt a forgalmi, a tükör sima volt a gumi, nem tudtam megállni, tehát ezt ő nem mondhatja el, akkor igazságtalanul önnel vitetik el a balhét.
1: Én nem az a sofőr voltam, aki sosem hibázik. Sosem csinált balesetet, mentem 50 millió kilométert, vagy 5 milliót azt hallottam, és neki sose volt baleset, és hazugság.
0: Azért mondom, hogy a jogállamban meg kell adni a lehetőséget mindkét félnek, hogy a saját igazát képviselje.
1: Na most, nekem éppen évekkel ezelőtt egy jogász mondta, hogy a jog és az igazság az két különböző dolog. A bíróságot valójában az igazság nem érdekli. Az, ami le van írva, az szerint azt én kimerítettem, megtettem-e, az, hogy én miért tettem, és az előzmények, az okozati tényezők, hogy nem igazán érdekli őket, ezen kiakadtam. Azért akadtam ki, mert én úgy emlékszem, hogy a kádári rendszerben azért úgy emlékszem, hogy a bíróság különösen fiatalkorúaknál azért figyelemmel voltak arra, hogy milyen körülmények között élt, miért tehette.
0: Hát szerintem ez nagyon rossz példa, nem akarom megsérteni. A Kádár rendszerben, hát ez egy brutális diktatúra volt, volt egy olyan testület, koordinációs bizottság, ez volt a neve.
1: Igen.
0: Erről nagyon sokan nem tudtak, még képzett jogászok is kb. 15 éve derült ki egy levéltári kutatásból. Tehát koordinációs bizottság, a párt meghatározta a nagyobb, fontosabb bírósági és büntető ügyekben, hogy mi lesz az ítélet, kit mennyire kell elítélni. Tehát ez maga a döbbenet, ez olyan, mintha mondjuk lett volna olyan, hogy egy mai párt összehívja a bíróságokat, és átnéz 8-10 folyó nagy ügyet, és megmondják, hogy a pártelnök, aki az állam vezetője is egyben, mit akar, hogy mi legyen a végeredmény. Tehát azért mondom, hogy a Kádár korszakot ne hozzuk ide, mert az horror volt.
1: Én azért hozom ide, mert én csak abban nőttem fel.
0: Hát most mondom önnek, hogy ez nyilván nem tették ki a kirakadva ezt a koordinációs bizottságot, alig tudtak a létezéséről, de ez így működött.
1: A párt megmondta. Én egy jó állapotban voltam, mert semmi bajom nem volt.
0: Igen, nyilván.
1: Ami bajom volt, az mindenkinek a közlekedés.
0: Nyilván nem a bolti tolvajokról, meg a közlekedési kihágásokról döntött az MSZMP, hanem a nagyobb ügyekről, de döbbenet, szóval.
1: Nekem ilyen formán nem volt közöm hozzá, se kisztag, se pártag, semmi nem voltam, és ebből sose volt nekem bajom.
0: Értem.
1: Engem nem kényszerítettek sose választásra, hogy nekem el kell menni, meg sem kérdezték, pedig a munkahelyem az a Honvédelmi Minisztérium.
0: Hát ön radar alatt volt, ahogy mondani szoktál, tehát nyilván egy szint fölött foglalkoztak az emberekkel.
1: Igen.
0: De egy magasabb... Nem, azért az úgynevezett kisembert hagyták, de a háttérben nagyon kemény dolgok voltak. Köszönöm szépen, Péter, hogy hívott.
1: Hát, az Orbán Viktorral kapcsolatban annyit mondani.
0: Igen.
1: Na most az, amit ő gondol, azokat kéne megkérdezni, akikkel megtörtént, hogy ők mit gondolnak erről a szövegről.
0: Ja persze, hát ki fog ez derülni, nyilván ez kommunikációs csata, mindenki mondja magáét, előbb-utóbb remélem, hogy jogerős bírósági ítéletek mondják ki, hogy ki mit vétett. Köszönöm, hogy hívott, további szép napot. Valériával folytatjuk, kezicsókolom. Haló, haló? Valéria itt van? Ez így nehézkes lesz, pedig még van 2 perc. Elvileg itt van Valéria.
2: Halló.
0: Csokolom, ha megtenni, hogy elnémítja a tévét, akkor az nagyon jó, sokat jó. Lendítene az ügymenetet.
2: Már is felhívom. Jó napot kívánok!
0: Csokolom, parancsoljon!
2: Na én Tóth János Józsefné vagyok, úzó. Már nagyon idegesített, nem szoktam én panaszkodni, mert jogom nincs hozzá. Én már 80 éves voltam 18-án. 45 évet éltem le a férjemmel, aki Koholtvádak alapján elítélt 56-os szabadságharcot. Éget büntettek. Egész addig, amíg nem rehabilitálták az 56-osokat. Engem rögtön elbocsátottak a munkahelyemről, nem dolgozhattam még rögtön a tisztelt, így képzelek én, hogy hozzá megyek egy 56-oshoz, és úgy dolgozhatok, nem engedtek. Lehetek konyhára takarítani, vagy bárhová. Na jó, van, én nem szégyeltem a munkát, mindent elvállaltam. Dolgoztam, szegélyen sose voltam. Boldog házasságba értem, 20 évvel idősebb volt tőlem a férjem, mert ugye, hogy ő terítették, a felesége elvált, nem várta meg.
0: Igen.
2: 63-ban volt az amnestia, akkor szabadult, de előzőleg őt halálra ítélték. És már a félalomházban voltak Nagy Imrével, hogy ő szorolta nekem, ma létezett, onnan vitték el. Már elfelejtettem a neveket, akiket sorol, de Gömbhárpád is ott volt vele. Amikor ugye rehabilitálták, akkor kormánykitüntetést kapott meg minden. De amikor szabadult, Tóth József szabadult.
0: Igen, Valéria. Innen tudnánk folytatni a történetet, nagyon izgalmas és megrázók ezek az 56-os sztorik. Úgyhogy azt tudnám önnek javasolni, hogy visszahívjuk a déli fórumban a híradó után, de most búcsúznom kell, úgyhogy ha ráér, akkor innen folytatjuk a történetet. Kedves nézők, tehát hamarosan találkozunk, a viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Folytatódik a kánikula. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közép-európai országok erősek és készen állnak arra, hogy közösen alakítsák jövőjüket, fogalmazott a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter az együttműködés fontosságát kiemelve emlékeztetett arra, hogy a térség Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. A magyar kormányfő ma Gödöllőn egyeztet cseh, lengyel és szlovák kollégáival. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákosi út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. A közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók, a részletek a BKK honlapján érhetők el. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Népih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében értják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Emberi testrészeket gyűjtött egy beteg hordozó az egyik fővárosi kórházban. A 30 éves férfit bűnügyi felügyelet alá helyezték, közölte a rendőrség. A munkahelyén és lakásán a többi között koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt találtak. Kihallgatásán azzal magyarázta a tettét, hogy rajong az anatómiáért és a patológiáért, valamint szeret állatokat boncolni. A férfi ellen emberi test tiltott felhasználása miatt eljárás indult. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be a Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást. A BRFK akció célja a közrend és a közbiztonság fenntartása. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt a déli műsorsávban. A témák változatlanok, vagyonvisszaszerzés, közjogi vezetők távozása, eltávolítása, rendkívüli kormányülést jelentett be Magyar Péter, gondolom ezen már túl vannak, mert utána következik egy rendkívüli Tisza frakcióülés, majd egy órától parlament. Magyar Péter azt írta a közösségi oldalán, hogy élete talán legfontosabb parlamenti beszédére készül. Sólyog Tamás szerint Magyar Péter szemérmetlenebb, mint Orbán Viktor. Orbán Viktor szerint propagandisztikus műbalhéja Szőlő utcai ügy. Ezek tehát a javaslatok. Valériával kezdünk, kezicsókolom. Halló.
5: Halló, itt vagyok.
4: Jó napot kívánok, parancsoljon.
5: Jó napot kívánok. Az előbb elmondtam biztos Antonról, hogy én vagyok az utolsó élő 80 éves elítéltnek a felesége, akit 56-ban elítéltek, ugye, Koholtvának alapján. Nem foglalkoznék semmivel, mert megélek ma én itt ebbe a kis lakásomba. El vagyok. De azt háborítok fel, hogy soha semmilyen segítséget anyagilag sem, hogy nem kaptam. Fölháborított azért, hogy a Fászi Zürkének milliókat küldtek, a Pataki Attilának milliókat küldtek, mert sorolhatnám, hát ez hogy lehet? Az én férjem a magyar embereké, Magyarországé, az Ózdi gyári, az Ózdi gyár dolgozói küzdött. Nem akartak orosz uralmat, ezért lettek elítélve, és másnap találtak ki hazugságokat. És ez az a borzasztó volt egészen addig, amíg nem rehabilitálták, minket mindig büntettek. Úgyhogy valami...
4: Igen, ez az összkép így borzalmas.
5: És akkor még ráadásul, ugye, Tóth János tartóztatták le 63-ban, amikor az amnestia volt, akkor szabadult, akkor meg Tóth József, odaadták az iratokat, és mondta, hogy el van írva a neve, Tóth János, az édesapja után, az első fiú gyereket az apja után nevezték el. És akkor, hát miért lett ő Tóth József? Akkor azt mondták, ezentúl ezen a néven szerepelsz, örülj, hogy szabadult, kus, ennyi. Soha nem magyarázták meg neki, hogy miért lesz Tóth Jánosból Tóth József.
4: Hát nyilván egy tévedés, de hogy így kezeli ezt a hatalom utólag, hogy akkor ez van, akkor már maradsz az, akinek átírtunk véletlenül, ez arcátlanság, igen?
5: Igen. Én Göncz Árpád volt akkor a köztársaság elnök, amikor a parlamentet ugye fölvittek minket, és kapta a kormánykitüntet, és már Tóth János néven. Még annyit kért tőle, hogy tudja már meg, hogy miért lett ő Tóth József.
4: És kiderült?
5: A József nevétől nem tud megszabadulni.
4: Értem.
5: És akkor két hónap múlva telefonált, mert kért tőlünk telefonszámot, mondta, hogy az archívumban mindenhol utána nézze. Sajnos azon a részen, ahol az 56-os dolgok voltak, és tűz volt, elégtek a dokumentumok, úgyhogy soha nem tudta meg. Más nem égettel érdekes, csak azok az 56-os dolgok, ugye, aminek ugye el is kellett égnie, gondolom én. Úgyhogy...
4: És amikor kitüntették a férjét, akkor valamilyen anyagi megbecsülésben nem részesítették?
5: Semmit, azt mondta Göncz Árpád, hogy a Kádár kormány kiürítette a kamarát, vagy szóval nem volt pénz.
4: Tehát senki, az államkasszát, igen.
5: Nem volt, senki nem kapott. Majd később kaptak, kárpótlás jegyet. Az Isépi Tamás nevű úriember volt, aki aláírta. Kiszámolták, hogy ki hány évet ültnek, hogy meg mind. És akkor olyan, mint valamikor régen a békekölcsön volt, olyan jegyeket kaptak, ami értéktelen volt, az elét érte.
4: Értem.
5: Na hát, kérdezett engem a férjem, hogy mit csináljon vele. Mondom, semmi közöm hozzá, ezért teszem leszé meg. Azt csinálsz vele, mit akarsz. Még első házasságában volt két gyerek, mondom, akkor add oda nekik. Ők nélkülöztek téged. Úgyhogy nagyon kevés volt az összeg, mert ugye odadta nekik, azt hiszem, hogy 825 ezer forint értékbe kapott, de a felére csökkent, mert volt itt Dózdon egy ilyen szélhalmos ember, a Petrenko Jánosnak hívták, az vásárolta fel fél áron.
4: Igen, emlékszem, a kárpótlási jegyekkel ment az üzletelés, igen.
5: És akkor hát a gyerekei azt csináltak fel, amit akartak, ugye. És ugye őt a volt felesége várta, meg elvált tőle, és akkor a szomszédomban lakott az édesanyja, és akkor ő fogadta be, mi úgy ismerkedtünk meg, 64-ben megesküdtünk, nagyon boldog házasságba jöttünk, mert egy aranyos, jó ember, dolgos, szorgalmas, nem lehet változtatni. 82 éves korában sajnos megbetegedett és meghalt. Úgyhogy
4: értem, és akkor ön kap özvegyi nyugdíjat legalább?
5: Kapok, igen, kapok. Hál' Istennek, mert azelőtt a legalacsonyabb órabeért, meg jutalmat esetésem elé soha nem kaphatott. Mm. Úgyhogy sokat tettünk, na. De kibírtuk. Úgyhogy
4: igen, amit,
5: telefonáltam, hogy ez háborított fel, hogy tényleg soha nem fordultam meg, nem tartottam a markom. Mindenének dolgoztunk keményen, amink volt, és akkor ilyenek kapnak milliókat, akik milliómosok így is, hát hogy jön ez ki?
4: Ezekből az ügyekből lehet, hogy hatósági eljárás lesz, tehát sőt, tehát megígért az új kormány, hogy kivizsgálja ezt a fekete kasszát, mert abból kapták a Fási Zsülike meg a társai ezeket az állami pénzeket, főként a Fidesz kampány meg támogatására. Szóval ez lehet, hogy bűncselekménynek fog minősülni. Nem mintha ez önt rigasztalná, csak mondom, hogy ez nagyon, nagyon úgy tűnik, hogy törvénytelen volt ez a történet.
5: Kapok rendes nyugdíjat, meg vagyok elégedve, de hogy legalább kivesztettek, hogy fölfrissítsem. Mert nagyon drága. Meg már erőm sincs hozzá. Na,
4: igen.
5: 80 éves vagyok, betöltöttem a 20 éven, a 80. évemet.
4: És azt hallotta Valéria, amikor Orbán Balázs azt mondta, hogy mi azt tanultuk meg 56-ból, hogy nem szabad az agresszor ellen védekezni?
5: Hát én nem is tudom. Nem biztos. Annyira nem...
4: Ez nem. Jó, hát akkor jobb is, hogy nem magadtam, mert sok 56-os már, akik még élnek, vagy hozzátartozók felháborodtak ezen, ha már így 56-ról beszélünk.
5: Nem is lehet, hogy ilyeneket mondanak. Nem is lehet. De hát én már öreg vagyok, hogy ezzel foglalkoznak. Csak ez nagyon felháborított, hogy mit tettek ők 56-ba? Ez a fátizulike még természetesen volt. Még a világon
4: se. Nagyon tehetséges család, az édesapja is egy mulatós celeb, vagy mulatós sztár.
5: Hát,
4: mulattatni nem. Nagyon tud.
5: Hát igen. De milliómosok abból, és akkor még nem annak adnak, aki megérdemelné, aki szenvedett egy életen át, hanem az ilyeneknek.
4: Igen, azt mondom, hogy itt azért eljárások fognak indulni, és lehet, hogy egy-két embernek felelnie kell ezért a fekete kasszás történetért.
5: Hát feleljenek is.
4: Igen. Feleljenek. Köszönöm szépen, Valéria, hogy hívott.
5: Én is köszönöm, hogy meghallgatott.
4: Kezdicsókolom. Nagyon érdekes téma volt ez is. Kezdicsókolom. Györggyel folytatjuk. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, Slazsánszky úr! Üdvözlöm Önt is, és a kedves nézőket is. Hát már nagyon régen nem telefonáltam Önnel.
4: Igen.
6: Igen, már hónapok óta. Hát ennek két oka volt. Az egyik az, hogy Hát volt a választási kampány csúcsra járatva, és utána volt a rendszerváltás, a választások, és ezekben a hatalmas közéleti témák közül a nyugdíj dolgok azok az el nincsenek benne az első 50-be. És ezért nem is erőltettem ezt a jelentkezésemet. Ugye megérti?
4: Persze, sok mindenről szó volt, de egyébként van a kormánynak ígéret a nyugdíjasok felé, például, hogy felemeli a legkisebb nyugdíjakat 120 ezer forintra még az idén,
6: na most,
4: meg megkapják most talán a 200 ezeres egyszeri támogatást, úgyhogy igen, van azért némi hír ebben is.
6: Március végén azért nagyon szerettem volna bekerülni. Volt egy olyan nap, amikor ötször is próbálkoztam, és nem sikerült, mert akkor történt egy nagy jelentőségű dolog, ami hát abban a nagy közéleti viharban hát elkerülte a média inger küszöbét. Mégpedig az történt március vége felé, hogy úgy, ahogy minden évben rendszeresen, menetrendszerűen, ahogy én mondom, ahogy a nap fel kell, ugyanúgy kijött a kormányrendelet, annak alapján, hogy februárban a KSH megállapította, hogy tavaly 9%-kal növekedtek a bérek éves átlagban, ezért kijött a kormányrendelet, hogy az ön által is jól ismert valorizációs szorzótáblázat minden egyes elemét 9%-kal megnövelte. Ez történt, és ez annak, akkor kinyomtattam ezt a táblázatot, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy az idei valorizációs szorzók már 41%-kal magasabbak, mint a 2023-asok. Ez azt jelenti, hogy akik idén mennek nyugdíjba, azoknak a régi kereseteik 41%-kal magasabbak, ma többet érnek, mint a 2023-asoké. Tehát 3 év alatt 41%-kal növekedtek az induló nyugdíjak emiatt, hogy a régi keresetek 41%-kal többet érnek, és miközben a nyugdíjak csak 15%-kal emelkedtek. Tehát akik idén mennek nyugdíjba, azok már 41-15, az 26%-kal jobb helyzetben vannak, mint akik 3 évvel ezelőtt mentek el nyugdíjba. És ez drámai módon idézi elő az elszegényedési csúszda meredekségének a növekedését. Ezt akartam úgy akkor elmondani, és ezért lenne nagyon-nagyon fontos, hogy egyszer valaki elérje, hogy a KSH kiadja az évfolyamonkénti átlagnyugdíjakat, azokat, mint oszlopokat egymás mellé állítva, lehetne látni a tendenciát. Annak az megdöbbentő lenne. Ön Szlazsánszky úr nagyon szereti az olyan grafikus ábrákat, amikor oszlopok vannak, igen, egymás mellé.
4: Igen, mert jól lehet látni, hogy miről beszélünk, igen.
6: És az évfolyamonkénti átlagnyugdíjak oszloponként egymás mellé állítva, ez pontosan úgy néz ki, mint az orgonasípok.
4: Tehát egyre magasodik, igen.
6: Nem egyre magasodik, egyre csökken. Tehát az a legelső, a friss nyugdíjasok átlag nyugdíja az első oszlop.
4: Ja jó, ahonnan nézzük, akkor egyre csökken, igen, igaza van.
6: Igen, hát látott már orgonasípot, biztos járt már templomba, hogy néznek ki az egyre csökkenő orgonasíp magasságok. Tehát azt akartam mondani, hogy a magyar nyugdíjrendszer az orgona síp geometriát követi le az évfolyamokénti átlag nyugdíjak vonatkozásába. És ezért van az, hogy ugye a medián nyugdíj az most valahol 226 ezer forintnál van, tehát 1 millió nyugdíjas az alatt kap nyugdíjat. És hogyha megnéznénk az évfolyamonkénti átlagnyugdíjakat egy orgonasíp geometriában ábrázolva, akkor kiderülne az, hogy ez a sok-sok szegény nyugdíjas, ez mind azért szegényedett el, mert már régen van nyugdíjba, mert már az orgonasíp 10-15-20 év múlva már igen alacsony az orgonasíp. Na ezt akartam elmondani, hogy nagyon hiányzik, és ez nem kerülne semmi pénzbe, kikérni az államkincstártól az évfolyamonkénti átlag nyugdíjakat.
7: Igen, hát ez még tényleg nem kerülne semmibe, csak a korrekció kerülne nagyon sokba, de hát bízunk benne, hogy valami
6: első lépés kezd az, a kormány ezzel. A helyzetet. A másik nagyon fontos dolgot, amit meg szeretnék említeni, az uniós pénzek hazahozatala.
7: György, nagyon akkor pénz. Azt kérném, hogy ezt a második részt halasszuk a reklám utánra, jó? Mert ez gondolom nem egy félperces történet. Köszönöm szépen, kedves nézők, tehát akkor az uniós pénzekkel foglalkozunk a reklám után.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

szőke láb, rövid a nyár, a papa meg a mama indulna már. Könnyes a szem, ha belekap a szél, törik a fény a trabant tetején.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Ma este csak nézem az arcod,

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este fél 8-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este fél 8-kor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton a Vajda Péter utcánál az Árpád híd felé, sávlezárásra és torlódásra is számítani kell. Sötétek a jelzőlámpák a Soroksári úton, a Kvassai Jenő útnál és a Haller utcánál áramszünet miatt, vezessenek fokozott figyelemmel. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Lezárták a külső sávot a 13. kerületben a Dráva utcában a Váci út előtt, mert javítják a csatornát. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani, mert felújítják a gázvezetéket. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzása irányonként egy sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Györggyel folytatjuk. Az uniós pénzek hazahozatala a téma, ha jól értettem. Parancsoljon.
3: Igen. Na most az uniós pénzek hazahozatalával kapcsolatosan engedje meg, hogy néhány eseményt megemlítsek. Május végén volt kint Magyar Péter Brüsszelben, amikor megállapodtak az unióval a hazahozatalról. Na most ezt megelőzően Budapesten járt egy uniós küldöttség, és tárgyaltak ugyanerről a témáról, mielőtt Magyar Péter kiutazott Brüsszelbe. Na most, amikor ez a küldöttség itt volt Budapesten, sok minden nem derült ki, hogy miről, hogyan egyezkedtek, tárgyaltak, de tény az, hogy akkoriban egyetlen egyszer Magyar Péter nyilatkozott a televízióban, mondom egyetlen egyszer, és gondolom nyilván a budapesti tárgyalásokat követően következőket jelentette ki. Azt mondta, Magyarország a 27 mérföldkő közül az adóreformot és a nyugdíjreformra vonatkozó uniós elvárásokat nem tudja teljesíteni. Ez elhangzott. Utána utazott ki Brüsszelbe, és megállapodtak az Unióval, tehát, hogy hazahozzák ezt a pénzt. Na most ennek alapján ugye azért mondta Magyar Péter, hogy ezt nem tudja teljesíteni, mert ez egy nehéz dolog. Hát az adóreformhoz nem értek, de a nyugdíjreformról annyit el tudok mondani, amit Simonovics András a következőket mondta, egy nyugdíjreformhoz minimum egy év kell a tervezés, szakmai, társadalmi egyeztetés. Ha egy nyugdíjreformhoz minimum egy év kell a tervezés,

0: írásaiban nyugdíjgurún, hogy az unió a nyugdíjreformmal kapcsolatban két dolgot vár el, a méltányosság és a fenntarthatóság legyen meg. Azt mondja a Farkas András, hát a Tiszának az intézkedéseit ilyen szép kártya, hogy a kisebb nyugdíjasok magasabb szép kártyát kapnak, a kevésbé alacsony nyugdíjasok kisebb szép kártyát kapnak. Ezt el lehet adni méltányosságnak az uniónak. Igen. A fenntarthatóság az még egyszerűbb mondja, mert meg kell ígérni az uniónak, hogy Magyarország a nyugdíjkorhatár megállapításánál figyelembe fogja venni az 65 éves korba várható élettartamot, és ez ügyben pedig Magyarországnak nincs aggódnia valója, tehát ha ezt megígérjük, akkor ez eladható fenntarthatóságnak, mondja Farkas András. Na most ennek alapján nem tudom, mi lesz a helyzet, egy biztos, hogy nyugdíjreformot nem lehet, ha augusztus 31-ig bevezetni, tehát most valahogy elmaszatolják szerintem ezt a dolgot, mert én nekem az az érzésem, hogy az unió nagyon ide akarja adni azt a pénzt, és hát valahogy ezt meg kell erőszakolni, ezt a problémát, hogy a 27, most beadtak egy újabb helyreállítási tervet, hallottam napokban a hírekben, tehát most kíváncsi lennék, hogy ebbe a tervezetbe, amit beadtak az uniónak, ebben mi van benne.
1: Valójában azért nem a nyugdíj volt a központi eleme az uniós pénzek hazahozatalának, hanem a jogállami kérdések rendezése, meg az, hogy garantálja Magyarország, hogy az uniós pénzeket nem lopják el, mint ahogy korábban erre azért volt példa.
0: Igen, csak a 27 mérföldkövet emlegették mindig, hogy az augusztus 31-ig meg kell csinálni, tehát ebben benne van egyik pontként az adóreform, a másik, amire másik a nyugdíjreform, amit 2022 óta lett volna alkalma a kormánynak megvalósítani nagyjából, 2022 óta, tehát elblitzelt.
1: Igen, hát amit az Orbán kormány elblitzelt, azt nem lehet valóban augusztusig helyreállítani, de sok dolgot még évekbe fog telni helyreállítani. Nyilván a lényeg az, hogy megnyílt az út a 16 milliárd euróhoz, ez a legfontosabb. Aztán, ha tényleg az lesz, hogy nem lopják el a közpénzeket mondjuk 1000 milliárdos tételben éves szinten, abból is lehet azért szépen haladni előre.
0: Lazsánszky úr, hogyha majd a nyugdíj újra előkerül, benne lesz az első 50 problémában, több közbeszéd lesz rajta, akkor nagyon sok érdekes dolgot tudnék majd mondani, de hát addig türelmes leszek, a fontosabb dolgok oldódjanak meg előbb.
1: Rendben, köszönöm szépen, György, hogy hívott. További jó egészséget, köszönjük, hogy hívott. Gáborral folytatjuk, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szerkesztő úr!
1: Elnézést
2: kérek előre is. Én nem ezzel a három témával kapcsolatban szeretnék önnel beszélni, hogyha megengedi.
1: Persze, ha érdekes a téma, akkor bármi jöhet.
2: Én mindenképpen annak gondolom.
1: Igen, parancsoljon.
2: A Fidesz részéről borzasztó képmutatónak tartom azt, hogy visszamenőleges törvénykezésről beszél. Hát elmondanám az én példámat, ami egy minta példája a visszamenőleges törvénykezésnek. Én a rendőrségnél dolgoztam, és 2008-ban elmentem nyugdíjba. Teljes jogú nyugdíjat kaptam. Már a negyedik éve nyugdíjba voltam, amikor a Fidesz volt olyan kedves, és visszamenőleg törvénykezett, és visszamenőleg elvette az én nyugdíjamat. Most jelen pillanatban is, ugye a teljes jogú és teljes összegű szolgálati nyugdíjam helyett járadékot kapok, a szolgálati járadékot kapok, amely ugye természetesen jó, kevesebb összeg, illetve hát adózom is belőle. Én azt szeretném megkérdezni, illetve üzenni a Tisza párt képviselőinek, rengetegen nézik ezt az adást. Én úgy gondolom, hogy eljut hozzájuk is, hogy kérdezzenek már rá a Fideszre, hogy hogyan lehet azt megcsinálni. Ilyen az univerzumban nincs, a Földön nincs, hogy már 4 éve nyugdíjas vagyok,

0: teljes jogú nyugdíjas, kapom az összeget, teljes összeget, és ő utána 4 év után fogja, és azt elveszi tőlem. Nem is az összeggel van a legnagyobb problémám, hanem azzal a bizonytalansággal, hogy most ez egy szerzett jog volt, ugyanolyan, mint a házam, a földem, az autóm, stb. Stb. Ezt a a Fidesz egyetlen egy tolvonása elvette tőlem, azóta is bizonytalanságban vagyok. Egy jól látható összeggel kevesebbet kapok, bármikor ezt megfelezheti, elveheti, azt csinál, amit akar. Tehát visszamenőleg törvénykezett, mert 4 éven már nyugdíjba voltam.
1: Persze, sok ilyen volt. Hát nagyon sok ilyen eset volt, de még az utolsó percekben is volt ilyen. Orbán Viktor rendeletet adott ki, hogy a bíróságok nem tárgyalhatnak szolidaritási ügyeket különféle önkormányzatokkal. Tehát nem csak, hogy a kormány bele akar szólni az igazságszolgáltatás munkába, ami ugye demokráciában elképzelhetetlen, de ráadásul már folyamatban lévő ügyeket akart leállítatni Orbán egy rendelettel. Szóval igen.
0: Természetesen tudok róla, azzal sem értettem egyet, és személyes érintettség okán bohóc forradalomnak nevezte akkoriban ezt a megmozdulásunkat, illetve a fölháborodásunkat. Én azt gondolom, hogy a Fidesz részéről borzasztó rosszul hangzik az, amikor ő visszamenőleges törvénykezésről beszél, illetve vádolja most az Orbán Viktor újraválasztásával kapcsolatosan, illetve most több ügyben ő is említett egyet, és én azt gondolom, hogy amit annak idején velünk megtettek, azt nem tehették volna meg visszamenőleges törvénykezéssel. Ezt akartam önnek elmondani. Igen. Remélem, hogy érdemes volt ez a pár.
1: Abszolút érdemes volt, hogy ne erőből átnyomtak olyan dolgokat, amelyekről jogászok elmondták, hogy nem szabadna ilyet csinálni, de megtették, igen. Sorozatban 16 éven át.
0: Hogy esett azoknak a rendőröknek, akik végig becsületesen ledolgozták az életüket, aztán el tudtak menni nyugdíjba, igen olyan okokból, egészségügyi okokból, stb. És utána bohócnak neveznek bennünket, bohóc forradalmat állítanak be. Nem igazán esett jó, és azt gondolom, hogy ezt meg sem tehették volna, és nem hiszem, hogy ez más országokban gyakorlat, illetve más országokban megmerték volna tenni. Szerkesztő úr, köszönöm szépen.
1: Gábor.
0: Remélem, hogy nem csak. Tehát értőfülekre is talál az én betelefonálásom.
1: Bízunk benne, fontos témát hozott szóba, igen. Köszönöm szépen, hogy hívott, további szép napot. Van még 4 perc, úgyhogy egy telefonáló mindenképp befér, vagy belefér. Egyébként igen, az Orbán kormánynak gyanúsak lettek például bizonyos megváltozott képességű honfitársaink, tehát a köznapi nyelven szólva rokkantosított emberek, felülvizsgálták a fokozataikat, sok embernél csökkentették ezt a százalékos arányt, hogy kevesebb pénzt kelljen adni. Nagyon sok visszaélés történt, és utóbb számos ember megnyert nemzetközi bíróságon indított pereket, vagy magyarországi pereket, nem hajtotta végre az Orbán kormány, nem adott kárpótlást. Szóval, amikor visszamenőleges hatályú törvényhozásról beszélnek a most ellenzékiek, akkor ezek a sztorik könnyen előjöhetnek. Egyébként pedig az, hogy Orbán Viktorból nem lehet többé miniszterelnök, az nem visszamenőleges hatályú, mert nem törölnek el semmit, ami szerzett joga, hanem azt mondják, hogy a jövőben, aki ennyi ideig volt miniszterelnök, már nem lehet miniszterelnök, de ez például Magyar Péterre is vonatkozhat, amennyiben majd 8 éven át betölti ezt a pozíciót. Itt van a következő kedves hallgató, csak nem hallottam a nevét. Jó napot kívánok!
2: Éva vagyok.
1: Éva, parancsoljon!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm, nagyon örülök, hogy önnel beszélhetek.
1: Parancsoljon.
2: Hát most ebéd közben mindig szoktam nézni a tévét, hát előszeretettel az ATV-t, de most belekukkantottam a Hír TV-be is.
1: Uh-huh.
2: És látom, hogy nyilatkozik Panyi Miklós, meg Pócs János. Olyan vörösek, mint a rák.
1: Hát meleg van, már, tehát az UV-sugárzásra nagyon kell figyelni, itt ellenzékbe kormányon mindenkinek.
2: Egy klimatizált szobában meleg van, de elmondanám, amiért hívtam önöket. Nekem az a véleményem, hogy ez a Pócs János nem emlékszik vissza arra, amikor azt a bizonyos cigányembert hova akarta bedobni?
1: Hát be is zárta, illetve beültett egy ilyen nagy sütőbe. Ez nyilván poénnak szánt a Pócs úr, csak nagyon rossz a humorérzéke.
2: Igen, ez túl durva volt.
1: Persze.
2: Ez az egyik. A másik pedig, remélem az emberek emlékeznek arra, hogy talán egy hete, másfél hete Orbánnak volt egy olyan kijelentése, hogy mire lehullnak a levelek, addigra változásnak kell történni. Igen. Na most ehhez annyit lehet, ha nem burkolt fenyegetés, hogy meg akarják dönteni a jelenlegi kormányt. Legalábbis hát, nekem ez így jött le.
1: Hát valami olyasmi volt inkább, hogy a Fidesznek készen kell állnia, mert hogy itt forró ősz lesz. Szerintem igen. Nem lesz forró igen, ősz, mert meg sok mindent mondott már Orbán Viktor, ami aztán abszolút nem úgy valósult meg, vagy egyáltalán nem valósult meg, aztán a saját szavainak az ellentétét is elmondta, úgyhogy ez most egy újabb mondás. Egy újabb mondás, de hát ez most egy teljesen más helyzet a számára.
2: Valószínű, hogy így van, viszont még azért megjegyezném azt, hogy az Orbán, nem akarok durva lenni, de akkor is kimondom, hogy az Orbán bandának nem tűnik fel, hogy mennyit hazudott 16 év alatt ez az ember. A magyar nép rájött, csak nem tudott mit tenni. Nem tudott mit tenni, mert ők túl erősek voltak az anyagi oldalról. És egyértelmű, hogy megnyerték mindig a választásokat. Most viszont úgy látszik, csak fellázadt az országnak a 80%, hogy elég volt, és ne tovább. Úgyhogy talán ezen el kellene a jobb oldalnak gondolkodni egy kicsit, hogy hogyan tovább, mert ha mégis sikerül a kormányt megbuktatni, akkor hogyan tovább?
1: Hát ennek nincs semmilyen,
2: az országot?
1: Semmilyen esély nincs a kormány megbuktatására. Köszönöm szépen, Éva, hogy hívott. Kezi csokolom, további
2: ez
1: szép napot.
2: Ez nagyon kevés volt, ne haragudjon, de
1: tudom,
2: köszönöm a
1: csak lejárt a műsoridő, de felírjuk a nevét, tudom. Ha van még mondandója, és akkor visszahívjuk. Kérném, hogy egyeztesse kollégámmal, mert tényleg nagyon kevés idő jutott, de hát nehéz kiszámolni egy ilyen élő műsorban, hogy alakulnak a percek. Szóval Magyar Péter azt mondja, hogy egy órától élete legfontosabb parlamenti beszédét fogja elmondani, lehet, hogy már el is kezdte, hogyha pontos. Én is érdeklődéssel várom, hogy miről fog szólni. Most kezdődik az extrán, tehát hogyha valakit érdekel, kedves nézőink közül, akkor kapcsoljanak oda. Én mára búcsúzom, holnap reggel találkozhatunk ismét itt a fórumban. További szép napot, a viszontlátásra!

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szívesen dolgoznák gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzónapunkra! Minden szerdán 8:30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Sok napsütésre számíthatunk. Átalakul a közmédia intézményrendszere. Újabb aszbesztszennyezésre hívták fel a figyelmet ezúttal Nógrádban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közép-európai országok erősek és készen állnak arra, hogy közösen alakítsák jövőjüket, fogalmazott a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter az együttműködés fontosságát kiemelve emlékeztetett arra, hogy a térség Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja, és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. A magyar kormányfő ma Gödöllőn egyeztet cseh, lengyel és szlovák kollégájával. Átalakul a közmédia intézmény rendszere, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve a független közmédia testület lesz. A törvényjavaslat kihirdetését követő napon megszűnik a média tanács tagjainak és elnökének, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. A Tisza párt előterjesztését 145 igen és 39 nem szavazattal fogadta el a parlament. A jelenlegi gazdasági környezetben az árréstop azonnali kivezetése lenne célszerű, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség szerint. Neubauer Katalin főtitkár azt mondta, a legfeljebb 10%-os árrésre vonatkozó szabályozás, amely több mint 40 termékcsoportot érint, súlyos károkat okozott az élelmiszerkereskedőknek, akik így nem tudják fedezni költségeiket, hozzátette. A probléma már a feldolgozóiparra is hatással van. Újabb aszbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrád vármegyében. Dócs Dávid alelnök közölte, az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár több évtizedes működése alatt a környéken szórta el az üzemi hulladékot, a gyár épületeit pedig a felszámoláskor robbantással semmisítették meg, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe. A párt feljelentést tett az ügyben. Az Európában tomboló hőhullám kezdete óta 20-an fulladtak vízbe Franciaországban, miután sokan felügyelet nélküli fürdőhelyeken próbálnak enyhülést találni. A hatóságok ismét figyelmeztettek a tiltott helyeken való fürdőzés veszélyeire. Franciaország nagy részén ma is 40 fok körüli a hőmérséklet. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
4: Feltételezhető, bojkottálnának egy olyan törvényt, ami rájuk vonatkozik?
5: Nem feltételezem egyáltalán. Telik, múlik az idő, Egon. Ebből a magántőke alaprendszerből például ki lehet vinni a pénzeket, el lehet tüntetni. Teljesen ki vagyunk szorítva Európa perifériájára, és ez abszolút az Orbánnak köszönhető, aki elképzelte, hogy ő egy világpolitikai tényező, ő ugyanúgy tud szóba állni Putyinnal, Xi Jinpinnel, Pinggel vagy Trumppal, és ugye most a választások után kiderült, hogy nem, legfeljebb a hasznos idiótájuk volt.
4: Tisztelettel köszöntöm Önöket a Konkrétan Rónai Egonnal friss adásában Kunce Gáborral, a korábbi belügyminiszterrel és még inkább a korábbi pártelnökkel fogunk beszélgetni. Örülök, hogy itt vagy. Szervusz.
5: Szervusz, jó napot.
4: És hát nyilván így bő két hónappal a választás után és erős egy hónappal a parlament megalakulása után nyilván arról érdemes beszélni, hogy mibe fordult a magyar belpolitika, hogy mi történik itt most velünk, de ha ezt egy kicsikét tágabban értelmezzük, akkor én visszaemlékeznék arra, hogy készülünk a választásra, és te annyit mondasz, hogy a te szavazatod a DK-é, mint párté, de azt nem mondod meg, hogy ki egyéniben. Nem ugyanarra szavaztál? Egyáltalán érdemes volt ezt megkérdőjelezni, hogy ugyanoda szavazol egyéniben is, mint ahova pártügyben?
5: Ehhez tudni kell, hogy én akkoriban az állandó lakásom a 8. kerületben volt, nem a lakóhelyem nél, a tartózkodási helyemen. Ez azóta már visszaváltozott. És a 8. kerületben ott olyan volt az egyéni jelöltje a DK-nak, hogy ott fontolóra vettem, hogy ne rász, hogy nem rászavazok esetleg, de végül rászavaztam.
4: Még a ezt már meg sem mertem volna kérdezni.
5: De most te nyugodtan, hát miért ne. Még a lakóhelyemen olyan volt a DK jelöltje, olyan volt a Tiszának a jelöltje, hogyha ott szavaztam volna, akkor lehet, hogy a Tisza jelöltjére szavaztam volna.
4: Miért a DK? Így utólag is próbáljuk ezt értelmezni. Miben hittél?
5: Ezt sokan kérdezik tőlem, és én szerintem sokkal tisztában láttam a DK esélyeit, mint maga a DK. Egész egyszerűen, és ezt nem fogadja el tőlem senki, úgyhogy neked se kell, a demokratikus koalíció egyes tagjaival nekem nagyon jó kapcsolatom volt. Nem, azért nem demokratikus koalíciót mondok, mert ugye a demokratikus koalíció az 2011-ben, vagy mikor jött létre, amikor én már a parlamentben se voltam, pártelnök se voltam, tehát nem volt ilyen politikai kapcsolatom velük, de egyes emberekkel a demokratikus koalícióból, Gyurcsány Ferenccel, Dobrev Klárával, és többekkel volt személyes kapcsolatom. Na most én úgy láttam, ja és még egyet, hogy a Tiszával semmilyen kapcsolatom nem volt, és bizonyos fenntartásaim voltak a kampány alapján a Tiszával kapcsolatban. A Fidesz szóba se jött. Amikor megkerestek, hogy menjek el a DK kongresszusára, én erre igent mondtam, amikor felkértek, hogy és ott mondjak egy beszédet is, még arra is igent mondtam, nekem semmilyen problémám nem volt velük, és még egyszer mondom, a személyes kapcsolataimat pedig én tovább ápoltam, ápolom egyébként a mai napig.
4: Volt politikus felszólal egy párt kongresszusán, akkor az egyrészt kiállás a párt mellett, akkor is, hogyha te nem a pártra, hanem egyes személyekre gondolsz, meg kiállás a párt politikája mellett is, egyfajta egyetértésről való megbizonyosítás.
5: Az én felszólalásom azon a összejövetelen egy segítséget akart jelenteni a DK számára. Egyébként pedig a DK politikájának elméleti vonatkozásaival nekem az égvilágon semmilyen problémám nem volt. Tehát volt a kampányával volt bajom, nem tartottam jónak a kampányt, bizonyos politikusok megnyilvánulásaival volt bajom, de összességében a DK mondani valójával nem volt különösebb problémám.
4: Te hittél abban, hogy van Gyurcsány nélkül DK? Mint hogy majd mindjárt megbeszéljük, hogy van-e Orbán nélkül Fidesz?
5: Azt hittem, hogy a Gyurcsány visszavonulásával és a Dobrev Klára előtérbe kerülésével feljön a DK, hiszen a Dobrev a 21-22-es időszakban az előválasztási kampányban nagyon jól szerepelt, és akkor elég nagy népszerűségre is tetszett, és felhúzta a DK-t. Utólag be kell látnom, hogy egyáltalán nem lett igazam. A DK nincs Gyurcsány Ferenc nélkül.
4: Azzal nem számoltál talán, hogy amikor Dobrev Klára jól szerepelt 21-22-ben, akkor egyrészt más volt a terep. Tehát mások voltak a kihívók, vagy az ellenfelek. Másrészt ott volt még mellette Gyurcsány Ferenc.
5: De én Dobrev Klárát önmagában is képesnek tartom arra, hogy ilyen típusú vezető szerepben fellépjen. Azt nem értem, hogy ez a kampányuk hogy csúszott el annyira. Hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, legalább naponta ezerszer elmondták, hogy a baloldal kell, szavazol a baloldal. Na most az emberek, akikkel én szoktam beszélgetni, és akiknek nagy problémáik vannak, azt mondja, hogy hát igen, na ezen jövök ki a pénzemből, hát a lakásom, nem tudok hol lakni, nincsen állásom, és megkérdezem, mivel lehet segíteni? Egyik sem mondta azt, hogy a baloldallal. Ők nem tudták a mondani valójukat úgy előadni, hogy az emberek, akikhez ők beszélni akarnak, érezzék, hogy most megszólítanak minket.
4: Ez egy rossz stratégia volt, valószínűleg arra gondoltak, hogy az MSZP összeroppan, és ha az MSZP összeroppan, nyitva maradott egy tér, oda be lehet nyomulni.
5: De akkor is meg kell találni a lehetséges választópolgár lelkét kell megtalálni. Az SZDSZ soha nem azzal kampányolt, hogy mi liberálisok vagyunk, szavazon a liberálisra, hanem szeretné szabadon élni. Szeretnél szabadon szeretni? Szeretnéd, hogyha egy normális korrupciómentes országot építenénk föl? És azt érzi, hogy te mit akarsz.
4: Neked máig fáj az SZDSZ sorsa?
5: Nekem az egy hősi időszak volt. A végét azt jól elrontották, vagy elrontottuk, de hát egyébként mindent megtettünk, amit lehetett akkoriban, de rögtön hozzá kell tennem, hogy én semmilyen külső szereplőt nem akarok az SZDSZ pályafutásáért. Ebben mi voltunk benne természetesen, feltétlenül mi rontottuk el, de hát mondjuk egy érdekes színfoltja volt a mai a rendszerváltás utáni politikának, mert hát eljutottunk odáig, hogy már minden politikai erő az SZDSZ-t akarta megszüntetni, az is, amelyik éppen koalíciós partnerünk volt.
4: És végül sikerült. Nem számoltál, amikor a DK esélyeit latolgattad azzal, hogy csak a Tisza? Hogy itt most egyetlen hívó szó van a választók fejében, akik nem a Fideszre akarnak szavazni. Ő fogja leváltani Magyar Péter.
5: De hát ezt lehetett látni. Hát azért azt ne felejtsük, igaz, az a választások előtt egy-két héttel volt, de a medián, amelyik egyébként sorra eltalálta korábban is a választási eredményeket, lehozta, hogy kétharmaddal várható a Tisza győzelme. Tehát itt az nem volt kétséges, hogy a Tisza ezt a meccset meg fogja nyerni. Lehetett vitatkozni a mértékről, én se hittem el egészen a Habbadinak a kétharmadot, pedig mint utóbb kiderült, mandátum számra eltalálta a végeredményt, a választásokat megelőzően két héttel, tehát ezt erre lehetett számítani, de még egyszer mondom, én nem mondtam azt a DK-nak, hogy na húzzatok innen, mert most itt van nekem az új nem tudom én kicsoda, én majd őket fogom támogatni. Azon kívül, hogy voltak még fenntartásai.
4: Beszéljünk ezekről, meg arról, hogy ezek a fenntartások oldódtak-e, vagy inkább szaporodtak azóta. Milyen fenntartásaid voltak?
5: Hát ugye először furcsának találtam a főszereplő Magyar Péter viselkedését, gesztusait, azokat a híreket, amelyek vele kapcsolatban érkeztek, és ezeket most nem akarom felsorolni, feltétlenül mindenki tudja őket. Aztán utána ugye az, hogy és akkor most én ezt nyilvánosságra hozom, és fognak menekülni az országból, meg mindenki le fog mondani. Ezek a nagy szavak, ezek nekem nagyon furcsák voltak. Aztán amikor elkezdte az országjárását, és az példásan jó sikerült, akkor egyrészt kezdett megváltozni a véleményem, meg hát ugye van egy dolog, amit most már elég sokan észrevettek, de ami akkor már látható lett volna, ha foglalkoznak vele, hogy az egyik oldalon ott volt a hihetetlen média fölény az ellenfél kezében, és a több száz milliárd forint, amit erre költött, meg hát azóta már megtudtuk, hogy meg még 10 milliárd, amit úgy szétosztogattak különböző helyeken, míg a Magyar Péterék kezében ilyesmi nem volt, ott volt viszont az online, a Facebook, a TikTok, az összes többi. Nekem először nagyon nem tetszett, hogy Magyar Péter elmegy külföldre, kiül a vasúti pályaudvaron egy boxba, és azt mondja, hogy én is iszom egy kávét, és ott van a fénykép, és 16.562-en lájkolják, hogy tényleg. Na most hát én is minden reggel iszom egy kávét, eszembe nem jutna.
4: Jó, hát iszunk kávét, de kit érdekel?
5: Pontosan így van. Na most, de mostanra már mindenki átvette, tehát most már mindenki úgy tesz fel egy szöveget, hogy aláteszi a saját fényképét, de ezeken a módszereken keresztül lehetett észrevenni, hogy ő egy egészen másfajta kampányt visz, egészen más közönséghez szól, és ez a közönség ráadásul egyre jobban érti őt. Nota bene nem érti az országot, meg nem érti a költségvetés működését, meg nem érti az Európai Unióval kapcsolatos problémákat, de érti a Magyar Pétert. Mert ő itt van egy közülünk, ugye ez az országjárása, ez is azt jelentette sokak számára, hogy hát a politikát meg lehet fogni, meg lehet érinteni, lehet vele fényképet készíteni. A politikus itt van tőlem egy méterre, és ráadásul ő is azt mondja, amit hallani akarok. És ez, mert a többi is egyébként, de ő is azt mondja, amit
4: akarok. Ő hatásosabban egy kicsikét, összeszedettebben, nagyon ügyesen, célzottan, településenként.
5: Úgyhogy akkor ez a része, ez nagyon meggyőző volt. De akkor elkezdtek beszélni a programokról, amiből meg nekem az jött le, hogy hát nagyon sok esetben ők se tudják, hogy miről beszélnek, de meg fogják oldani a problémát. Tehát minden problémát meg fognak oldani. Ez egyébként a mai napig a kormányzatot is jellemzi. Nagyon gyorsan meg fognak oldani minden problémát majd. Tehát Tehát,
4: ez számon kérhető már két hónap alapján? Sőt,
5: ne, nem, pontosan így van.
4: Annyi sincs.
5: Ez így van, csak nem én mondtam, hanem ők mondták.
4: Hát
5: tehát,
4: folyamatban van, erre szoktam.
5: De egyébként mondani. Ebben teljesen igazad van. Megérzem, érezhetően nő a türelmetlenség velük kapcsolatban, és ez a türelmetlenség indokolatlan, nem véletlenül szokás beszélni a 100 napról, és nem véletlenül mondom én is, hogy tőlem 100 nap türelmi időt kapnak, mert a 100 nap se elég egy csomó mindenre, de a 100 nap már a irányokat kijelöli. Mert tudok mondani olyan dolgokat, amelyekben valójában még nem tudjuk, hogy mit akarnak csinálni, mert csönd van róla. Mondok egy példát.
4: Mondj, kérlek.
5: Magántőke alapok. A magántőke alapokban több ezer milliárd forint nyugszik, ennek egy jelentős részét különböző technikákon keresztül a költségvetésből juttatták oda. Aztán a költségvetésből megkapott pénzzel valami történt, fejlesztésre költötték, beruházásra, egyébre, olyan vagyontárgynak a fejlesztésére, létrehozására, ami aztán a magántőke alap tulajdonosa lett. Tehát így lett a közpénzből magántulajdon a magántőke alap ernyője alatt, aminek nem tudhatjuk, hogy ki a tulajdonosa.
4: Egy dolgot mondtak ezzel kapcsolatban, hogy pont ezt meg fogjuk ismerni, tehát nyilvánosságra kell hozni a valódi tulajdonosokat a magántőke alapok mögött.
5: És azt tudod, hogy a Magyar Nemzeti Bank kezeli a magántőke alapokat?
4: Ettől még.
5: De igen, csak
4: a Magyar Nemzeti Bank, hogyha egy ilyen törvény születik, akkor annak megfelelően fogja járni.
5: A Magyar Nemzeti Bank az, ahol semmilyen személyi változás nem történt a választásokat követően. Hozzáteszem, hogy Varga Mihály vezetésével szakmailag egyébként most jól tevékenykedik a
4: De azt
5: a
4: feltételezett, hogy bolykottálnának egy olyan törvényt, ami rájuk vonatkozik?
5: Nem feltételezem egyáltalán. Telik, múlik az idő, Egon. Ebből a magántőke alaprendszerből például ki lehet vinni a pénzeket, el lehet tüntetni.
4: Egy egyszerű átutalással.
5: Hát, vagy egy váltót kell kivinni külföldre, és külföldön azt a váltót beváltani, mert az a müncheni bank elolvassa, minden rendben van vele, megnézi, hogy azon a számlán van-e pénz, amiről ezt a váltót lehívja. Van, tehát lehívja a 10 milliárd forintot, átutalni se kell. Itthon semmit se kell vele csinálni, egy váltót kell valahol kidolni.
4: Magyarországon azt látják, hogy ezt a váltót valaki beváltotta? Kell ezt kérdeznie mondjuk a müncheni banknak?
5: A Magyar Nemzeti Bankban kell, hogy lássák, igen.
4: Hát akkor?
5: Én is így csinálok, hát akkor. Na jó.
4: Érdekes kérdés, amit felvetsz.
5: Találgattunk egyet. Van egy kérdés, amire egyelőre nincsen válasz.
4: De izgalmas kérdést vetettél fel. De mondod a kételyeidet, hogy azért azok még a választás idején is megvoltak. Ezek a kételyek, ezek alkalmasságról, csapatépítésről, politikai irányról szóltak? Miről szóltak benned?
5: Ezt nehéz megmondani, mert valószínűleg a Magyar Péter személyiségében van valami, ami nekem nem jön be. Azért mondom így, mert egyébként a személyi döntései számomra az esetek nagy többségében jónak tűnnek. Tehát a Orbán Anita, a kapitány István, akit egyébként a feleségem 40 fogónak hív, mert azt mondja, hogy 32 foggal nem lehet így mosolyogni.
4: Ez az amerikai mosoly, a filmsztár mosoly.
5: Így van. Akkor a pénzügyminiszter...
4: Szakemberek, azt
5: lehet,
4: látod?
5: Lehet sorolni azokat a kormánytagokat, akik feltehetően értenek a területhez, feltehetően jobban értenek a területhez, mint az, aki az megelőző időszakban ott volt, és rögtön hozzáteszem, hogy ne kelljen kérdést föltenned, hogy és feltehetően jobban értenek azoknál is, akik ha a DK bekerült volna, és kormányra került volna, elláthatták volna ezeket a pozíciókat. Tehát ez például erősíti a bizalmat a Magyar Péter és a kormánya irányába. Ugyanakkor viszont a másik oldalon, amit megint sokan kifogásolnak, bár én nem tartozom közéjük, mert én szeretem, hogyha a parlament él és működik, és ott viták vannak, de nagyon sokan most azt kezdték el mondogatni, hogy ő ott ül a parlamentbe, bekiabál, kioszt mindenkit, letámad mindenkit, megreguláz mindenkit. Na jó, jó. És miért nem történik már valami úgy egyébként? Tehát nem én vagyok az, aki ezt a türelmetlenséget gerjesztem, mert nálam még megvan a türelem, hanem elkezdték az emberek azt mondani, hogy na jó, jó, de hát miért nem történik már valami?
4: Mennyi idő kell ahhoz, hogy egy hivatal felálljon? Ugye a jövő hétre ígérik, mi most azt hiszem 17-e van, június 17-én csütörtökön délután beszélgetünk. Igen, 18-a van, éreztem, hogy nem stimmel. Szóval a jövő hétre ígéri azt Magyar Péter, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal legyen az bármi. Majd meglátjuk a törvényből, meg tud alakulni, mert törvényt fognak benyújtani. Lehetne ezt hamarabb? Vagy lehetne ügyészséggel, rendőrséggel, kivizsgálhat még NAV-val valamiféle ügygyorsítást elérni? Tehát akkor meg az lenne a baj, hogy a kormány beleavatkozik ezeknek a munkájába.
5: Van egy lényeges különbség a, mondjuk úgy, hogy mondom én itt a nagy öreg, a mi időnkhöz képest. Ugye amikor a MSZP-SZDSZ koalíció megalakult 94-ben, és az Antal kormány leköszönt, jöttünk mi, és elkezdtünk dolgozni. Ami abból állt, hogy a politika megmondta a közigazgatásnak, hogy mi az, amit akar, a közigazgatás kidolgozta, és a politika bevitte a parlamentbe, és a parlament megszavazta a törvényt. Annyit változott az elmúlt 16 évben a helyzet azonban, hogy a közigazgatásból kikoptak a szakemberek, mindenhol az uram, meg a bátyám ura, a felesége, meg lánya, meg sógora ücsörögnek, és egyszerűen szakmailag szerintem még nem tartanak a felkészülésben ott, hogy nagyon gyorsan legyenek képesek minden problémára választ adni. Mert ugye ki kell szolgálni az EU-t például, azzal a törvénycsomaggal.
4: Nyilván az most a legelső.
5: Pontosan így van. És így lehet szelegetni egyenként az elemeket, de ez nem ugyanaz, mint amikor egyszerre minden minisztérium nekiáll a feladatának, és egy hónap múlva ott van 30 törvény.
4: Ráadásul új minisztériumi struktúra van. Tehát vannak olyan szervezetek, amelyek megszűntek, nem voltak az elmúlt évtizedben, másfél évtizedben, egészségügyi minisztérium például csak a legfontosabb.
5: Környezetvédelmi minisztérium.
4: Oktatás.
5: Oktatás.
4: Tehát itt nyilván a struktúrának össze kell állnia, és valamilyen módon ki kell ismerniük magukat az embereknek.
5: Igen, csak akkor még egyszer mondom, hogy akkor tessék szíves lenni egy kis türelmet kérni. De mondjuk a Magyar Péter ez képes arra, hogy elmond egy olyan mondatot, amire azt mondják a hívei, hogy ja, az más, akkor persze, akkor világos. Tehát akkor a bizalmat kapott most, és ez a bizalom szemben láthatóan a közvéleménykutatások alapján növekszik. Tehát ő abban a helyzetben van, hogy nyugodtan beszélhet őszintén az emberekkel, mert el fogják fogadni tőle, mert hisznek benne.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Elfogadta a parlament a médiatörvényt. A fővárosiak véleményét kéri ki a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt, valamint más kapcsolódó törvényeket módosító Tiszás képviselők által kezdeményezett jogszabályt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a Független Közmédia Testület lesz. A törvényjavaslat kihirdetését követő napon megszűnik a média tanács tagjainak és elnökének, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. A Tiszapárt előterjesztését 145 igen és 39 nem szavazattal fogadta el a parlament. A közép-európai országok erősek és készen állnak arra, hogy közösen alakítsák a jövőjüket, fogalmazott a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter az együttműködés fontosságát kiemelve emlékeztetett arra, hogy a térség Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja, és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. A magyar kormányfő Gödöllőn egyeztett cseh, lengyel és szlovák kollégájával. A fővárosiak véleményét kéri ki a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákos út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, melyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. A közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók. Részletek a BKK honlapján érhetők el. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Nébik. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson, Sopron és Fejér megyékben tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakóhelyeken is. Muzeális értékű érméket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették. Az érméket lefoglalták és értesítették a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Visszautalva arra, amit a parlamenti munkáról és annak a külsődleges eszközeiről mondtál, hát pont ezért csinálja valószínűleg. Ugye, amit az országjárással a Facebookon tudott produkálni, azt produkálja most a parlamenttel.
3: Én nekem mondtam, hogy ezzel semmi problémám nincs, sőt, azt kell nekem mondjam, hogy az Antal József viszonyult hasonlóan a parlamenthez a miniszterelnökök közül, azzal a különbséggel, hogy ő nem ugrált föl és nem szólt vele, de az Antal József, ha volt szabad ideje, akkor bejött és beült a parlamentbe, és figyelte a vitát, mert élvezte a vitát. Ugye a többi miniszterelnök az nem volt nagyon előtt. És figyelte a vitát, mert élvezte a vitát. Ugye a többi

0: hogy a parlamentnek élnie kell. A parlament akkor él és működik, ha ott érdemben vitatkoznak egymással az emberek. Ugye ez a mostani időszak, amivel most vannak, itt még a, ez még a kölcsönös sértegetés időszaka, mert a Magyar Péterre mondanak egy sértőt, csípőből tud ugyanolyan sértővel visszavágni, és néha ez fordítva is igaz. De el kell jutni odáig, hát a múltkor a kezembe került egy jegyzőkönyv 91-ből, és ott parlamenti jegyzőkönyv. És ott ugye még én szóltam valamit, akkor az ellenfél fölállt, és az vitatkozott vele, én visszaszóltam. És ez így ment. De aztán láttuk még a Fidesz időszakban már, hogy elmondom a beszédet, aztán kimegyek a felsorra, kit érdekel, hogy Dolivia ott szemben mit mond. De az, amit olvastam, az úgy szólt, hogy én azt mondtam, hogy legyen szabad képviselőtársam figyelmét felhívni arra a tényre, hogy iménti felszólalásában három ponton tévedett. Zárójel jegyzőkönyv, zúgolódás a másik oldalon. Mert ilyen csúnyas értést, hogy tévedett. Ma már a jó anyád
1: meg se rezdülnek,
0: de
1: a mostani jegyzőkönyvek zárójeles részeit majd izgalmas lesz olvasni.
0: Hát igen, pontosan. Hát akkor azt is elmondom, hogy egyszer mondtam egy csúnyát a parlamentben, nem beszéd közben, hanem vitába odaszóltam. És észrevettem, hogy a jegyzőhölgy leírta. És utána megkerestem, és mondom, hogy mit tetszett ott leírni. Azt elővette, hát ott volt a jegyzőkönyvben, amit én mondtam. Hát mondtam, de hát én azt nem azt mondtam. Hát azt mondja, hát mit mondott? Hát mondtam valamit helyette. Azt mondja, tényleg? Mert én ezt hallottam, és nekem az a feladatom, hogy ezt. És mondom, nem töröljük ki, hát olyan csúnya, hát az a szép, az olyan csúnya. És akkor megegyeztem vele, hogy a büfébe bizonyos mennyiségű édességet fogok neki prezentálni.
1: Korrupció.
0: Hát abszolút ilyen
1: korrupció kaptuk.
0: Vad durva korrupció, igen. De már elévült.
1: A múltkor pont elém került egy Darvas Iván felszólalás a parlament.
0: Én emlékszem rá.
1: Szakáról. És hát egészen lenyűgöző volt az az elegancia, az a fogalmazás, az a szóhasználat. Ez a javaslat szűkkeblű, mondta a képviselő.
0: Igen.
1: Hát hol vagyunk ettől?
0: Igen.
1: Most mi szimackózunk éppen ezekben a napokban. De ha már. Az, hogy a Fidesz képviselők kénytelenek most eltűrni az elmúlt 16 év fényében, aztán különösen azokat a megjegyzéseket, amiket kapnak a kormány oldalról, az ugye teljesen világos, igyekeznek helytállni és válaszolni. Egyelőre kevés sikerrel. De az, hogy Orbán Viktor ebben nem vesz részt, arról te mit gondolsz?
0: Gyáva. Ez gyávaság, ez megfutatmodás, ez az, amikor nem néz szembe a problémákkal, nem néz szembe a helyzettel, és nem néz szembe azzal, hogy mi okozta azt a egyébként megrázóan hatalmas vereséget, amit nekik el kellett szenvedniük. De azért arra hadd emlékeztessek, hogy mondjuk amikor 2002-ben meglepetésre elveszítették a választásokat, akkor egy olyan 3-4 hónapon keresztül egyáltalán nem járt be a parlamentbe. Nyilván el akart jutni odáig, amikor már van mit támadni a kormányon, és akkor már bátran oda lehet állni. Neki soha nem volt terepe a parlament egyébként. A kezdetektől a beszédeit mindig papírról olvasta föl, tehát nem olyan beszéd volt, ahol ő tudja, hogy mit akar mondani, de egyúttal reagál azokra is, amik a parlamentben elhangzanak közben. Ez az egyik olvasatom. A másik olvasatom pedig, hogy ő még mindig azt hiszi, hogy van visszaút, nem válaszoltam a kérdésedre, amit az elején
1: fel. Valójában igen.
0: Igen. Szóval, hogy van-e szám, hogy
1: azt gondolja,
0: hogy van számára visszaút, és ezen a visszaúton próbál meg dolgozni, és megint arra vár, hogy hát ha eljön az elégedetlenség a kormánnyal szemben, ugye a legutóbbi kongresszusi beszédében is azt mondta, hogy készüljetek, álljatok.

0: készenlétbe, mert ősszel majd eljön az idő, amikor már föl kell lépnünk, és rá kell mutatnunk a problémákra.
1: Hát ez ugyanaz a módszer, amit említettél 2002-ből.
0: Hát igen, csak most én szerintem másként állunk, mert 2002-ben volt egy vereségük, az kétségtelen, mert ugye egy olyan jelöltet sikerült állítani ellene, aki egészen más volt, mint ő, meg ezzel most is egy olyan jelölt jött vele szembe, aki teljesen más, mint ő. Viszont nagyon gyorsan elveszett ez az előnye az új kormánynak, míg a régi kormány még nem okozott annyi problémát. De most viszont az emberek, ha visszagondolnak arra, hogy mennyi minden történt az elmúlt 16 évben, hová jutottunk, ugye éppen mai hír volt, hogy most már fogyasztásban Bulgária is megelőz minket, tehát most már a 27 Európai Uniós ország közül a utolsó 27. helyen vagyunk. A fogyasztást illetően a fogyasztás az azt jelenti, hogy az emberek hogy élnek, mit fogyasztanak.
1: Azt hiszem 2010-ben 17-ek voltunk, azért a 18-ak, tehát ez egy nagyon nagy visszaesés.
0: Hát pontosan így van, de hát tudok mást is mondani, mert az már tényleg messze van, de amikor 1998-ban az Orbán kormány átvette a kormányrudat a Horn kormánytól, akkor Magyarország egyértelműen a megítélést illetően, elfogadottságot illetően az átalakuló országok élén állt. Ma pedig teljesen ki vagyunk szorítva Európa perifériájára, és ez abszolút az Orbánnak köszönhető, aki elképzelte, hogy ő egy világpolitikai tényező, ő ugyanúgy tud szóba állni Putyinnal, Xi Jinpinnel, Pinggel vagy Trumppal, és ugye most a választások után kiderült, hogy nem. Legfeljebb a hasznos idiótájuk volt. Putyinnak azért, mert ő rajta keresztül szét lehet verni az EU-t, a Trumpnak azért, mert ő rajta keresztül bele lehet látni az unió kártyáiba, a Xi Jinpingnek meg azért, mert Magyarországon keresztül vámmentesen lehet bejutni az Európai Unió piacára. De abban a pillanatban, hogy ez a pozíció elfoszlott, azt mondta a Trump, hogy igen, a barátom volt. Azt mondta a Putyin, hogy nagyon jó az új miniszterelnök, jó kapcsolatunk lesz vele. Xi Jinping meg már semmit nem mondott, mert már bent volt. Szóval ezt az emberek tudják, ugye a másik, hogyha körülnéznek, hogy szerettek volna élni, mit ígértek nekik, és ehhez képest hol tartanak, hát akkor azt kell mondanom, hogy őnekik is elegük van belőle. De a legnagyobb mutatvány az a fiatalok esetében történik. Hát nyugodtan mondhatom én, mert azon a véleményen vagyok, hogy a fiatalok az én generációmat elhajtották. Hát azt mondták, hogy köszönjük szépen, tűnjetek el innen, elegünk van belőle. Ez igaz a DK-ra, igaz az MSZP-re, igaz lenne egyébként még a szerencsétlen Momentumra is, hogyha lett volna bátorságuk elindítani a választáson. De hát nézd meg, hogy most mondd meg, hogy a Hiller István milyen kárt okozott, és kapott 3%-ot vagy egyet a választásokon. A Varjú László, aki háromszor egymás után megnyerte azt a körzetet, 3%-ot kapott. Szóval ez arról szól, hogy elég volt belőle.
1: De ez nem is generációs kérdés szerintem. Felvetem neked, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy aki már volt, mindenki. Tehát ha megnézed, a Tisza teljes frakciója vadonatúj emberekből áll. És Magyar Péter is az, hiába volt Varga Judit mellett, sose látták előtte.
0: Igen, de azért lehet, hogy a generáció szó nem jó, csak hát ugye mégis akik 30 évvel ezelőtt már itt voltunk, hát már nem vagyunk ma született bárányok, de úgyhogy lehet azt is mondani, hogy aki eddig volt,
1: akarunk.
0: Mert ti ezt csináltátok, ez nekünk nem tetszik, menjetek innen. De ezt a fiatalok mondták, akik szabadon akarnak élni, szabadon akarnak szeretni, érvényesülni szeretnének, boldogulni szeretnének, nem tudja, hogy milyen helyzetben van a költségvetés, hogy milyen az Európai Unió.
1: Hagyjatok minket békén,
0: Hagyjatok békén, és hogyha nem hozzátok, amit elvárunk tőletek, akkor mentek ti is. Azért 18 és 25 év közötti közül több százezren szavaztak.
1: De azért azt hadd tegyem hozzá, hogy fiatalok mindenképp. De még az idősebbek körében, ugye minden most már nyilvánosságra hozott és alaposan feldolgozott adat alapján azt lehet látni, hogy nincs olyan korosztály, ahol a Fidesz meg tudta őrizni a szavazóit. Mindenhol szembefordultak velük, különböző mértékben.
0: Igen, de volt egy másik igazadban, de van egy másik szempont, hogy a fiatalok azok csak azt mondják, hogy hát ez nem olyan világ, amiben én szeretnék lenni, kérem szépen, ez számomra biztos. Az idősebbek közül sokan voltak azok, akik teljes joggal úgy látták, hogy Magyar Péter szabadíthatja meg őket ettől az Orbáni 16 éves rendszertől. Tehát igazad van, az nem generációs probléma, hanem egyszerűen azok, akik eddig voltak, nem tudták meggyőzni őket, tehát nem csodát. Kikaptak ugye 14-be, 18-ba, 22-be, hol így fogtak össze, hol úgy fogtak össze, hol ezt mondták, hol, és nem lett az egészből semmi, és felbukkant valaki, és meggyőzte. Ez Magyar Péter vitathatatlan érdemel.
1: Nem hogy... könnyű így. Most arra gondolok, hogy Orbán Viktor lehet, hogy arra vár, hogy 3-4 hónap múlva itt elégedetlenség lesz és sok gond. De közben olyan ki nem kényszerített hibákat követtek el az elmúlt 16 évben, amit nagyon könnyű helyrehozni. Most ugye az anyák mennyi pénzt kapnak a gyermekek után, 12 000 forintot, meg 16 000 forintot. Ha ezt felemelem a duplájára, a költségvetés is nem omlik össze, de mégiscsak tettem valamit, ugye ezt ígéri most Magyar Péter. Gondolom, meg is csinálják. A legkisebb nyugdíjak, ugyanezt, tehát 125 000 forintra felemelni a legalacsonyabb nyugdíjat, ettől nem dől össze a költségvetés. De milyen méltatlan, hogy van ember, aki 60 000 forintból kénytelen megélni. Tehát, hogy ezek olyan gesztusok tudnak lenni, amiket nagyon könnyű meglépni.
0: Na de ráadásul ezek még teljesen rendben is vannak, mert egyrészt valóban igazad van, nem dől össze tőlük a költségvetés, viszont nagyon sok ember életén nagyon sokat képes segíteni. És ez is az elmúlt 16 év problémája, hogy idáig jutottak, hogy a családi pótlék nem emelkedett az elmúlt 16 évben. Miközben olyan gyerektámogatási rendszert vezettek be, amit viszont a jövedelemadóból lehetett levonni, ahhoz azonban előbb jövedelemnek kellett lenni, mert munkahelynek kellett lenni, márpedig munkahelyet nem tudtak mindenhol biztosítani. Ne dőj be annak a dumának, hogy 1 millió munkahelyet teremtettünk, mert a statisztikákban szerepel az a 7-800 ezer is, akik külföldön dolgoznak. Tehát akinek nem volt munkahelye, de voltak gyerekei, az pont nem kapott a változatlan nagyon családi botlérkon kívül semmit. Ezeknek ez igenis sokat fog jelenteni. De nem ezekről vitatkozunk, de olyan intézkedéseket hozott, ahol minél gazdagabb vagy, minél több pénzed van, minél nagyobb a vagyonod, annál nagyobb támogatást kapsz az államtól. Mondok egy példát, rezsicsökkentés. Ugye úgy verik a mellüket a rezsicsökkentésére, hogy beszakad a szegcsontjuk. Miközben egyébként, például amikor még a kezdetén ugye mindenki kapta, volt egy ismerősöm, kívülbelül medence, nagy ház, havi 1 millió forintot takarított meg a rezsicsökkentésen.
1: Neki jó.
0: Miközben a Mari néni meg nem tudta kifizetni a csökkentett 7000 forintos villanyszámláját együtt. De ugyanez a helyzet a három gyereket szülő anyák életük végéig nem fizetnek adót. Miért? Miért nem azokat támogatjuk, aki rászorul, akinek a gyereke tovább tanul, vagy tovább tanul, esetleg segíteni a pályakezdés, vagy az életekezdés?
1: Hát ebben az a fals logika érvényesült volna, ha érvényesülne, de hát látjuk a demográfiai adatokat, hogy ez nem működik. Hogyha valakinek van két gyereke, és megígérem neki ezt élete végéig, ezt az adómentességet, akkor azt fogja mondani, hogy gyere apukám, legyen egy harmadik is. Na de, hát... Közben ez nem így működik. Az összes adat azt mutatja, hogy nem pénzért szülnek az emberek, hanem a közérzetük, a jól érzésük.
0: Mert ugyanis nem lehet ilyen ígéretekkel prostituáltá tenni egy fél országot, mármint az ország egyik felét. Szóval, de igen, de ugyanakkor viszont ez sokba kerül, ott teljesen fölösleges kiadás, itt viszont hiányzik a pénz, és egyébként pedig ez minden jövedelemadóra vonatkozik. Tehát, ha mondjuk a nevet direkt nem mondok, valamelyik NER feleségnek van három gyereke, és kivesz 5 milliárd forintot a cégéből, mert nagyon jó dolgozott az idén, akkor ezután, az 5 milliárd után se kell befizetnie a 16%.
1: Ez az osztalékokra is igaz?
0: Hát az osztalék után is kell adót fizetni.
1: Igen, csak hogy a az mentesség igaz erre.
0: Hát a jövedelem, személyi jövedelem oldalon.
1: Hát de alapvetően, de erre mondom azt, hogy egy csomó olyan dolgot lehet csinálni, amivel, hogyha lassabban haladnak nagy stratégiai ügyek, az egészségügy átalakítása, akkor is azt lehet mondani, hogy ezeket a hibákat kijavítani. Ezzel időt lehet nyerni.
0: Igen, és mindenki szeretné is látni. Tehát be vannak ígérve, oké, és ezek el is fognak jönni, de ez helyes. Hát ugye mellesleg nem szeretjük a gazdagokat, másokkal nem szeretik a gazdagokat, de azért vannak közöttük olyanok, akik több milliárd forintot fordítanak a rászoruló emberek támogatására. Tehát mondjuk a Csányi Sándornak van egy alapítványa, amelyik nehéz sorsú gyerekek tanítatását segíti elő, és most már többen az egyetemi diplomáig is eljutottak. De ugyanakkor viszont sokan vannak olyanok, akik ezt nem tehetik meg, mert annyi pénzük nincs. Azt viszont elfogadják, hogy akinek még annyi sincs, mint nekem, hogy az kapjon valami segítséget az életéhez. És amikor már igazi polgár lesz belőle olyan jövedelemmel, akkor már polgárként a saját zsebéből is támogatja. Egy társadalom normális módon így működik fel, nem azon harcolunk, hogy ki tudja a másikat jobban utálni azért, mert neki van valamije, annak meg nem adták oda. Szóval...
1: Mondod a milliárdosokat erről, meg az jut eszembe, hogy szerintem sokakat meglepett, hogy az elmúlt 16 év nagy nyertesei, akikkel kapcsolatban mindig az volt a suttogó közvélekedés, hogy biztos bespájzolnak, aztán, hogyha baj van, akkor majd azokat a milliárdokat lehet előhúzni. És abból fenntartják a struktúrát, meg mindent. Mintha most nem kerülnének elő, amikor baj van. Ugye a médiapiaci helyzete a neres cégeknek, vállalkozásoknak, újságoknak, portáloknak, az pontosan ezt modellezi például. Hogy most akkor hol van ez a rengeteg bespájzolt vagyon a nehéz időkre?
0: Hát igen, ez nekem is meglepő, annál is inkább, mert én is hallok olyanokat, hogy még most is, hogy van olyan, hogy eldobják azt a vagyontárgyat, odaadják valakinek, csak ne kelljen vele foglalkozni, mert feltétlenül az már bevételt nem hoz, tehát veszteséges lesz. Inkább most, amíg még van egy kis pénz, eldobom. Ez nekem is meglepő, hogy őszinte legyek, és néha eszembe jut, hogy lehet, hogy ez azért van, mert ezeknek a vagyonoknak a tulajdonosai nem biztos, hogy a valódi tulajdonosok? Nem biztos, hogy akinél az a pénz van, az még nem kapta meg az engedélyt arra, hogy mire költse azt a pénzt. Nem biztos, hogy egy részük strómanként szerezte azt a nagy vagyont.
1: Hát a 100 leggazdagabb friss kiadványában nagyjából ugye az egyharmada az ott szereplőknek, az egészen biztosan az elmúlt évtizedben gazdagodott ennyire meg. Mindenki stróman?
0: Nem, egyrészt feltétlenül nem. Másrészt meg azért, ha most azokat nézzük, akik a állami körben, hiszen vannak a 100 leggazdagabb között olyanok is, akik soha életükben nem voltak kapcsolatban a semmilyen módon költségvetéssel, kormánnyal egyet, és mégis ott vannak. De azok, akik a költségvetéssel kapcsolatba kerültek és villámgyorsan gazdagodtak meg, azok csak úgy tudták ezt megtenni, ha ebből a pénzből valamilyen módon visszaosztottak, vagy az a vagyon, vagy annak egy része nem az övéké, hanem valaki másé. Csak egyelőre még nem tudjuk, hogy ki.
1: Meg fogjuk ezt valaha tudni?
0: Hát előbb-utóbb csak összevesznek egymással, hogy ezen része. Szerintem valószínűleg valami hasonló fog múlni. De az egyébként tényleg megdöbbentő, hogy az a birodalom, ami ebből is látszik egyébként, amit a mi pénzünkből tartottak fel, építettek föl, hogy omlik össze egy pillanat alatt, mert egyébként a költségvetésből élt, semmi másból. De más mondok neked, hát és a Felcsúti foci csapat, és a Ferencváros most elkezdte leépíteni a játékos állományát, a Fradi pedig ugye a legnépszerűbb a Felcsúti.
1: És a valódi piaci bevétel is volt, hát, hiszen a kupa meccsekből.
0: Hát igen, csak hát sokkal nagyobb összegeket költöttek feltétlenül a bevétel, de sok egyéb terület is van, ahol ahol most hirtelen igen, eltűnt a pénz, és eltűnik vele egy csomó minden, de még itt se látunk tisztán. Még itt se látunk tisztán, mert visszakötök a magántőke alapokhoz, még onnan valami azért beindulhat majd, és előkerülhetnek összegek, meg támogatók, meg létrejöhet valamilyen média szerkezet is az ellenzéki oldalon, nem tudom.
1: Nyilván valami megmarad majd. A NER az nem csak a vagyonosodásról szólt. Ő azt mondta magáról, hogy ő egy ideológia. Ugye szuverenitás, nemzeti érzés. Ők a nemzet, a másik oldal meg nem a nemzet. Ebből marad most valami? Orbán Viktor ragaszkodik hozzá, azt látom, de egyébként, minthogyha a tábor is oszlana.
0: Na, jogot kérdezed, mert éppen ma van kint Európában a Patrióta összejövetelen, csak még nem tudjuk, hogy ott mi történt. Szerintem ez megint az Orbánnak a nagy álma volt, hogy ő lesz a Patrióták nagy európai vezetője, sőt, akár még a világon is. Csak azt ne felejtse el senki, és ennek is már el kellene kezdeni keményen utána menni, hogy Magyarországról finanszírozták a szélső jobboldali csoportosulások egy jelentős részét költségvetési pénzből, a mi pénzünkből, az MCC-n keresztül, a különböző egyéb alapítványokon keresztül, a különböző rendezvényeken keresztül, és így tovább, és így tovább. Ezt a pénzt onnan elvesszük. Lehet, hogy ott is keletkezik egy nagy hiátus. Szerintem annak a gondolatnak, amit a Orbán próbált elsütni Magyarországon, és amit általánossá szeretett volna tenni, hogy mi itt vagyunk egyedül a világ közepén, a hihetetlen sikeres történelmünkkel, mi mindenkit legyőzünk, mindenkit megverünk. Emlékezz vissza, hogy a beszédeiben hányszor szerepelt az erő. Brüsszelt erővel fogjuk legyőzni. Ukrajnát erővel fogjuk kényszeríteni arra, hogy jöjjön az olajvezeték. És mi felkészültünk a harcra, és a csapataink ott állnak rendben, hogy erre készített föl minket, ahelyett, hogy arra készített volna föl, hogy mi egy olyan békés nép vagyunk, amelyik minden demokratikus néppel jó viszonyt ápol a kölcsönös jó érzés, érvényesülés, jólét érdekében. Sokkal jobban
1: jár. Ő nagy harcosnak látszott nagyon sokak szemében, és valószínűleg saját maga szemében is. Az egy interjúban azt mondta, hogy ő egy szabadságharcos.
0: A tükör előtt legfeljebb, igen.
1: De te meg azt mondod, hogy gyáva.
0: Igen, igen. Hát nézd, attól még a tükör előtt egy fakarddal a kezébe csinálhatja a megfelelő mozdulatokat, miközben egyébként nem volt képes bejönni a parlamentbe.
1: Jókat vársz az előttünk álló majdnem 4 évről, tehát ettől az első Magyar Péteri ciklustól?
0: Ugye hamarosan lesz 76-70. Évfordulója. Pont azon gondolkodtam, hogy 1956-ban egy nagy trauma és veszély után nagyon jó irányba elindult az ország, de az rövid lett, mert leverték. 1988-90-ben megint elindultunk nagyon jó irányba, nagyon jó esélyekkel, de levertük. És ide jutottunk, és ezért van igazuk a fiataloknak. Mindegy, hogy én azt mondom magamról, hogy én nem ezt akartam, én nem dolgoztam ennek, de ilyen lett, én is benne voltam 20 évig, igazuk van, menjek. Most itt a harmadik esély már megint, amit most már nem kellene elrontanunk, mert a körülöttünk a világ is nagyon veszélyes irányokba változik. Hogyha ennek a változássorozatnak a nyertesei akarunk lenni, akkor gyökeresen más kell csinálni, mint amit az előző kormányzat csinált, és igenis be kell illeszkednünk Európába erősen, végérvényesen, elszakíthatatlan szálakkal. Ha ezt a Magyar Péter kormány meg tudja csinálni, akkor nem csak beírta a történelembe a nevét, hanem történelmet csinált Magyarország számára.
1: Kuncze Gábor, köszönöm szépen. És köszönöm az önök figyelmét is. Egy hét múlva jövünk újra az Új Konkrétannal. Viszontlátásra!

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula. Újabb törvények segítik az uniós források lehívását. Több településen vezettek be vízkorlátozást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A jövőben kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottságok előtt. A távolmaradást bírsággal vagy elővezetéssel is büntethetik. A képviselők megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát, valamint új szabályokat vezettek be a választási plakátok elhelyezésére. Emellett olyan törvénymódosításokat is elfogadtak, amelyek az uniós források lehívását, az átláthatóság növelését és a korrupció ellenes intézkedések erősítését szolgálják. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Az intézményi átalakulást felügyelő Grósz Judit miniszteri biztos elmondta, a közmédiába sem a kultúráért felelős miniszter, sem ő nem fog beleszólni. A következő ideglenes időszak célja az lesz, hogy elkészüljön egy audit arról, hol tart szakmailag, pénzügyileg a közmédia. Újabb aszbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrádban. Az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár környékén évtizedeken át elszórták az üzemi hulladékot, majd a felszámoláskor felrobbantották az épületeket, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe, a párt feljelentést tett az ügyben. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A zalaszentgróti és kehidakustyányi víztározók leapadtak, ezért nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra is számítani lehet. A korlátozás idején tilos a tömlős locsolás vagy autómosás. Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is kritikus helyzet alakulhat ki egy esetleges műszaki hiba esetén, vagy ha tovább nő a vízfogyasztás. A szolgáltató arra kérte a környéken élőket, hogy takarékoskodjanak a vízzel, és mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot. Fokozódik a hőség. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat? Mire inspirál? Mitől félünk? És hogyan használhatjuk okosan? Magenta Podcast. A digitális élet emberi oldala. Meccsrejárás, horgászat, vagy csak egy közös biciklizés? Elsőre hétköznapi hobbik. Valójában azonban láthatatlan rituálék, amik egy életre meghatározzák az apa-gyerek kapcsolatot. De vajon nem rontja el a szülői jelenlétet a kényszeres önreflexió és a magunkra erőltetett maximalizmus? Mikor kell kikapcsolnunk, hogy egyszerűen csak apaként legyünk jelen? Mai vendégünk dr. Szászi Barnabás viselkedéskutató, a világ legnagyobb boldogságkutatásának vezetője, akivel benézünk a szülői szerep motorház teteje alá, őszintén, tudományosan, tuti receptek nélkül.
2: Üdvözöllek benneteket, kedves hallgatók, ez itt a Magenta Podcast, és arról fogunk beszélni, mert ugye sokan gondolják azt, hogy a nagy szülői igazságok ilyen komoly, asztal mögötti beszélgetéseknél történnek, de lehet, hogy a titok inkább abban van, hogy akár egy foci meccsen, akár egy egy pecabot végén lévő úszó, vagy csak az, hogy ülünk csöndben, és nem egymást nézzük, hanem egy irányba nézünk. Erről is még sok minden másról lesz szó. Itt van a stúdióban mai vendégünk, dr. Szászi Barnabás, viselkedéstudós, a Corvinus és az ELTE viselkedéstudományi központjának vezetője. Szia, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok!
2: És egy talán rituáléból érdemes talán elindulni, hogy a boldogság stratégiák sikere nem az intenzitáson, hanem a fenntartható beépülésen múlik. Hogy néznek ki ezek a családi rituálék? Miért fontosak ezek az ilyen apróbb családi rituálék?
3: Mondtam, hogy fontosak? Nem, vitte. Tényleg fontosak, nagyon sok minden van, itt most hagyjálják meg egy percre, mert nem erre a kérdésre számított, hogy miért fontosak. Hadd beszélek egy kicsit arról, hogy mik a rituálék, mert szerintem ebből ki tudjuk bontani azt, hogy, hogy mi, mert lehet, hogy más van a hallgatók fejében, meg az én fejemben, meg a ti fejetekben.
2: Teljesen jó, kezdjük a rituálékkal.
3: Talán kezdjük a rituáléktól, az, hogy a rituáléktól kezdve az a szokásoktól kell kezdenem, mert ez egy jó összehasonlítási alap. Mert az embernek van egy elképzelése arról, hogy mit jelentenek az, hogy szokások. Az valamilyen viselkedés, amit így rendszeresen csinálunk. Ugye a rituáléről is azt gondoljuk, hogy ez valami viselkedés, amit úgy rendszeresen csinálunk, de mégis azt gondoljuk, hogy ez nem ugyanaz, mint a szokás. És akkor egy érdekes kérdés, hogy mitől lesz több a rituálé, mint a szokás, és valószínűleg ez lesz a válasz is, hogy miért fontosak a rituálék. Mert a szokás az leginkább arról, hogy mit csinálunk. Tehát le tudok írni egy viselkedést, amit csinálok. Tehát igazából minden rituálét hívhatunk egy szokásnak is bizonyos szempontból, de a rituálénak vannak plusz dimenziói. Azaz például az egyik ilyen dimenzió, hogy hogyan csináljuk, és inkább a hogyanon van a hangsúly, mint a min, meg az, hogy persze vannak egyéni rituáléink is, de most így talán a beszélgetés szempontjából a közös rituáléknak van nagyobb szerepe, és az, hogy de hogyan, meg van egy ilyen pszichológiai érzelmi dimenziója is, ami a részben a hogyanból származik, és nagyon fontos, hogy ez a pszichológiai érzelmi dimenzió, ez közös legyen. Tehát ez azt jelenti, hogy mind a két fél, aki benne van ebben a rituáléban, és együtt csinálja, most bármiről is legyen szó, az azt gondolja erről, hogy ennek van valami a viselkedésen túlmutató szimbolikus jelentés, ezt valószínűleg a legtöbben, akik így benne vannak ebben a rituáléban, nem gondolják ezt így végig, hogy na most ezt azért csináljuk, hogy itt most egy új tradíciót csináljunk, amit majd apáról, fiúra örököl, és lesz, ezt fogom majd mesélni. Ezt a legtöbb ember nem gondolja végig, de nem is kell, hogy végig gondolja, nem ez a lényeg. Hanem az, hogy amikor hanem legyen egy olyan viselkedés, amiben benne vagyunk közösen egy helyzetben, aminek van egy plusz jelentése, és most akkor még itt szintén mondjuk a pároknál csináltak ilyen kutatásokat, hogy mikor van egy rituálinak hozzáadott értéke, és akkor különböző párokat interjúztattak meg, és azt látták, hogy ha most van egy nagyon egyszerű dolog, például elmennek szombat reggel piacozni a férj meg a feleség, vagy az is lehet, hogy az egész család, hogyha Ez lehet csak simán úgy felfogni, hogy elmegyünk vásárolni, akkor az egy szokás. De hogyha ezt úgy, a család úgy keretezi magának, hogy ez a mi családi szombatreggeli közös programunk, ahol megszagoljuk a friss paradicsomot, nem tudom, minden alkalommal ugyanott állunk meg kakaózni a kisfiammal, stb., akkor ennek lesz egy hozzáadott értelme, ami túlmutat magán a cselekvésen, és ez arról szól, hogy mi most együtt vagyunk. És akkor itt van még egy nagyon hosszú volt az első válaszom, csak egy dolgot raknék hozzá, ami a kutatásból kijött, mert ezt még nem mondtam el, hogy önmagában jó ez a rituálé vagy sem. És az, hogy jó volt-e vagy sem, az attól függött, hogy mind a két fél társított-e valamilyen plusz jelentést, vagy mind az összes fél társított-e plusz jelentést ez a viselkedéshez, mert ha csak az egyik társított, akkor ez már nem volt elég ahhoz, hogy összességben kifejtse a pozitív hatását.
4: Okay. Azt mondtad, hogy nem kell hozzá tudatosnak lenni, de közben meg amikor meséltél magáról erről a szituációról, hogy mindig ugyanott állok meg a kisfiammal kakaózni, azért ez tudatos, tehát hogy ez nem egy véletlen szülte, mégsem a rituálét.
3: Én ebben nem vagyok olyan biztos, mert most megint általánosításokról beszélünk, ugye, de hogy szerintem a legtöbbünk az életében a legtöbb döntést nem, vagy nagyon sok döntést nem úgy hoz meg, hanem csak elkezdem a szombat reggel mindig elmenni volna, és akkor először nyavajog a kisfiam, hogy apa, kérek egy kakaót, és akkor először nem akarom adni, mert sietünk a izébe, a piacra vissza kell érni, anyád vár.
2: Ezért. Piacra a rituálénkhoz, a családi rituálénk.
3: És akkor aztán beadom a derekam, és akkor beülünk egy helyre, és akkor észreveszem, hogy ez nem is volt olyan rossz, hogy tök cuki volt ott itt, és akkor van egy pillanat, amikor mondjuk így elkezdem így én is élvezni, meg látom, hogy ő is élvezi, és akkor megyünk tovább, és akkor jövő héten, amikor ugyanott tartunk, akkor elkezdődik ugyanez a cicar, csak már hamarabb beadom a derekam, mert eszembe jut, hogy milyen jó volt. És a harmadik héten, amikor már megyek, akkor már úgy fogok menni, hogy reggel nyavajog a kisfiam, hogy én nem is akarok menni, és mondom, de figyelj, majd beülünk oda a kakaózni, és akkor már akarjon, és akkor szépen lassan automatikusan vagyok. Tehát, hogy nem, mi döntjük el, hogy mit csinálunk, tehát ilyen tempóban reflektív, de az, hogy valami egy rituálévá váljon, az szerintem nem egy tudatos feladat, vagy legtöbbször nem egy tudatos. Én szerintem ilyen szempontból extremitás vagyok, mert én foglalkozom a témával, tehát én tudatosan gondolkozom arról, hogy hogyan, mi is az, amit is szeretnénk bevinni a családi életembe, és nagyon sokszor nem sikerül, de ez nekem ez szintén oké. De a legtöbben nem így csinálják, és ez nem baj. Tehát, hogy de talán annyi tudatossága jó, hogyha most így beszélünk, meg így talán így tágabb közönséghez beszélünk, hogyha az ember észreveszi egy ilyet, akkor erre rá lehet játszani, hogy ez tényleg van, és ez tényleg jó, akkor erre figyelek, hogy mostantól legyen.
2: Tehát azt, hogyha jól kódolom, vagy jól gondolom tovább, akkor lehetnek olyan szokások, amiből úgy lesz rituálé, még akkor is, hogyha mondtad, hogy az a jó, hogyha a végén minden résztvevő ugyanazt gondolja róla, hogy lehet, hogy az elején van egy-két résztvevő, aki mondjuk egy négy tagú családnál, hogy nem úgy gondolja, de aztán a nagy, nem tudom, a mágneses mező behúzza őt is, és neki is ez a szokás egy rituálévá válik, tehát hogy tudjuk befolyásolni így módon egymást.
3: Abszolút, sőt, ez a személyes véleményed, erről nem nincs kutatásom, ami alapján ezt mondom, de a legtöbb esetben ebben szinte biztos vagyok, hogy ez nem úgy kezdődik, hogy van egy közös megértésünk egy helyzetről, és ezt egy rituáléként fogjuk fel, szerintem később se, de hogy fogjuk fel rituáléként, de mégis egy közös megértésünk lesz a helyzetről, hogy ez valami, ami jó nekünk, és ami az identitásunká válik. Hogy mi miért, mert ha megkérdezünk, tehát hogy megint mik mondjuk a családi rituálék, akkor az is egy jó definíció lenne, hogyha megkérdezed a családtagokat, és megkérdezed azt, hogy mitől vagytok ti család, amit így közösen csináltok, és mondjuk az az öt dolog, amit mondani fog, hogy mi úgy szoktuk, hogy amikor szombat reggel, vagy a karácsony, vagy nem tudom micsoda, akkor igazából ez a család DNS-ébe beépül, ez lesz az érzelmi töltet, amitől ők azt fogják érezni, hogy ez az, amit mi így csinálunk, mi a szászjék, mi mindig igen.
4: Nagyon érdekes a gyereknevelésben kifejezetten, de szerintem az élet többi területén is az, hogy minden aktuális tevékenységünk, vagy a legtöbb, nyilván túlzok, mindig túlzok, tehát a legtöbb aktuális tevékenységünk az valamiféle jövőbe ható, nem tudom, sikerességet szolgál, vagy egy hatékonyságot növel, tehát hogy nagyon sok olyan dolgot csinálunk a jelenben, ami majd később hoz valamiféle hasznot. És kifejezetten...
3: Legalábbis szeretnénk ezt gondolni.
4: Igen. És a gyereknevelésben kifejezetten így van, tehát hogy úgy osztjuk be a gyerekünknek az idejét, vagy úgy próbáljuk őt nevelni, hogy arra koncentrálunk, hogy ő majd milyen felnőtté válik, vagy majd milyen, nem tudom, második osztályos lesz, vagy majd milyen középiskolába fog menni, és így tovább, és így tovább. És azért elfelejtünk figyelni talán a jelenre, meg arra, hogy megéljük ezeket a pillanatokat. És ez lehet a kulcs vajon abban, hogy itt vesződnek el a rituálék, és itt veszik el az, hogy a jelenben összetudjunk valóban kapcsolódni a gyerekeinkkel?
3: Az itt az úgy, hogy inkább arra fókuszálunk, ilyen célorientáltak.
4: Igen.
3: Én számomra, de ez most, igen, ezt nehogy támadásnak vedd, ez a kérdés, ez nekem nagyon egy ilyen értelmiségi felfogás annak, hogy az emberek általában hogyan működnek, hogy célorientáltan fölépítik az életüket, a gyereküknek csinálnak egy képzési tervet, hogy most nem feltétlenül írják el, de hogy ahhoz, hogy a gyerekem, nem tudom, orvos legyen, kommunikációs szakember, nem tudom, ahhoz már most akkor járjon ilyen oviba, akkor járjon erre a külön órára, arra, de szerintem egyébként a társadalomnak nem a többsége, aki ennyire tudatos ebbe. Az mindenkire igaz, hogy jót akar a gyerekének, de hogy ez a fajta ilyen túltervezés, vagy a maguknak a lehetőségekkel való önelárasztás, ez szerintem azért nincsen nincsen mindenkinél jelen, de olyan szempontból az, hogy mennyire gyors a világ, és mennyire sok információ van jelen, és hogyan vagyunk leterhelve, és a gyerekek is már nagyon a fiatal kortól le vannak terhelve a legkülönbözőbb ingerekkel, az abszolút része annak, hogy hol van a figyelmünk, és akkor itt ez nem a szakterületem, de hogy a figyelemgazdaság, amivel vagyunk, és hogy hogyan tudunk, hogyan lesz a figyelemgazdaságnak a része az, hogy ne hagyjuk, hogy minden figyelmünket elszívja a digitális tér, meg a scrollozás, hanem hogy hogyan lépjünk ki. Ez egy szükséges alapfeltétele annak, hogy a rituálék megtörténjenek. Tehát én inkább így e felé vinném el az egyik fő akadályt, hogy ha nincsen személyes jelenlét és egymásra való figyelem, akkor családi rituálék azok nem tudnak kialakulni. Kivételek mindig vannak, itt a kétkező közgazdászok, a kivétel, nem tudom nem hozzátenni, hogy elképzelhető, hogy a nagymamámat mindig fölhívom csütörtök este 6-kor, és úgy kezdjük, hogy együtt megeszünk mindketten egy sós perecet, amit még akkor ettem. Amit. Szóval elképzelhetőek digitális rituálék, ez nem jelenti azt, hogy a digitális térben nem történt rituálé, de maga az, hogy van jelenlétünk, amire a másikra figyelünk, ebből egyre kevesebb van, nagyon sokoknak volt kifolyólag, és ez akadályozhatja a rituálékat.
4: Kezd nekem úgy tűnni, mint hogy a rituálékhoz mindenképpen kellene valami gasztró dolog, kakaó, keks és...
3: Bocsánat, én lehet, hogy én ebéd nélkül jöttem el most ide hozzátok a podcastbe, hogy lehet, hogy...
2: Meg ezek a rituálék, amit így most hallgatlak benneteket, hogy vannak olyan rituálék, amit akár a közösségi oldalakon úgy látjuk, hogy valakinek nagyon működik, és ezért megpróbáljuk beerőltetni, tehát hogy mennyire építenek azok a rituálék, amiket mi találunk ki a saját dinamikánkra optimalizálva, a saját most akár kisebb vagy nagyobb ilyen kis csoportosulásra, vagy csak hajszolunk valamit, azért, hogy legyenek fotók, legyenek emlékek, legyenek selfik, stb. És úgy lesz valami, amit mi azt hiszük, hogy ez egy rituálé, mert miközben mindenki utálja. A kis közösségünkből, hogy ide kell menni, oda kell menni, mert rángatnak, és ez nem fog tudni így megtokosodni, hogy ténylegesen az legyen. Tehát mi...
4: De most itt mire gondolsz? Hogy ez a húsvéti szokásokra? Vagy?
2: Hát akár a húsvéti szokásokra, vagy hogy valakinek elmeséli, hogy milyen rituálja van, és én le akarom hirtelen másolni, mert hogy az biztos jó, de hogy közben ami, nem tudom, a családi dinamikánk, a kapcsolati dinamikánk nem olyan, hogy nálunk az működjön, és akkor úgy azt gondolom, hogy ez egy hülyeség, de erőltetem, mert hogy valaki azt mondta, hogy jó. Mitől függ, hogy az beépül, vagy csak így próbálkozok, és ugyanúgy kifele mutatok egy olyat, mint hogyha ez...
3: Van-e benne kaja?
2: Texas kapó.
3: Tök jó a kérdés. Nekem van rá válaszom, vagy van egyfajta válaszom, és az a személyes válaszom meg az nem biztos, hogy ugyanaz, mint így az általános, mert én például mindig keresem az újat, hogy az életemben, meg a szakmámban valószínűleg azért is vagyok részben kutató, mert hogy mindig szeretek felfedezni, és akkor egy ideig én nem szerettem azt, hogy lemásolni másokról a dolgokat, mert akkor én a sajátomat akarom kitalálni. És akkor egy nagy váltás volt, amikor így rájöttem arra, hogy basszus, le lehet másolni dolgokat másokról, és ha jó dolgot csinálnak a mások, akkor miért ne csináltam ugyanazt, hogy ugyanúgy leszek jó ember, meg eredeti ember, meg, tehát attól lehet egy jó családunk. Szóval hogy én, talán az első állításom az, hogy igenis merjünk másolni azokat a dolgokat, amik nekünk tetszik, és amiről úgy gondoljuk, hogy a mi családunkba beilleszthető. Tehát ez a nagyon fontos. Attól, hogy valaki csinálja, attól nem biztos, hogy jó, de ha tetszik, akkor merjük lemásolni, és föl is lehet vállalni, ezt nem én találtam ki. Szerintem a legjobb rituálémimat otthon másoltam, de ezt én fölvállalom. De a másik, ami szintén kapcsolódik ahhoz, hogy én kutató vagyok, az a kísérletezési szemlélet. Tehát az, hogy hogyan is kezdünk hozzá, de ez nem csak a rituáléra igaz, hanem bármilyen viselkedésre, amit be akarok építeni az életembe, ahhoz abban úgy kell neki menni, nem úgy, hogy én akkor most ezt megcsinálom, és akkor jó lesz, persze kell hozzá egy kezdeti lendület, hanem az, hogy én most kipróbálom, hogy ez jó-e nekem. Vagy kipróbálom, hogy tudom ezt én úgy csinálni, hogy jó-e nekem. Vagy kipróbálom, hogy tudom-e úgy jól csinálni, hogy jó-e nekem. És akkor van egy ötlet, amit ellestem, tök jól látom, hogy ti hogy csináljátok a ti családokba, elkezdem én is csinálni, és aztán kiderül, hogy nem igaz, mert én kisfiamnak az nem tetszik, vagy a feleségem nem szereti a hangos zenét, és akkor nem tudunk a zenére ordibálni a kocsiban, akkor valami más kell csinálni, de ez teljesen rendben, és nagyon fontos az elejétől ez a hozzáállás, és én ezt akarom így szívesen súlykolom a társadalomba, hogy mindent csak próbáljunk ki, és amit be tudunk építeni, az jó, és az egyébként, hogy elsőre nem tudjuk beépíteni, az nem biztos, hogy
2: soha többet nem
3: hogy
2: lehet.
3: Soha többet hogy... nem lehet, hanem át kell gondolni, hogy mi az, ami miatt nem sikerült, és akkor ilyen szempontból megint lehetünk egy kicsit tudatosabbak, hogy akkor csavarok rajta egyet, akkor nem a kocsiba csináljuk, amikor mindenki ott van, hanem akkor csak csináljuk, csak mi hárman, amikor anya nincs ott, és akkor kiabálhatunk. És akkor ez lesz a mi kiabálós időnk.
4: Muszáj behoznom azt a témát, mert szerintem nagyon érdekes, hogy a sporton keresztül hogyan valósulnak meg ezek a rituálék, és ez azért is szerettünk volna részben erről a témáról is beszélni, mert hogy az apák és a gyerekeik közötti kötődés az mindig egy kicsit ilyen nehezebb téma. Persze tisztelt a kivételnek, vannak édesapák, akik csodálatosan tudnak kötődni, de azért ez egy feladat még a modernkori apák előtt, hogy ezt megerősítsék. Viszont a sport az egy nagyon jó terep arra, hogy ezek a rituálék megvalósuljanak. Szerinted is?
3: Abszolút. Csak annyit tennék hozzá, hogy én nem vagyok a leghitelesebb ember ebben a témában, és itt legalább két dimenzióban. Az én apukám egyáltalán nem sportolt, nagyon sportos volt, de soha nem sportolt, és nem sportolt velünk, de én nagyon jól kötöttem hozzá. Én elhatároztam, hogy én majd a gyerekeimmel csomó minden sportot fogok csinálni. Szerintem objektívan tök jól tudunk kötődni egy csomó mindenben, de vagy a sporton keresztül nekem nem sikerült ezt véghez vinni, de, és akkor jön a de. Egyébként látok egy csomó embert körülöttem, akinél ez egy nagyon-nagyon jó tér az apa-fia kapcsolódása, mert tényleg pont az van benne, hogy amikor a sport történ, most közös sportolásról beszélünk, vagy valamilyen sporteseményre való elmenetel, az pont arról szól, hogy itt most egymásra áldoztuk az időnket, olyankor valószínűleg nem a házival foglalkozunk, vagy a munkával, most attól függ, hogy kinek melyik, egy irányba nézünk, tehát ha egymás ellen focizunk, akkor ugyanabban a térben, ugyanabban az érzelmi játékban vagyunk benne, vagy amikor közösen szurkulunk, akkor is egyfele nézünk, és nagyon sok tehát maga az, hogy elmegyünk meccsre, az is lehet egy rituálé, de valójában a meccshez kötődően ki tud alakulni egy csomó plusz árakodott réteg a rituálé, hogy akkor mindig ugyanazt a ruhát vesszük föl, hogy mindig ugyanazt kiabáljuk, ugyanazt, csak hogy akkor hozok egy kaját, mindig ugyanazt veszi nekem apa, amikor nézem.
2: Szotyola.
3: Igen, mindig a szotyola, és akkor azt mindig, ezek a dolgok mindig ott merülnek föl. Így most, igen.
4: Nem tudom nem meghallani azt, hogy rögtön azt mondtad, hogy apa-fia. Mert minthogyha a sport, az már alapvetően csak az apa-fia kapcsolódásnak szólna. Nyilván nem, de
3: Tusi.
4: Gondoltam, tegyük ki.
3: Nem. Teljesen igazad van. Ez egy jó kis saját torzításomat most itt behoztam a beszélgetésben, mindig próbálok így a saját magamból reflektálni, de teljesen igazad van. Tehát ennek nem kell apafiának dolognak lenni, abszolút lehet anyafia. Talán azért, mert sok oka van, ami miatt én apafiát mondtam, és egyébként a mai magyar társadalomban ez a sport inkább apafia, és az egyik az, hogy az anyáknak, és erről csináltunk jó néhány kutást, az anyáknak egy csomó kapcsolódási pontja van általában a gyerekekhez, vagy a kis gyerekekhez, az apák általában, vagy nagyon sok apa bizonytalanabb, hogy hogyan is, mit is kéne csinálni egy kisgyerekkel, van egy kontrollvesztettsége, sokaknak nincsen mintájuk arra, hogy hogyan kell kapcsolódni. Nem láttak rituálét, de azt tudják, hogy hogyan kell elmenni a foci meccsre szurkolni, azt tudják, hogy hogyan kell ilyen férfias módon részt venni ezekben a sportokban, és akkor ez egy olyan természetesen adja magát, hogy ez az, ahogy gyere fiam, megmutatom, hogy kell ezt csinálni, és akkor ebből aztán kialakulnak automatikusan. De egyébként semmiféle, mint tudós azt mondom, hogy semmiféle természeti, nincs semmi a noka, amivel ez a nőkkel ne történhetne meg ugyanígy. Inkább történelmi, meg szociális okai vannak a mai társadalom lenyomata. Igen.
2: Csak azon gondolkodtam, hogyha kialakulnak ilyen rituálék, és közösen, és mind a két fél úgy gondolja, akár egy szülő-gyerek kapcsolatban is, hogy ez jó. És ez lehet, hogy csak hetente vagy két hetente egy 10 perctől, nem tudom, félre vagy több órán keresztül lévő dolgot jelent. Ez milyen hatással van egy, mondjuk egy gyerekre, akit mondjuk 10-15 éven keresztül érnek ezek a szokások, hogy mennyire lesz része, mennyire akarja majd ezt továbbadni, ugyanúgy, ahogy mondtad te is, hogy lehet, hogy ahogy mondtad, hogy nálatok a szászélyek így csinálják, és hogy később esetleg ő is tovább örökíti, vagy megpróbálja tovább örökíteni a családba.
3: Én ezt a kérdést válaszolásod, megint hátrébb lépnék egyel, mert
2: ilyen
3: nem
2: kérdésekkel készülök, igen, hogy mindig hátrébb tud lépni.
3: Mert szerintem egyetlen egy rituálénak nem feltétlenül, én nem feltétlenül várok óriási hatást egyetlen egy rituálétól, hanem megint így ránézünk a családi életre, és ahhoz, hogy a gyerek egészséges, pszichológiailag egészséges felnőtt legyen, és én most nem a sikerről beszélek, csak az, hogy egy jól tudjon funkcionálni a társadalomban, akarjon valamit tenni a többiekről, föl tudjon el tartani, ahhoz kell mondjuk egy érzelmi biztonság, amit megkap otthon, egy figyelem, stb. És a rituálék, ezeknek egy tök jó építőkockái lehetnek. És akkor egy rituálé az egy építőkocka, de sok száz építőkocka kell ahhoz, hogy a végén a pozitív hatások létrejöjjenek, és akkor minél több olyan rituáléd van, amik így a gyereket érzelmileg megerősítik abban, amiben éppen szüksége van rá, mert ugye a különböző korokban különböző dolgokra van szüksége, ez így szépen össze tud adódni.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Támogatott tartalom következik. Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat? Mire inspirál? Mitől félünk? És hogyan használhatjuk okosan? Magenta Podcast. A digitális élet emberi oldala. Meccsre járás, horgászat, vagy csak egy közös biciklizés? Elsőre hétköznapi hobbik. Valójában azonban láthatatlan rituálék, amik egy életre meghatározzák az apa-gyerek kapcsolatot. De vajon nem rontja el a szülői jelenlétet a kényszeres önreflexió és a magunkra erőltetett maximalizmus? Mikor kell kikapcsolnunk, hogy egyszerűen csak apaként legyünk jelen? Mai vendégünk dr. Szászi Barnabás viselkedéskutató, a világ legnagyobb boldogságkutatásának vezetője, akivel benézünk a szülői szerep motorház teteje alá, őszintén, tudományosan, tuti receptek nélkül.
1: Beszéltünk arról, hogy boldogságkutatással foglalkozol, azért most nagyon intenzíven, vagy a boldogság körül forognak a kutatási kérdéseid.
2: Világ egyik legnagyobb boldogságkutatása, szeretném azért. Tehát azért 70 ország, ugye?
3: Igen, most ezen dolgozunk sokat.
1: Hogy lehet ezt a témát, és most nem feltétlenül a család optikáján keresztül, hogy lehet ezt a témát úgy megfogni, hogy úgy beszélni róla, hogy ne érezzük azt, hogy ez elcsépelt a sok boldogság ranglista és a sok boldogság tippek és guruk árnyékában?
3: Na, nagyon tetszik a kérdés, mert nekem, amikor elkezdtem foglalkozni a témával, ez volt az egyik kiinduló pontom, hogy láttam, mindenhol ott vannak happiness guruk, akik mindenki mond valami nagy igazságot, de hogy az, hogy én konkrétan, az, hogy én mit csináljak holnap, azt nem mondja meg senki. És ahogy én nézek erre, én viselkedéstudós vagyok, az azt jelenti, hogy én leginkább a viselkedés, azt próbálom kitalálni, hogy mik azok a viselkedések, amik valamilyen módon jót tesznek nekünk azért, mert boldogabbak leszünk, vagy egészségesebbek. És a másik az, hogy nem csak az, hogy mik azok a viselkedések, amik így pozitív hatásúak, hanem az, hogy hogyan tudom beépíteni az életembe ezeket a viselkedéseket, ami legalább akkora probléma, mert nagyon sok mindenről egyébként tudjuk, hogy hogy jót tesz nekünk, és akkor szokták tőlem kérdezni, hogy na mi, akkor mondja meg, mi a boldogság titka, én azt mindig visszadobom ezt a kérdést, de van egy
2: vagy
3: pár
2: azt mondod, dolog, hogy hátrébb lépsz.
3: Igen, vagy azt mondom, hogy hátrébb lépsz. De van egy pár dolog, amit mondani tudok, és akkor így, akkor mérgesek lesznek, amit válaszolok, mert azt mondom, hogy aludjál eleget, egyél jól, és mozogjál, és találkozz a barátaiddal, és igazából, hogy ezt a négyet megcsinálod, akkor valószínűleg az összes többi, amit te így ezen kívül így erre fölépítesz, az már annak a hatása ezekhez képest marginális lesz. És akkor ez így könnyűnek hangzik, de a nagy kérdés az akkor, hogy hogyan építsem be az életembe azt, hogy hogyan tudok tudatosan olyan életet élni, hogy jók legyenek a szociális kapcsolataim, hogyan legyen, és akkor itt el lehet kezdeni felépíteni, akkor mi az, hogy egy jó szociális kapcsolat, akkor hogyan kell reagálnom a másikra, mennyi barátomnak kell lennie ahhoz. Tehát gyakorlatilag vannak ilyen nagy mondások, és akkor utána azt le lehet szűkíteni, vagy le lehet bontani ezer kisféle mondásra, de hogy ezek a nagy irányokban szerintem az ember csak ezeket a nagy és fontos alapvető köveket megpróbálja lerakni magának, akkor már nagyon rossz irányba nem mehet. Aztán majd egy mesterkurzusra el lehet jönni, hogyha viccelek.
2: Ezek a kövek, mert ugye ez a nemzetközi Igen. kutatásról beszélünk, ezek a kövek a különböző országokban, tehát a világ minden táján, ugyanezek ezek a nagy kövek, az aludj eleget, egyél, legyenek barát, tehát hogy ugyanez látszódik ott is?
3: Nagyon fontos ezt, amit most mondtam, ezt még nem a saját kutatásom alapján mondtam, a saját kutatásomat, szóval 3 éve dolgozok, de még legalább 3 év lesz, amíg meg fogom tudni mondani az eredményét, de szerintem van egy csomó dolog, azért válaszolok a kérdésedre, van egy csomó dolog, ami kultúra specifikus, de vannak dolgok, amik nem. És most, amiket itt mondtam elején, ezt a 4 nagy dolgot, ezek minél közelebb vagyunk a biológiához, annál kevésbé kultúra specifikus, mert a világ minden helyen kell enni, inni, aludni, mozogni. Tehát Az már egy érdekesebb kérdés, hogy mondjuk a társas kapcsolatok hogyan lesznek jók a különböző társadalmakban. Nem azért, mert hogy feltétlenül ott más a biológia, hanem azért, mert mivel mi az a típusú dolog, meg kapcsolódás, amit élvezünk, meg amiben jól érezzük magunkat, az nagyon függ attól, hogy mi az, amiben így felnőttünk. Tehát, hogy van egy csomó dolog, amiben igenis számít, hogy melyik országból származunk, de én ezt most még nem tudom megmondani a mi kutatásunk alapján, de egyébként ott pont ez lesz az izgalmas, hogy mi nagyon sokféle dolgot, boldogságstratégiát, nem tudom, hogy mennyire menjek bele.
2: Én nagyon szeretnénk.
3: Igen?
2: Hát itt várjuk a boldogság receptjét. Ja, köveket mondtál, most hát ha még mellé szedünk pár. Nagyon fontos.
3: Nagyon izgalmas volt, mert mi csinál egy kutató, megpróbál válaszokat adni a kérdésre, és itt a nagy kérdés, hogy hogyan legyek boldog, ezt akarjátok megtudni, és akkor ahhoz, hogy megválaszoljam, hogy hogyan legyek boldog, ahhoz előbb nekem azt kell kitalálnom, hogy mit akarok lemérni, hogy mi az, ami boldogát. És akkor előbb össze kell gyűjtenem egy csomó dolgot, aminek lemérem a hatását. Ez így működik. Különben csak a semmibe sem fogok beszélni. És az első nagyon nagy problémánk, vagy az első nagy kívás az, hogy mi is az, amit berakjak ebbe a nagy kutatásba, hogy mert azt gondolom, hogy ez egy jó kandidás, ez azt gondolom, hogy ennek lesz potenciálisan a legnagyobb hatása. És ez kicsit ilyen fából vaskarika, mert ahhoz, hogy tudjon, hogy mit mérjek le, az már tudnom kéne, hogy ez egy jó kandidás, ez azt gondolom, hogy ennek lesz potenciálisan a legnagyobb hatása. És ez kicsit ilyen fából vaskarika, mert ahhoz, hogy tudjon, hogy mit mérjek le, az már tudnom kéne, hogy ez egy jó kandidás, ez azt gondolom, hogy ennek lesz potenciálisan a legnagyobb hatása.

0: szakirodalom, meg mindenféle közös hackathonok, meg workshopok alapján kiválasztottuk azokat a stratégiákat, amikről azt gondoltuk, hogy a legnagyobb potenciális hatásuk lehet. De ugye ez még nem a válasz, ez csak az, hogy hogyan is válaszoljuk ki. És akkor csak itt hadd térjek vissza arra, amit mondtam, hogy mivel óriási az egyének között a különbség, hogy kinél mi működik, mi nem, én azt mondom, hogy ne várjatok rám, hogy megmondjam nektek a tutit. Én fogok mondani valamit, ami egy mankó lesz majd, hogy az lesz az izgalmas, hogy mi mérünk egy csomó változót az emberekről, és akkor ha te megmondod nekem azokat a változókat, akkor én meg fogom neked mondani, hogy legnagyobb valószínűséggel neked mivel érdemes kezdened, hogy a legnagyobb pozitív hatást érd el, legalábbis rövid távon, most még ebben a kutatásban. De ne várjatok erre, mert a kísérletezést mindenki el tudja kezdeni igazából magának most, és meg tudod nézni, hogy segít nekem a sport. Milyen sport segít? A sok kevés ilyen olyan fajta. Hogyan tudom újra keretezni a dolgokat? Hogyan tudok, ha akar valaki olyan, akkor tud meditálni. De a meditálásnak is sokféle formája van.
1: És azonban melyiket csinálni.
0: Igen, azonban. Szóval, hogy kísérletezni kell az embernek, és végeredményben aki hajlandó a saját jólétével kapcsolatban is így tudatosan kísérletezni, és gyakorlatilag mindenki önmagának szerintem a legjobb kutatója olyan szempontból, hogy én csinálhatok bármilyen nagy kutatást, te magadról lesz egy csomó olyan adatpontod, amit én nem fogok tudni. És ezért nyugodtan használd, és kezdj el kísérletezni. Igen.
2: Mennyire lesz így a boldogságról alkotott képünk, úgy, ahogy most is ilyen nagyon általános, és ez mennyire fog becsapni minket. Tehát gondoljuk tovább ezt az utolsó mondatot, yeah. amit most mondtál, mert hogy én is egyébként olyan ember vagyok, aki szereti azt gondolni magáról, hogy fú, de nagyon egyedi, gondolom a legtöbb ember ezt gondolja magáról, és...
0: egyedi vagy.
2: Köszönöm szépen, már megért eljönnöm. És nagyon nehezen tudom értelmezni azokat az iránymutatásokat, amiket kapok mondjuk a boldogulás vagy a boldogsággal kapcsolatban, mert hogy azt érzem, hogy nem látják a kerek egészet, és félek mondjuk ebben az esetben is, hogy mi van, hogyha ez engem elvisz egy olyan általános irányba, amiben pont az egyediségemet veszítem el. Előfordulhat?
0: Én attól nem félnék, hogy az egyediségedet elveszíted. Te sem, és más sem, és akkor itt visszacsatolnák most a rituálékkal kapcsolatos saját élményemhez, hogy a jó dolgokat szabad másolni, sőt, mindenki másolja le a jó dolgokat, de ez nem jelenti azt, hogy nálad minden működni fog, és szerintem ezt a két dolgot kell elválasztani egymástól, hogy igazából, és most bocsánat, hogy megint ismétlem magamat, de az, hogy vannak ilyen nagy állítások, hogy mi a jó nekem, mi az, amit látom, hogy működik a munkatársamnál, amiért irigykedem, hogy úgy viselkedik, hát el lehet ezeket lesni, és akkor ki lehet próbálni, hogy működik-e nekem. És nekem egy nagy álmom, hogy majd egyszer ebbe az országban, vagy egy másikban lesz majd egy boldogságminisztérium, és akkor neki az lesz a feladata, hogy az embereknek igazából segítsen azokat a dolgokat, amiket boldoggá teszik, minél könnyebbé tenni. És akkor ugye egyéni színen mindig az egyének kezébe lesz a kulcs ahhoz, hogy megcsinálják, de az államnak az lehet a feladata, vagy az én szememben igazából az államnak az a feladata, hogy minél könnyebbé tegye az embereknek azt, hogy boldogok legyenek a saját életükben. És akkor ha tudjuk mondani ezeket az alapépítőköveket, amiről azt gondoljuk, hogy fontosak a boldogsághoz, akkor az állami feladat az, hogy hogyan segítsek az embereknek igazából ezeket a dolgokat elérni.
1: De a boldogságügyi minisztériumodnak az is része lesz, nem, hogy azt a típusú ilyen, hát nem is tudom, ilyen téveszmét is picit lebontani, mert sokan azt gondolják, hogy a boldogság az egy folyamatos állapot, tehát hogy reggeltől a lefekvésig, sőt még álmában is roppant boldog, miközben ezek villanások lehetnek, és hogy én hogy érzem magam, az nem azt jelenti, hogy reggeltől estig a nap 24 órájában az vagyok.
0: Abszolút. Teljesen egyetértek, toxikus pozitivitás semmiképp sem jó dolog, és akkor egyébként tipikusan ez egy ilyen állandó kérdés, hogy most pszichológusként az ember mit hangsúlyozzon, mert egyrészt az fontos, hogy az ember az egyes egyének kezébe ott van a képesség arra, hogy ők valamit tegyenek a boldogságukért, de nem csak ez számít, és az, hogy a negatív érzelmeknek nagyon fontos szerepük van az életünkben, az szükséges ahhoz, hogy utána a jó dolgokat értékelni fogjuk a traumánkon, vagy a rossz dolgokon keresztül,

0: növekedik a személyiségünk, új dolgokat tanulunk, meg tudjuk, jobban tudjuk értékelni a pozitív dolgokat is, abból tanuljuk meg, hogy mi is az, ami igazán jó nekünk, tehát ezek mind ott vannak. A kérdés az, hogy ezt hogyan tudjuk, most mi, akik ezzel foglalkozunk, ezt a megfelelő arányokban és jól kommunikálni. Nekem ebben a kutatásban, amivel most foglalkozok, ez most arról szól, hogy te mit tudsz magadért tenni, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy nincsen helye a negatív érzelmeknek ebben a nagyképben.
1: Ki akartam keresni valamit, a boldogság paradoxonról egy kicsit beszéljünk, ugye ez egy közgazdasági alapfogalom, aminek az a lényege, hogy feltételezzük, hogy a fizetésünk az arányos lesz a boldogságunkkal, tehát hogy minél többet keresünk, minél több pénzünk van, annál boldogabbak leszünk. Ezzel szemben ugye kutatók már bebizonyították, hogy ez nem így van, és hogy a boldogság az nem tudom, egy idő után elkezd csökkenni attól függően, hogy éppen, hogy gazdálkodunk. Látom.
0: Igen, itt vágom a képeket, mert kicsit bonyolult
1: igen.
0: Kérdés. Van egy klasszikus study, amit nagyon sokan szoktak idézni, és ezzel, ami szerintem már a folklórba így átment, hogy egy bizonyos pontig a több pénz az növeli az embernek a jólétét, de egy bizonyos pont után. De azóta már egyébként ezt így, hogy mondjam, a tudomány ezt eléggé meghaladta, és ugye szakmai viták folynak erről, hogy mi is itt a valóság. Miért ment át a folklórba? Mert én is, mint a legtöbb ember, szeretné azt gondolni, hogy ez nem igaz. Bizonyos szintig igaz, mert a pénzből meg tudjuk venni azt, hogy egy csomó szívás dolggal ne kelljen foglalkozni, hogyha ha megcsinálja helyettem a takarítónő a takarítást, bocsánat, ami akkor nekem nem kell azzal foglalkoznom. És akkor persze én arra nem gondolok, hogy amikor a nekem segítő személy nincs a gyerekével, akkor meg őnek, de hogy mindegy, de a lényeg az az, hogy vannak dolgok, amiket meg tudunk vásárolni. Nagy általánosságban van igazság ebben, hogy attól, hogy több lesz a pénz, meg az anyagi javunk, az nem fog minket boldogabbá tenni. Vannak ilyen nagy boldogságmérések, hogy milyen boldogak voltak az emberek az 50-es években, vagy a 60-as években, meg milyen boldogak most, és akkor alapvetően nem változott érdemben így az átlagos boldogság szint. És de hogyha megnézed, hogy élt egy átlag magyar, vagy a világon az 50-es években, hogy hány helyen volt WC, nem az, hogy mobiltelefon nem volt, meg szuper gyors internet, hanem egyszerűen az elérhető szolgáltatás, tehát az élet ma körülbelül azt mondanád, hogy a legalsó 5%-ba sem fér bele a társadalomnak az akkora 90%-a, és mégis a mérések alapján azt mondták, hogy ugyanannyira boldogok. Tehát ebből azért az következik, hogy ebből, hogy nem a boldogság, vagy titka önmagában nem a pénz és az anyagi javak. Ez némileg ellentmond, tehát vannak ilyen tök érdekes dolgok, hogy ennek ellenére azt látjuk, hogy ha most megnézzünk egy kutatást, akkor van korreláció abban, hogy akinek több pénze van, az boldogabb, de itt, és a nüansz az itt volt ebben a kutatásban, amire még az elején elkezdtem, amire az elején utaltam, hogy az látszik, hogy akiknek mentális problémáik, akik mentálisan valahogy nem kiegyensúlyozottak, vagy azért, mert konkrétan valamilyen betegségük van, de nem is kell, hogy egy betegségük legyenek, de hogy az alsó 10-20%, akik nagyon nincsenek jóba magukkal, azoknál gyakorlatilag nincsen pozitív kapcsolat a pénzzel, mert nem, a pénz az nem fogja megoldani ezeket a problémájukat. És de van egy a felső rész, akik meg úgy általában boldogok, ott meg azt találták, hogy náluk pedig gyakorlatilag bárhogy növekedett a pénz, az folyamatosan tudta növelni az ő jólétüket. De ez kicsit azt jelenti, hogy itt nekik van az élethez való olyan hozzáállásod, ahol így is úgy is boldog vagy, akkor ott a pénzt fel fogod tudni olyan módon használni, hogy te a saját boldogságodhoz hozzájáruljon, ami egyébként nem ez az egyetlen mérőeszköz, hanem szerintem az, hogy a társadalom boldogsága az hogyan járulsz hozzá, az legalább ennyire fontos, de igen, de ez nem ez volt a kérdés.
1: De egyébként valamennyire ez volt a kérdés, szóval köszönöm.
2: Ja. De belemehetünk egyébként, mert engem meg érdekel, hogy társadalmi szinten ahhoz a boldogság, az hogy járulok hozzá, mert én kicsit azt látom, mint amikor, nem tudom, a mesterséges intelligenciáról beszélünk, meg itt is, hogyha pénzem van, tehát dolgokat meg tud csinálni, vagy mondjuk az AI, vagy adott esetben a pénzemmel a takarítónő, hogy nem nekem kell megcsinálni, de hogy az így felszabaduló időt, azt az emberek valamiért nagy része, mert hogy lehet, hogy ilyen lustára vagyunk bekötve, hogy sose a vagy nem azt mondom, hogy sose, de hogy az estek nagy részében nem építő dologra, hanem ilyen lotyulásra, tudod, ilyen kis izére így. Tehát, hogy nem építő dologra rakja például a pénzét se, tehát, hogy felszabad az időm, akkor nem tudom, segítek olyat, és ott lehet, hogy innen tudunk talán átkanyarodni a társadalmi boldogságra. Tehát, hogyha nekem van annyi, hogy már szinte el sem tudom költeni, de lehet, hogy akár a tudásommal, előadásokkal, pénzzel tudok segíteni olyan abban az alsó századékokban lévő rétegeket, akinek meg nincs. És lehet, hogy egy szemléletmódot hozok be, hogy tudok én boldog lenni, tehát, hogy valamit így visszaadok abban a nagy egészbe.
0: Én abszolút, és most itt a tudatosság, ilyen szempontból itt már kell erre vonatkozóan egy tudatosság az, hogy hogyan reflektálok arra, hogy az én időmmel hogyan tudom nem csak magamat, hanem másokat. Kivéve vannak emberek, akik nagyon szerencsések, vagy nem tudom, ezt tanulták, valahogy a vérükben van, és akkor ezt így a kezetektől kezdve így adnak. De nagyon sokan nem ilyenek. Én nekem is erre tudatosan figyelnem kell, hogy ne veszek el a saját következő izgalmas projektemben, ami egyébként egy jó dolog, de hogy eljöjjek egy podcastbe, és azt gondolom, hogy van mondjuk olyan mondani való, ami másoknak is jó lehet, és hogy ezt így beépítsem. Van egy tök izgalmas másik utazás, ami eszembe jutott, az, hogy mire költöd a pénzed, az értelemszerűen nem mindegy, de az egyik legjobb dolog, amire költheted a pénzed, boldogság szempontból az, hogy időt vásárolsz magadnak. Ami azt jelenti, hogy minden olyan dolgot, amit te igazából nem szeretsz megcsinálni, abból azt gyakorlatilag megvásárlod. És helyette valami olyat csinálsz, amit szeretsz csinálni. Ez ugye triviális, de nagyon érdekes, hogy azt találták, hogy minél tehát nagyon erős kapcsolat volt a között, hogy valaki hajlandó-e időt vásárolni magának, és az, hogy igazából a pénze és a boldogság között milyen kapcsolat van. Tehát ez egyik legjobb dolog. És akkor vissza lehet kanyarodni, hogy hát ha időt vásároltam magamnak, akkor utána mit csinálok az idővel? Csinálhatok rituálékat a gyerekeimmel, hogy valami, mert az is nagyon sokan, egyébként is most így az apákról, meg nem tudom miről beszélünk, az, hogy most már két keresős modell van, egy csomóan dolgoznak, egyre kevesebb az az idő, amit úgy odafigyelve úgy tudunk a gyerekekkel tölteni, hogy nem vagyunk fáradtak nagyon. És ezért még nagyobb jelentősége van ennek, hogy ezt így nagyon tudatosan beépítsük, és ezek lehetnek, hogy a családomra használom ezt az időt, ami egyébként szintén egy nagyon, igen, tehát itt kell egy ilyen pszichológiai gátat legyőzni, hogy akkor én most arra pénzt költök, hogy valamit, amit egyébként én is meg tudnék csinálni, azt nem én csinálom meg, mert azt én figyelembe akarom odaadni valakinek.
2: Meg bátran kikapcsolni, tehát hogy tényleg, ha viszont megvettem azt az időt, akkor azt az időt ne hagyjam elveszni, hanem azt tényleg úgy használjam föl, és bátran tudja kikapcsolni abból a mókuskerékből is, hogy tényleg oda tudjak figyelni, és ne az legyen, hogy biztos sokszor látunk szerintem mindnyájan, hogy nem tudom, családok esznek akár egy gyors étteremben, és mindegyik telefonozik. De hogy úgy együtt vannak, tehát hogy igazából az a gyors étterem asztalánál, de hogy mindenki a saját telefonját bücsköli, tehát...
1: Hát ezzel kapcsolatban meg az a gondolatom, hogy mindannyian tudjuk, hogy nem jó gyors étterembe járni, mert nem egészséges az az étel. A gyerekünkkel akkor jó kapcsolódni, hogyha éppen nincsen a kezünkben telefon. Tehát van egy csomó olyan, amit most behoztál ebből a szituból, ami csupa olyan szokás, amiről tudjuk, hogy nem jó, és mégse csináljuk. És erről szoktunk beszélni, meg több podcastben is előjött már ez a tanult tehetetlenség, meg miért nem csinálunk valamit, amikor tudjuk, hogy valamit kellene. És hát kitől kérdezném meg, ha nem tőled?
0: De jó, hogy megkérdezted. Szerintem egy nagyon, nagyon jó téma, pláne azért, mert ugye ez itt élek a 21. században, van kisgyerekem, van telefonom, tehát hogy ez könnyen tudok kapcsolni, pláne viselkedéstudósként, mert én is mindig ugyanebbe beleesek. Nekem van egy pár technika, amit én alkalmazok, és nálam jó hatással van, ez nem jelenti azt, hogy mindenki, szóval kísérletezzetek nyugodtan, hogy nálatok mi működik.
2: Na azért és... ne legyél irigy, mondd ezeket a technikákat, mondjál párat. Hát.
0: Például csak, hogy megint tanultam mástól, és ez nem egy olyan, az első az nem is technika, az első az csak egy döntés kérdése, és szerintem a Kapnak hallgattam egy podcastjét régen, és akkor engem ez nagyon megfogott, és azóta én is próbálom alkalmazni, na mi az, hogy ő azt mondta, hogy olyan keveset, neki már nagyobb gyerekei vannak, nekem még kisebbek, tehát ők még igényelnek engem, de ő azt mondja, hogy már olyan keveset akarnak belőle a kamasz gyereke, hogy minden pillanat számít. Ez, hogyha bármikor hozzászól a gyerek, azt mondja, hogy bármit csinál, és a telefonja, akkor azonnal tudod, nem gondolkozik, hogy ezt még befejezze. És akkor én ezt megpróbáltam elkezdeni alkalmazni, nem mondom, hogy 100%-osan sikerül, szóval nem akarok ebbe sütkérezni, de az, hogy a döntést nem ott hozom meg minden egyes alkalommal, és ez egyébként nagyon sok szokás kialakításánál fontos, hogy ne ott hozzak a döntést, na most még odafigyelek a gyerekre, vagy még befejezem ezt a cikknek az olvasását, vagy még ezt az e-mailt, mert mindig, ha külön akarom mindig a döntést meghozni, akkor egy jó százalékban azt fogom hozni, hogy nem azt csinálom. De hogyha általánosan hozom meg a döntést, ha hozzám szól, bármi van, elrakom, akkor ez egy tök jó kiindulás, és ez nagyon sok szokás kialakításnál van így. Nem mondom, hogy 100%-osan sikerül, de ez egy tök jó kezdet. Egy másik dolog, amit mondjuk én alkalmazok, nem tudom, a feleségem hallgatja, akkor...
2: Ha nem, majd elküldjük majd neki.
0: Igen, majd igen. Vagy számon kéri rajtam legközelebb, amikor nem úgy csinálom azt, hogy amikor megjövök a munkából, akkor én kihagyom a telefonomat az előtérnek, vagy abban a térben, ahol nem folyik a családi élet. Hogyha ott van nálam a zsebembe, minden akaratemről ellenére, és szerintem pont, az akaraterőben én szerintem pont az az egyik jó tulajdonságom, hogy sok akaraterőm van, de mégis, tehát teljes csőd. Tehát, hogyha ott van nálam. És csak az, hogy 15 méterre van, két szobával arrébb, azért ez óriásit segít nekem, hogy a közös családi időkben ott ne jöjjön be ilyen szempontból digitális szennyezés, vagy minimális digitális szennyezés. És az, hogy például ez tök jó, hogy a közös családi étkezés az egyébként egy tipikus családi rituálé, ami nagyon sok családnak az a összetartó pontja, ahol találkozunk erre, és vannak kutatások, hogy az, hogy a válások számának a legerősebb prediktor az, hogy mennyit vacsorázik együtt a család. Ez is csak egy tök izgalmas adat, de az, hogy vacsorázunk együtt, az is számít. Tehát, hogy ezt feltételezem, hogy ez nem abból fakad, amikor mindenki mobilozik, és nem együtt vagyunk, hanem mert az egy olyan tér, ahol tudunk egymással foglalkozni. Szóval, hogy kint hagyjuk a telefont, és nem abban a térben. Szóval minden olyan helyzet, ahol magamtól, ne kelljen mindig újra döntéseket hoznom arról, hogy most oda nyúlok-e a zsebembe, vagy sem. Mert minden ilyen döntési szituáció az arra fog engem tolni, vagy sokkal nagyobb valósággal fogom megcsinálni. Tehát amikor én döntéstervezésről beszélek, azzal nagyon sokat foglalkozok, hogy saját döntési teremet hogyan dizájnoljam meg, hogy amit szeretnék, hogy történjen, az könnyű legyen, amit nem szeretnék, hogy történjen, az nehéz legyen. De ugyanígy, az például az elalvás előtt, ez most nem családi, de telefonhigiéné, és ezt nem én mondom, nagyon sokan mondják, hogy ne legyen az ágyad mellett a telefonod, vagy de én ezt kicsit tovább vittem, én nálam az a szabály, hogy ne üljek le fáradtan este a fotelbe sem, úgyhogy a telefonom a kezembe van. Ez egy nagyon egyszerű szabály egyébként, de órákat tud spórolni az ember életéből, meg a doomscrollingtól megszabadítani. Csak mert hogyha ott van a kezembe este, amikor már az akaratom, elhasználtam minden másra, akkor az igen.
2: Milyen jó, hogy egyszerű tanácsok, de hogy mégis mennyire kevesen tudjuk ezt megcsinálni, és tényleg milyen jó, hogyha az ember kinhagyja, vagy leveszi az adatot, mert hogy mi történik, és nincsenek fantomrezgések, hogy oda nyúlok, mintha valami írt volna, de nem írt.
1: Szerintem pont, hogy van fantomrezgés, így is. Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mondjuk egy térben beterelsz 80-100 embert, elveszed a telefonjukat, és elkezdesz csak nagyon pici ingereket adni nekik, biztos vagyok benne, hogy mindenki elkezdeni, és úgy, leraktam.
0: Yeah. Igen, egyébként, hogy kihagyod, nézd meg, hogy az első napokban hányszor nyúlsz a zsebedhez. Aha. És veszed észre, hogy nincs ott a mobilod. Ami egy tök jó visszajelzés, hogy na már megint oda akartál, és akkor ez egy ilyen jó visszajelzés. Tehát ilyen szemmondom, most nem tudom, hogy fantom rezgés van-e, vagy csak a szokás, hogy éppen van 10 másodperc, amikor nem történik semmi a családi életben, mert nem tudom, ez azt csinálja az azt, és akkor ott ülök, és akkor mivel hozzászoktam az állandó ingerléshez, akkor akkor most nyúlok a telefonomért, és nincs ott. És akkor, de jó, igazából nem kell néznem. Tehát itt most így le lehet lassítani.
2: Hiszen mi olyan dolog van, amiről lemaradunk, ugye, igen, azokban a percekben.
0: Igen.
2: Vége fele járunk, sajnos.
1: Nagyon igen. Sajnos.
2: É, addig, viszont az a jó, hogy mondtad, hogy három év múlva ott tartasz majd, hogy a kutatásod az eredményeit. Tehát, hogyha akkor eljössz hozzánk újra és beszélhetünk, azt nagyon megköszönjük.
0: Mert nagyon köszönöm a meghívást, majd mindenképp.
2: Mert szaladt veled. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és a hallgatóknak is, igen, talán azt tudnánk összefoglalni a mai beszélgetésből, mint Barnabás is mondott, hogy próbálkozni, másolni jó szokásokat, minél többet, és legyünk ügyesek és határozottak abban, hogy próbáljunk, és minél több ritust próbáljunk igen. Belecsempészni.
0: Nem baj, ha nem sikerül.
2: Így van, legyen az első ritus az, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra a különböző tartalmakért, és találkozunk legközelebb. Még egyszer köszönjük, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula. Az országgyűlés elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt. Több településen vezettek be vízkorlátozást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Emellett fontos változásnak nevezte, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. Újabb aszbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrádban. Az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár környékén évtizedeken át elszórták az üzemi hulladékot, majd a felszámoláskor felrobbantották az épületeket, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe, a párt feljelentést tett az ügyben. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A zalaszentgróti és kehidakustyányi víztározók leapadtak, ezért nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra is számítani lehet. A korlátozás idején tilos a tömlős locsolás vagy autómosás. Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is kritikus helyzet alakulhat ki egy esetleges műszaki hiba esetén, vagy ha tovább nő a vízfogyasztás. A szolgáltató arra kérte a környéken élőket, hogy takarékoskodjanak a vízzel, és mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot. Átadták a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi díjait a pesti Vigadóban. Az életműdíjat Vasi Géza irodalomtörténész, a nagydíjat pedig Ferenc Marcell építész vehette át. Elismerésben részesült többek között Novotny Tihamér művészeti író és Megyesi Piroska, a műcsarnok gazdasági vezetője is. Az aranyérmet a Gödi Búzaszem katolikus általános iskola és alapfokú művészeti iskola kapta. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása, Kovács Klára vagyok. A mai napon 2025. június 17-éig lapozunk vissza a naptárban. Ezen a napon Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök megerősítette azt a javaslatát, hogy személyesen tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború lezárásáról. Ezen a napon a Spirit FM letöltendő című műsorában Vogyarák Anikó vendége Solt Ágnes, a Kriminológiai Intézet kriminológusa volt, akivel a Kamaszok című film apropóján beszélgetett a szülő-gyerek kapcsolat fontosságáról.
3: Solt Ágnes, kriminológus, a Kriminológiai Intézet munkatársa, vendégem. Köszönöm, hogy most is elfogadtad a meghívásunkat.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
3: Egy egészen megrázó sorozat lett sikeres az elmúlt hetekben. Nekem nagyon sok ismerősöm látta egyébként ez a bizonyos Kamaszok című sorozat, ami ugye az egyik streaming szolgáltatón látható. És én magam is megnéztem, sok erő kellett hozzá egyébként, és úgy nagyon erős ez a sorozat, hogy igazából vért nem látunk benne, hanem csak az emberi drámai tragédiát. Hogyha valaki véletlenül nem látta egyébként, ajánlom mindenki figyelmébe, akkor egy 13 éves kisfiú gyilkolja meg egyébként az egyik iskolatársát, és ami a sokkoló az egészben, nyilván maga a történet is az, de hogy egy látszólag teljesen normális családi körülmények közül érkező gyermekről van szó, amikor egy korábbi adásban veled beszélgettünk fiatalokról, akkor ott azért az volt a fókuszban, ugye, hogy milyen háttérből kerülhetnek ki azok a gyermekek, akik akár később szülőgyilkosok lesznek, vagy gyilkosok lesznek. És ebben számomra ugye az volt a sokkoló, hogy van egy testvére is, aki jó tanuló, a család is rendezett, dolgoznak, ami kiderül a történetből, nem verik a gyermeket. Szóval bármelyikönkkel megtörténhet. Megtörténhet?
5: Igazából ez tényleg egy normális család, tehát egy átlagos, semmilyen bántalmazás nincsen a háttérben, pusztán annyi, hogy a szülők egy kicsit kevesebb figyelmet fordítanak a gyerekre, mint amennyit a gyerek igényelne. De hát ez azért általában így szokott lenni. És aztán kirajzolódik a történetből valami, hogy az apa és a fiú között milyen kapcsolat van. Egyrészt egy nagyon szerető, szoros kapcsolat, viszont az apának nagyon sok elvárása van a fiúval szemben, amit a fiú nem tud teljesíteni. Ez nagyon sokszor van, meg egyébként szerintem a kamaszok esetében, tehát ez egy nagyon sérülékeny időszak az emberek életében, és itt mindig benne van az, hogy az elvárásoknak nem tud megfelelni, és ezért önbizalom hiányos, és igazából azok a szégyenérzetek, amikkel megkeletkeznek a gyerekekben ilyen-olyan kudarcok folytán, azok annyira erősen beleégnek a lélekbe, mint mondjuk, hogyha a fizikai testet tudom hasonlítani hozzá, mint hogyha egy égés, tényleg egy égési sérülés lenne. Szóval a szégyen az a leglélekölőbb dolog. És azért itt is kirajzolódott a film végére az, hogy a kisfiúnak nagyon sok, a kisfiút nagyon sok kudarc élte, és nagyon sok megszégyenülést tapasztal. De hogy ez igazából átlagos, vagy normális, tehát az, amitől a film sokkol, amit mondtál, hogy igazából teljesen váratlan, hogy történhet meg ez a brutális emberölés egy ilyen családban, egy 13 éves kisfiú által. Valójában előfordul, és azért, azt gondolom, hogy azért, és ez ma azért nagyon hangsúlyos, mert ezek a gyerekek az első olyan generáció, akik igazából ilyen digitális benszülöttként élnek, tehát nekik a születésük pillanatától az életük beépült az összes online média, az okostelefon által mindenféle internetes fogyasztható tartalom, ami borzalmasan, meghatározóan tudja formálni a személyiségét. És ez mondjuk az őszülei generációjában teljesen ismeretlen volt. Tehát egy nagyon nagy gap van a szülő gyerekkori megélése és a gyereke gyerekkora között. Teljesen más a környezetettől, amire nem feltétlenül tud jól reagálni a szülő. Hát itt is egy szülőknek fogalmuk nem volt, hogy mi történik a gyerekkel. Ők azt látták, hogy a kisfiú bent van a saját szobájában, és abban a tudatban voltak, hogy biztonságban van, és hogy tudják, hogy mi van a gyerekükkel. És kirajzolódik valami, amiből az derül ki, hogy fogalmuk nincsen arról a valóságról, amiben a fiúk él.
3: Több vetülete van szerintem ugye ennek a történetnek, és szeretném, hogyha ezeket majd végigvennénk, hiszen van ez a bizonyos digitális világ is, ami gyakorlatilag egy teljesen új nyelv, amit mondjuk mi szülők, és a filmben is a szülők egyáltalán, sőt a rendőrök sem beszélték ezt a nyelvet. Van egy vetülete, ami maga az iskola egyébként, ami szintén szerintem nagyon izgalmas, még hogyha megengeded, egy picit a családnál maradnék. Az elején számomra ugye az is meglepő volt, hogy ugye úgy kezdődik az egész film, hogy rátámadnak a családra, és akkor elviszik a kisfiút, és hogy kell egy felnőtt, aki ugye mellette lehet, és ő az apukát választja. Egyrészt mennyire jellemző az, hogy apához kötődünk, másrészt ez is mondjuk egy frusztrációból fakadhat, meg ebből a megfelelési kényszerből. Egyrészt, másrészt pedig ugyanakkor az érezhető, hogy van kötődés. Mm. Tehát amikor beszélünk arról, hogy egy tragédiához vezet valami, vagy egy elme eljut odáig, hogy gyilkol, ott nem szokott a tapasztalatom szerint, vagy amiket olvasok, és nyilván ti kutatjátok ezt, a háttérben az lenni, hogy egyébként egy nagyon erős kötődés van valamelyik szülőhöz.
5: Lehet erős kötődés egyébként, csak az ilyen ambivalens sokszor, tehát hogy nem egy egészséges, biztonságos kötődés, hanem, és itt tulajdonképpen az apával kapcsolatban is, bár azt gondolom, hogy itt egy biztonságos kötődésről van szó, de a feltétlen szeretete az apának a fiúval szemben megkérdőjeleződik a fiúban, amikor ugye az a harmadik részben van, hogy a pszichológus nővel beszél, és ott párszor dürohamot kap, és az egy első ilyen eset az talán az, amikor arról kell beszélnie, hogy focizott, és hogy ő nem jó a sportokban, és nem volt jó kapus, és rengeteget hibázott, és az édesapja rá sem bírt nézni igazából, tehát hogy nem tudta vállalni, vállalhatatlan volt számára. Ez egy nagyon erős érzelem, ami így előjött a filmben. Hogy miért az apát választotta, az derül ki, hogy ő a biztonságot adó személy leginkább a számára. Tehát ilyenkor mindig olyat választ az ember, aki a nyugalmat és a biztonságot adja számára, akitől azt reméli, hogy meg tudja védeni. És ez a figura a kisfiú esetében az apja volt, és nem az édesanyja. Gondolom az édesanyja érzelmileg sokkal sérülékenyebb volt, vagy sérülékenyebbnek mutatta magát az évek alatt, mint az apa, aki a kemény, aki megmutatja, aki odaáll, aki mindenképpen kitart. Úgyhogy egyébként a fiúk esetében jellemző, hogy az apát választják, mert ő a minta, ő a példakép, ő a követendő.
3: Az, hogy az édesapának egyébként saját magának is voltak kétségei magával kapcsolatban is, az ugyanúgy egy kvázi minta, vagy rányomja a bélyegét arra, hogy amit egyébként a családban a gyermek tapasztal, azt viszi tovább?
5: Én úgy emlékszem az apával kapcsolatban, hogy neki egy ilyen nem jó kapcsolata volt a saját apjával, vagy volt, amit sérelmezett, például, hogy bántották, és megfogadta magának, hogy ő soha nem fogja bántani fizikailag a gyerekeit. Az ember azt tudja megtanulni, meg arra tud reagálni, amit megtapasztalt, és akkor azzal kapcsolatban tud véleményt kialakítani. De mondjuk, ha azt nem tapasztalta meg, mint ahogy nem tapasztalta meg, hogy milyen az, amikor a kortársai bántják, és a szülei erről nem tud semmit, és magára van hagyva például, azzal kapcsolatban nem lehetett tudatos szülő. És talán ez volt a baj, hogy ő arra fókuszált, hogy mindent megadjon a gyerekének, és hogy ne bántsa. De arra nem figyelt, hogy elégszer megkérdezze azt, hogy hogy van a gyerek, és hogy tudja azt, hogy ő például az iskolában hogy van ezekkel a dolgokkal, ő hogy éli azt meg, hogy a sportban nem jó, sikertelen. Ezekre nem terjed ki a figyelme.
3: Mint hogy az is kiderül szerintem, és akkor még mindig a filmnél maradnék, hogy ez nem egyedi példa. Tehát itt mondjuk az érintett apuka, ez kiderül, hogy reggeltől estig dolgozik gyakorlatilag, hogy megteremtse a családnak azt, ami egyébként a legjobb szerinte a család szempontjából. De ott van egy másik szál is, a nyomozók, ahol a rendőrapuka, akinek a kisfia ugyanabban az iskolába jár egyébként, szintén az derül ki, hogy ott sincs elég figyelem arra a bizonyos gyermekre. Tehát van egy szituáció, amikor beszélgetnek, és teljesen szürreális az, hogy a kisfiú azt mondja, hogy most szólítottál először fiamnak igazából, és ott nyilván a rendőr is magához tér, és akkor mondja, hogy akkor menjünk el együtt, nem tudom, sült krumplizni, vagy hamburgerezni, ami egyébként nem jellemző rájuk, mert két másik szituációban, de igazából ugyanaz derül ki, vagy ugyanúgy feltételezhetnénk, hogy az ő fia is lehetne az elkövető. Ezt jól látom?
5: Szerintem igen, én is így látom. Én is így látom, igazából ez egy minta, és ez a mintázat, hogy de azért ezt nagyon nehéz jól csinálni, szóval még csak azt sem mondhatjuk, hogy elítélendő, vagy hogy nem értjük meg, hiszen pontosan lehet tudni, hogy annyiféle kihívásra kell reagálni egy szülőnek az életben, és annyi oldalról. Például azon gondolkoztam, hogy mondjuk nekünk anyáknak milyen nehéz megszólítani, ha egyáltalán meg tudjuk szólítani a saját kamaszfiunkat, akkor is, hogyha egy nagyon jó, egészséges kapcsolat van közöttünk, akkor is van olyan gyerek, aki ebben az érzékeny életkorban bezárkózik, és így próbál elszakadni egy kicsit a szülőtől, ugye, ahogy nő fel. Szóval, hogy nagyon nehéz a gyerekekkel ebben a korban szóban, egy fiúgyerekkel különösen. Fiúgyereknek borzasztóan sok elvárása van magával szemben, persze a lányoknak is. A lányokkal talán egy kicsit könnyebb attól, hogy picit más az elvárás, picit más az attitűd, ami jön belőlük, nagyobb, sokkal könnyebb elfogadtatni a dolgot, és a dolgokat egy lányjal, vagy az együttműködésre rávenni sokszor, mint egy fiút.
3: Ebben mások egyébként a kamaszok, hogyha így azért egy hosszú mintát látsz az elmúlt években, amiket kutattatok, és pont az egyik beszélgetésünknél derült ki, hogy egyébként a lányok esetében megnőtt például a bűncselekmények elkövetésének száma a tapasztalat szerint az elmúlt években, de ez ebből a szempontból a kamasz fiúk meg a kamasz lányok, nem tudom, probléma megoldás vagy feldolgozása az más, vagy a csajok azok, akik egyébként, ha nem is a szülőkkel, de barátnőkkel kibeszélik, mint amit mondjuk ilyen mintaként ábrázolunk felnőttként is?
5: Az biztos, hogy a lányok ugye sokkal több mindent megengedhetnek maguknak a társadalmi elvárások szerint, az nem ciki, ha egy lány elérzékenyedik, hogyha sír, hogyha elmondja, ami bántja. Egy fiúnál azért ez még mindig nagyon másképp van megítélve. Tehát az, hogy mennyire folytja magába a fájdalmát, a sérelmeit, az attól nehezebb egy fiúnak. Persze nagyon sok más dolgokat mondok, és ezt tehát nem kell nagyon általánosítani, de mégis megfigyelhető egy ilyen, hogy ha a lányokat bántja valami, akkor sokkal többször fordulnak maguk ellen, mint a fiúk, akikre az jellemzőbb, hogy inkább más ellen fordulnak. De ez nem egy törvényszerűség, nagyobb a valószínűség, a valószínűségekről beszélek.
3: Hát, mint ahogy mondjuk azokat a mintákat szoktuk hallani, a fiúk azok, akik verekednek, a lányok nem, tehát, hogy ez meg kicsi korba is egyébként megnyilvánulhat. Nyilván keresik a hibát, vagy okolják magukat a szülők, és hogyha sok része lenne még a sorozatnak, akkor valószínűleg megfejthető lenne, hogy ők is ezt kérdezik, hogy hol lehetett volna az a pont, hogy ezt megelőzzék, vagy megakadályozzák, és ugyanakkor az is felmerül, hogy ugye van egy lány testvére ennek a kisfiúnak, de hogy ugyanazt a nevelést kapta, ugyanazt a figyelmet, vagy nem figyelmet kapta a másik gyermek is, és hogy mégis teljesen más személyiség. Mint ahogy testvéreken belül is látjuk egyébként, nem kell ehhez kirívó példa, hogy a két tesó ugyanazt kap, és tök más, amit gondolnak. Hol keresheti a szülő ezt a felelősséget?
5: Hát a szülő azt keresi, és igazából keresheti is. Az, hogy ugyanazt a nevelést kapták, az egyébként azért sem biztos, mert teljesen más lehet egy szülőpárnak, vagy az egyik szülőnek egy lányjal szemben az elvárása, mint egy fiúval. És valószínűleg ebben az esetben azért ez volt, hiszen a lányjal szemben az apának nem voltak, az sejthető, hogy nem voltak olyan elvárásai, mint a fiával szemben, hogy legyél kemény, állj oda, nyerj mindenben. Vele megengedőbbek, ez is jellemző. Tehát, hogy hiába ugyanaz a szülőpár, hiába ugyanaz a környezet, egyáltalán nem biztos emiatt sem, hogy ugyanazt a nevelést kapják, vagy ugyanúgy hat a személyiségükre, ráadásul a személyiségük is különböző, és ettől nagyon sok, ezen nagyon sok minden múlik, hogy van, amire valaki érzékenyebb, van, aki nem, van, akit meg lehet pofozni, és attól helyreáll, és azt mondja, hogy jó, akkor értem, itt a határ, ezt már nem teszem meg, ha a szülőmtől kapok egy pofont, a másik gyerek pedig beleáll, és tehát, hogy sok múlik az, hogy milyen a személyisége, és ugye itt volt egy nagyon fontos különbség még, a kortárs csoport, tehát, hogy egészen más, vélhetően egészen más közegben mozgott a lány, akár csak úgy más közeg, hogy megtalálta a barátait, akikkel tud beszélni szemben a fiúval. De a szülők felelőssége mindig felmerül nekem, amikor néztem a filmet, akkor sok ilyen párhuzam jutott eszembe, amikor beszéltem az emberölést elkövető bűnözőkkel, és volt akinek a szüleivel is, és hogy minden esetben az anya meg a szülők ezt a kérdést tették fel, és őrölték magukat. És az a kérdés is felvetődött a szülők körében, hogy vajon mi a kevésbé rossz, ha meghalt volna a fiúk, vagy ha él, de börtönben van zárva, mondjuk élete végéig, és megölt egy embert, és ezzel a tudattal kell neki szülőként tovább élnie. Tehát ez nagyon nehéz kérdés, és az is nagyon realisztikusan van ábrázolva a filmben, hogy ilyenkor nem csak az elkövető az, nem csak ez a fiú az, akit elkezd bántani a környezete, amiatt, amit tett, hanem az egész családjára kiterjed ez a fajta bántalmazás, a környezetnek a bosszúja.
3: Hát igen, ami más nézőpontból meg szintén, ha nem is normális, de szinte elvárható. Igen. Tehát, hogyha az én kislányom a gyilkolják persze. meg, akkor valószínűleg én sem lennék boldog, hogy abban az utcában lakik mondjuk az, akinek a gyermeke megölte az én gyermekemet. Neked egyébként mi volt az érzésed, amikor láttad? Hallottál előtte róla, és úgy nézted meg ezt a sorozatot, vagy belefutottál? Egyáltalán
5: talán
3: hát, hogy realisztikus.
5: Annyit hallottam, hogy ez egy...
3: Ezt nézd meg, Ági.
5: Igen, de talán még ennyi se, tehát talán a trélere valahogy így elém került, és abból már világos volt, hogy ez egy komolyabb film, vagy sejtettem belőle, hogy ez jó eséllyel egy jó és realisztikus film, és aztán tényleg az volt, tehát mint ahogyan az alkotás született, amilyen a kameramozgások voltak, stb. Attól is ilyen nagyon életközelivé vált, de hogy eleve nagyon-nagyon, tényleg nagyon szemléletesen láttatta azt, hogy működik egy ilyen mindenki. Tehát a fiú reakciója, a szülők, a testvér, a rendőrség, az iskola, aztán nem tudom, egy speciális gyerekotthonba került talán, vagy javítóintézet, de hogy ezek mind ültek. Nem tudom, tehát hogy rám is nagy hatást tett a film, és én is azt gondolom, hogy nagyon sokat lehet belőle tanulni. És nagyon fontos az, hogy akár a szülők, akár a mi többiek, a társadalom tagjai, hogy erre valahogy reflektáljunk, hogy ebből leszűrjünk következtetéseket, hogy megvilágítson nagyon fontos pontokat. Például, hogy ott van egy vadvilág, az internet. Az internetes tartalmak, és amikor a gyerek a telefonjába fekszik az ágyán és nézegeti, akkor nem kell abba a hitbe ringatni magunkat, vagy abban megnyugodni, hogy kényelmesen fekszik, evett, ivott, jól van, és most telefonozik, hanem tovább kell menni, hogy milyen tartalmakat fogyaszt.
3: No igen, ez is iszonyatosan nehéz kérdés, és akkor menjünk a digitalizáció problémaköre felé. Nem tudom, hogy egyáltalán erre van-e már épp elég kutatás, vagy eredmény azzal kapcsolatban, mert a szülők ugye azt gondolhatják, hogy hát nem zárhatom el tőle, mert akkor azért közösíti ki az a bizonyos közeg, hogy nem tud semmit, meg nem ismeri azokat, amikről beszélünk, mémeket, bármit. Ha viszont beengedem, akkor onnantól kezdve meg olyan, mintha nem lenne korlátom fölötte. Ha ráteszek nyomkövetőt a gyerek telefonjára, akkor az a baj, ha nem, akkor az a baj. Szóval iszonyatosan nehéz és más típusú problémákkal kell a mostani szülőknek megküzdeni, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 30-40 évvel ezelőtt a mi szüleinknek. Erre már létezik bármi nemű iránymutatás? Vagy hogyha én szülőként, nekem most még pici a gyerekem, de mondjuk segítséget szeretnék kérni valakit, hogy figyeljetek, mi a normális? Van normális?
5: Hát erről vitatkoznak, mindenki vitatkozik erről. Igazából még kevés idő telt el ahhoz, hogy bizonyítékunk legyen arra vonatkozóan, hogy akkor mi a jó, meg mi a nem jó. Az biztos, hogy az ilyen szélsőségek nem jók. Tehát az, hogy elzárom, és akkor elzárom a telefontól, nem fogyaszthat semmilyen tartalmat, az nem jó. Az sem jó, hogyha korlátlanul, az sem jó, ha ellenőrizetlenül. De igazából ezt... Tehát nem így lehet, nem ráintézkedni lehet, és akkor azzal valamit elérni, hanem sokkal inkább itt is az működik, ami viszont mindig működik, hogy egy bizalmi kapcsolatba kell lenni a gyerekkel. És akkor, ha még olyan tartalmat is ér el, amilyet elér, ha még olyat lát is, ami nem neki való, azt meg tudjuk beszélni, arra legyen valami egy biztonságos felnőtt által elmondott iránymutatás, hogy dolgozza fel, mit kezdjen vele, mert óhatatlanul bele fog futni. Csak az a lényeg, hogy legyen valaki, aki tud erről, akivel meg tudja beszélni, és nem a saját gondolataiba, fejébe zárva kitalál majd valami okosságot, vagy ül fel ilyen veszélyes influencerek hatására valaminek, ami írtó veszélyes.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a 62-es, a 62-a és a 69-es villamos, Rákospalota Mávtelep és a Nagy Lajos Király útja a Czobor utca között nem közlekedik járműhiba miatt. Pótlóbusz jár a Mexikói út és Rákospalota Mávtelep között. Lezárták a félútpályát a 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a Simonyi Zsigmond utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 11. kerületben a Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkületre készüljenek, mert csatornát javítanak. Tart a felújítás az 5. kerületben a Balaton utcában, lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Lezárták a 6. kerületben a Rózsa utcát a Szondi utca után csatornát építés miatt. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Lezárták a külső sávot a 13. kerületben a Dráva utcában a Váci út előtt, mert javítják a csatornát. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidéző adását. Egy napot lapozunk a naptárban 2025. június 18-ára. Ezen a napon megfosztották Zugló alpolgármesterét a jogköreitől, mert megpofozott egy gyereket egy osztálykiránduláson, ahol kísérőszülőként vett részt. És ugyanezen a napon a Mi és Más című műsorunkban Márton György vendége Sólyom Balázs volt, akivel a hazai vállalatok és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról beszélgettek.
3: Köszöntöm a stúdióban Sólyom Balázst, a Trendency Chief Data Officerét, majd erre rátérünk egy picit később, hogy mivel foglalkozik egy Chief Data Officer, de előbb még elmondom, hogy a mai műsornak a fő témája az lesz, hogy a magyar vállalatok, vállalkozások hogyan, miért, mire, milyen mértékben használják a mesterséges intelligenciát. De mielőtt ebbe belecsapnánk, először megkérnélek arra, hogy mint minden műsor vendégét, hogy arról beszéljünk egy kicsit, hogy te mióta használod a mesterséges intelligenciát, hogyha használod, és hogyha használod, akkor mire?
4: Üdvözlöm én is a hallgatókat. Bonyolult egy kicsit a kérdés, mert az előző karrieremben, ha úgy vesztük, már olyan technológiákat használtunk, ahol volt mesterséges intelligencia. Régebben online marketinggel foglalkoztam, és a Google, Facebook ökoszisztémáját már elég aktívan használtuk. De amúgy 5 éve vagyok a Trendency kötelékébe, és ott igazából, mint fejlesztőként veszünk részt ebben az utazásban, és próbálunk különböző megoldásokat, AI alapú vagy adatalapú megoldásokat fejleszteni. A saját életemben igazából a borzalmas helyesírásom kijavítására szoktam elsődlegesen használni, mert erre nem pakoltam túl sok skill pontot az életem során, ezt be kell látni, viszont hamar eltünteti ilyen hiányosságomat.
3: Hát írsz valamit, odaadod neki, hogy javítsa ki, és...
4: Így igaz. A legtöbbször például a mobilomon, ha levelezek, nem használok ékezetet a sebesség miatt, viszont nagyon sokszor visszakaptam, hogy olvashatatlan emiatt az írásom, és nagyon sokszor annyit szoktam csinálni, hogy csak bedobom neki, bemásolom gyorsan, hogy kérlek, tegyél bele ékezeteket, és kész is a levél, és küldöm tovább. Tehát, hogy igazából a saját munkám felgyorsítására és pontosabb átételére szoktam én magam használni jelenleg.
3: És a cégnél mire használjátok?
4: Ha fejlesztjük, vagy hogyha a munkára...
3: Nem, először, amikor dolgoztok.
4: Munkára használat során igazából nagyon sokat teszteljük, tehát hogy a különböző nyelvi modelleket például megnézzük, hogyha kijön egy új, amikor kijött a DeepSeek, akkor talán az elsőként publikáltunk belőle egy rövid anyagot, hogy mivel másabb, mint mondjuk az OpenAI-nak a megoldás, úgyhogy folyamatosan rajta tartjuk a szakma ütőerén az újunkat, ha úgy tetszik. Használjuk kódolásra, tehát hogy a kódolásnak a segítségére. Vannak olyan esetek, amikor például valamilyen adatkapcsolatot felépít sokkal gyorsabb ezzel, amikor nem egy ügyfélnek gyártunk valamit, hanem ahhoz készítjük el például, hogy hozzáférjünk adatokhoz, de most már elkezdtük bevezetni akár a tesztelésre, koncepciógyártásra, a grafikusoknál, úgyhogy elég széles spektrumon beszoktuk most már vetni ezt a megoldást.
3: És mióta használjátok azóta ti, mint cég, többen vagytok, kevesebben vagytok, vagy több munkát tudtok elvégezni?
4: Nem, amióta igazából piacra lépett és megfelelő megoldások vannak, tehát hogy azt mondhatom, hogy sokkal előbb fejlesztettünk AI alapú modelleket és megoldásokat, mint például az OpenAI kijött, tehát hogy előbb fejlesztettünk rá, mint elkezdtük magunk használni, de amióta nagyon betört ez a köztudatba, azóta mi is nagyon ráfókuszáltunk, hogy milyen megoldások vannak, mert úgy tudunk mi is megfelelően a piacon maradni, hogyha ezeket kellőképpen ismerjük.
3: Nem, én azt próbáltam kérdezni, hogy azóta a ti munkatársi létszámotokra mondjuk hogyan hat. Többen vagytok, kevesebben vagytok, vagy több munkát tudtok ugyanannyian elvégezni?
4: Az utóbbi. Több munkát tudunk szerintem ugyanannyian elvégezni, tehát a létszámunkra ilyen szempontból nem gyakorolt sem negatív, sem pozitív hatást, azt inkább a projektek vezérlik, hanem leginkább tényleg abban segít nekünk, hogy vagy a sziszifuszi sokak által nem szeretett munkát, például a dokumentáció készítést, vagy egy dokumentáció feldúsítását kellő mélységűre, azt előszeretettel bízunk a különböző tesztesetek megírását, alapkód részletek megírását, tehát hogy leginkább az ilyen sokak által nem szeretett munkákat próbáljuk meg elsődlegesen kiszervezni, és ettől pedig hatékonyságot várunk el, hogy ugyanannyi idő alatt több mindent tudjunk megcsinálni.
3: Éppen most olvastam a LinkedIn-en, hogy bevezettetek egy új, vagy bemutattatok egy új leíratozó programot. Ez is a saját hatékonyság növelését célozza, vagy ez már a miénket, külsőkét is?
4: Mind a kettőre fel tudjuk ezt használni, tehát hogy ez az a szerencsés eset, amikor mindkét fél ebből jól tud járni. Házon belül van sok olyan eset, dolgozunk kutatókkal együtt például, és nekik azt vettük észre, hogy amikor 10-15 mély interjút készítünk, akkor nagyon-nagyon sok idő ezeket feldolgozni, leírni, és ezért kezdtük el tovább javítani. A Teams-es leíratozót kipróbáltuk, ott láttuk, hogy azért nem túl pontos, és nagyon sok időt elvisz a javítása, és elkezdtünk egy sajátot fejleszteni, ami a Teams-nél már jóval pontosabban tudja a magyar szöveget is elemezni.
3: Végül is az csak a Microsoft, tehát.
4: Igen, de a Microsoftnak azért a magyar piac szerintem még mindig nem magunkat megbántva, de egy kerekítési hiba, ezért nem biztos, hogy a magyar nyelv sajátosságaira szeretne annyi erőforrást allokálni, mint amennyi erre kell, és nem is biztos, hogy ismeri olyan jól ezt a nyelvet, mint mondjuk mi magyarok.
3: Ez mondjuk azért nagy baj egyébként, mert mellékszál, mert ugye a helyesírásunkat meg döntő mértékben a Microsoft.
4: Magyarok.
3: Ez mondjuk azért nagy baj egyébként, mert

0: forrásból lehet tájékozódni.
1: Sokféle forrásból lehet valóban tájékozódni, de azért nagyon pontos képe nincs az embereknek arról, hogy akkor mennyien is használnak, illetve szerintem egy picit el van torzítva ez a világ többek között az általad is említett LinkedIn-nek hathatós segítségével, ugyanis amikor AI-ról beszélgettünk, akkor a legtöbben nagyjából egy ChatGPT jellegű ilyen nagynyelvi modellt vizionálnak emögé, vagy talán még egy képalkotó Midjourney jellegű megoldást, de az AI-ennél sokkal több. És pont ezt szerettük volna egy kicsit számokkal is könnyebben alátámasztani, hogy mit gondol erről ma egy magyar vállalkozó, vagy egy vállalatban ez mennyire van jelen. Illetve még voltak olyan dilemmáink, hogy ez vajon egy alulról jövő építkezés, hogy a kollégák bevitték ezeket a megoldásokat, és ha úgy tetszik, magánemberként a saját hatékonyságuk növelésére teszik mindezt, vagy van egy vállalati vízió, és azt a vállalat fentről lefele próbálja végigvinni a szervezeteken, mert amikor azért meglátjuk az összes sikerkommunikációt a LinkedIn-en, hogy ez mennyit is segít, akkor azért a valóság ettől még azért jóval messzebb van, mint amit egy humán, amit saját maga realizál hatékonyságban, egy vállalat ezt még a saját hatékonyságában nem tudja ugyanezt a színvonalat
0: hozni. Jó, akkor szőrözzük ezt, vagy szálazzuk ezt át. Mennyien használják ma Magyarországon vállalati szférában a mesterséges intelligenciát?
1: Három részre bontottuk a felhasználókat, vagy ilyen szempontból a vállalatokat. Voltak a szkeptikus vállalatok, volt, akik már kacérkodnak a gondolattal, talán már ki is próbálták, de még nem vezették be, és vannak a hardcore, már tudatos AI használók, ők 22%-ban voltak jelen az adataink szerint, hogy ez az a számosság egy 300 fős mintát figyelembe véve, akik már elég tudatosan évek óta használják ezeket a megoldásokat.
0: Mennyire, de ez a 22%, aki tudatosan használja a magyar, ebben a ti mintátokban, ez szerinted mennyire lehet reprezentatív? Nyilván maga a kutatás, egy 300 céges kutatás, az vagy az, vagy nem az.
1: De... Szándékosan nem akartuk a reprezentatív irányba elvinni, mert a nagyvállalatok ott egy sokkal kisebb, egy 300 mintán a nagyvállalati szegmens nem lett volna olyan mennyiségű, hogy elemezhető adatokat kapjuk ki, ezért felülhúztuk a nagyvállalati szférát. Én szerintem ez hozzávetőleg valós, ha fehérítve nézzük a dolgot. Ha elmennénk oda, hogy szürkébe megnézzük, hogy hány olyan van, aki van egy ilyen shadow IT nevezetű kifejezés, ugye, amikor kvázi az IT tudta nélkül viszünk be technológiai megoldást, és szerintem, ha ilyen szempontból néznénk, akkor lehet, hogy a 22% egy kicsit elbillenne, mert vannak szerintem jóval többen, akik már elkezdték ezt használni, csak nem feltétlenül teljesen tisztán, mert nincs tisztázva az, hogy jogilag szabad-e ilyet, adatvédelmi szempontok, és így tovább. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen közelítőleg helyes szám.
0: Ez a szürke, ez itt azt jelenti, hogy a vállalaton belül szürke igazán. Igen. Tehát van neki mondjuk egy saját ChatGPT fiókja, és a saját munkájával kapcsolatban, a saját fiókjában okoskodik, kérdez, kap válaszokat, de ez nem a vállalati rendszer része.
1: Így igaz.
0: Jó, és akkor van tehát 22%, aki használja, vannak a szkeptikusok, és vannak, akik gondolkoznak rajta. Igen. Körülbelül. Mennyien szkeptikusok?
1: A szkeptikus az 36% volt a kutatásunkban.
0: És ők teljesen elzárkóznak, a mesterséges intelligenciát nem szeretik, félnek tőle, vagy mi náluk a...
1: Mindegyik felbukkant ilyen szempontból. A legvégső konklúziónk az edukáció hiánya volt, de leginkább tényleg elzárkóznak, nem hiszik el, hogy ez hatékony tud lenni, nem látják azt, hogy ők hogy tudnák bevezetni, és innentől kezdve nem is gondolkodnak ebben a megoldásban, és még a horizonton sincs náluk ott.
0: Uh-huh. És mennyire kisvállalatok, de mennyire szerepelnek ebben a kutatásban kisvállalatok? Csak azért kérdezem, hogy azt mondják, hogy a magyar KKV szektorban azért elég jellemző, hogy még weboldala sincs. Tehát, hogy lehet-e, hogy valakinek nincs weboldala, jogilag persze igen, de lehet-e, hogy valakinek nincs weboldala, de azért mesterséges intelligenciát meghasznál?
1: Simán lehet ilyen is. Alapvetően volt egy ilyen teóriám nekem is, amikor nézegettem az adatokat, és kérdeztem a csapatot, hogy vajon a digitális érettség és a kutatási eredményeink között látunk-e bármilyen korrelációt, meg is vizsgáltuk, de ebben nem volt összefüggés. Érdekes módon, és ugyanezzel a példával szoktam én is sok esetben élni, amit te is említettél, hogy ott beszélgetünk már AI dolgokról, ahol tényleg egy-egy vállalatnak egy weboldal is sok esetben kihívást tud jelenteni, nem beszélve arról, hogy ezt mobilon kell mondjuk megjeleníteni, de nincs ebben meglepő módon összefüggés, és simán lehet, hogy, és innen lyukadunk oda-vissza, hogy ugye,

0: Egy vállalatnak van egy weboldala, az a tulajdonostól indul el, főleg egy kis vállalatban. Igen. De ha ott dolgozik benn bárki, ő egyénileg a saját accountját beviheti a vállalatba, és ha úgy tetszik árnyékban, egy picit radar alatt maradva, de már használhatja ezt a megoldást. Jelen esetben mi nagyon arra mentünk rá a kutatásba, hogy a cégvezetőket elérjük, és őket szólaltassuk meg, mert úgy gondoltuk, hogy ez mutatja meg a vállalati verziót ebből a nézetből.
1: Egyébként ezt kérdeztétek a cégvezetőktől, hogy... Hogyha mondjuk náluk még nincs, de mit gondolnak, hogy egyébként használják-e a kollégák?
0: Ilyen szempontból nem akartuk ezt megkapargatni, tehát, hogy nagyon nehéz, mert feltehetőleg egy kávé mellett lehet, hogy más választ kaptunk volna, mint egy hivatalos eredményben, mert senki nem szeretné szerintem azt így bevallani direktbe, hogy hát én úgy tudom, hogy használják ezt a kollégák az engedélyem nélkül.
1: De azért kérdezem ezt, mert ugye olvastam olyan tanulmányt is, ami meg azt mondja, hogy nagyon sok helyen a dolgozók követelik ki, hogy legyen, éppen azért, mert nem akarnak adminisztratív munkát végezni, vagy kevesebbet akarnak, és hasznosabbat, érdekesebbet, izgalmasabbat akarnak csinálni, ami meg egy picit ellentmond a felülről való kezdeményezésnek.
0: Vannak ilyen szkenáriók is, tehát hogy ez is teljesen életszerű, amit említettél. Viszont innentől kezdve meg be kell állni abba a sorba, hogy akkor rá kell ereszteni a jogi és az adatvédelmi kollégákat az egész univerzumra, ki kell tudni választani azt a megfelelő alkalmazást, ami esetleg egy irányba mutat. Ha egy nemzetközi multiról beszélünk, ez egy még bonyolultabb kérdését teszi, és akkor el lehet még lavírozni olyan helyekre, hogy tényleg mi lesz az ide feltöltött adataimmal, azt ki használja, hogy használja, mikor biztonságos, hol futtassam, ezt mibe kerül. Úgyhogy azért itt nagyon sok olyan munkát kell ellátni a háttérbe azon túl, hogy vegyünk egy licenszt és kezdjük el használni, amiket minél nagyobb egy vállalat és minél értékesebbnek érzi ő a saját adatait, onnan annál fontosabbak lesznek ezek a kérdések.
1: Gondolom nyilván, hogyha belül merül föl ez az igény, akkor annak föl kell menni és föntről kell visszajönni kb.
0: Ez lenne a hivatalos út, vagy mindenki használhatja a saját fiókját, és onnantól kezdve ezek a kérdések megválaszolatlanul maradnak.
1: Igen. Jó. És akkor akik használják, azok a ti felmérésetek szerint mire?
0: Milyen
1: rendszerességgel?
0: A hipotézisünkbe vált, felülreprezentált a nagynyelvi modellek adta a történet, több mint 70%-ban ők használják, tehát erre használják az AI-t, és ezzel is azonosítják. ChatGPT, Claude és a különböző ilyen jellegű chatbot jellegű megoldások vannak bent felülreprezentálva, de emellett már megjelentek az ennél egyel nagyobb tudású agentök, ami most ugye nagyon sokat pörög a szakmában, vannak egyedi modellek már különböző helyeken, vannak, ahol a robotizált megoldásokhoz használnak különböző AI-t, úgyhogy ilyen szempontból a spektrum elég széles, viszont azt tisztán látszik, hogy majd 70% volt az ilyen nagynyelvi modelleknek, és utána a soron következő 30%-kal kullogott már mögötte, tehát hogy nagyon nagy a gap, ilyen a különbség a kettő között.
1: Ez a nagynyelvű modelleken való túllépés az inkább a nagyokra jellemző, vagy?
0: Nem. Leginkább a nagyokra, és ott is inkább például a szolgáltató szektor, a telekommunikáció, amiről itt beszélgettünk az adás előtt, ők például élen járnak ebben. Tehát a különböző infrastruktúrának a monitoring rendszere, a figyelőrendszer, hogy hol van hiba, hol van valamilyen anomália, azokat már nagyon sokszor ilyen jellegű gépi megoldásokra bízzák, mert sokkal gyorsabban és előbb ismeri fel a mintázatokat, és innentől kezdve nagyon hamar el lehet kezdeni hibaelhárítást. Tehát, hogy a nagyvállalatoknál nyilván a saját modellekhez kell egy mennyiségű méret.
1: Igen.
0: Én szerintem a nyelvi modelleknek az elterjedését többek között ez segítette, hogy demokratizálta azt, hogy egy kis vállalatnak nem kell sok adata lenni, hogy ez a széles spektrumú tudás kitáruljon előtte, mert hiszen az ő adatain tanították fel.
1: Hát igen, meg gyakorlatilag ingyen ki lehet próbálni, ingyen bele lehet tanulni.
0: Hát ingyen, igen. Mint a Google-t is használhatjuk.
1: Igen,
0: ingyen.
1: Jó, de nem kell egy nagy beruházás, nem kell egy nagy kezdeti beruházás.
0: Innen nézve, igen, csak a saját adataink, és mint egy tesztelő kell dolgozunk, igen, rajta, és ha akarjuk, még taníthatunk visszafelé is a jelzéseinkkel. De innentől kezdve, igen, nincs egy nagy beruházás, mert maximum egy licenszt kell venni, vagy még az se.
1: Igen.
0: Alacsony a kockázata, nagyon, cserébe nagyon hamar kapunk visszajelzést, gyorsan tudjuk termőre fordítani, úgyhogy rengeteg haszna van ennek, majd meglátjuk, hogy később kifizeti meg ezt a vámot, mert szerintem én azért azt vizionálom, hogy majd jönni fog egy erős árazás, amikor ennek a jólétnek vége lesz, amikor már elég sokan rászoktak, hogy fizessenek.
1: Tehát azt gondolod, hogy nem marad sokáig ingyenes, ami ma ingyenes?
0: Ha figyelembe vesszük, hogy egy egyszerű kérdés, amit megkérdezünk tőle mondjuk, milyen energiahasználásba kerül, a képgenerálásnál néztem meg pont, hogy egy mobil, egy okostelefon feltöltésére elég energiát elfüstöl egyetlen egy kép. Egy egyszerű szöveg az ennél kevesebb, de hogy ezt valakinek egy idő után majd ki kell fizetnie, és ez biztos, hogy sokba fog kerülni számunkra.
1: Igen, és mondjuk egy hétvége alatt több százmillió képet csinálunk egy rajzfilmes karakterrel, az valóban egy elég komoly környezetkárosítás is.
0: Igen, de ilyenkor hamar eltűnnek az ilyen földet megmentő szemléletek, amikor egy vicces képet tudunk generálni helyette.
1: Jó, és akik használják? Ők hogy használják? Tehát általában van a vállalatoknál erre előírás, szabályrendszer, vagy ez még csak kialakulóban?
0: A nagyvállalatoknál ez elkezdődött már, és ott megvan, ott már kész policy-k vannak arra, hogy mit lehet használni, milyen adatokat lehet feltölteni akár, vagy hogy és miként. Egyelőre én azt látom, hogy azért ez rá inkább oda van adva az embereknek, és egy ilyen honeymoon jellegű időszak van, hogy próbálgassátok, még nincs nagyon mérve, nincsenek elvárások sem hozzáfűzve, tehát hogy ilyen szempontból egy szabadabb történet van még rábízva az emberekre, inkább a keretek vannak megadva, és a szabályok, hogy hogyan, miként lehet, de ezen túl meg egy-két ilyen legjobb felhasználási módok vannak megmutatva, hogy erre is használhatod, erre is, meg erre is, de az edukáció ilyen szempontból még nagyon gyerekcipőben jár, és az út elején vagyunk, úgyhogy még mindenki bontogathatja a szárnyait abban az ökoszisztémában, amit a vállalat rábíz.
1: És egyébként a vállalatokon belüli edukáció az szerepelt a témáitok között, hogy mennyire van képzés, mennyire van ellenőrzésre, rábírás, stb.
0: Ezeket már inkább az interjúk során tettük fel a mi interjús beszélgetésekbe, illetve a reggelin, ahol bemutattuk az eredményt, ott több mint 100 résztvevő volt, és ott ilyen rapid kérdésekkel még azért is szondáztattam én is például az előadás során a közönséget, és egybehangzóan több mint 90%-a a válaszadóknak azt mondta, hogy az ember a legfontosabb ebben a kérdéskörben, viszont az edukáció még mindenhol gyerekcipőbe jár. Az tisztán látszik, hogy nagyon sok emberi szinten szerintem még nagyobb a szkeptikusok aránya, mint a vállalati lenyomat volt. Tehát, hogy nagyon sokan tartanak attól, hogy ez elveszi a munkájukat, vagy hogy le fogja őket egyszerűen cserélni az AI, és emiatt elizárkoznak a használattól, illetve nagyon sokan félnek. Kicsit elütöttem humorral a dolgot, és úgy fogalmaztam, hogy akik a Terminátor 2-n nőttek fel, annak az egyik rémálmuk beteljesülését látják eljönni az AI-ban, és emiatt az edukáció kulcsfontosság. Ugyanis hiába mondja egy vállalat, hogy tessék, itt van 100 ChatGPT licenc, használjátok, ha az emberek ezt nem fogják használni, akkor megbukik minden egyes ilyen történet. Ezért szerintem az elkövetkezendő időszakban ez egy kulcsfontosságú történet lesz, hogy hogyan fogja a vállalat érzékenyíteni és megtanítani az embereket ennek a használatára.
1: Hát akkor, ha jól értem, akkor te mondjuk abba az irányba azt sugallod, és talán nem is ok nélkül, hogyha attól félünk, hogy elveszi a munkánkat, és ezért nem használjuk, akkor az nem egy igazán jó taktika.
0: Szerintem nem. Bár voltam pár olyan konferencián, ahol sokan vitába szálltak volna velem, de én azt vallom, hogy szerintem rövid távon nem az AI fogja elvenni a munkánkat, hanem az AI-t használó ember fogja elvenni attól, aki nem használja. Mert akkora lesz egy idő után a szakadék a két ember teljesítmények között, hogy fenntartatlan lesz a nem használóknak a tovább alkalmazása.
1: Tehát érdemes lenne minél többeknek megtanulni, valamilyen szinten használni, vagy rászokni az együttműködésre.
0: Igen. Igen, de érdekes, mert házon belül is, ahogy terjesztjük ki a fejlesztőknél, egyre többen jönnek például be olyan dilemmával hozzánk, hogy egy kicsit úgy érzik, hogy mintha csaltak volna egy társas játékba, hogy akkor most megírt egy bizonyos kódrészletet helyettük a gép, akkor ez most jó vagy nem jó. Tehát azért sokan dilemmáznak még azon, hogy mi az, amit rá lehet bízni, mi az, amit már nem biztos, hogy rá kell bízni, illetve amit szerintem a legnehezebb emberi oldalról menedzselni, az az, hogy nagyon kényelmesek vagyunk. Tehát, hogy a technológia is mindig abba az irányba ment, hogy hogyan legyen nekünk valami kényelmesebb, és amit soha nem szabad elengednünk, az a kritikus gondolkodás. Tehát, hogy nekünk nem egy olyan asszisztensünk van az AI szemében, akinek mindig elengedhetjük valaha is a kezét, és rábízhatunk teljesen dolgokat, hanem szerintem szigorúan kell fogni ilyen szempontból, és rajta kell tartani a szemünket, ellenőrizni kell, vissza kell kérdezni, rá kell nézni, mert nem hibátlan, és a következő megoldandó majd a felelősség kérdés lesz, hogyha az AI hibázik, az kinek a felelőssége?
1: Hát igen, az még egy nagyon nagy kérdés, de így az egyszerűbb, tehát bevezetünk egy vállalaton belüli AI agentet. Őt már nehezebb ellenőrizni.
0: Nem? Logolni mindent lehet, hogy mit csinált, mire mit válaszolt, el lehet menteni minden egyes lépést, vissza lehet követni, hogy megakadályozni nehéz.
1: Igen.
0: De ellenőrizni tudod, hogy mit miért tett, és visszavezetheted, hogy esetleg rosszul tanítottad-e be, vagy a modell tényleg hibázott, vagy halucinált. Tehát meg lehet találni, de megakadályozni nem fogod.
1: Igen, tudni, de ott már csak utólag.
0: Ha elengeded a kezét, igen. De érted, most ott van több száz ügyfélszolgálat és kolléga egy csomó nagyvállalatban, ott is ő is lehet egy rosszabb napja, hibázhatnak ő is, lehet egy ballábas nap, amikor tényleg elküldi melegebb éghajlatra az ügyfelet, vagy olyan gombokat nyomnak meg nála, tehát hogy azt se tudjuk megakadályozni. Sok-sok évvel ezelőtt emlékszem az egyik vállalatban, amikor napvilágot látott a közösségi média, a Facebook, akkor ott a bevezetések ugye ugyanilyen dilemmákat szültek, hogy amit eddig a telefonon végeztek az ügyfelek, és senki más nem látta, hallotta, most azt tegyük ki, mindenki látta, szeme láttára, hogy bejön egy probléma, hogy mi hibázhatunk. Kicsit ugyanezt fogjuk szerintem megélni az AI-jal, csak egyre nagyobb és nagyobb szelet kerül át egy publikus vagy egy gépi oldalra. De emberileg szerintem ugyanez fog következni.
1: Igen. És mennyire vagyunk erre szerinted felkészültek?
0: Mérsékeltem, hogy polkorrekten fogalmazzak. Szerintem vágyjuk azt a kényelmet, amit ez hoz. A jó dolgait nagyon szeretnénk, de ha hibázik, akkor mindenki eldobja az ásót és elszalad, és nem ő volt, ott se volt.
1: Egy vállalatnál, mondjuk a ti kutatásotok alapján is, ez kire ró nagy feladatokat? A vezetőkre, az IT-ra, minden dolgozóra?
0: 11 olyan kulcs területet tudtunk beazonosítani, akinek feladata van ezzel, és foglalkoznia kell. Ebben benne van az IT, benne van az üzlet, benne van az adatvédelem, a jogi osztály, benne van a pénzügy, a CFO-nak is szerintem hatalmas kérdésköre van, belső projektmenedzsment, szóval nem lehet egy embert így, ezt közösen kell megcsinálni, mert már ott el lehet kezdeni dilemmázni, hogy stratégiát kell előbb alkotni ennek, vagy egyből bele kell ugrani, és csinálni kell. Ha megbíznál, bármelyik mellett tudnék érvelni, és bármelyiket szét tudnám szedni, hogy melyik miért jó, mert minden vállalatnál más és más. Ahol 3-4 hónap egy stratégiát összerakni, ott az egy öngyilkosság, mert ennyi idő alatt akkorát fordulhat a világ a technológiával, hogy dobhatjuk ki lehet a stratégiát például.
2: Köszönöm a figyelmüket, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
2: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
3: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
6: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
7: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Hétvégén tetőzik a kánikula, szombattól harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Az országgyűlés elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csaknem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Emellett fontos változásnak nevezte, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 6%-ra csökkentette az alapkamatot, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosó két széle is ugyanekkora mértékben csökkent. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A jegybank legutóbb februárban hajtott végre hasonló kamatcsökkentést. Nemzetközi emberi jogi elismerésben részesült Iványi Gábor, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze. A török emberi jogi aktivistáról elnevezett Ebru Timtik díjat a társadalmi igazságosság és a hátrányos helyzetű csoportok támogatása érdekében végzett több évtizedes munkájáért ítélték oda. A díjazók kiemelték, hogy Iványi Gábor intézményei évtizedek óta menhelyekkel, oktatással és szociális segítségnyújtással támogatják a rászorulókat. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
7: A gazdasági magazin jelentkezik itt a Spirit FM-en, a Több-Kevesebb című műsor. Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Szakál Erzsi a mai szerkesztőnk, és a fiatalok figyelmét kérjük, de nekünk idősebbeknek is bőven van tapasztalat abban a témában, amivel foglalkozunk. Van egy friss kutatás, a fiatalok bár tudják, hogy a nyugdíjas éveikkel foglalkozni kéne már fiatal korukban, hát még az idősebbeknek idősebb korukban, de mégsem gondolnak eleget a nyugdíjas éveikre, vagy nem gondolnak eleget, vagy nem jól gondolnak. Budai Józseffel, az OTP pénztárak ügyvezető igazgatójával beszéljük ezt meg. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
7: Ugye nekünk idősebbeknek is felelősségünk az, hogy egyrészt példát mutassunk, másrészt, hogyha a gyerekeink már felnőtt sorban vannak, és mondjuk pénzkeresők, akkor felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ne csak arra gondoljanak, hogy ma mi kell, hanem hogy mi kell majd a jövőben.
9: Valóban így van, az előrelátás az nagyon fontos, illetve azt is fontos kiemelni, hogy az általunk készített kutatás is azt mutatja, hogy a 18 és 35 éves korosztályban a 75% az már foglalkozik a megkérdezettek között a nyugdíj kérdésével arra, hogy valóban félre kell tenniük, takarékoskodni kell a nyugdíjas évekre. Ugyanakkor azt szeretném kiemelni, hogy a megkérdezettek csak nem fele ismeri, felismeri és tudja, hogy a megtakarítást érdemes minél korábban elkezdeni. Ugyanakkor árnyalja a képet, hogy a valós cselekedet a nyugdíj megtakarításra például mindössze a 17%-oknál jelenik meg, de a családi példa talán az egyik legfontosabb, amit követnek a fiatalok, ezért is fontos, hogy folyamatosan beszélgessünk velük erről.
7: Ez egy kicsit olyan dolog, hogy tudom majd holnap, mert hogy most ez nem sürgős, egy fiatalnak a nyugdíj annyira messze van, hogy nem érzi sürgetőnek az érzést, hogy már pedig ezzel most valamit kezdeni kell. Éppen az önök anyagában, a közleményükben lehet viszont olvasni azt, hogy miért is lenne mégis számukra sürgős, és ezek nagyon érzékletes példák. Itt ugye nagyon komoly összegbeli különbségek vannak, akár egy évtized távlatában is.
9: Így van, valóban, hogyha valaki 25 évesen elkezd, akár 10.000 forintot is félretenni, az 40 év alatt több mint 26 millió forintot gyűjtett össze. Ez nyilván függ az által választott portfóliótól, amiben befekteti a pénzt, adóvisszatérítés nagyságától, de fontos, hogy a nyugdíjpénztári megtakarítás a kamatos kamat elvén működik. Ugyanakkor, ha ezt a 40 évesen kezdi meg ezt a havi 10.000 forintot, akkor 25 év alatt körülbelül, amit feltételezünk a jelenlegi nyugdíj kor megállapításával, 8,5 millió forint lesz csak hogyha megtakarít. Tehát még egyszer, ha 25 évesen kezdi a havi 10 000-rel, akkor 26 millió, míg ha ezt később 40 évesen kezdi havi 10 000-rel, és 25 évet takarít meg, akkor csak 8,5. És ugye ezért fontos, hogy minél előbb megkezdjenek megtakarítani a fiatalok, mert így alacsonyabb összegekkel is nagyon komoly megtakarítást érhetnek el.
7: Van egy másik érdekes közlésük az anyagukban, a nemi különbségek. Az, hogy a nőket ez sokkal kevésbé érdekli jelek szerint, mint a férfiakat, és ez azért is fura, mert egyrészt rájuk hamarabb várhat a nyugdíj, másrészt pedig alacsonyabb bázisról indulnak, sok-sok oknál fogva.
9: Általánosságban azt a visszajelzést gyűjtöttük a kutatásban, hogy a férfiakkal, a fiúkkal többször esik szó a megtakarítás fontosságáról, az öngondoskodás fontosságáról, és a fiatalabb korosztályban valóban a kutatás ezt mutatja, hogy a férfiak esetében nagyobb az ilyen típusú tudásszint. Ugyanakkor már a meglévő ügyfélkörünkben azt tapasztaljuk később, hogy ez az arány a hölgyek és a férfiak között kiegyenlítődik, és a hölgyek is lehet, hogy kicsit később, de bekapcsolódnak ebbe az öngondoskodási körbe, és elkezdenek megtakarítani. Ugyanakkor fontos, hogy fiatal korban is, a hölgyekkel is, a nőkkel is érdemes minél előbb megkezdeni az ilyen típusú edukációs beszélgetéseket, akár családon belül is.
7: Pont az OTP-nek, az Önpénzintézetének volt nagyon komoly terve arra nézvést, hogy hogy vezessék be az általános és középiskolákban a tudatos pénzügyi oktatást. Tehát, hogy ne csak alkalomszerűen essen szó mondjuk egy osztályfőnöki órán arról, hogy mi micsoda, hanem hogy ez legyen a tananyag része, és hát igenis tanulják meg a fiatalok, hogy hogyan kell bankolni, hogy mit jelent a tőzsde, és így tovább, és így tovább. Aztán ebből nem sok minden lett, sajnos még mindig nem a nemzeti alaptanterv részehez kellő mélységben, de és pont önök most ebben az anyagban hívják fel a figyelmet arra, hogy a közösségi médiából tájékozódnak a fiatalok az iskola helyett. Az nem mindig jó tanácsadó.
9: Nem mindig jó tanácsadó, ugyanakkor a szerkesztő úr első kérdésére hadd válaszoljak annyiba, hogy nagyon komoly aktivitást folytatunk jelenleg is, ahol a fiatalok edukációját végezzük különböző korcsoportokban, akár az OTP pénztárak is részt vesz ebbe, több csatornán keresztül, lehet ez online, személyes, vagy bármilyen olyan tartalmak előállítása, ami segíti a pénzügyi edukáció növekedését, így az OTP csoport is ilyen típusú tevékenységeket folytat, amiben mi is bekapcsolódunk. Valóban így van, hogy a kutatás viszont bemutatja, hogy a saját forrásként tulajdonképpen az a legmeghatározóbb, amit a fiatalok megjelölnek, 73%-uk tájékozódik, és online tartalmakból 41%, viszont nem marad el sokkal a családi információk és minták gyűjtése, az is 39-40%. Érdemes az online információkat egy úgy mondom fenntartással kezelni, és megerősítést kérni szakemberektől, vagy pedig a családból olyantól, aki ilyen típusú ismeretekkel rendelkezik.
7: Így legyen, és hát akkor még egyszer az alapszabály, minél hamarabb kezdjük el a nyugdíj előtakarékosságot, annál jobban járunk a végén, nem akkor kell pótolni nagyobb összeggel, amikor közeledik a nyugdíj, hanem akár kis összegekkel biztosítani egy nyugodtabb rekord. Köszönöm szépen, Budai József, az OTP pénztárak ügyvezető igazgatója szolgált nekünk információkkal. Minden jót, igazgató úr.
9: Köszönöm szépen, viszonthallásra.
10: Van egy vak sötét utcarész, Tihanyban

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A független benzinkutasok, tehát a kiskutak üzemeltetői hetek, hónapok óta kérték, hogy vezesse ki a kormányzat azt a bizonyos ársapkát, amit a benzinnek meg a gázolajnak a fejére húzott. No, ez most megtörténik, de ez még nem elég, mert hogy egynapos figyelmeztető bezárásra készülnek a kiskutak tiltakozásul, hogy nem kapják meg azt a kártérítést, amit hát nem tudom, hogy mennyire ígértek meg, de minden esetre igen, elkötelezetten és elszántan kérnek. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlök minden hallgatót. Valóban hasonló a helyzet, egy kicsit pontosítom. Nagyon örülünk a ársapka, illetve hát a hatósági ára eltörlésének. Eleve az volt a véleményünk, hogy súlyos hiba volt bevezetni is ezt a rendszert, mert ez árt mindenkinek, és árt az országnak is elég nagy mértékben. Ami a problémát okozza, az az, hogy a nekünk okozott kár az egy óriási összeg, legalábbis nekünk óriási összeg kis benzinkutasoknak, és hát erre volt egy megállapodásunk hosszas tárgyalássorozat után még a Fidesz kormány NGM minisztériumával, ami arról szólt, hogy egy hasonló támogatási rendszert vezetnek be, mint amit már 2022-ben is egyszer meg kellett csinálni. Hasonlókóból akkor éppen az ársapka által okozott károk miatt. Itt persze nem kártérítésről, de főbb kárenyhítésről van szó, de erre létrejött egy megállapodás. A megállapodás alapján kidolgoztak egy végrehajtási menetrendet, egy végrehajtáshoz szükséges háttér adminisztrációt, és jelezték, hogy készen állnak a folyósításra és az egésznek a lebonyolítására, majd utána mindenki eltűnt. A Tisza kormány pedig azt mondja, hogy hát ők nem is találnak erre vonatkozó iratokat, meg papírokat. Utána tőlünk kértek hozzá számításokat, meg igazolásokat, hogy mégis pontosan milyen veszteségekről van szó. Majd amikor ezt megkapták, akkor közölték, hogy ez belement egy kormány elé terjesztett előterjesztésbe, amit a kormány megtárgyalt, elfogadott, és ennek ez is hozzásegített ahhoz, hogy megszüntessék a hatósági árrendszert, de a támogatás folyósításáról pedig nincs szó. Na most ez így nekünk nagyon fél lábon álló dolog, tehát mi úgy gondoljuk, hogy egy olyan környezetben, amikor a jogállam helyreállítása a cél, akkor azért egy jogutódnak vállalnia kell a jogelőd, még akkor is a kormány, tehát még a jogelődnek az ígéreteit és a dokumentumokat mi benyújtottuk. Ugyanakkor meg ezt a veszteséget meg gyakorlatilag képtelenség elviselni. Ezt a szektort egyszer már lenullázták és kisemmizték 2022-ben, még azóta sem tudott teljes mértékben magához térni, mert itt nem csak pénzről van szó, hanem szó van piacvesztésről is, ami ugye hosszan távon is egy nagyon negatív hatás. Na most pillanatilag itt tartunk.
1: A támogatási program, bocsánat, amit a Fidesz létrehozott, az fizikai vagy lényegi formájában hogyan érhető el? Tehát ez van ennek egy írásos nyoma, amely alapján önök be tudják nyújtani a kárigényüket adott esetben, vagy egy megállapodás volt, csupán egymás kezébe csaptak a felek, aztán mindenki ment a dolgára?
2: Nem, ezt az NGM akkori államtitkára egy hivatalos e-mailben közölte, hogy a megállapodásunkat elfogadta a minisztérium, és a minisztérium költségvetéséből az erre szükséges összeget elkülönítették, közölte a feltételeket, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, és azt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek adták át a végrehajtás kidolgozását. Utána pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget vezető államtitkár küldött egy e-mailt, amiben azt írta le, hogy ezzel a munkával, az előkészítéssel elkészültek, és 2 napon belül készen állnak a folyósításra. Hát én szerintem ez egy kicsit több, mint ha csak kézbe csaptunk volna.
1: Hát igen, bár nem azt jelenti, hogy ettől aztán kötelessé vált a kormány, ők készen állnak a folyósításra, de ez nem jelenti azt, hogy folyósítani is fogják. Azért kérdeztem erre rá, hogy mire hivatkozik az új kormány, értsük tisztán, ha hivatkozik egyáltalán valamire arról, hogy erről nincs megállapodás, erről nem született jogszabály, nincs erről hatósági döntés, tehát hogy valamiféle formája hogyan van meg ennek.
2: Nem. Az a hivatkozás, hogy nem találnak erre vonatkozó papírokat, és hogy nem találják a költségvetésben ennek a beállítását.
1: De hát önök be tudják nyújtani ezeket a papírokat, azt mondja, hogy megvannak az e-mailek.
2: Igen, megtettük.
1: Hát akkor ez a dolog, ez ennyiből viszonylag egyszerűbb. Ha nem találják a költségvetésben, az kalandosabb, de alapvetően itt mennyi pénzről van szó?
2: Hát amikor a Fidesz-el megállapodtunk, akkor arról volt szó, hogy 3 hónapig fog tartani ez, és az 6 milliárd forint. Hát most egy picit több, mint 3 hónap, tehát most már lassan a negyedik telik el, tehát egy picivel több, de valahol ez a nagyságrend.
1: Ja, hát azt értem, hogy ez fáj, ha nincs nyoma, de nyilván ez most egy tárgyalási helyzet, amiben belekeveredtek szándékukon kívül, de nyilván akkor el kell kezdeni tárgyalni. Van tárgyaló partnerük ehhez?
2: Hát tulajdonképpen van az energetikai államtitkár, tehát az államtitkárság, csak hát ő meg azt mondja, hogy hát hiába adtuk oda ezeket a papírokat, ő ezt nem vitte a kormány elé, mert hát most olyan a költségvetési helyzet, hogy úgyse találják a költségvetésben, tehát miért kéne ezt kifizetni.
1: 26-ára péntekre hirdettek egy egynapos figyelmeztető, hát nem sztrájk, ez bezárást. Mennyien csatlakoznak önökhöz?
2: Hát ez majd 26-án kiderül. Mi nem vagyunk egy olyan központi szerv, aki utasítást adna a tagvállalatoknak, hogy hajtsanak végre valamit. Mi egy érdekvédelmi szövetség vagyunk, tehát a tagjaink, a tagvállalatok szabadon döntenek arról, hogy most egy ilyen felhívásnak eleget tesznek, vagy nem.
1: Hát nyilván akkor tudnak önöknek segíteni a tárgyalásokban, hogy nyomatéka legyen a szavuknak, hogyha ha eleget tesznek ennek, mert ha nem, akkor hát sóhivatalnak látszik a szövetség.
2: Igen, pontosan erről van szó. És hát sajnos közben történt még egy dolog, ami nagyon rossz irányba mutat, mégpedig az, hogy az ársapka feloldásával együtt a kormányzat azt mondta, hogy szeretnének kidolgozni egy olyan rendszert, amivel egyszerűbben tudnak ársapka rendelkezéseket hozni. Ezzel nem is lenne baj, csak a megírt jogszabály pedig nem ezt tartalmazza, mert nem arról szól a jogszabály, hogy felhatalmazzák a minisztert arra, hogy dolgozzon ki egy ilyen rendszert, és utána vitassuk meg, hogy a rendszer jó-e, és utána legyen belőle törvény, és alkalmazzuk, hanem egyszerűen arról szól a törvény, hogy a miniszter felhatalmazást kap arra, hogy amikor kedve van, elrendeljen egy társapkát. Na most ez minden csak nem demokratikus, és minden csak nem jogállami.
1: Ugye ez a törvényi felhatalmazás, amit kapitány István megkapott ezzel a javaslattal, ez úgy szól, hogyha a piac változik, rendeletben megállapíthatja a benzin és a gázolaj hatóságára.
2: Igen, a piac minden percben változik.
1: Tehát. Ez egy elég pongyola megfogalmazás valóban.
2: Hát ez egy borzalmas megfogalmazás. Én azt mondom, hogy ha szabad ilyen szót használom, szakmaiatlan megfogalmazás, mert és most itt nem az a lényeg, hogy most kapitány úrról van szó, vagy nem, és nem az ő szakértelme a vitának a tárgya.
1: Világos, persze, hát
2: hanem
1: így
2: egyáltalán,
1: mi?
2: Hát így ez mi? Hát így ez semmi. Ez egy visszatérés a rendeleti kormányzáshoz. Csak azzal, hogy már kormány se kell hozzá, hanem le van adva egy miniszteri szintre, hogy hozzon egy rendeletet, és tegye pokollá 10 000 embernek az életét. Mert itt azért erről van szó.
1: Világos. Hát sok kérdés van, válasz még kevés, de hát gondolom ezért dörömbölnek, hogy ezt megkapják. Ez szolgálna valamiféle támaszul ez a pénteki egynapos figyelmeztető bezárás a kis benzinkutaktól. Meglátjuk, igen, hogy mennyire hallgatnak önökre. Ez ennek
2: ezért
1: is a formája.
2: Meg azért is, hogy a jövőnket szeretnénk védeni, mert az azért eléggé furcsa lenne, hogyha 3 naponta el lehet rendelni egy ársapkát és másnap visszavonni, vagy éppen 2 hetente, vagy havonta. Hát most ez ennyire szabadon és ennyire minden kötöttség nélkül, ez egy nonsens. Tehát ez nem törvényalkotás. Ráadásul ezt egy sürgősséggel átnyomtják a parlamenten, tehát volt 3 órája rá a parlamentnek, hogy ezt úgymond megvitassa. Hát, én el tudom képzelni, hogy milyen óriási vita volt ebből. Tehát.
1: Úgy gondolja?
2: Hát úgy gondolom, hogy itt senki nem foglalkozott vele, megnyomták a gombot is.
1: Gépész Lászlót, a Független Benzinkutak Szövetségének eléggé elkeseredett elnökét hallották a kedves hallgatók. Elnök úr, köszönöm szépen.
2: Köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra.
0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Kacso-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út után. Csak a belső és a külső sáv járható. Helyszínelnek a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út felé a Fehérholló utcánál. Balesetnél helyszínelnek Vecsésen a 4-es főúton a Fő utcánál. Torlódásra készüljenek a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé. Erős a forgalom a Rákóczi úton, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Lezárták a külső sávot a 13. kerületben a Dráva utcában a Váci út előtt, mert javítják a csatornát. A 11. kerületben a Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkületre készüljenek, mert csatornát javítanak. A Hegyalja úton a Döbrentei térnél az Erzsébet híd felé lezárták a külső sávot csatorna karbantartás miatt. Tart a felújítás az 5. kerületben a Balaton utcában, lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Evonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatva a gazdasági magazint, először néhány rövid információ. 355 forint körül, inkább picikét fölött az euró árfolyama a forinthoz képest, a dollár pedig 312 körül. Némiképp mindkettő esetében gyengült, tehát a forint pozíciója, ami azért is érdekes, mert ugye egy bankunk, a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülést tartott, és 25 bázisponttal vágta meg az alapkamatot. Többen többet reméltek, és kicsikét túlóvatosnak látják a Nemzeti Bank lépését. Minden esetre voltak itt más bejelentések is, nem csak ez a 25 bázispontos 6%-ra csökkentett alapkamat. Például módosította a jegybank az idei inflációra kiadott előrejelzését. Korábban ez 3,8%-os volt, ezt kereken 2%-ponttal megvágták, és most azt mondják, hogy 2026-ban Magyarországon az infláció 1,8, 2027-ben ez is jelentősen változva 2,3% lesz. Ezek biztató számok minden esetre, hogyha csak ezekből az adatokból indulunk ki. És hát, hogyha befektetési tanácsot nem is adunk, mert azt ebben a műsorban soha nem, de akiknek van pénzük és van kis kockázatkedvelésük, azoknak ajánlom a következő beszélgetést, legalábbis úgy gondolom, hogy valahogy ilyenbe fordulunk, majd Pece Kristóffal, a holdalapkezelő részvényelemzőjével. Tőzsdén ugyanis a SpaceX megéri-e részvényt venni, ez az alapkérdés, de mondom, nem befektetési tanácsadás, hanem egyszerűen csak latolgatása a helyzetnek. Jó napot kívánok, Kristóf!
2: Üdvözlöm a hallgatókat is, és önt is!
1: Szóval azt fontos hangsúlyoznunk, hogy mi nem mondunk olyat, hogy tessék vásárolni, vagy ne tessék vásárolni, de azért az érdekes, ami itt történik. Ugye a tőzsdei debütálása a SpaceX-nek minden idők legnagyobb értéke.

0: értékű részvénykibocsátása volt, azt mondják. Ez mekkora értékű? Hogy lehet ezt leírni?
1: Igen, valóban példátlan mértékű az IPO. Összesen 75 milliárd dollár tőkét vontak be a vállalatban, ami nagyságrendileg, amik az OTP saját tőkének az ötszöröse.
0: Az igen.
1: Ez egy nagyon nagy szám, igen. És ez egyébként csak a részvények 4%-a, tehát teljes cégérték nagyságrendileg 1750 milliárd dolláros szinten kezdett, ami a magyar GDP-nek a 8-szorosa.
0: Ugye itt vannak olyan adatok, amik egészen elképesztőek, tehát a SpaceX az Amazont is megelőzte. Ennek a cégnek egyébként az a felütése, hogy még a Wall Street-en sem értik, hogy most mi történik, tényleg nem?
1: Nagyon sok a bizonytalanság a céggel kapcsolatban. Ugye a világ top 10 legnagyobb cégébe azonnal bekerült az IPO-t követően, és egyébként növekedett az árfolyama a kezdeti 135 dolláros szintre. Jelenleg olyan 155 dollár környékén van. Viszonylag bonyolult az üzleti modell. Tehát ugye három szegmense van, az első a Space, ami igazából egy ilyen rakéta kilövésre fókuszáló üzletág. Itt különböző objektumokat jutottak fel az űrbe, és a második üzletág pedig a Connectivity, ami a műholdas internetre fókuszáló Starlink. Például ugye ezt is a Space üzletág lövi fel. És akkor a harmadik üzletág az AI, ami egyébként a befektetési sztorinak a túlnyomó többségét adja, és ez az, ahol még nagyon sok mindent nem látunk előre, már csak a piac növekedését se, de azt meg főleg nem, hogy a SpaceX ebből mekkora szeretet tud magának kiasítani.
0: Az minden esetre látszik, hogy izgalomba hozta a tőzsdéket, meg a tőzsde iránt érdeklődőket, de vajon nem lesz ennek a vége kiábrándulás? Tehát amikor ekkora az izgalom, az általában fellövi az égbe az árfolyamot, aztán egy idő után jön a kihozanodás, és hát sokak számára valóban.
1: Igen, ugye azt tudjuk, hogy az elmúlt 50 évben nagyságrendileg az amerikai tőzsdei kibocsátások az első nap 20%-kal emelkedtek, a technológiai cég esetében akár 30%-kal is, azonban a 2-3-5 éves hozamuk szintén körül van, tehát egy nagyon éles visszaesés tapasztalható, és látjuk a SpaceX-nél is, hogy a kezdeti 135-ös árfolyamról 220 körüli szintre ért, majd most már 155 körül van ismét, tehát egy jó nagy visszaesést tapasztalhattunk. Egy nagyon erotikus részvényárfolyamot látunk, óriási napon belüli mozgásokkal, illetve most már az opciós piacokon és a legnagyobb értékben kereskedett részvény, tehát óriási nagy mozgások lehetnek benne a jövőben is.
0: Ha, ugye itt említette az előbb a bizonytalanságot ön is az AI üzletággal kapcsolatban, ami hát egyrészt a világot a legjobban húzza most, másrészt pedig a legtöbb bizonytalanságot tartalmazza, már csak a tekintetben is, hogy ki nyeri, és egyáltalán lesz-e nyertese annak a versenyfutásnak, ami különböző AI platformok között most zajlik. Hogyha valaki a SpaceX-re tesz, akkor valójában mire tesz egy teljesen saját rendszer kialakítására és felfuttatására, vagy arra, hogy valakikkel együttműködik ebben a SpaceX?
1: Igen, nagyon jó a kérdés. Ugye a SpaceX egy összevont több üzletekből álló vállalat, és egyébként a rakéta kilövés terén valóban nagy versenyelőnnyel rendelkezik, szintén a műholdas internet terén, több mint a fele az összes műholdnak a SpaceX-é, és itt nagy költségelőnyük is van, és folyamatosan növelik, egy ilyen lehet, hogy 5-10 éves versenyelőnyük is van, azonban ez a kettő üzletág mindössze a cégértéknek egy elenyésző része, egy 5-10%-a lehet maximum, és így az AI az, ami a nagy részét adja ki. Ez pedig igazából kettő cégből áll most jelenleg, az XAI, aminek a Grok nyelvi modellje versenyez, az Anthropic-nak a Cloud modelljével, az OpenAI-nek a ChatGPT modelljével, a Google Gemini modelljével, és a többi. Illetve ugye az X, ami korábbi nevén Twitterként futott. Ugye azt tudni kell, hogy az XAI-t februárban 250 milliárd dollárért vásárolta meg a SpaceX, de most nagyjából 2000 milliárd az értéke a piac szemmel, tehát már egy ilyen fél éves távon is 8-szorozni tudott, és a SpaceX célpiacának a 90%-át ez adja. Ugye itt fej a fej mellett verseny van, konkrétan ugyanazt szolgáltatják ezek a nagy nyelvi modellek, ugyanaz az infrastruktúra, azt látjuk, hogy a Grok egy elmaradó szereplő ebben, lemaradva időben is, és a piaci részesedése mindössze 2% körül mozog, ezt kéne behoznia, persze tud építeni a többi üzletágnak a skálájára, de azt látjuk, hogy itt egy nagyon nagy teret kell behoznia, és a jövőben is növelni a piaci részesedését.
0: Úgyhogy erre mondhatjuk azt, hogy fogalmunk nincs, ugye?
1: Hát nagyságrend, de igen, ugye most a piacokon alapvetően van egy óriásinek felfokozott állapot, ugye ilyen buborékról beszélnek nagyon sokan, itt a csodálatos netes is felfutott az elmúlt évben, években, most a félvezetőbe rotáltunk át, de ugye azt látjuk, hogy nagyon kevés cég, óriási nagy értékeltséggel forog, és senki nem tudja, hogy ez valóban egy reális jövőképet árhoz el, ahol a emberiség jövője teljes mértékben a mesterséges intelligencia által lesz irányítva, vagy ez pusztán egy ismét újabb buborék, mint a 2000-es években az internet.
0: Meglátjuk, ez biztos, hogyha valaki a pénzét kockáztatja neki, ez nyilván kevés, de hogyha a tőzsdén gondolkozik eleve, vagy benne van valamely tőzsdei üzletben, akkor meg úgy is tudja, hogy ez az idővel futjuk ezt a versenyt, és nem a napi árfolyammal sok esetben. Pece Kristóf, köszönöm szépen, a Hold alapkezelő részvényelemzője szólt nekünk a SpaceX tőzsdei debütálásáról és annak hullámairól. Köszönöm, és köszönöm az önök figyelmét is. Szakár Erzsi szerkesztette a mai adást, Rónai Egon vagyok, ez volt a Gazdasági Magazin. Jövünk holnap is. Viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobta a Pride zászlókat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A jövőben kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottságok előtt. A távolmaradást bírsággal vagy elővezetéssel is büntethetik. A képviselők megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát, valamint új szabályokat vezettek be a választási plakátok elhelyezésére. Emellett olyan törvénymódosításokat is elfogadtak, amelyek az uniós források lehívását, az átláthatóság növelését és a korrupció ellenes intézkedések erősítését szolgálják. Azonnali válaszcsapással reagál Moszkva, ha támadás éri a nyugati országok területéről, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok már nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, militarizálják társadalmaikat, de nem mernek lépni, mert tudják, hogy Moszkva megvédi magát. Az Európai Bizottsággal készül egyeztetésre Brüsszelben egy tálib küldöttség. A tárgyalás pontos időpontját biztonsági okok miatt nem közölték, ugyanis Európa szerte vita tárgya, hogy helyesebb vízumot adni a szélsőséges afgán vezetés tagjainak. Sajtóhírek szerint a találkozó témája az afgán migránsok visszaküldése lesz. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobálta a Pride zászlókat az Erzsébet hídról. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatta ki a rendőrség. A férfi beismerte a tettét, az eljárásban szabadlábon védekezik. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán azt írta, a rongáló ingyen reklámot csinált a szombati Pride felvonulásnak. Fokozódik a hőség. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Itt vagyunk a Kultórával, tehát jó napot kívánok a Spirit FM kulturális műsorában. Könyveket ajánlunk, azt nem tudom, hogy nyuszis könyveket-e így húsvét előtt, de mindjárt kiderül, hogy Ludwig Orsolyánál, a Libri nemzetközi kommunikációs igazgatójánál van-e nyuszi vagy nyuszis könyv. Szervusz, Orsi!
3: Szia, hát nyilván van nyuszis könyv.
2: Hát kihagyhatatlan.
3: Egyértelmű, mindenről is van könyv, hát persze, hogy a nyusziról is van, meg húsvétról. Vannak tényleg csak a gyerekeknek ilyen mese történetek, de vannak komolyabbak, amik a húsvét valódi hagyományához, hitvilágához kötődnek. Szóval könyvben minden van.
2: Minden mennyiségben minden. Egyébként a minden mennyiségben az egészen elképesztő. Tehát múltkor jártam az egyik nagy boltotokban, és hát az tényleg döbbenetes, hogy rázódul az ember, hogy úristen, merre nézlek, és hogy mit hol találok. Persze oda van írva, hogy az egyik az történelem, meg politika, meg ez, de hát embertelen mennyiség. Te hogy ismered ki magad ezek között?
3: Hát bevallom, hogy a boltban nyilván ezek a pici irányítások megvannak, de én nagyon sokszor kérek segítséget a kollégáktól. Tehát én az teljesen lenyűgöző, hogy ők mennyire tudják, tehát szinte mondok egy címet, és már egyből megy, és oda nyúl, és rögtön ott van a könyv. Szóval áttekinthetetlen. Több mint 10 000 cím jelenik meg évente. Ugye ebben vannak hazai, tehát magyar alkotások, meg nyilván fordítások is. És akkor még nagyon sok olyan könyv van, ami ugye éveken, akár évtizedeken keresztül is jelen van. Nyilván a klasszikusok ilyenek, de a modernek közül, hát tudom mondani, például Orvos Tóth Noéminek az Örökölt sorsa az, amióta megjelent sikerlistás, tehát letaszíthatatlan az éves top 10-ből, 15-ből. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok könyv van, és ebben tényleg el lehet veszni, úgyhogy az ilyen ajánlók, mint amiket mi is csinálunk, szerintem nagyon sokat tudnak segíteni.
2: Reméljük. Na, maradjunk egy picit a húsvétnál, aztán majd gyorsan elmegyünk innen. Itt van Lackfi János, aki Kossuth díjat kapott, a körül van mindenféle, de ne arról beszéljünk, hanem a könyveiről, mert hogy megéri, és van neki egy húsvéti könyve is.
3: Bizony, a húsvétváró, és szerintem ő a könyveivel méltán válaszol bármiféle vádra. És ugye Lackfi János elképesztő sokszínű alkotó. Ugye versben, prózában, drámában alkot, dalszövegeket ír, ismeretterjesztéssel is foglalkozik, mentorál fiatal szerzőket, feltörekvő szerzőket, szóval tényleg egy elképesztő sokoldalú és aktív kortárs szerzőről beszélünk, és most ez a Húsvétváró című kötet, ez egy verses kötet, és picit, tehát ő tényleg fantasztikusan csinálja, sikerült egy olyan könyvet csinálnia, ami a család minden tagjához tud szólni. Szóval nem ilyen kis bárgyú gyerekversekről van szó, és nem is olyasmiről, ami teljesen érthetetlen a gyerekeknek, hanem ezek ilyen családi versek, és hát a húsvéti hitkörhöz, húshagyó kettől, húsvét hétfőig, minden napra ad egy kis feladatot is például, amit még a kicsik is könnyen meg tudnak valósítani, nagyobbaknak is tud egy kis, nem is tudom, inspirációt adni, hogy ne csak a kütyükkel foglalkozzanak. Szóval megint egy olyat alkotott, ami szerintem az egész családnak hát gyakorlatilag életminőséget tud javítani ezekre a napokra.
2: És hát ezek játékos versek, tehát az egyik legfantasztikusabb képessége Lackfinak, hogy a nyelvi játékokhoz úgy ért, hogy az embert el tudja bűvölni akár egy rímpárral.
3: Igen, fantasztikus a választékossága. Szóval ő tényleg egy nagyon-nagyon egyedi szerző, örülhetünk, hogy egy időben élünk vele.
2: Hály János meg ott van a Kossuth díj kapujában, azt szokták mondani, hogy ha valaki babérkoszorú díjat kap, akkor a fölött a következő már nem lehet más, az már a Kossuth díj, és én neki is felkínálom így szavakban ezt, mert hogy ő is remek szerző, és hát van is egy könyve most is, ami viszonylag friss.
3: Bizony, a Jánosok azok nagyon jókat hoznak nekünk mostanában. Nekem Bán János, vagy az írói nevén Bán Mór is beletartozik ebbe a sorba, aki tényleg egy teljesen új és nagy dolgot alkot. De H. Jánosra azért visszatérve, egy olyan könyvet írt, bevallom, én még nem olvastam, viszont abszolút ott van az olvasandó listámnak az élén, tehát nekem is, mint felnőtt. Ez a Csoki Mikulásos lány, ez a címe, és egy nagyon, nagyon izgalmas történet, egy fiatal fiú történetét ismerhetjük meg, a gyerekkorától a felnőtté válásig, és a Csoki Mikulásos lány az a kislány, aki az iskolában ő előtte ül, és hát nyilván szerelem is van a történetben, egy eszménykép, gyermeki naivitás, és aztán ebből, hogy hogyan válik felnőtté. És ugye rengeteg humorral írja H. Jánost ezt a történetet. Neki is nagyon élnek a mondatai.
2: Bizony. És ugye a cím egy kicsikét becsapós Csoki Mikulásos lány, mondhatnánk, ez egy cuki gyerekkönyv. Nem, ez nem az, ez egy felnőtt regény. De szerintem a nagykamaszok már értik, tehát onnantól kezdve fölfelé ez ajándéknak is jó, akár húsvétre.
3: Mindenképpen. Én mondjuk ifjúsági regényként éltem meg, vagy apostrofáltam magamban, pont amiatt, amit mondasz, szerintem ott pont a nagykamaszok, fiatal felnőttek korában nagyon sokat tud adni egy ilyen, ahol már felkezdi dolgozni a gyerekkori élményeket, de még nem igazán tudja, hogy, és utána merre legyen az előre. Szerintem itt ez nagyon sokat tud adni. De én szeretek ifjúsági regényt olvasni, főleg úgy, hogy itt azért tényleg a felnőttek is célba vannak véve. Szóval én alig várom. És egy nagyon jó dolgot mondtál, nálunk a Nyuszi, bevallom, könyvet hoz a Csoki mellé, szóval csak ajánlani tudom, hogy nem feltétlen húsvéti könyvet, bármilyen könyvet szívesen hoz.
2: Én ezzel mindig bajban vagyok, mert az a hagyomány, hogy a kertben, a nyaralónk kertjében a bokrok alatt vannak a csokik és minden hasonlók. Hát ha esik az eső, akkor ez kicsit kellemetlen, nehéz elrejteni, úgyhogy ne ázzon el, most nem fog. És hát oda rakni egy könyvet, hát szóval, hogy igen, ezzel az ajándékozással mindig bajban vagyunk.
3: Igen, nekem erre van egy trükköm, mert nálunk ugyanígy történik, bokor aljában vannak a nyuszifészkek, de ilyen pici papírtárcákat teszek alá, és úgy a könyv is meg van védve.
2: És aztán jön a pára. Jön a reggeli harmat, és jaj. Igen, hát na, ettől félek én ilyenkor mindig.
3: Jó, azért trükkösnek kell lenni, tehát nem hagyom kint egész éjszakára.
2: Persze. Na jó. Boriból rajzol, ezt látom, hogy kaptam egy könyvlistát, hogy ezt szeretted volna kiemelni. A Boribon az egészen picik nagy kedvence.
3: De nekem is kedvencem, tehát Boriból mekkora már, fantasztikus. És hogy jön össze ez a sokféle könyv, ugye most beszéltünk itt a Jánosokról, beszélünk Marék Veronikáról, azt gondolhatná kedves hallgató, hogy ne itt össze-vissza, csak ami éppen eszünkbe jutott, arról beszélünk. De igazából az volt a gondolatunk, hogy mutassunk be olyan szerzőket, akik nagyon sokoldalúan alkotnak, nem feltétlen egy műfajban, hanem polihisztorként, ugye nagyon sok mindent csinálnak. És hát bőven van ilyen Magyarországon és külföldön is. Marék Veronika ugye azért merült fel, egyrészt imádjuk, tehát Csúnya kislány Laci és az oroszlán Boribon, Kip-Kop, Tip-Top, tehát ezek klasszikusak, szerintem mindenkinek szinte az identitásában vannak ezek a karakterek. És hát azt nem tudom, hogy tudják-e, kedves hallgatók, hogy Veronika maga illusztrálja is ezeket a könyveket. Úgyhogy azt hiszem, hogy így akkor lehet, hogy megint egy picit máshogy nézzünk
2: azt
3: rá.
2: Azt látod, én sem tudtam, sose figyeltem, hogy maga a karakter, tehát Boribon figurája is az övé.
3: És Anni Panni,
2: hát igen. Az menő.
3: És ez nagyon-nagyon menő. És ha már sok oldalúság, akkor elárulok egy olyat, nem tudom, hogy Veronika hol tart ezzel, de amikor a Libri irodalmi díjak kapcsán a gyermekirodalmi életmű díjat ő kapta meg elsőként, akkor említette, hogy most arra készül vetemedni, így fogalmazott, hogy felnőtt könyvet írjon, úgyhogy kíváncsian várjuk.
2: Hát egy kis izgalom az ő életébe is kell. Ugye Anni-Panni...
3: Változatosság.
2: Anni-Panni és Boribon kalandjai szerintem neki már kis újból, miközben nyilván ezek szerint azt meg is kell rajzolnia. Ennek az újnak meg pont ez a címe, hogy Boribon rajzol, úgyhogy együtt dolgoztak az alkotó és a hőse.
3: Igen, de lehet Boribontól húsvéti könyvet is találni, amikor tojást fest, úgyhogy Boribon mindent tud. Focizik, autót vezet, mindent tud.
2: Adsz nekünk felnőtteknek is valamit a kezünkbe, valami könyvet?
3: Persze, én azért szeretném felhívni még a figyelmet néhány olyan alkotóra, akik ilyen sokszínűek, és mondjuk Viski András rögtön eszembe jut, mert ő lírában és prózában is fantasztikusan alkot. Valahol nekem mindig, én nem tudom miért, de összekapcsolom Jón Kálmán Stefánssonnal, ugye az izlandi író, valaki szintén verseket és prózát is ír, és mind a kettőben fantasztikus, magas színvonalon alkotnak. De hát azért én szeretném megemlíteni Janikowski Évát mindenféleképpen, ugye most április 26-án lesz születésének 100. évfordulója, tehát ebben az évben azért nagyon sokat foglalkozunk majd az ő könyveivel. És ő is tudott felnőttekhez és gyerekekhez is szólni, tehát mind a két célcsoportnak fantasztikusakat alkotott. A felnőtt könyvek között nekem a kedvencem a lemez két oldala, ami bizonyos helyzeteket egy férfi és egy női szemszögből mesél el. Rendkívül szórakoztató, és hát egy görbetükröt is tart nekünk, hogy... ismerjünk magunkra, hogy amikor azt gondoljuk, hogy nekünk teljes mértékben igazunk van, akkor lehet, hogy ennek az éremnek van egy másik oldala is. Tehát a gyerektartalmakat...
2: Hát azokat jól ismerjük,
3: kire ütött
2: persze.
3: Ez a gyerek, hát ezt mindenki ismeri, és hát fantasztikusak. De én most megemlíteném még J.K. Rowlingot is, akiről talán, illetve nyilván mindenki Harry Potterre asszociál, de azért van neki egy írói álneve is, ugye Robert Gilbright néven, pedig krimiket ír. Nem tudom, hogy hányan tudták, hogy ez az ő írói álneve, és nagyon színvonalas krimiket ír, úgyhogy én abszolút ajánlom, és úgy tudom, hogy idén jön egy új kötet is tőle ez alatt az álnév alatt. Vagy hát ott van UNESCO is. Nekem még ő is egy olyan kategória, aki biztos a sötét krimikről jut elsőre eszünkbe, ez a norvég kortárs szerző. De hát azért ott van neki a Dr. Proctor Pukipora sorozat, ami pedig egy elképesztően szórakoztató, és tök színvonalas, tehát, hogy nagyon vicces. Az én fiam nagyon szerette annó, és most már ebből is sorozat van. Tehát ott vannak ezek a gyerekkönyvei, és arra gondolok, hogy mondjuk ha ilyen nevő krimit úgy valaki olvas, akkor el nem tudja képzelni, hogy az ember tud gyerekekhez is szólni, és fantasztikusan szól a gyerekekhez. És akkor nyilván őről még azt is lehet tudni, hogy zenész is szól, nagyon-nagyon sokoldalú emberek, és én azt gondolom, hogy amikor valakit látunk, hogy ilyen sok műfajban alkot, vagy sok témában érdeklődő, sok témában megjelenik, akkor azért hajlamosak vagyunk néha rálegyinteni, hogy na, akkor kellőképpen felületes is lehet az ember, de ez egyáltalán nem biztos, hogy így van, biztos lehet ilyet is találni, de azért itt olyan emberekről beszélünk, akik szerintem inspirációt is merítenek a különböző műfajokból, a különböző célcsoportokból, tevékenységekből, és fantasztikusat alkotnak nagyon sok területen.
2: És jó, hogy megemlítetted, hogy mennyi színe van egy szerzőnek is, akit elkönyvelünk ilyennek vagy olyannak, aztán, hogyha egy kicsit utána járunk, akkor kiderül, hogy aki az egyiket meg tudta írni, az nyilván a másikban is jó lesz, vagy jó lehet legalábbis.
3: Jó lehet.
2: És legalább nézzünk rá, legyünk kíváncsiak rá.
3: Legyünk kíváncsiak. Ez egy nagyon jó mondás.
2: Maradjunk is ebben akkor a végén. Boldog húsvéti napokat kívánok nektek, és köszönöm
3: áldok
2: az ajánlást. És hát húsvét után találkozunk újra.
3: Rendben.
2: Ludwig Orsé, köszönöm szépen.
0: Best of adást hallottak.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Jancsó Lula van a vonalban, akinek megjelent első kötete lehetne Szép címmel. Önmagában az is felhívja a figyelmet, hogy egy ismert szerző, Müller Péter Sziámi ajánlásával jelent meg a kötet, és hát nyilván az önmagában érdekes, hogy egy Z-generációs költő hogy fogalmazza meg önmagát, meg a világot maga körül, úgyhogy ezzel is fogunk foglalkozni a következő percekben Jancsó Lulával. Jó napot, Lula!
2: Szép délután kívánok mindenkinek.
1: Köszönjük szépen. Szóval mondom én, hogy Z-generációs költő, és nekem az jutott eszembe, hogy egy generációhoz tartozva, vagy akár abból kilépve, egy mai fiatal, másképp fogalmazza-e meg önmagát a versekben, mint ahogy az történt korábban, hogyha összeveti a saját verseit a nagy elődök verseivel?
2: Érdekes kérdés, és hát talán háttérként azt mondanám el, hogy kicsit a mai világról eszembe jut Eszterházi mondása, hogy ugye ő azt mondta, hogy ha nem telik boldogságra, akkor beírjuk az élvezetekkel. És hogy ezt nagyon jól megérezte valahogy, mert a mai világ tényleg pont ennek a kora, és hogy a mi generációnk az ebben nő fel, és kicsit érezzük, hogy hiányzik valami. Mert hogy nagyon jó ez a szabadság, csak hogyha nincs benne eszme, akkor elég üres tud lenni. És például én kamaszként éreztem ezt a hiányt, és ezért is kezdtem el írni a Lehetne Szépet, mert azt éreztem, hogy szeretnék teremteni valami értéket, vagy értelmet, hogyha más nem papíron.
1: Amikor elkezdett írni, tudta, hogy ez egy kötet lesz? Mondja, hogy elkezdte írni a Lehetne Szépet. Ez azt feltételezi, hogy szerkezetben gondolkozott, és nem egyes versekben.
2: Hát igazából ez úgy volt, hogy játékként kezdtem írni, és tulajdonképpen egy filmet akartam rendezni, csak hát így tudtam megoldani a magam lehetőségei szerint, úgyhogy azt gondoltam, hogy megírom a szöveget, képanyagot készítek hozzá, összeállítok egy zenei listát, és akkor most egyébként a könyv végén ez mind fel is lelhető, és emiatt is került a zenés filmkockák megnevezés a borítóra.
1: Mert hogy ugye vannak zenei ajánlások a kötetben, gondolom szakaszonként mi illik oda, és vannak filmrészletek?
2: Hát úgy kell elképzelni, hogy van egy benne egy zenei lista, és van hozzá képanyag, amihez el lehet jutni linken, és akkor egy kicsit ad az egésznek egy ilyen atmoszférát.
1: Ez most például, amit mond, az azért érdekes, mert ez már kifejezetten egy korosztályos kérdés. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy egy 60-70 éves költő nyúl ehhez az eszközhöz, mert ő abból indul ki, hogy a szó elég. A maga generációja róla meg már abból indul ki, hogy minden kell, mindenfajta multimédiás eszköz együtt érvényes.
2: Igen, igazad van, mert tényleg most annyi lehetőség van, hogy kicsit mi meg azt érezzük, hogy kár nem élni vele.
1: Nem lesz kicsit idézőjeles, másodlagos így a szó, a vers maga?
2: Hát nem tudom, én azt gondolom, hogy szerintem jó összművészetben gondolkodni, mert hogy például engem is a gimnáziumban egyszerre érdekelt a film, zene, irodalom, és hogy talán ezeknek az összessége az valahogy még érzékletesebben el tudja kapni a valóságot, és számomra úgy ez a művészet lényege, tehát hogy kevésbé az, hogy szűk szakmai keretekbe kell beszorítanom.
1: Mennyire különleges az a saját korosztályában, hogy versekkel foglalkozik, hogy verset ír?
2: Hát...
1: Mennyire számít csodabogárnak?
2: Nem tudom, hát az tény, hogy kevesebbet olvas a generációm, de most például, hogy kaptam sok visszajelzést a könyvre, és nagyon jó érzés volt, hogy fiatalok is írtak nekem, és elmondták, hogy visszahozta az olvasás iránti kedvüket, mert hogy valahogy egy olyan nyelv volt, ami egyszerre megszólította őket, és olyan szórakoztató volt olvasni. és ráadásul az még külön öröm volt számomra, hogy a fiatalok közül néhányan még el is mondták a véleményüket egy tévéadásban a könyvről.
1: Ez jó visszajelzés nyilván, és hát nyilván egy első kötet az meg egy nagyon nagy lépés előre egy pályafutás során, de a kérdésem igazából arra irányul, hogy megvan-e már maga a pályafutás képe, az íve, látja-e, hogy merre indul?
2: Hú, hát szeretnék egy trilógiát írni, most annyit tudok, hogy ugye ez egy szemlővés történet, és lehetne szép az első része, ami kicsit így az ideák világáról, az eszménykeresésről, a szerelemről szól, és most követni a lehetne jó, és utána pedig a lehetne igaz. És a lehetne jó az etikai dilemmákkal fog foglalkozni, a lehetne igaz pedig kicsit így a igazság és a belső béke. Tehát, hogy most jelenleg ez van tervben, meg az én felnővésemnek a folytatása, mert ugye még ez következik, hogy kicsit így szintetizálnom kell, hogy mi is a jó, mi is az igaz ahhoz, hogy ezt jól le tudjam írni.
1: Ez egy nagy kérdés. Gyakorlatilag az emberiség állandó örök nagy kérdése, mind a kettő.
2: Igen.
1: Hát ha ezt megfejti, az már gyakorlatilag egy életpályára elég. Azért ezt kívánom, de én azt is olvastam, hogy tanult színészetet. Mondja, hogy akart filmet készíteni. Itt van ez a trilógia terv, tehát nekem az látszik, hogy művészet, és lehet, hogy minden egybe, mindenféle művészet.
2: Igen, jól látja, mert tényleg azt érzem, hogy nagyon nehéz dönteni, hogy melyik is valójában, tehát, hogy én pont szeretem ezt, hogy benne van egy szabadság, hogy nem kell teljesen megszabni.
1: Gratulálok, első kötet mondom, az biztosan mindenképpen nagyon nagy dolog, és kívánok sikeres újabb és újabb köteteket, meg utakat, amiket kipróbálhat, és önben szabadnak és boldognak érzi magát. Lehetne szép ez az első kötet címe, ha keresik, meg fogják találni, és meg tudják venni, és el tudják olvasni Jancsó Lula első kötetét. Lula, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Nagyon szépen köszönöm, szép délután mindenkinek.
0: Best of adást hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Nem tudom, hogy kinek milyen éjszakája volt, hogyha valaki Európában végig akarta várni az Oscar gálát, akkor valószínűleg elég álmos szemekkel nézi ezt a mai napot. Megvolt a 98. kinek-kinek öröm vagy bánat, amely mindjárt megtudjuk, hogy Dudás Viktor filmszakértőnek öröm vagy bánat. Volt-e egyáltalán mi, aminek örülhetett? Szervusz Viktor!
3: Szervusz! Hát azt gondolom, hogy volt, aminek örülhettünk. Először is az, hogy a szomorú ugyan az öröm, tehát egyik szemünk sír, a másik meg hát nem nevet, de inkább büszke, mert ugye az In Memoriam összeállítás, ami az Oscarnál mindig egy ilyen külön kiemelt státuszú műsor elem, az most tulajdonképpen a 98. díjátadónak a leghosszabb eleme volt 15 perc hosszával, és Tar Bélára is emlékezett.
2: A Torinoi Ló című filmből játszottak egy részletet, igen. Bemutattak egy képet,
3: ugye,
2: igen.
3: Igen, mutattak egy képet, és ugye elviekben ugye ő nem kapott soha Oscar-díjat, vagy nem is kapott Oscar jelölést pontosabban, és ugye emiatt, hogy mégis figyel a magyar filmművészet egy ilyen kimagasló alkotójára az akadémia, ez mindenféleképpen szívmelengető, mert ugye amikor Andy Vajna meghalt, akkor ugye nagyon számított rá mindenki, hiszen ugye Andy ugye az amerikai független filmnek is az egyik fontos alapítója volt, ugye az American Film Market, ugye az Egyesült Államok legjelentősebb nemzetközi filmvásárának is ugye ő volt az alapítója, ami a mai napig ugye létezik, és a legfontosabb amerikai film értékesítő fórum, de őróla mégsem emlékezett meg az akadémia, amit azért többen rosszul vettünk, pláne itt Magyarországon, úgyhogy ezért volt mondjuk így, hogy szívmelengető a Bélára való emlékezés.
2: Viszont ami meg a díjakat illeti, a sokak által úgy emlegetett bűnösök, mint minden idők rekordja, és hát biztos rekordmennyiségű Oscart is fog kapni, hát idézőjelben, nagyon idézőjelben csak 4-et kapott. Az egyik csata, a másik után meg 6-ot.
3: Igen, a negyedét kapta meg a jelöléseinek, de tulajdonképpen én előzetesen is erre számítottam, hogy a legjobb eredeti forgatókönyvet azt meg fogja kapni a film, és a Michael B. Jordant is biztosra vettem, mint a legjobb férfi alakítást, ugye ő végül is tényleg egy páros alakítást nyújtott, így azt gondolom, hogy nem volt vitatható az ő díja, meg ugye az összes fontosabb markeren díjat kapott, ha bár egyébként ugye itt megdőltek bizonyos, hogyha ezt megnyered, akkor biztos az Oscart is megnyered, mert ez a kategórián belül azért volt mással is, aki meg, hogyha ezt megnyered, akkor megnyered, de itt most végül is tulajdonképpen egy korábbi igazság az megdőlt. A női kategóriában a Jessie Buckley az azt gondolom, hogy egyértelmű favorit volt, mert gyakorlatilag ő aztán tényleg minden Marker díjat megnyert, amiről beszélni lehetett. A mellékszereplő kategóriákban sem gondolom azt, hogy külön meglepetés született. Talán az meglepetés, hogy ugye Sean Penn nem jelent meg a díjátadón, pedig ugye harmadik Oscar díját nyerte, ami a férfi mezőnyben csak Daniel Day-Lewis-nak és Jack Nicholson-nak.
2: Igen, de hát tudva, hogy korábban azzal fenyegetőzött, hogy az előzőeket is beolvasztatja, hát így aztán minek ment volna?
3: Igen, csak hát azért tudod, ha valaki ekkora történelmet ír, akkor azért illik ott lenni, de hát ugye a világ egyetlen egy 4 Oscar díjjal rendelkező színésznője, ugye Catherine Hepburn, ő is ugye folyamatosan távol tartotta magát az Oscartól, ugyanúgy, mint ahogy például Woody Allen is, aki mindösszesen akkor tette tiszteletét az Oscar díjátadón, amikor ugye a szeptember 11-i események New Yorkot sújtották, és ugye ő azért ment az Oscar színpadára vissza, vagy azért ment el az Oscar színpadára, hogy a Szeretett Városának promóciót csináljon, hogy filmesek, ne féljetek New Yorkba jönni forgatni, a város az vár benneteket. Tehát igen, vannak nagy sztárok, akiknek külön viszonya van az Oscar díjjal.
2: Hogyha a balhékat nézzük, amik nélkül nem nagyon múlik el egy Oscar díjátadás, akkor ezek a balhék, hogy mondjam, nem jó a szó, hogy méltó, vagy méltatlan az Oscar díjhoz, mert miért lenne egy balhé méltó bárhogyan is, de hát egyre mélyebbre süllyed a dolog. Szóval, amikor Sigourney Weaver odaszól két házennek, hogy te szuka, akkor az ember úgy elgondolkozik rajta, hogy mi van?
3: Hát tulajdonképpen a méltóság az valóban kezd kiveszni a díját adóból, és ez ilyen, inkább ilyen ormótlanság. Próbálkoznak a fiatalok felé nyitni, és erre utalnak ezek a boríték felbontás között zajló ilyen erőltetett párbeszédek, ahol ugye az apafia, meg ugye itt is a Sigourney Weaver, meg a két hozzen, és a kis Baby Yoda, meg a legjobb film kategória kihirdetésénél a Ewan McGregor és Nicole Kidman parafrázisa a Moulin Rouge című musicalből, a Love is Everything parafrázisának. Tehát én imádom azt a filmet, nekem az egyik kedvenc filmem a Buzzerman Moulin Rouge-a, de azt gondolom, hogy a TikTok generációnak ezzel a megidézéssel nem fogják közelebb hozni az Oscar-t.
2: Most sem tudják, miről van szó.
3: Igen, csak kínos pillanatokat okoznak mindenkinek ezzel. Az vicces volt, de az is csak nekünk volt szerintem vicces, amikor a Conan O'Brien ugye azzal viccelődött, hogy a filmvilág nagy klasszikusait álló telefonképernyőn, hogyha újra nézzük, és ugye itt bevágták például a Sergio Leone-nak az igazi nagy szupertotáljait, ahol ugye csak a szemek látszanak. Ugye az álló telefonon az ugye gyakorlatilag csak egy orrnyereg, ami látszik, vagy ugye a Harry Meets Sally című filmből, ugye a Meg Ryan híres nagy orgazmus imitáló jeleneténél is, ugye ha a kamera közepét, vagy a kép közepét mutatjuk, akkor csak a unatkozó szakács látjuk, ahogy tesz lesz a konyhában, és onnantól kezdve csak a hangokat halljuk, és már nincs értelme a jelenetnek. Tehát mondjuk ez vicces volt, csak az a baj, hogy ezeket a filmeket eredetiben a fiatalok nem látták, tehát ők igazából ők azt sem tudják, hogy melyik jelenet, melyik filmből, melyik jelenet az, amit meg kellett volna érteni, és látni kellett volna. Tehát próbálkozik az Oscar, ugye, mert a századik után, ugye ez volt a 98., most még kettőt fog az ABC közvetíteni, és utána ugye átkerül a YouTube-ra, ahol mindenki számára elérhető lesz, és azt gondolom, hogy ilyen poénokkal, ilyen megközelítéssel nem feltétlenül fognak tudni sikert aratni. Az egyébként jó volt, hogy a Conan O'Brien ugye a show elején ugye beforgatta magát különböző jelölt filmekben, és ugye ezáltal összekötötték az összes filmet az ő személy által. Ugye ezt annak idején még Billy Crystal vitte a csúcsra ezt a fajta dolgot. Ez vicces volt az indulásnak, de amikor utána a monológiának, a nyitó monológiának a legvégén megkoronáztatta saját magát, én már tavaly is nagyon-nagyon berzenkedtem tőle, hogy jó, oké, tudjuk, hogy a Conan O'Briennek ez a stílusa, de azért az Oscar-díjon, amikor ott ül egész Hollywood a lábad előtt és neked tapsol, akkor nem feltétlenül azzal kéne poénkodni, hogy megkoronáztatod magad Hollywood szeme láttára, mert ez inkább kontraproduktív, mint
2: hát, hitte. Igen. Na, de legyünk pozitívak itt a végén, és mondjuk azt, hogy itt van egy új jelenség, megvan az első operatőrnő, aki Oscar-díjat kap. Nem tudom, hogy ez szakmai, vagy a feminista mozgalomnak illő kacsintás, de minden esetre megvan.
3: Igen, azt gondolom, hogy azért ez nem feltétlenül csak a feminizmusnak szól, hanem tényleg azért operatőrileg, látványilag azért abszolút megérdemelte a díjat. Ugye szintén új kategória, a legjobb szereposztás, és ugye itt most a casting direktorok is Oscart kaptak. A jövő évtől már a kaszkadőrök is, és a kaszkadőr csapat is Oscar díjat fog kapni. Tehát ugye azért szélesedik az Oscar díjazottaknak a tábora. Egyébként lehet azt mondani, hogy nagyon ez a két film, ugye az egyik, minden az egyik csata a másik után, és a bűnösök tényleg nagyon tematizálta a díjátadót. Ami ugye külön érdekesség, hogy a két filmnek összesen 29 jelölése volt, és ugye annak a Warner Brothersnek a színeiben indult ez a két film, amely fölött most ugye a Netflix és a Paramount marakodik. Na most a Paramount ugye, aki meg most mindent fel akar vásárolni, és mindenre rá akar tenyerülni, ő volt az egyetlen egy olyan stúdió, akinek egy filmje nem került be semmilyen módon.
2: Hát, hogy ezért akarja a Warnert.
3: Igen, csak hát amikor a Wall Street-i nyakkendősök próbálják a filmszakmát irányítani, és nekik az egész filmszakmából csak annyi tetszik, hogy a sztárokkal menjünk el jachtozni, meg golfozni, meg klubozni, meg bulizni, de majd mi megmondjuk az íróasztal mellől, meg az Excel tábla mellől, hogy melyik filmet kell leforgatni, amit nekünk az AI jóvá hagyott. Azért azt gondolom, hogy azért az komoly kérdéseket vet föl Hollywood és a filmvilág jövőjével kapcsolatban, és hát nagyon-nagyon úgy látszik, hogy most ebbe az irányba megyünk. Miközben meg azt látjuk, hogy azért az egyik csata a másik után, és a bűnösök is azért nem az AI-jal írt forgatókönyv, és nem az AI-jal rajzolt karakterekről volt híres, és lám a szakma, és azért részben a közönség is ezeket a filmeket emelte a pajzsára.
2: Mint ahogy egy csomó megjegyzés hangzott el a színpadról is arról, hogy az AI nem fogja a művészeket pótolni, legyen így, és legyen ebben igazuk. Dudás Viktor, köszönöm neked!
3: Én is köszönöm. Hát további kellemes filmnézést, és majd jövőre remélem újra izgulunk.
2: Hát csak beszélünk addig még, de így van. Jön a 99. jövőre, aztán meg az a bűvös százas. Szervusz, igen. Viktor, szia! Dudás Szervusz. Viktor filmszakértőt hallották.
1: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
2: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra. Minden szerdán 8:30 Tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Hétvégén tetőzik a kánikula. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobta a Pride zászlókat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Július 14-ig még megköthetők a Széchenyi kártyaprogram június 18-áig befogadott hitelkérelmei a kedvezményes fix 3%-os kamattal. A likviditási hitelkérelmek kamata azt követően a bankközi kamatlábhoz igazodik, hívta fel a figyelmet egy független pénzügyi közvetítő. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a múlt héten közölte, hogy módosítja a Széchenyi kártyaprogram likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A beruházási hitelek, a mikrohitelek és a leasing konstrukciók esetében ugyanakkor megmarad a korábbi fix 3%-os kamat. Azonnali válaszcsapással reagál Moszkva, ha támadás éri a nyugati országok területéről, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok már nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, militarizálják társadalmaikat, de nem mernek lépni, mert tudják, hogy Moszkva megvédi magát. Közben a védelemért felelős uniós biztos szerint Ukrajna fölénybe került harctéren Oroszországgal szemben, és a modern drónok egyre hatékonyabban fékezik meg Moszkva előrenyomulását. Hozzátette, a jövőben védelmi uniót kell kiépíteni az orosz fenyegetés ellen Ukrajna és az EU között. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobálta a Pride zászlókat az Erzsébet hídról. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatta ki a rendőrség. A férfi beismerte a tettét, az eljárásban szabadlábon védekezik. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán azt írta, a rongáló ingyen reklámot csinált a szombati Pride felvonulásnak. Fokozódik a hőség. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható. A Balaton 27, a Velencei-tó 28, a Tisza-tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
4: Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Provokatőr, Szalai Szilárd továbbra is vendégünk. Szia, mint ahogy sziasztok. Tegnap. Hello, hello. Dévény István, nyomkodja a telefonját, de azért itt van velünk.
5: Mert az esemény, a történelem zajlik körülöttünk, tudod.
4: Igen,
5: is.
4: Igen, de hát mit is érsz vele, amikor mi ugye ezt hétfőn veszük fel és kedden?
5: Ja, igazad van.
4: Mitek nyomkodja?
5: Jogos.
4: Na ugye, Majka. Majkáról beszélünk. Majkának igaza van, amikor 56-tal állítja párhuzamba azt, ami most történt a politikában. Most egy hosszabbat idézhetnék tőle, lesz ez rövidebb is. 11 óra magasságában voltam a legbüszkébb magyar, mióta megszülettem, úgyhogy ez április 12. Mm-hmm. Azzal, hogy ez az ország bebizonyította, hogy nem lehet velünk valamit csinálni. Pont úgy, mint 56-ban mi kellettünk ahhoz, hogy megmutassuk, hogy nálunk elnyomásnak, rezsimnek nincs helye, nagyon-nagyon büszke vagyok minden magyar emberre, aki elment szavazni.
6: Jó, hát az 54-es budapesti párt főtitkára 56-ban a forradalom élére állt. Tehát ez a Majka, aki 23-ban lépett ki, ugye, vagy 24-ben a TV2-től, amit ugye ha az idézet második felét folytatjuk, akkor ott egyes sajtótermékek is volt sajtótermékek is megnevezésre kerülnek, amelyeket elsirat, amelyeket ő propaganda címkével illeti. Én úgy emlékszem, hogy az őt most futtató és sztároló emberek az ő 2023-ig tartó munkahelyét az egyik fő propaganda termékként azonosították, úgyhogy nagyon érdekes ez Majkától ez a hirtelen, hogy mondjam, megvilágosodás, meg megáradás mindig is ellenzéki volt Majka, és már mindig is egy gonosz diktatúrának tartotta, valahogy ez a gonosz diktatúrával egész jól együtt tudott működni, egészen addig, amíg egy még jobb megbízást az éppen ellen érdekelt tévécsatornától nem kapott. Hát ennek lelke rajta, hogy ezt így gondolja. Mindig van egy jobban fizető állás.
5: Hát nem ő volt a legharcosabb forradalmár, azért akárhogy is nézzük.
4: Voltak finom utalásai, amit így balladai homályba.
5: De szerintem többször beszéltünk is róla, hogy azért ennél lehetne, ha már valamit akar mondani, akkor azért mindig megtartotta úgy a távolságot, igen. Úgy alakul, hogy esetleg
4: ez nem
5: akkor,
4: Orbán, ez nem ez a rendszer.
5: Nem. Ami, tehát nem kell mindenkinek beleállnia, én azt gondolom, mert mindenki azt csinál, amit akar ilyen szempontból.
6: Hát csak utólag, de hogy pont,
5: igen. Szóval, hogy azért itt voltak, akik kőkeményen, és most mindegy, hogy mit gondolunk a tartalomról, vagy akár egyik oldalon, akár másik oldalon, akár középen, vagy Molnár Áron, ahogy beleállt a dolgokba, de lehetne sorolni az arcokat, neveket, művészeket, akik igenis hozták, hogy de ez most kell, és nyomták. Ha ők azt mondják visszamenőleg, és viszont nem mondják, hogy na és nagy kijelentéseket tesznek, akkor azt mondod, hogy oké, ott van mögötte a teljesítés, vagy a teljesítmény, de Majkánál, szóval nekem annyira nem tetszik, nem kedves.
4: Figyelj,
5: amikor valaki a változás után lesz a változás élharcosa.
4: Igen, tehát ha...
6: vannak miniszteri biztosok, akik egy nappal a választás előtt áradtak meg, szóval.
4: Ha igaz az, amit itt mond, hogy ő büszke Tiszás volt, és ő a rendszerváltást szerette volna, amit azért sejtettünk több nyilatkozatából, a Bindzsisztánból, a miniszterelnök lelövéséből, és az elejtett itt-ott egy nyilatkozatot, akkor az a fajta hozzáállás, amit mégis magára vett, hogy ez nem Orbánról, ez nem ennek szól, ez nem annak szól, az végül is egy ilyen becsülendő valami, mert hogy a választásokat ő nem akarja közvetlenül befolyásolni, nem olyan véres szájú, tiszteletben tartja a fideszeseket is, mindenki szavazzon oda, ahova akar, az én közönségem is, na de ilyenkor jön. Itt jön a szúrás, hogy ezután viszont azt mondani, hogy ez a Mandiner, meg pesti srácok, meg mit tudom én, ezekért egyetlen könycseppet nem hullajtok el. Tehát ha az akkori attitűdje azzal volna magyarázható, hogy ő egy ilyen büszke demokrata, és akkor maradjunk tiszták ebben a játékban, én nem mocskolom össze a kezem, nem leszek zászlólengető, most meg utóbb már ezt mondja amit, hogy Mandiner tűnjön el a föld felszínéről, meg nem tudom én, nyíljon meg a föld, és akkor mindegyik propagandista húzzon a francba, akkor viszont kiderül az, hogy ez mégiscsak egy játék volt. Tehát úgy becsatornázni tömeg igényeket, energiákat, hogy te folyamatosan tutira játszani, mert nem tudod, mi fog történni április 12-én, az nem túl tisztességes. Sőt, az tisztességtelen. Na.
6: Mondjuk, ha a Mandinert említetted, ők úgy tudom, hogy nem tűnnek el föl felszínjelve, a miniszterelnök úr azt mondta, hogy átveszi a szerkesztését a
4: hálóknak,
6: szóval nem lesz pártállami propaganda, hogy megígérte a Tisza párt a választási kampányban, mert a kormány által irányított sajtótermék az nem az, mint most már tudjuk a Új Beszél szótárból, és így lett ugye Majka is ugyanennek az Új Beszélnek a mentén forradalmár. Én tényleg, válaszuk ketté a dolgot. Tehát az, hogy valaki tartozik valahova, és azzal szemben van egy kritikája, az egy dolog. Az, hogy valaki mondjuk miniszteri biztos, majd amikor már jönnek azok a közvéleménykutatások, amelyek elég cudarképet rajzolnak fel arról a kormányról, amelynek te a miniszteri biztosa vagy, akkor hirtelen azt mondod, hogy szavazz a változásra, és én mindig is Tiszás voltam, és átutalok a nyertesnek látszó pártnak egy komolyabb összeget, amit aztán állítólag ugye visszautalt az illető párt. Ezek ilyen érdekes dolgok. Én nem látom ebben egyébként azt a hatalmas nagy rendszerváltást sem ilyen értelemben, tehát ezek az arcok itt megjelentek a Tiszapártnál, már csak azért is, mert nézzük meg mondjuk a kormány összetételét is, tehát az előző ciklusban még államtitkárként tündöklő miniszter, akkor a külügyi utazó követ még az előző ciklusban most már miniszter, tehát nekem ezek ilyen érdekes dolgok. Nekem is van kritikám a saját táborommal szembe, de azért addig nem állnék fél lábon senki egyébe, amíg én mondjuk valamilyen Tiszás rendezvényen, mint szimpatizáns bukkanok fel. Azt hiszem, hogy ez mondjuk tarthatta volna magát egy-két olyan figura is, aki most a Tiszának a legnagyobb szekértolójaként ott van. Akár médiamunkás volt, akár celeb, akár nem tudom, miniszter.
5: Váberer urat meg fogom védeni, de fájni fog neki. Tehát ez a védje meg téged a dévényi, mondjuk Váberert ez valószínűleg pont nem érdekli, de azért öt perc alatt világosult meg, és nem közvetlenül a választások előtt, mert ugye valóban a Tokaj-hegyalja fejlesztése, földim, mit tettél? Szóval, hogy Tokaj-hegyalja fejlesztésének kormánybiztosa volt.
6: Most kormánybiztos, nem miniszteri biztos, igen.
5: De ugyanakkor már a helyhatósági és uniós választásoknál is az ellenzéket támogatta, sőt már előtte is voltak olyan otthoni ilyen ellenzéki mozgásai, tehát szerintem legalább egy két-három évvel ezelőtt már minimum, akkor már ki is állt. És az, hogy ez összeegyeztethető volt a kormányos munkával, egyébként szerintem igen, mert miért ne. De mert ez egy szakpolitikai tevékenység volt, és az ilyen szempontból, mint lokálpatrióta, mint helyi fontos ember, és helyi gazdag ember, akkor nálam ez abszolút elválasztható egyébként. De, hogy mi volt a motivációja, az nekem elsőre nyilván tetszett, ahogy kiállt a nyilvánosság elé, de pont azért is, mert tudtam egyébként otthonról, az otthoniaktól, hogy neki már volt ez az ellenzéki mozgása. Ezért
6: amíg ez a mozgás innen Pestről nem
5: ezért, látszott. Nem. Így van. Én is csak azért tudom, mert a Sátrójék meg a Sárospatakiak elmondták, hogy már ő támogatta az előző választáson is az ellenzéket. És akkor így ez egy ilyen pozitív történet volt számomra, ami egészen pontosan addig tartott, amíg ki nem derült, hogy a százmisivel megtolta a Tiszát az utolsó pillanatban. Onnantól kezdve már nem tudtam másra gondolni, mint arra, hogy Váberer György szeretett volna valamilyen kormányzati pozíciót magának.
4: Uh-huh. Hát ezt tudták a Tiszánál is. A felől nem úgy volt tűnik. Kétségük.
5: Csak mondom, nem annyira egyértelmű a fekete-fehér a kép, mert valóban volt neki ellenzéki múlva.
4: Szerintem, ahogy Majka gondolkodik, és ahogy mondjuk a tiszás vagy akár fideszes propagandisták is működnek, az nagyon hasonló. Tehát a művész kiáll a színpadra, elmond valami nagyon radikálisat, a tömeg megőrül, jön a katarzis, lájkok, tapsok, az emberi agy ezt egy hatalmas dopamin lökettel jutalmazza meg. Itt az emberi egónak... A saját védelmi rendszere indul be, hogy ő nem csak egy piackutató, aki ügyesen kiszolgál fogyasztói igényeket, hanem egy elhiteti az egyénnel, hogy igazából ez a te véleményed azért tapsolnak ennyire, mert te zseniális vagy, és kimondtad a tiszta profitai igazságot. A fideszes propagandisták esetében ugyanez volt a művelet. Egy olyan zárt közösség, amely megerősíti egymást, mindig ott volt mögöttetek 2-3 millió ember, tehát lehetett erre támaszkodni, és az eredmény az, hogy a művész a tömeg igényét a saját belső hangjaként kezdi el interpretálni. Tehát elhiszi azt, hogy ő a nép hangja, miközben valójában a nép vált az ő hangjává. Ez egy nagyon súlyos és nehéz csapda helyzet, mert elveszíti a kritikai távolságot a saját gondolataitól, mert a taps mindent hitelesít. És már nem tudod leválasztani magad, így válnak nagyon sokan törzstagokká és egy adott ideológiának a rabságában sínlődő valamivé. Ami már nem egy autonóm személy.
6: De nem erre mondják azt, hogy ő maga hatása alá kerül valaki? Vagy
4: a tömeg hatása alá.
6: De én onnantól viszont már a saját maga által kiváltott tömegreakció hatása alá került.
4: Igen, az összes hang a fejében ugyanezt a dopamin löketet akarja, ugyanezt a megerősítést akarja újból hallani, és akkor ezért van az, hogy...
6: Ez világosnak tűnik, és de én ezt nem, tehát hogy én azt gondolom, hogy ezzel egyébként felmentenénk Majkát az alól, amit ő képvisel, hogyha ez lenne a...
4: Vagy bármelyik propagandista.
6: Vagy bármelyik. Én most kifejezetten az influencer és celeb világra akarok most kiukadni. A sajtót is idehozhatjuk, hogyha erre a terminológiára, vagy ezt a terminológia párt akarjuk erőltetni, mint sajtó és propaganda. De most kifejezetten az influencer és celeb világra gondolok. Azért van annak egy furcsasága, hogy március elején alakul egyszer csak egy influencer hálózat, mondhatjuk, hogy egy tiszafon, ami influencerekből áll össze, és azt mondják, ráadásul egy volt politikus vezeti, és azt mondják, hogy mi szeretnénk felhangosítani a Tiszapárt üzenetét, el akarunk vinni 500 000 fiatalt, hogy ők megnyerjék, mármint hogy a Tiszapárt megnyerje a választást. És azért ebbe a celeb galaxisba, hát nem Majka lenne az első, és nem ezek az arcok, akik ebben részt vettek, lennének az elsők, akik belépnek. Tehát azért az influencer nyilvánosságban én felfedezni vélek egy decentralizált hálózatot, és azt hiszem, hogy erről már szintén sokat beszéltem. Én azt gondolom, hogy ez is a politikai propagandához tartozik, de úgy tűnik, hogy ez a saját véleményformálásnak egy ilyen kiszervezett módja lett, hogy influencerek megmondják, hogy mit gondolok, és akkor innentől már ez a valódi gondolat. Egyébként ez valóban sokkal elegánsabb, mint sajtótermékeket üzemeltetni erre a feladatra, bár az eredmény szerintem végső soron ugyanaz.
5: Szerintem a Majka dolgot lezáratjuk, nem?
4: Tehát uh-huh. De valamit irogattál, hogy zárjuk le a Majka dolgot.
5: Nem, eszembe jutott, hogy mikor először volt a műsorunkban téma Majka, nem tudom, vagy a videóklipje kapcsán, vagy a színpadon, ugye, amikor uh-huh. a diktátor kivégeztetett virtuálisan.
4: Ja, igen, beszéltünk.
5: Akkor is szóba került az, hogy itt lehet üzleti megfontolás is, mert abban a pillanatban, hogy te egyértelműen leteszed a garast akár az egyik, akár a másik, akár persze. milyen politikai ízbéli mellett, az a persze valamelyest nyerhetsz is, de valószínűleg legalább ugyanannyit buksz is. Minél nagyobb a táborod, vagy minél nagyobb a rajongó táborod, annál kockázatosabbnak tűnhet ugyanez, mert nem tudod. Hát honnan tudod? Van 1 millió rajongód, fogalmad nincs, hogy ebből mennyi a fideszes, és mennyi a tiszás. Mm. Most így nagyon leegyszerűsítve. Mm. Ha te leteszed a Fidesz mellett a izét, akkor elbukod a tiszást, és legalábbis egy részüket, mert azt mondják mondani, hogy csalódtam benned is.
4: De te ebben a közegben mozogsz, akkor megérzed.
5: Csak erről beszéltünk, most hogy lehet mögött ez az üzleti modell is akkoriban, lehet, hogy ilyen óvatosan mozog majd a nyilvánosságban. Igen, ám, de aztán meg akkor az se jó. Mert akkor meg ezt a gondolatot sepri félre az, hogy utána meg beleáll 100%-ig, és csak annyit írtam fel magamnak, hogy szerintem, ha valaki nem lehet nyilván ezeket, ez nem mérhető, de hogyha valaki 15%-ot tesz bele, és egy politikának a támogatásába, és ugye nem annyira egyértelműen, nem annyira nyilvánosan, akkor a adott politikai erő győzelme után ne akarjon belőle kivenni 100%-ot. Tehát kb. Ennyi. Vagy akarjon, de akkor nem lesz cuki.
4: Hát igen, igen, igen. De én is azt gondolom, hogy ezt minden irányból már körbejártuk. Következő téma, mert azt kutatom egyébként, hogy mi az, ami még beleférne nekünk egy pár percbe,
5: ja, hát
4: és nem lógj át a következőbe.
5: Menjünk Pride. Pride zászlók.
4: Pride zászlók dobálás, tök jó.
5: Dunába hullása.
4: Én azt gondolom, hogy ez mindkét tábornak jó, és a Tiszának pedig nem jó. Mert ebben megerősödhetnek olyan politikusok, amelyek jelenleg a Tisza univerzumon kívül mocorognak éppen. Ezt nyilván vitathatják néhányan, de én ezt teljesen egyértelműnek gondolom. Karácsony Gergely például, ez azt gondolom, hogy az ő megdicsőülésének terepe. Vagy azoké, akik egyértelmű liberális vonalat vittek az elmúlt esztendőkben, és mondjuk már így a párthalál szélén vannak, de még újra az infúziót be akarják döfni a saját testükbe.
5: Van ilyen?
4: Dobrev Kláráéknál most volt például valami tisztújítás, vagy mi ilyesmi, nem tudom. Ilyen minuszos hír nyilván a sztori. Én nem is értem. Én azt hittem, hogy ők már befejezték, de ezek szerint még nem akarnak. Fölkelnek 26-szor is, mint Rocky. Aztán lehet, hogy a végén nyernek is. Már a Rocky egyben ugye nem nyert Rocky.
5: Hát a Klára eltűnt.
6: Hát azért meglepődnék 2031 DK kormányon.
4: Jó, nyilván.
5: Brutális fordulat lenne.
4: Hát de figyelj, nem tudjuk, mi lesz a következő 4 évben. És a Tiszának pedig nagyon nehéz ebben az ügyben, nem is okosat mondani, mert azt gondolom, lehet okosat mondani, de úgy nagyon keményen beleállni az egyik álláspontba, mert tudja, hogy mennyire megosztott a saját kis tábora.
5: Hát szó volt már ez a parlamentben, nem konkrétan ugye az, hogy a budapesti Erzsébet hídról valaki bedobálta a Pride
4: lobogókat
5: a Dunába, le is videózták, igen, de szóba került, mert a Mi Hazánkos képviselő is, mert nem emlékszem, hogy ki olyan sokan szólaltak fel, meg a Máté Zsuzsa is szóba hozta, bár ő inkább az abortusz tablettáról beszélt, de szóval, hogy ott is azért így bejött ez a mit gondolunk a család fogalmáról, és a többi, és a többi, de a Mi Hazánkos képviselő, lehet, hogy Torockai volt, elnézést, hogyha nem emlékszem, ő egyértelműen, ja persze, Torockai arra kérdezett rá, hogy akkor Magyar Péter valljon színt, nem ennek apropóján, hanem hogy ugye korábban azt mondta, hogy egy rossz családban felnővő gyermeknek, akit magára hagynak, hogy hol van jobb helye, és emlékszünk erre a mondásra, hogy a Hollandiában működő emberkereskedelmi maffiánál, vagy egy terrorizáló családban, vagy egy ilyen-olyan családban, esetleg egy normális életkörülményeket biztosító azonos nemű párnál. És akkor ezt megint megkérdezte a Torockai László, és én azt vettem észre, hogy már nem hogy ilyen szempontból nagyon túl vagyunk a kampányon. A kampányidőszakban Magyar Péter valóban kerülte azokat a témákat, amelyekből nem egyértelműen jöhetne ki jól, már legalábbis akkori álláspont, vagy akkori gondolatunk szerint, mert aztán fene se tudja, hogy jött volna ki belőle, de most beleállt, most elmondta megint ugyanezt, hogy igenis, akkor válaszoljon Torockai alatt. Tehát úgy tűnik, hogy is, hogy a Pride-ot viszont Látod, most végig gondoltam megint, hogy miket mondott. Nem ügyesen csinálta, mert nem állt bele mégsem.
4: Tudok idézni Novák Előgöt.
5: Nem állt, mert még, csak megismételt, hogy mit mondaná, és bocsánat, csak még, és a Pride-dal kapcsolatban is nem foglalt állást, hanem azt mondta, hogy a Tisza kormány alatt nem lehet olyan, hogy valakinek a gyülekezési joga csorbuljon. Tehát, hogy azért még mindig úgy óvatosan, miközben persze a felmérések meg azt mondják, hogy a magyar társadalom az sokkal liberálisabb, mint gondoltunk volna. Mm-hmm.
6: De ez a Toroszkai fogja válaszra kényszeríteni ebbe a kérdésbe szerintem. A Magyar Péter, meg egyébként nem is a Fidesz, mert hát ugye kétharmados többséggel azt mondom, amit akar Magyar Péter, meg azt csinál, amit akar. Itt megint az Európai Unió lesz az érdekes, hát amikor emlékszünk, volt a bejelentő sajtótájékoztató Ursula von der Leyennel közösen, a Magyar Péter bejelentette, hogy hozom a pénzt, Ursula meg azt mondta, hogy hozott, ha ott tartunk már a pénzt. Akkor volt a von der Leyennek egy olyan mondata, hogy az LMBTQ jogok terén még előre lépéseket várunk el Magyar Pétertől, és gyorsan át is ugrott ezt a részt, nem konkretizálta, hogy ő mire gondol, vagy milyen pontos reformtervezetek kellenek. Ez csak úgy olyan, hogy bedobta így a levegőbe az Ursula von der Leyen, és átsiklott ezen a kérdésen. Hogy ez pontosan mit jelent, hogy most akkor elég, ha tarthatnak Pride-ot, vagy szivárványozászló minden középületre, vagy nem tudom, hogy milyen opciók lehetnek még itt, vagy a gyermekvédelmi törvénynek a nem csak visszavonása, hanem ellenkezőjére fordítása, vagy mi következik ebből, és ezzel a válaszsal adós maradt Magyar Péter, mert most itt a parlamentben ezt tisztázhatta volna, hogy miről tárgyaltak az Európai Unióban, mert azért ez szerintem csak érdekelni az embereket.
4: Ez egy baromi ügyes játék egyébként Ursula von der Leyentől, tehát én látom e mögött a rációt, hogy most akarja kifacsarni Magyar Péterből, hogy mennyire leszel Magyarországgal a mi gyarmatunk. Mert hát ő tudja most... az álláspontját, ismeri, tudja, hogy honnan jött, ismeri valószínűleg az álláspontját a szexuális szabadosság terén is, akár olyan mértékben, amit mi annyira nem. És erre most rájátszik, hogy akkor tessék, bizonyíts be. És ha ezeket a törvényjavaslatokat átütöd, amelyik nekik sem annyira fontos, de mondom, egy jelző arra vonatkozóan, hogy akkor most velünk vagytok, vagy teljesen, nagyon, vagy mire számítsunk hát, tőletek. Nincs hát, mert szünet van, aztán jövünk vissza.
5: Aztán hát.
4: Hátha.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Ott hagytuk abba, hogy hát, pedig azzal nem kezdünk mondatot.
2: De hát, mégis ezzel
1: de kell hát
2: kezdenem. Tehát. Ez már tényleg nem volt szándékos. Szóval ugye Magyar Péter egy elég érdekes helyzetben navigálta magát már a kampány során, mert két nagyon sarkalatos, több nagyon sarkalatos, de esetünkben két nagyon sarkalatos ígérete volt, hozom az uniós pénzt hiánytalanul, és nem engedek a LMBTQ, nem tudom micsoda. Ezt is mondjuk inkább ügyesen kerülte meg, ezt így talán expliciten nem mondta ki.
3: Nem, biztos,
2: de a migráció terén nagyon explicit módon fogalmazott, azt mondta, nem lesznek illegális migránsok, sőt, még ugye vendégmunkások se. Tehát, hogy ilyen módon szigorú lesz, és hogy egyébként meg hazahozzuk az összes uniós forrást. Most nekem abból a sajtótájékoztatóban, ami ott elhangzott, nekem úgy tűnik, hogy ez a két ígéret, ez ütközik egymással. Tehát a migrációs paktumot mindenképpen muszáj lesz végrehajtani az uniós pénzekhez, mert erről beszélt Ursula von der Leyen ott a sajtótájékoztatón. Hogy ez az LMBTQ jog, ez mit jelent, amit csak úgy bedobott Ursula von der Leyen, és nem konkretizálta, hogy ez most a gyermekvédelmi törvénynek a feloldása, vagy pontosan mit jelent, ez egy érdekes ütközőpont lesz majd, hogy melyik a fontosabb ígéret, hogy mondjuk ezeket a vállalásokat, hogy amit a Fidesznek a társadalmilag elfogadott intézkedéseit nem csinálom vissza, tehát nem állok ki az illegális migráció mellett, nem állok ki az LMBTQ jogok mellett, nem állok ki a nem tudom mi mellett, vagy az uniós pénzeket maradéktalanul hazahozzam. Mert a kettő valószínűleg együtt nem fog működni, ha mégis ott valamilyen politikai alkú van.
3: Hát szerintem ez nem a gyermekvédelmi törvényről szólna, ha szól valamiről is, nem csak arról van szó, hogy ez egy ilyen hatalmi felmérése, hogy akkor lássuk, mert egy kicsit ott sarkosan fogalmaztam, én úgy nem, azt elhatárolódom. De rég hallottuk, igen. Szóval, hogy szerintem ez a bejegyzett élettársi kapcsolat, mert ott valóban ugye a Fidesz többször is szigorított, és ugye ez rendelkezésre áll az azonos nemű pároknak most is,
1: Meg az örökbefogadás.
3: Csak van, ide tartozik az is, hogy ugye három kivétel van. Az egyik az, hogy bejegyzett élettársak nem vehetik fel egymás nevét. Ezt tudom, hogy szimbolikusnak tűnik, de igenis ez lehet fontos. Nem fogadhatnak örökbe közösen gyermeket, egymásét sem. Na ez már például neccesebb, ha belegondolunk, főleg abba a kitételbe, hogy egymásét sem. És a harmadik az, hogy a mesterséges megtermékenyítés esetén nem párként kezelik őket, tehát hátrányba kerülnek az eljárás során. Most egyébként ez a három pont szerintem ez ilyen komolyabb megrázkódtatás nélkül megbeszélhető lenne a magyar társadalomban, én azt gondolom, hogy vagyunk olyan szinten. Csak ki kéne már mozdulni ebből a fundamentalista hozzáállásból, hogy az élet szentsége és minden, ami, és semmit nem vagyok hajlandó gondolkodni, mert ugye ebben a három pontban van kettő, aminek semmi köze az élet szentségéhez, az, hogy felvessék egymás nevét például, hogy örökbe fogadhassanak, tehát, hogy meg a család az, hogy ezen így ki kéne lépni. Na most, amíg valaki ezt nem teszi meg, és teljesen mindegy, hogy a politikai térférről ki fogja megtenni, addig itt elmozdulás nem lesz, mert azban egyetértek Tamivel, hogy ez egy ilyen jó szimbolikus ügy, amely mindenki tudja püfölni a másikat, és akkor jól el lehet majd ez egy megint. Úgy, hogy a lényegről nem lesz szó. Tehát, hogyha most ezt a három pontot elmondanád választópolgároknak, akiknek egyébként radikális véleményük van, mondjuk radikális elutasító véleményük van az azonos nemű pároknak a jogainak a bővítésével, vagy egyáltalán a szűkített jogaiknak a visszaadásával, vagy annak megközelítésével, akkor valószínűleg lehetne erről beszélgetni, mert már nem arra lenne szó, hogy mit művelnek a félmeztelen tangás férfiak az utcán, és a gyerekeknek ebből baja lesz, ami elképesztően primitív leegyszerűsítése, és egyébként a választóknak van simán a lenézése, de ezt hát, Fidesztől már megszoktuk.
2: De amit mondasz azért, az most ennek a családjogi verziója annak az alkotmányjogi vitának, amit még a nem tudom, előző adásban nyitottunk meg, hogy lehet ezen egy borzasztó unalmas, nem tudom, kánonjogi, meg családjogi vitát indítani arról, hogy most a család az hogyan áll össze. De megint azt érzem, hogy az Abszurd Filmszínházban ez nem indítani arról, hogy most a család az hogy

0: keletkeztetni a jogviszonynak, mint egy másik jogviszonynak. Tehát itt szerintem ez az elvi vita ebben a történetben.
1: Azért, mert a jogviszony tartalmát emberek alkotják. Tehát, hogy itt most valóban ez egy elméleti kérdés, de közben meg, ha úgy nézed, hogy itt emberekről, sorsokról, családokról van szó, akkor, meg gyermekekről van szó, akkor szerintem ilyenkor érdemes.
0: Pont nincs szó ebben az esetben.
1: De hogy nem fogadhatnak örökbe közösen gyermeket, egymásért sem.
0: Különállóan igen.
1: Tehát a jogai az a baj, hogy
0: szerintem, de nem is házasok.
2: Vége már a kampánynak, tehát talán tudunk kicsit egymás között, senki nem hall minket, őszintébben és keményebben fogalmazni. Tehát az összes gyermekvédelemmel kapcsolatos játék az nem szólt másról a Fidesz részéről, mint ennek a homofóbia problémakörnek, témakörnek a körbetáncolása volt. Erre játszottak rá minden megszólalásukkal. És ez ott érhető tetten, van erre egy erős érvem, hogy viszont minden gyermekvédelemmel kapcsolatos problémával kapcsolatban óriási kussolást hallhattunk egyébként, akár az influencerek, akár a politikusok részéről. És ebben benne van az ágazatban dolgozó bérétől kezdve azok a problémák, amik a Szőlő utca kapcsán a felszínre jöttek. Tehát abból azért látható volt már ez az, nem minden, de ez az, és ezekkel az ügyekkel kik foglalkoztak? LMP-k, meg Mi Hazánk. Tehát tőlük hallottam olyan felvetéseket, olyan programokat, olyan törvényjavaslatokat, amit a Fidesznek kellett volna 16 év alatt.
1: Itt tényleg Ungár Péter volt az egyik élharc.
0: Persze. Az, hogy két réteg pártról van szó, az viszont azt is jelzi, hogy talán erre választói, sajnálatos módon, de választói igény sem volt.
2: Köszönöm
0: szépen. Nem volt ki kényszerítve választói
2: oldalon. Ez súlyosbítja a problémát, csak jelzem. Tehát egy 16 éve kétharmaddal kormányzó párt olyan ügyekkel igyekezett foglalkozni, ami megkarcolja a társadalmi mainstreamet, nem pedig olyanokkal, amire ténylegesen társadalomjobbító, közérzetjobbító programot lehetne írni.
0: Még azért a gyermekvédelmi infrastruktúrális előrelépésekben rengeteg új felújított intézmény, stb. Volt. A Szőlő utcai ügy kapcsán egyébként azért annyiba vitatkoznék veled, hogy utána mind a jobboldali, mind az ellenzéki nyilvánosságban azért egy elég komoly tématerepet kapott ez a kérdés. Más kérdés, hogy nyilván itt már azóta egy kormányváltás van, aztán majd meglátjuk, hogy ez a kormány mit tud kezdeni a helyzet jobbításával, vagy jobbítása érdekében, de valóban ez egy méltatlanul vagy nem is azt mondom, hogy elhanyagolt, de talán lehet. Ez is olyan, mint az oktatás. Tehát soha nem tudsz elég pénzt ráönteni.
2: Igen, csak egy fideszes influencer lett volna, aki, amit én most elmondtam, az elmúlt másfél percben kiejtett volna a száján a kampány alatt, vagy az elmúlt 3-4-5 évben.
0: Fideszes influencer, hát nem tudom, hogy ezt a jelzőt kikérnie magának, mondjuk Füsi Angéla, vagy Ábrahám Róbi, vagy bárki ilyesmi, ők azért elég komoly. Ezt most ugye nem mondtad, elég komoly módon ostorozták a gyermekvédelmi, azt, hogy a gyermekvédelmi rendszert ők ostorozták.
2: Gyermekvédelmi, tudod, miket mondott Ábrahám Róbert Lentulai Krisztián műsorában hétről hétre, hogy a gyermekvédelmi intézményekben a szervkereskedők kibejárkálnak napról napra. Ilyen állítás elhagyta a száját. Ennek apropóján szerinted elhangzott-e tőle az, hogy már pedig ezen területért felelős személyeknek azonnal le kéne mondania?
0: Én úgy gondolom, hogy ő elég sokat kritizálta ezt a szakterületet. Nekem ez rémlik, de hát most...
2: Bocsánat, a regnáló kormányt és az adott ezen területért felelős minisztérium vezetőjét érte el kritika az ő szájából. És már is megkapod arra a választ,
0: meg fogom nézni.
2: És egyébként nyugodtan nézd meg. És egyébként szeretném jelezni, hogy azon emberek, Lentulai Krisztiántól kezdve, Füsi Angélán át, Ábrahám Róbertig, akik viszont túlfújták ezt a történetet, akik teleaggódták a sajtót azzal kapcsolatban, hogy itt a gyermekek szerveit veszik a fekete piacon, a magyar árva gyermekekét. Miről szólt az egész történet? Mi volt a nagy megfejtésük? Hogy itt az egész mögött van egy olyan liberális hálózat, és akkor most nem említem azoknak a ismert szereplőknek a nevét, akikre ki volt futtatva ez az egész, amiről ők beszéltek, hogy nem tudom, bennem felvetődött a gyanú, hogy talán ez egy politikai termék, amit ők megjátszanak.
1: Ez ugye... És

0: egy ilyen pre-Zsolti bácsizás volt egyébként.
1: És igen, és még valamit hozzátennék. Érdekes, április 12-e óta Lentulai Krisztián, mondjuk ő, mert ő adta egyébként a legtöbb felületet Ábrahám Róbertnek ezen politikai lejárató kampányban. Behívta-e bármikor is Ábrahám Róbertet, hogy figyelj, Robi, te azt mondtad még pár héttel ezelőtt, hogy itt naponta, hangsúlyozom, naponta, járnak szervkereskedők kibe a gyermekvédelmi intézményekben. Ne haragudj, hát aggódom, felháborító, van bármilyen eredménye? Jutottál bármire? Hát ez botrány. Hát neki mentél a minisztereknek? Rájuk döntötted az ajtót? A rendőrség csinált már valamit? Hát így nem lehet élni. És érdekes módon, a kutya nem foglalkozik ezzel. De leginkább Lentulai Krisztián, mert ő is tudta, hogy politikai terméket szolgál ki gyermekek kárára. Ennyit erről.
0: Picit visszatérve az alaphoz, aztán szerintem menjünk Zsolti bácsi ügyre, ami vagy van, vagy nincs, vagy nem úgy van, vagy majd kiderül.
1: Hogy, menjünk szerintem.
0: Hogy csak tényleg annyira visszatérve, hogy közben így gondolkodtam rajta, amit mondtatok, hogy milyen témákat vitt a Fidesz, meg miért, hát erről is nagyon sokszor beszéltünk, hogy én így a választások eredményében látok pozitívumot ezen a téren is, mert ugye a Fidesz folyamatosan arra épített, és egyetértek veled, Tomi, hogy a gyermekvédelmi törvényben is erre épített, hogy azt gondolta, hogy a magyar társadalomban erős a homofóbia, és ezért ezzel olyan szépen ügyesen, meg a Pride-ot, nem tiltjuk be a Pride-ot, de azért ugye olyan törvényt hozunk, hogy, és meg a lefóliázott könyvek, meg a többi, és a többi, és a többi, hogy érdemes ezeket az ügyeket így azért így tolni, de persze ilyen kicsit ilyen szörmentén, de azért mégiscsak erről legyen szó már. De közben meg kiderült, és a választási eredményében akkor mégiscsak benne van az is, meg a Pride-ban is benne volt, persze nagyon sokan politikai okokból mentek, nyilván kisebb lesz az idei, vagy valószínűleg kisebb lesz, nem tudom, hogy nyilván ilyet nem mondhatok, hogy a magyar társadalom meghaladta ezt. Nem tudom, hogy történt. Ez valami olyasmi, hogy a Fidesz minden a Brüsszel és Unió ellen való ténykedése, kommunikációs és politikai ténykedése dacára sem csökken az Európai Unió támogatottsága. Ez nekem valami, ez is mindig ilyen rejtély volt, hogy még a fideszeseknél is ilyen nagyon erős maradt mindvégig az Unió támogatottsága. Hogy itt is valami olyasmi történt, persze lehet, hogy egy ilyen visszaható vagy ellenerőként, hogy a Fidesz addig-addig tolta ezeket a témákat, amíg a magyar társadalom meg egyszer jobbá lett közben. És nem tudom, hogy van-e összefüggés, vagy nincs, de mert azért, mert akkor működtek volna ezek. És a
2: társadalomjobbító projekt ez.
0: De nem, akkor nem, csak, hát figyelj, nem ez volt a cél. Hát Orbán Viktor
1: sem. Nem kérdődj, hogy befogadó.
0: Igen. És ez igen. Szerintem ez egy tök jó dolog, tehát szerintem ez nagyon pozitív.
1: Hát megmondom, Ábrahám Róbertek járultak hozzá ahhoz, tehát ha valahol kilógott a lóláb, hogy ez egy liberális és homoszexuális influencer elittel szembeni játszma, amit ő játszik, akkor na mindegy, már pedig ez szerintem nyilvánvalóvá vált egy idő után. Csak nem tudom, hogy az aggodalmat várom most, hogy április 12-e után felszólítsák Magyar Pétert arra, hogy legalább ezeket a rohadt szervkereskedőket zárnak már ki ezekből az intézményekből.
2: Hát akkor várjuk együtt. Tehát, hogy most, de egyébként ezt Magyar Péter részéről is hiányolom, ezt a történetet. De nekem úgy rémlik, hogy a Tiszának a általuk felvállalt programjában az volt, hogy a gyermekvédelmi rendszer azonnali átvilágítása és a hibáknak a nem tudom, gyors adresszálása, és utána majd a rendszer átalakítása, nem rémlik, hogy ez folyamatban lenne. Tehát, hogy én nem látom magam előtt ezeket a most hirtelen megkezdett szervezeti átalakításokat a gyermekvédelmi rendszerben.
0: De most őszintén nem lenne túl hirtelen? Tehát azért egy
2: hát ők mondták azt, hogy az első hónapban csináljuk ezt. Hát most nekem teljesen mindegy, hogy ez hirtelen vagy nem hirtelen. De csak azt mondom, hogy...
0: Ezt most csekkolni kéne, hogy mikor mit mondtak, ugye... De nem, akkor persze, akkor izé lehet számon kérni őket, hogyha tényleg ezt mondták, de akkor is azért oda kell tenni, hogy...
2: Csak ha már Zsolti bácsi ügy van...
0: Nem az a felelőtlenség, hogy most nem nyúlnak hozzá azonnal egy ilyen... Vagy legalábbis mi nem látjuk, hogy hozzányúlnának, lehet, hogy a háttérben már ott valami történik. Hanem az lenne felelőtlenség, hogyha kapásból történének ilyen nagy átalakítások, úgyhogy nem ismerik.
2: Csak most arra gondolok, hogyha van egy Zsolti bácsi ügy, és arról mondjuk Magyar Mártonnak tudomása van, hogy kicsoda az a Zsolti bácsi, és itt egy kétharmados kormány, aki mindenféle azonnali elszámolást ígér, akkor hol van a Zsolti bácsinak az elszámoltatása? Miért nem láttuk róla a felvételeket a tévébe, hogy vezetőszáron viszik a Zsolti bácsit?
0: Mennyiben lenne kormányzati ügy?
2: Hát mennyiben ne lenne, hát, ha tegyen valaki feljelentést ebbe az ügybe. Ott vannak a, onnan, annyiban kormányzati feljelentés, hogy az volt a mondás az ellenzéki sajtóban, hogy ezt a fideszes nem tudom én micsoda, rendőrség, vagy a vádhatóság, vagy valaki ezt eltusolta, de most majd, ha jön a Magyar Péter, akkor ezt át lehet vinni, ezt az ügyet. Ez volt a mondás az ellenzéki nyilvánosságban. 2026. április 12-e előtt. Tessék, itt van az a rendszerváltás, amit erre felhúztatok, ott vannak a saját intézményeitek, csináljátok a dolgot, vezessék el a Zsolti bácsit, vigyék el vezetőszáron. Ha ezt valaki komolyan gondolta, hogy van Zsolti bácsi, és komolyan gondolta, hogy komolyan gondolta az akkori ellenzéki nyilvánosság azt, hogy ezt valamilyen állami hatóság tartja vissza ezt az ügyet, ha ezt a két dolgot komolyan gondolták, akkor most tessék, áradjon a Zsolti bácsi befele a börtönbe.
1: Úgy legyen, próbáltam ezt a Zsolti bácsi ügyet összefoglalni magamnak, és hosszú.
0: Azért mondom, ez a jó.
1: Nem annyira, tehát egy 2-3 perc alatt föl tudnám köszönni, csak nem tudom, hogy érdemes-e. Tehát itt azért bejön a sztoriba, és akkor ez már egy rövidített verzió, ahhoz képest, amit látok magam előtt.
0: Ki mikor mit állított?
1: Aha, büntető eljárás, koronatanúvallomás, ugye Bangós Erdor Sanyika.
0: Figyelj, olvasd fel, mert tényleg káosz.
1: Na jó. Központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint a Szőlő utcai javítóintézet ügyében 11 gyanúsított van, 4 letartóztatásban, ugye Bangó Sándor koronatanú vallott, megnevezte Zsolti bácsit, állítása szerint egy korábbi nevelő Juhász Péter pár szexuálisan bántalmazta, majd egy alkalommal levitte a javítóintézet alaksorába, ahol a Zsolti bácsi jelen volt és szexuális aktus történt. Hatosságuk szerint a javítóintézeti bűncselekmények és Zsolti bácsi személye kizárólag Bangó Sándor vallomásában kapcsolódik össze. Nincs egyéb bizonyíték. Jön Pócs János, a fideszes országgyűlési képviselő, sajtótájékoztatón videóban betámadja a koronatanút, azt állítja, hogy Bangó Sándor hazudik, 4 millió forintot kapott Magyar Mártontól, a kontroll alapítójától. Valamint a DK-tól azért, hogy hamisan vádolja meg Zsolti bácsit és a jobboldali politikusokat. Van egy hangfelvétel is. Van egy Orbán Viktor reakciónk, gyalázatos provokáció és propagandisztikus műbalhénak nevezte az ügyet, kijelentette, hogy becsületes embereket gyanúsítottak meg, a tanút pedig nemzetközi eszkort fiúnak titulálta. Jogi lépések érkeztek jobb oldalról, Tényi István közérdekű bejelentést tett felbújtóként elkövetett hamis tanúzás gyanúja miatt.
0: Jó, de aztán... mindig nekik feljelent.
1: Ja, persze. A kontroll és a koronatanú védekezése, hogy a hangfelvétel hamis, mégis rövidítek, és Bangó Sándor bejelentette, hogy július 9-én elmeorvosi szakértői vizsgálatnak veti alá magát, hogy bizonyítsa szavahihetőségét, ezt követően pedig a TikTok oldalán, hát hol máshol nyilvánosságra fogja hozni Zsolti bácsi teljes nevét, és akkor még belépett a sztoriba Vona Gábor egy interjúval az egykori nevelő Tamás vallomásával, amiben szerintem a legtöbb érdekesség volt, például cáfolta ezt az elit pedofil hálózat Conteót, szerinte nincs szó a felső 10 000 által működtetett mafiaszerű hálózatról, szegény Ábrahám Robi. A javítóintézetben történt borzalmak szigetüzemben, egyedi helyszíneken és elszigetelten működő visszaélések voltak. A botrány hatására a javítóintézetben Aszódon júniusban 11 nevelő mondott fel a kaotikus kormányzati átszervezések és a jövőkép hiánya miatt. És Füsi Angéla megerősítette, hogy a hangfelvételen nem Sándor hallható. Úristen, akkor ezt valaki most mondja vissza.
0: Figyelj, nyomon követ,
2: de jó, hogy felolvastad.
0: Szép robban az agyam. De egyébként szerintem tök fontos, hogy felolvastad, mert hogy ebből látni, hogy nem látni.
1: Tehát, hogy ja, és még mindig senki nem tud semmit.
2: Nem, de ebből látszik az, hogy a magyar családot kell megkérdezni, hogy ki az a Zsolti bácsi. Mert ha van Zsolti bácsi, akkor ők tudják.
0: De miért?
1: Hát mert Bangó Sándor.
2: Ha van,
1: de
2: akkor Bangó Sándor neki mondta el. Igen, a Magyar Mártonnak.
1: De nem, hát Bangó Sándort kell megkérdezni, mert Bangó Sándor hazudhatott, érted?
0: Hát emeltek
2: Bangó Sándor. De hát őt már megkérdezték a kontrollosok.
0: De Bangó Sándor emeltek bement az ügyészségre, és hogy ott vallomást tett, és hogy ott elhangzott a Zsolti bácsi neve is. Ez. De szerintem ebbe egyébként... ez nagyon szennyes ez az egész, és most már aztán végképp így beterítette a teljes magyar izét, közéletet és a közvéleményt, mindent, és azért, mert hogy mindenki megtalálja egy-egy pillanatban azt, hogy neki a politikai haszna mi lehet ebből, és akkor fogja és viszi tovább azt a szállat, hogy csinál egy új szállat, és akkor ami, és mi ebben nem fogunk igazságot tenni, és majd figyelj, vagy nézzétek meg majd a kommentelőket, de hát persze, hogy mi lesz
1: az. Ők már tudják.
0: Miért nem mondjátok ki, most miért kell, eddig ez volt az egyik oldalon, most már lesz a másik oldalon is, hogy miért nem a Magyar Péter, és most már mindenki megkapta azt, hogy kedvére mazsolázhat abból, hogy hogy szeretné látni, és hogy kit lát, hova, meg ki a Zsoltinak, kérem. És, mi, és közben meg szerintem ennél nagyobb ütést nem hiszem, hogy bármi is be tudott vinni a gyermekvédelemnek, mint ez a Zsolti bácsizás.
1: És mindkét oldalra szeretném érezni, hogy az aszódi sztori, rohadtul nem jut el se van, mindenki Zsolti bácsival van. Igen, eddig érdekel mindenkit. Az országban sajnos.
0: Egyébként se volt túl népszerű a nevelőszülőség, vagy egy nevelőintézetben dolgozás. Ugye nagyon-nagyon nem volt népszerű. Most, amikor a társadalomnak minden, jobbról, balról, itt-ott egy ilyen nagyon egyértelmű lenyomata van, legalábbis azt gondolja a társadalom, hogy hát aki ott dolgozik ezekben a intézményekben.
2: Ez
0: plusz, a gyerekek, akik ott vannak ezekben a nevelőintézetekben, vagy fiatalok, ők meg most látnak egy olyan mintát, hogy lehet, hogy érdemes a zavarosban halászni.
1: Köszönjük szépen Dobrev Kláráéknak. Szép munka volt.
2: Ezzel is hozzátettek az országhoz.
1: Gyurcsány most meg ez.
2: Minden más.
0: A végére.
1: Nagyon végére még egy. Tényleg, köszönjük Klára, hogy...
2: Ez a hattyúdal, ez nem hiányzott volna. De tehát egyébként...
1: De, bocs, utolsó. Etapban majd ott.
0: Bocsánat,
1: ott
0: innen, ott, innen. Ott
1: folytatjuk. Már nagyon túllók.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula, átalakul a közmédia intézményrendszere. Újabb grippenek érkeztek a Magyar Honvédséghez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított média törvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Nyílt levélben szólította fel a jobboldali értékeket valló hazai nagytőkéseket a konzervatív média támogatására két fideszes politikus. Navracsics Tibor korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos szerint a jobboldali médiában zajló elbocsátások miatt a korábban jelentős vagyonra szertett vállalkozóknak támogatniuk kellene az ágazatot. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar légierő Gripen flottája. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. Rekordmennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán arról számolt be, hogy hétfőn mintegy 19 millió hordó energiahordozót szállítottak át a világ legjelentősebb tengeri kereskedelmi útvonalán. Hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és készek közbelépni, ha Teherán megszegi a kereskedelem biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Itt vagyunk, és akkor még Zsolti bácsi szunkra. Kimondom, így rosszul érzem magam az egész sztoritól. Tényleg jó lenne már tudni, hogy mi van. És mindenki, aki vámszedője volt, vagy valutaváltója ennek az egész Zsolti bácsis ügynek, hát picit, most ilyeneket mondjak, hogy szégyelje magát, utálom ezt kimondani, de hát ez van. Aki nem az igazság megismerése irányába moccant ebben a sztoriban, hanem csak a lájkokat gyűjtötte be. Mindenki ártott ennek az egész ágazatnak, és főleg a gyerekeknek. De mondom, tehát itt azért a Bühl-Lajstrom elég súlyos, és... Füsi Angyil, aki aztán utána próbált mosakodni Ábrahám Robi hatása, befolyása alól, hát ő sem mehet a mennybe ebben a történetben, még ha a szándékai nyilván nemesek is. Most már egy időben ő is arra játszott rá, hogy a Fidesznek egy remek politikai terméket legyártson.
3: Ettől függetlenül nekem ebben az ügyben egyébként még annyit akartam az előző részben, az volt a nagyon furcsa mozzanat, amikor talán akkor még a DK-sok hozták fel az ügyet az első körben, és megírta a sajtónak egy tekintélyes része, majd amikor jött az ominózus Belzebub vérvádas felszólalása a parlamentben, utána nagyon sok sajtótermék hirtelen helyreigazításokat közölt az ügyben, hiszen sejtették, hogy egy bizonyos KDNP-s politikus az illető, akiről a vádak megfogalmazódtak. Hogy ez a visszakozás, ez miért történt ebben az esetben, vagy miért került Csemmie Zsolt neve oda azokra a sajtótermékekre, amelyek visszakozni próbáltak. És innen nekem, ha ezt a logikai ívet követem, akkor nekem egy kicsit ilyen kegyelmi ügy remake feelingem van ezzel a Zsolti bácsi üggyel kapcsolatban. Tehát, hogy ott 2024-ben látszott, hogy a társadalom rezonál arra, hogy van egy ilyen gyermekvédelmi pedofil vonal, ami hogy mondjam, a kormánynak a támogatottságán tud ütni, meg ellenzéki szereplő tud felkapaszkodni rá. Uh-huh. Vajon kinek az érdeke lehet az, hogy egy hasonló húzást meghúzzon? Ugye ez akár lehetne a DK is, aki azt gondolja, hogy saját magát is felépítheti egy ilyen ügyre, vagy az, akinek már egyszer ez bejött. Ez Magyar Péter.
4: Hát igen, csak nem tőle indult, vagy nem az ő környezetéből ez az egész.
3: Hát most már kontrollnál tartunk, tehát azért ott
4: igen, de
3: viszonylag szoros rokonság van Magyar Péter és Magyar
4: igen,
3: Márton
4: de, között. De az olyan, mintha oda tennéd a startvonalat, de a startvonalat ugye az nem ott volt, hanem Juhász Péternél már, mint nem a intézmény vezetőnél, hanem a politikai influencer volt politikusnál, akihez betelefonált, emlékeztek? Egy ilyen önkéntes segítő, vagy valami egyházi, igen, nem hivatást viselő, de valami egyházi akármit segítő figura, hogy ő beszélt egyszer, Ózdon vagy Salgótarjánban? Már régen volt elfejtettem, de valamelyik szívemnek kedves település, én mind a kettőt szeretem, a maga furcsa. Na mindegy. Szóval, hogy igen, hogy Ózdon tartott egy ilyen lelki valamit, és ott ez csak megjelent két fiatal ember, két srác, akik valami közeli intézetből jöttek meghallgatni őt, és ott mondták neki, hogy mi legyen, hogy legyen, és hogy és akkor kitárulkoztak neki, hogy végre beszéltek róla, hogy fekete autó, lefűnyűzött autókkal jönnek éjszaka a pestiek, és akkor ilyen nagyon nagy emberek lettek, és akkor lekapcsolják a villanyt, és nem is látják, és akkor, de mert ez volt az alapsztori. Innen indultunk, tehát azért ez egy elég durva science fiction volt, ami maradhatott volna ezen a szinten, ha nincs a Aratónak a kérdése a parlamentben, és nem úgy reagál rá Semmién Zsolt, ahogy.
3: Hát igen, csak...
4: Addig azért ez ilyen nagyon ilyen izé
2: volt. Bárhogy reagálhatott volna.
3: Hát ha hallgat, akkor meg azt mondják, hogy hát miért hallgat, biztosan bűnös. Azért bújkált.
2: Nem tudom.
3: Ha most én ezt bemondom mondjuk rád itt a műsorban, hogy nem tudom, mit csinálsz egy kisgyerekekkel, akkor mit csinálsz?
2: Ezerszer átbeszéltük, és az a baj, hogy ha kiemeled a reakciót, hogy úgy reagált, ahogy, akkor teret engedünk annak a narratívának, ami elhatalmasodott ugye a baliberális oldalon, az ellenzéki oldalon még akkor, hogy hát, és akkor testelemzők, meg tudod, hogy a hangja, hogy remegett a hangja, meg nézd meg, hogy hogyan kushattak ott mellette a politikus társak, ne, könyörgöm, ne. Tehát bármit csinált volna, bármit, ha lehajtja a fejét, ha fölnéz, ha elneveti magát, ugyan ez lett volna a vége, vagy ha nem, akkor sem fontos, de ezt kiemelni nem szabad. Nem szabad ebben a történetben, mert valakit megvádolnak.
4: De nem emeltem ki, azt mondtam, hogy fogalmam nincs, hogy ha tudom, így vagy úgy reagált.
2: De érted, hogy ez nem neked szól.
4: Abszolút értem, csak mondom, tehát az, hogyha...
2: Kb. Nem neked magyarázom, hanem...
4: Jó, tehát csak azért, amit elmondtam, és ugye most már nagyon felszínes volt, mert már rég volt ez az alaptörténet, amikor a Zsolti bácsi egyáltalán bekerült a magyar politikába, vagy közéletbe is, a médiába, hogyha most valaki visszanézi, vagy visszagondolja, visszaolvassa, akkor látja azt, hogy azért ez nagyon necces volt. Én tök büszke vagyok magunkra egyébként, mert mi az első pillanattól kezdve mondtuk, hogy ez ne. Ezzel ne is. Kaptunk is érte rendesen, mert ugye
2: rengeteget.
4: A népítélet az egyből megszületett.
2: Én ott lettem fideszes propagandista.
4: És szerintem ez azért fontos.
3: Ül a klubban.
4: Szerintem azért...
2: Jó, de van egy kis különbség.
4: Te nem érzel jól? És most már te se, bocsánat. Tehát, hogy...
3: Köszönöm, hogy eddig jól éltem.
4: Jó, azért sokszorosan.
3: Visszaverőre kiállítom magamnak a számlát.
4: Na, hogy szerintem azért fontos ezt az egész alapsztorit így visszahozni, hogy mert ebből látni azt, hogy amiről beszéltünk az hogy mindenki megjelent a politikából innen, onnan, és próbált ebből hasznot húzni, és kinek, hogy sikerült, kinek, hogy... És én például most nem igazán értem a Fideszt, hogy miért hozta ezt vissza. Csak nem annyit, látom a politikai hasznosságát.
3: Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy jó, hogy,
4: nem, Fidesz szempontjából,
3: hogy a influencer Juhász Pétert behoztad, mert hát pont ezzel kezdtem talán ezt a blokkot, hogy van egy olyan influencer hálózat, akinek van egy politikai motiváltságát. Juhász Péter azért a választás, hogy csak bemondta, hogy szavazatok a Tiszára. Akitől ez az egész történet. Nem is mondom, hogy ő zsákba macskát árult, meg persze. Hát ő egyébként volt ellenzéki politikus, hát nem is mondja azt, hogy szavazatok a Fidesz, ez tök egyértelmű. Csak hát megint az érdek. Kinek az érdeke, hol bukkan fel?
2: Én nagyon bízom abban, hogy okosan, becsületesen fog sáfárkodni ezzel a kétharmaddal a Tisza. Ez egy nagyon elcsépelt és unalmas, és tudom, hogy demagóg, popul. Hagyjuk is. Csak azért mondtam ezt el, mert azt viszont látom, és ez kiderült a kampányban, és ezt is sokszor itt elmondtuk, meg Istvánnal megbeszéltük már, hogy ott a Zsolti bácsi ügyben, ahogy viselkedett Juhász Péterrel ez a baloldali, inkább nem is baloldalinak hívom, inkább ellenzéki közvélemény, ahogy a pajzsukra emelték, annak ellenére, hogy bármit bemondhatott, ellenőrizetlenül, többször le is bukott, hogy sehova nem vezetnek egyébként az ő nyomai, visszakoznia kellett, semmi, egyre népszerűbbé vált. Folyamatosan gyűjtötte be a lájkokat, és egyre jobban szerették, és egy hihetetlen szupersztárrá vált Juhász Péter mindezekkel együtt. Tehát, hogy az, amit akkor tanúsított ez a Tiszás oldal, az azt feltételezi, hogy nagyon sok mindent megtehetne egyébként Magyar Péter és kormánya, ha akarna.
3: Hát ez...
2: Yes.
3: Teljes mértékig egyetértek, hát ezt
2: igen,
3: is mondtam.
2: Ott elmentek a fal.
3: Hogy itt van egy olyan, nem tudom, és én ezt egyébként mondom, az influencer világból eredendőnek látom ezt a, hogy mondjam, következmény nélküliséget, szeretik ezt a szót ebbe az országba. Tehát, hogy bármit be lehet dobni, ez az ellenzéki nyilvánosságban azért inkább az influencer politizálás, meg az influencerek politizálása, meg a politikusok influencerkedése óta szélesedett ki az a kapu, amin át lehet menni még bármiféle hitelességvesztés nélkül.
2: Utána mindig az idővonalon egyel korábbi pontot visszabökni, és nem is emiatt mondom, de jót tenne a lelkemnek, ha egyébként keresztény-konzervatív, vagy éppen fideszes elköteleződésű vendégek ilyenkor néha csak, nem kell mindig, néha csak rámutatnának egy-egy Bajer Zsoltra, egy Trombitás Kristófra, erre, arra, amarra, Bohár Dánielre, hogy itt azért történt egy határátlépés, és az a fajta verbális agresszió, ami egyébként a politikus közösségre nem volt jellemző, az a influencereknek egyedül először a Fidesz oldalán lett kiosztva, hogy akkor nektek bármit lehet. Lehet ütni, vágni, csapni.
3: Én ezt más, a saját bőrömön én ezt máshogy tapasztaltam, így. Mindegy.
4: De ha időben többet menjünk vissza, akkor tényleg ez volt. Tehát a Bajár Zsoltnak már nagyon hamar meg volt engedve, sőt elvárás volt meg az, volt hogy engedve. Miközben ez még nem volt benne, és a volt persze szurkálódás meg. De,
3: én a saját bőrömön nem ezt tapasztaltam, de...
4: De mondom, hogy időben messzebb kell menni.
2: Figyelj, de hogy a saját bőrödön? Tehát te is olvasol publicisztikákat, te is láttál kommenteket.
3: Az hogy a jobboldali megmondó emberekkel szembeni atrocitások, most ez megint ilyen tyúk vagy tojás vita egyébként, hogy most ki kezdte a másikat szapulni, vagy agresszívabban kommunikálni.
2: Nem, én nem erről beszélek. Ezért mondtam, hogy nem kell akkor mindig egy ilyen korábbi pontot, hogy ki kezdte. Hagyjuk ezt, nem az óvodában vagyunk, nem a homokozóban. Én azt mondom, hogy a te morális álláspontod, vagy akár, és most bocsánat, sokatszor hozom be, de például Lentulai Krisztián az, aki igen, folyamatosan... Tudom, de ő az, aki moralitást kér számon egyébként a tiszásokon, hogy miért nem reagálnak arra, hogy itt egy nőverő, meg hogy beszél velünk, miközben minden második nap testszégyenítést követel egyébként a közösségi médiában, és tapsol azoknak, akik hasonlóképp tesznek Jeszenszky Zsolt, akár Potyondi Edinával szembeni tréfájánál lengette az ászló. És akkor még sorolhat, szóval hogy következetességet szeretnék, és akkor lenne hiteles ez a számomra, amit ilyenkor mondasz, vagy bárki más, aki eljön vendégként hozzánk, ha rámutatna csak úgy, na például most múltkor azt mondta a Bajár Zsolt, ez nekem baromira nem tetszett, de mintha fogatokat húznák, amikor jó, ezt kell ezt, kiejteni.
3: Ez probléma nélkül elmondom, hogy ez így van, tehát ha mondasz egy idézetet, akkor megbeszélhetjük, hogy azt tetszik-e, vagy
2: de nem, ez tetszik-e. Nem így megy, nem így megy, hanem írsz egy posztot a Facebookra, hogy amit itt elkövetett ez meg az meg amaz, az gyalázat, ugyanúgy, ahogy minden Magyar Péter megszólásnál ezt megteszed.
3: Hát azért, az elég, megint egy elég erős túlzás.
2: De az arány az...
3: De jó, tehát...
2: Lehetne kétharmad, egyharmad,
3: de
2: mondjuk.
3: Jó, tudod? Tehát értem, hogy mire akarsz utalni, és akkor itt most, egy összefoglaló... Itt egy összefoglaló elhatárolódást teszek akkor a, nem tudom, a szélsőséges megnyilvánulásoktól mind a jobboldali, mind a baloldali közösséggel szemben, de nem erre akartam kiukadni. Hanem itt arról van szó, hogy egy nagyon súlyos köztörvényes bűncselekménnyel vádoltak meg valakit. Persze a testszégyenítés is borzasztóan rossz, meg nem tudom, szerencsétlen dolog, meg minden, de azért az, hogy valakit pedofil vádokkal illetnek bármiféle bizonyíték nélkül, azt szerintem még rosszabb. Mert tehát a testszégyenítést azt túl lehet élni, az, hogyha az embert a teljes egzisztenciájában semmisítik meg, mondjuk egy ilyen váddal, és a családját teszik tönkre, a személyes jó hírét teszik tönkre, okay. Az egy teljesen másik
2: kategória. Tudok példát mondani, Potyondi Edinával szemben Jeszenszky Zsolt a halálára utaló jeleket, illetve megjegyzést tett, de ő csak viccelt. Igen, de nem ez, hogy ne tegye, igen, utóbb azt mondjuk, hogy ne tegye, hanem ott abban a pillanatban a jobb oldal influencer közösségben tudod, milyen mélységes kus volt. Mondok egy másikat, Karsai Dániellel szemben a Pesti Srácok egyik műsorvezető hölgyem, hirtelen nem jut eszembe a neve. Utána aztán már nem sokat szerepelt. Tett egy vállalhatatlan megjegyzést, ami elnézést is kért néhány nappal később. Az ördög szekeret fújt a szél a jobboldali influencer újságíró
3: mondod,
2: és politikai
3: hogy,
2: közösségben.
3: Most mondod, hogy levették az illetőt utána, hogy na. Volt ez a történet.
2: Elhangzott ez? Napokig teljes kus. Teljes kus. Nem olvastál sem egy Magyar Nemzetestől, senkitől. Ez mutatja azt, hogy morál nulla, politikai érdek 100%.
3: Én erre nem így emlékszem erre a sztorira, de jó, mindegy.
2: Nem, ez történt. Ez hát, történt.
3: De ez a te percepciód erről.
2: De ha találsz nekem egyetlen kommentet is ismert politikai jobboldali influencertől, aki azt mondta, hogy na, azt ezt már nem kellett volna.
3: Hát erről szerintem még én is figyelj, hogy nem kellett volna, de vagyonomat. Mindegy, jó.
2: Nem nagyon olvastam ilyeneket. Sőt, jó, egyáltalán nem olvastam ilyeneket.
3: Visszanézzük a Facebook oldalamat, jó?
2: Jó. Lehet, hogy gazdag ember lesz. Megnézzük.
3: Jó, jön a végkielégítés.
2: Nem, szóval igen, tartom, nincs morál.
4: Csak ez annyira nem...
2: Érdekek vannak.
4: Nem visz az előre, sajnos.
2: Persze, nem.
3: Csak az a baj, hogy megint rajtam olyan dolgokat, amiket mondjuk persze. Én adott esetben meg is tettem. Ez tipikusan az az eset, amikor bármilyen vita műsor van, és minden egyes alkalommal a fejemhez vágja valaki az orosz
2: szádat. Szilárd, én elhiszem, hogy te minden alkalommal kikérted magadnak, amikor...
3: Ezt nem állítom. Nem állítom, hogy minden alkalommal. Jó, oké. Ezt nem állítom.
2: De azt, amit én tapasztalok, az a hihetetlen kussolás, és ha a másik oldal meg valami hasonlót követel, akkor azonnal ráugranak tizen.
3: Ez nem helyes.
2: Ezt a jelenséget talán te is tapasztaltad.
3: Persze, és ez nem helyes.
2: Na jó, köszönöm.
3: Nem helyes. Ettől függetlenül egyébként vice versa így van. Én a másik oldalon sem látom azokat a vele nagy elhatárolódásokat, amikor...
2: De akkor egyetértetünk abban, hogy nincs morál, nincs univerzális morál, hát, nincs
3: univerzális, jó, most mondtad. Mindenkire vonatkozó univerzális morál.
2: Nem mindenkire, nincs. Közösségre.
3: Hát szerintem én se a közösségi bűnösségnek, se a közösségi jó emberségnek a híve nem vagyok, de jó, oké, mondjuk ki ezt akkor.
2: Na, végre lesz egy eladható mondatunk
3: ebből az adásban. Kiforgatják a szavaimat ebben a műsorban.
2: Nincs értelme, tudom, csak nekem régóta dök ki a csőröm, de nem veled kapcsolatban.
4: Lenne értelme, csak egyrészt beindul ez az össznépi játék abban a pillanatban, hogy ez a téma szóba kerül, hogy mindenki azonnal talál 13 szerintel sokkal súlyosabb sérelmet a sajátjaizében. Egyébként a múltban ez, és akkor valami mindig el lehet visszafele mutogatni. Én mondom, mint őskövület, mint ezt már tegnap megbeszéltük, ugye a médiával kapcsolatos részben, azért átéltem azt, hogy honnan is, meg hogy is indult, és azért szerintem a sérelmek azok a Fidesz környékén lettek, mármint hogy a sérelmet okozó stílus az a Fideszben és a Fidesz környékén lett hangosabb. Én valahova oda teszem ennek az egésznek az elejét. Mondom ezt úgy, hogy én akkor még a Fidesz táborában voltam. Annak is megvan az oka, de már végképp baromi hosszú lenne, hogy miért alakult ki ez a hangulat a fideszes médiában, meg a fideszes nyilvánosságban. Na de, hogy lehet ebből kijönni? Pedig ki kéne, csak szerintem soha nem fogunk. Én attól tartok. Mert most például a Szilárd mondhatja azt nekünk, hogy mi miért nem ezértünk el, mit tudom én. Bármilyen olyan, amikor valaki, akit téged, vele egy táborba így berendezgetnek, ugye a másik oldal, és azt mondják, hogy mert nagyon egyszerű ilyen nagy táborokat kialakítani, nem, hogy te is oda tartozol közéjük, hiszen nem tartozol közénk, akkor ergo ott mindent, ott egységesek vagytok. És ott valaki, Tóth Avi Árpád mondott valami csúnyát, elhatárolódtam? Nem határolódtam el tőle annak idején, mert egyrészt úgy van.
3: Én nem is várom, hogy elhatároljatok mindent Tóth Avitől, mert akkor az teljes napotokat az vinné.
4: Ez jó, de nem igaz. De hogy az a gubanc ezzel, hogy ezzel valamit kellene kezdeni, csak szerintem nem tudom, hogy lehet-e bármit is kezdeni, meg hogy érdemes-e.
2: Hát árra szemben kell úszni.
4: Árra szemben kell úszni.
2: Ezt a morált. De ezt is nem, ezt sokszor
3: de ezért mondom, hogy nincs olyan, hogy kollektív morál.
4: De mi az ár, meg hova úszol, meg merre, meg tehát, hogy most én törjek morálisan pálcát valaki fölött, mert azt gondolom, hogy nekem igazam van, és ő miért nem határodott el ekkor, miért nem mondta legalább egyszer az életbe azt, hogy. És akkor mondom, már is jöhet az ellencsapás, hogy persze. Igen, és te, amikor biztos voltak vállalhatatlan mondások a
2: titatomat. Hát mondjuk mi velünk pont rosszul járnának, én azt gondolom, de ez mindegy is. Mondom, azt kéne megtanulni, hogyha Bajer Zsolt ír egy jót, és csinál egy jó interjút, mert csinál ilyeneket, nem is keveset, akkor azt meg kell dicsérni, szóvá kell tenni. Még azon az áron is, hogy utána azonnal téged akkor betolnak egy skatujába. És ott is maradsz, még ha két nappal később, vagy kettő perccel később azt mondod, hogy ez a megjegyzés, ez vérlázító, és nem értek vele egyet. Én így működöm mindenkivel szemben.
4: Szerintem nagyon rég nem írt jót egyébként.
2: Még Abraham Robertről is mondtam csodálatos.
4: Igen, írt jókat.
2: Most is tök értelmes csávú. Már nem ír jókat. Jó.
4: Nem ír jókat, mert megette a...
2: Csinálj jó beszélgetéseket.
4: De most az írásról van szó, ő okay. tényleg nagyon jó, hát ő az egy író,
2: persze,
4: író
2: persze,
4: is.
2: Persze.
4: Nagyon jó publicisztikái voltak, aztán megette ez a média katonaság és ez a állandó háború. Tehát most már ugye elintézi egy ilyen izével, anyátok, vagy valami, ez volt maga egy blogbejegyzés.
3: Hát azért tényleg az ő irodalmi munkásságát kellene elvitatni, mint ahogyan azt is, hogy vannak köszönöm. Olyan megjegyzései, amik durvábbak a kelleténél. Szerintem ilyen ez a politikai közbeszéd, amilyet csináltunk magunknak, szerintem akár mondhatjuk azt, hogy mindkét oldal, akkor
2: ez így van.
3: Mondom, én a saját bőrömön azt tapasztalom, hogy én nyilván onnan mostani kapom. Kormány oldalról kapom. Én nem tartom kizártnak, hogy más ezt máshogy érzékeli. Szerintem célszerű lenne ebből visszavenni, meg célszerű lett volna ebből visszavenni, nem most, mert 15 évvel ezelőtt, amikor én még sehol nem voltam ebbe a világba sem, meg sehol sem, de azt gondolom, hogy egyébként kollektív bűnösségeket felállítani teljesen fölösleges ebben az ügyben is.
4: Jaj, két rövid megjegyzést. Ne! Két rövid megjegyzés, mert ugye hétfőn vesszük fel ezt a műsort, most vagyunk túlfűnésen a parlament ülésén. Megjelent Szijjártó Péter a parlamentbe. Egy, kettő, Pócs János annál is butább, mint gondoltam volna.
2: Ah, köszönjük, na, István.
3: És egyből itt a minősítgetés.
2: Csodát, és ezzel kell lezárnunk. Köszönjük szépen. Ez volt a Provokatőr. Mindenki iratkozzon fel, támogasson minket, szeressen minket, vagy ne szeressen minket. Valamit csináljon magával. Meg érezze jól magát, és élvezze a nyarat, meg ezt a hihetetlen forróságot. Köszi, viszontlátásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.
5: Sokszor felmerül a kérdés, hogy mi is az az evangélium? Miért is jelentene bármi jót az, hogy valaki meghal? Mi értelme volt Jézus Krisztus halálának? Erre a kérdésre próbálok meg most válaszolni. Figyelj!

0: mint amikor az ember a teremtőjével jár. Mert csak és kizárólag ő tudja azt, hogy mire van valójában szükségünk, és képessé válhatunk ezáltal, hogy fölülemelkedjünk a testi vágyainkon és a romlott ó természetünkön. Dicsőség ezért Istennek, most és mindörökké, a Jézus nevében. Ámen.
1: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Szerény nívó, szennylapok és szegényírók. A szirénák, a gyönge fű, a szegényírók. Zenés, pszichó, sekély, gringók, segélyhívó. Az egész sztorit, kemény dió, de még bírod. A buktatók, a slusz poén, a dupla csavar. A klubzakók, a sufni lét, az utcasara. A grundharcok, a sorompók, a szív előtt. A Budapest, a 2015. A puszta kéz, a plusz kajád, meg amit fizetsz. A busz, a cég, a busz, az ágy, az animgifek. A konyha rész, a lyukszobád, a fal is hideg. A puszta tény, a Maldív helyett Margit-sziget. A szindelők, a szélirány, a trébarátok. A cinkelők, a cimbarák, a késdobálók. A szép remény, a félszobák, a célronáldók. A szenvedők, de szívben már a célonállók. A diplomásból élelmiszer boltos. Nem az iskolád, az életvitel volt rossz. A nincs tovább a kispolgár, a diszkós.

stresszözön a megszökők a tesztkörök, a céltalanul szentesített eszközök, a szeszködös tett, amihez lesz közöd. A stresszözön a megszökők a tesztkörök, a céltalanul szentesített

hallott, ami belül mindent átértékel. Több mint két szelet, az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Több mint két szelet, az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Ég veled. Maldív helyett, Margit sziget.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula, átalakul a közmédia intézmény rendszere. Újabb grippenek érkeztek a Magyar Honvédséghez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar légierő Gripen flottája. A Krímre vezető vasúti hídra mér csapást az ukrán hadsereg. A kijevi média szerint a támadás tovább súlyosbította a Fekete-tengeri félsziget helyzetét, ahol az orosz hatóságok az ukrán akciók miatt már napokkal korábban felfüggesztették a civil felhasználású üzemanyag értékesítését. Ukrajna célja, hogy folyamatos támadásokkal elszigeteljék az orosz ellenőrzés alatt álló területet, tették hozzá. Újabb bombafenyegetéseket kapott több közintézmény Horvátországban. A hatóságok közölték, ezúttal a bíróságok voltak célkeresztben. A Šibenik, Knin, Isztria, valamint Vukovár Szerém megyében érintett hivatalokban azonban nem találtak robbanó szerkezetet. Sajtóhírek szerint a fenyegető e-maileket egy izlandi címről küldték, és a hírhet amerikai sorozatgyilkos Ted Bundy nevében írták alá. Horvátországban április óta rendszeresen kapnak bombafenyegetéseket különböző közintézmények. Vasoxid színezhette narancssárgára a miskolci szimvapatakot, amely a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Tóth Szántai József, a település polgármestere közölte, valószínűleg mulasztás miatt engedték a szennyvíz elvezető rendszer helyett a szimvába az egyik kazánból származó anyagot. A hatóságok tájékoztatása szerint a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása, Kovács Klára vagyok. 2025. június 18-áig utazunk most vissza az időben. Ezen a napon írta ki a Facebook oldalára Kúlia András, hogy továbbra sem üzemel a Ján Ferenc Délpesti Kórház és Rendezőintézetben a műtők és intenzív osztály biztonságos csíra és baktériummentes levegőt biztosító légtechnikája. A Spirit FM-en szintén ezen a napon a Kultúrában Róna Jegon vendége Kéri Sámuel jazz basszusgitár művész volt.
3: Köszöntsük Kéri Sámuel jazzművészt, basszusgitár az ő hangszere elsősorban. A Junior Prima díjasok közé tartozik immáron, ő is most kapta meg a Magyar Zeneművészet kategóriában ezt a díjat. Sámuel, gratulálok!
4: Köszönöm szépen, jó napot, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: 18. alkalommal adták át ezt a díjat, és hát egészen elképesztő a névsor, akikkel korábban, meg akikkel most együtt is hozzájutott ehhez az elismeréshez. Én azt gondolom, hogy közben meg a jazzisták pont az a társaság, ahol a díjak kevesebbet számítanak, azt számít, hogy fölmegy a színpadra, és mit tud. Igaz?
4: Alapvetően nem a díj határozza meg a muzsikust, ez így van, igen.
3: De azért mégiscsak, na, hát számít ez. Nem Magyarországon tanult elsősorban, hanem az Egyesült Államokban, Spanyolországban, a CV-jéből, legalábbis az önéletrajzából ez derül ki, és aztán ott van Borlai Gergő, aki hát szintén ugye manapság sajnos nagyon sokat Spanyolországban muzsikál, és már nem annyira itthon. Ön hol van otthon igazán?
4: Erre nagyon nehezen tudok válaszolni ebben a pillanatban. A mostani székhelyem éppen Madridban van, de én is tapongok sokat Párizs, Valencia és Barcelona, meg hát néha én is az ugrok ugye Budapestre, tehát ezek között a városok között oszlik meg leginkább a létem per pillanat.
3: Mit tud Spanyolország, hogy a magyar jazz muzsikusok közül egyre többen vannak ott?
4: Én azt gondolom, hogy... hogyha egy zenész nemzetközi karriert szeretne magának, azt minél nyugatabbra megy, annál könnyebben tudja véghez vinni. Ez nem Magyarországot szólja le, vagy ez nem diszkreditálja Magyarországot, ez egyértelműen csak a területünkből és a nyelvi elszigetelődésünkből adódik. Úgyhogy Spanyolország pedig ugye a legnyugatibb európai ország, és itt egy rendkívüli nemzetközi közeg kezd kialakulni, már csak a sok ide települt amerikai miatt is.
3: Hogy lett zenész? Hogy kezdődött ez a kaland, ami aztán ezek szerint egy nemzetközi karrierbe torkollik reményeink szerint?
4: Mármint, hogy hogyan kerültem ki a Berkeley-re?
3: Nem, hogyan lett zenész? Hát ugye nem úgy kezdődik az, hogy az ember a Berkeley-n találja magát.
4: Ja, igen, nem feltétlen.
3: Bár úgy kezdődne.
4: Az én szüleim mindig is nagyon odafigyeltek, amikor én felnőttem, hogy mik azok a dolgok, amik engem érdekelnek, melyik irányba tudják terelni a jövőmet. És én nálam az már elég hamar kiderült, hogy én előadó művész leszek, az még nem volt evidens, hogy zenész, de azt egészen biztosan látták, hogy én nagyon szeretek a színpadon állni. És hát elég sok mindent ki is próbáltunk, ezt kevesen tudják rólam, de egyébként gyerek szinkronszínész is voltam egy időben.
3: Na tess.
4: Aztán, amikor az első mesteremet hallottam játszani, ugye ez is a Tátraihoz köthető Bum Bum zenekarban, a Szappanos Györgyöt, hallottam játszani egy slap szólót a Come Together-ben, akkor döntöttem el, hogy én ezt akarom tudni, és hogy... Tehát ott alakult ki ez a fajta szeretet.
3: Ugye milyen fura ez, azt szokták mondani, bocs, hogy közbevágok, hogy azok a szólógitárosok lesznek basszusgitárosok, akiknek nem jut a zenekarba a hely.
4: Hát igen, én azt gondolom, hogy ez azért kezd változni, főleg a mai nemzetközi szénát azért megnézzük. Én azt gondolom, hogy a basszusgitár az ma már az egyik legvirtuózabb hangszerré nőtte ki magát, főleg az utóbbi évtizedekben. Ugye ez már meg lett alapozva a 20. században Jaco Pastorius által, de ez most eléggé túlsra van járatva.
3: Ha Szappanos Györgyöt emlegeti, akkor nekem a blueszene meg a rockzene jut eszembe elsősorban, de önt mégis jazzmuzsikusként tartják nyilván. Nyilván a kettő között van átjárás, de azért nem ugyanaz a kettő.
4: Nem ugyanaz a kettő, de mégis egymásból következik. Tehát a Szapinak volt egy olyasfajta mély tudása a hangszer kezelést illetően, ami stílusokon átmenően is hasznosítható. Tehát ő egy olyan alapot adott le, rakott le nekem ugye már kiskoromban, amiből én a mai napig építem a várat, és ez a talapzat az áll.
3: Milyen szépen mondja. Milyen pillanatban kapta el ez a díj? Tehát éppen szárnyal egy nemzetközi karrier kezdetén, vagy éppen jókor jön egy hazai visszaigazolás, hogy figyelnek rám itthon is?
4: Ugye ezt gondolom a kedves hallgatók is tudják, hogy azért a zenészlét az nem úgy néz ki, mint mondjuk egy irodai munka, ahol az ember napi szinten fixen bemegy egy munkahelyre, és megkapja a havi fixet a hónap végén. Tehát ez ugyanúgy, mint ahogyan szokták ezt mondani, ugye a romantikus lelke egy művész embernek, ugyanúgy csapong így az élete is, és azt gondolom, hogy ez a díj engem pont egy olyan életszakaszban talált meg, amikor nagyon nagy szükségem volt valami külső visszaigazolásra, hogy igenis jó az, amit csinálok, és érdemes ezen az úton menni tovább, úgyhogy én erre egy életen át emlékezni fogok.
3: Ez is jól hangzott, és köszönöm szépen ezt a mondatot, mert hogy igen, azt gondolom, hogy ezek a díjak, ezek fiatal korban egy fiatal művész számára életre szóló útravalók, hogyha megéli, hogyha tudja, hogy ez mit jelent, és mivel jár. Mivel jár az, hogy nem Magyarországon művész? Ugye egy spanyol világ, vagy egy Párizs, vagy Amerika ezeket mind megkóstolta. Az kicsit idegenként kezeli akkor is az embert, hogyha művész emberként van ott, pedig az egy befogadóbb közeg.
4: Ez egy rendkívül nehéz kérdés. Az a helyzet, hogy én már találkoztam itt élő magyarokkal is, és sokat beszélgettünk erről is, és én azt gondolom, hogy ezért az ember az identitását és így a magyarságát azt nyilván sohasem fogja tudni levetkőzni, mert én azt gondolom, hogy ez nekünk ott Kelet-Európában nagyon mélyen belénk van kódolva. Tehát kvázi sosem fogunk tudni átkonvertálódni teljesen spanyollá, franciájává, vagy amerikaivá. Ezzel lehet vitatkozni, ezt ahogyan én látom az én környezetemen. Tehát, hogy nem lehet, hogy nem ez az általános, viszont én itt Spanyolországban azt tapasztalom meg, hogy egy rendkívül befogadó közegben vagyok, ahol az utóbbi évek tanulságai alapján még szükség is van az én munkásságomra és arra, amit én be tudok hozni ebbe a nemzetközi közegbe. Csak egy kitérő, hogy például a Berklin írt mesterképzés, amit a mesterképzés végén írtam, az ugye kifejezetten a magyar zene, modern zenébe való integrálásáról szólt, és ezt a mesterképzés végén egyébként úgy is díjazták a tanszéken, hogy ez a Berklin könyvtárába be is került, mint egy hivatalos kutatóanyag. Tehát ebből is látszik, hogy az én magyarságomból, hogy tudtam ez az egész színes kavalkádhoz hozzátenni, és nekem ez fontos, hogy így működjek a jövőben is.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását, egyet lapozunk a naptárban, és 2025. június 19-ére ugrunk az időben. Ezen a napon a magyar kormány több Iránban élő magyar állampolgár kimenekítéséről döntött, és ideiglenesen felfüggesztette a teheráni nagykövetség működését. És szintén ezen a napon a Spirit FM Veszik vagy Isznák című műsorában Rónai Egon Rókusfalvi Pállal beszélgetett a magyar borokról készülő imásfilmről.
2: Köszöntöm Önöket, a borműsort hallják, Rónai Egon vagyok, az a címe a műsornak, hogy Veszik vagy Isszák. Mi mind a kettőt javasoljuk, hiszen a borral, a magyar borral foglalkozunk, és annyira, hogy egy új imásfilmről fogunk, hát ez egy fura helyzet, beszélni, mert megmutatni így nem tudjuk, de egyébként azt gondolom, hogy ha a YouTube-ra fölmennek, akkor már láthatják is, de majd ezt mindjárt elmondja nekünk Rókusfalvi Pál, a Nemzeti Bormarketingért felelős kormánybiztos, aki itt van a vonalban. Szervusz Pali, örülök, hogy itt vagy.
3: Köszöntöm a hallgatókat, szervusz Egon, örülök én is, hogy itt vagyok. Így van, elkészült az új film.
2: És az új film az bárki számára elérhető a YouTube-on? Jól mondtam?
3: Így van, hát most indul el, úgyhogy annyit jelent, hogy mostantól ezzel fognak találkozni. Ez elsősorban a külföldi kommunikációnkat segíti, de Magyarországon is értelemszerűen erre szükség volt, készültünk az eleje óta, hogy a termékkel is foglalkozunk, csak ugye nagyon-nagyon kellett hajtani az adott feladat miatt, hogy általában a kommunikációt, de a termékkel, a termékfejlesztéssel és a kommunikációval természetesen vizuális formában is törődni kell. Egy pici ráncfelvarrás történt a Nemzeti Bor, a Magyar Bornak a logóján, illetve külföldi helyeken, expókon, Wines of Hungary logón, és ennek megfelelően egy új imásfilm, ami elsősorban a fiataloknak a módszerével készült, tehát egy nagyon korszerű, újszerű film, azt lehet mondani, ami megfogalmazza azt az üzenetet, ennek hosszabb és rövidebb mutációi is elérhetőek lesznek valóban a YouTube-on és az összes olyan social media felületen mostantól már ezt a filmet fogják látni. Ennek minden egyes olyan eleme a 21. századról szól már, tehát benne van megfogalmazva az a néhány üzenet, megfogható dolog, úgy mint vulkanikus bor, Tokaj, Bikavér, Furmint, Balaton, és maga a szó, hogy bor, ez is benne van. Nyilván a piacnak, a célországnak, annak megfelelően fogjuk ezeket az üzeneteket majd megfelelően adagolni, de hát ezek azok a fő üzenetek, amikkel a különböző piacainkon a magyar bor megjelenik.
2: Mondod, hogy a fiatalokat célozta ez a film, hát annyiból mindenféleképpen, hogy van egy filmnyelve, ami teljesen korszerű, teljesen mai, egymásba átfolyó képekkel a digitális technika és a mesterséges intelligencia segít a szereplőknek helyzetbe kerülni. Ebből a szempontból teljesen korszerű, ugyanakkor arra is rámutat, és ez egy érdekes, tulajdonképpen mondhatni izgalmas ellentmondás, hogy ez a nagyon korszerűnek mutatott világ mennyire tradicionális, hogy nálunk a bor az nem egy frissen feljövő gondolat és státusz, hanem a bor az a magyarsággal együtt volt jelen a Kárpát-medencében.
3: a film maga is azzal küzd, illetve azt próbálja ötvözni, amit ahogy elmondtad, a magyarból is próbál megfejteni, hogy lehet a tradíciót a jelenben a jövő nemzedéknek lefordítani. Hát besülítve egy mondatban, nagyjából erről beszélünk, ez a feladatunk ugye általában is, mert az a történelem nagyon kevés Borországnak adatot, mint nekünk, hiszen többször beszéltünk róla, nem csak a nemzeti himnuszunkban, hanem gyakorlatilag a történelmünkben, a művészetekben, irodalom, képzőművészet, zene, mindenhol tetten érhető a magyar bor. Akkor meg azt is látjuk, hogy Z generációtól fiatalodva nagyon fontos, hogy ezt üzenetet érthetően átadva a fiatalokat nem távol tart, nem egy ilyen új eltartós módon, hanem valóban tényleges edukálással jelenítsük meg. Az alkotónak, Menszkinek és a Jazz Boysnak nem volt könnyű feladata, ezt kellett nekik megfogalmazni, amit mi magunk a stratégiában és a állandó belföldi-külföldi kommunikációban próbálunk hangsúlyozni. Szerintem tényleg azokkal a módokkal, módszerekkel, amit te is említettél, jól megtalálták. A digitalizáció, a technika, a mesterséges intelligencia mind-mind segíti a feladatot. Ugyanakkor tényleg a hagyomány, amivel egy Bikavért, amivel egy Tokai történelmet meg tudsz jeleníteni, az mind itt van. Nem tudnám így szóban lelőni a poén, tényleg meg kell nézni, és érdemes megnézni ezt a filmet, mert azzal, de remélhetőleg fognak találkozni, azzal lehet leginkább ezt a általunk elmondottat megérteni, hogyha az ember megnézi szárá időt. A hosszabb változat 2 perces, és ennek külön vannak olyan rövidebb változatai, amivel egyébként zeneileg is, meg vizuálisan is tényleg egy nagyon megfogó impresszió.
2: Ugye a 2 perc az nem alkalmas arra, hogy reklámblokkokban, különböző televízióban a világban sugározzuk. Egyrészt irgalmatlan, drága, másrészt ezt nem is szeretik. A rövid változatok viszont igen. Lehet, hogy a magyar bor megjelenik a világ nagy tévétársaságaiban műsorában ilyen módon, ilyen rövid kis reklámverziókban?
3: Konkrét média terv készült erre, hogy a különböző felületen, ma már azért ez nem csak a tévétársaságot jelenti, hanem azokon a digitális felületeken, ahol egyébként jó eséllyel maguk, akiket a film készült, a fiatalok is azokon a
2: TikTok és környéke
3: élnek, így van, azokon, és természetesen mindenhol, ahol vagyunk, ez mindig célpiacnak megfelelően, például a bemutatója egyébként Oszakában történt, lévő, hogy a magyar borot bemutatkozott, és kint nagyon nagy sikere volt ennek, nyilván a japán változat. Ez egy nemzetközi film, tehát abszolút angol változatban készült el, de érthető természetesen a magyar közönségnek leginkább, hiszen a miénk, és a különböző nemzetek nyelvére pedig felirattal segítjük az érthetőséget. De ma már annyira nemzetközi a világ, hogy egy ilyen angol nyelvű film gyakorlatilag azzal a boros nyelvezettel érthető mindenhol a világban.
2: Hát igen, ez lett az általános kommunikáció nyelve, az angol, tehát nyilván főleg a fiataloknál, ahova céloztok ezzel a filmmel, ez teljesen hétköznapi. Úton vagy, azt lehet hallani a telefonvonalon, ezért akkor kitérek rá, hogy mondtad itt egy fél mondattal még a nyilvános beszélgetés előtt, hogy egy roadshow-n vagy, boros roadshow-n. Ezt hogy képzeljük, ez micsoda?
3: Nagyon régóta terveztem, ugye bizonyosan csúfolt az életünk, kis ügynökségünk, ami általában a tavaszi és az őszi időszakot a külpiacokon töltjük, ami hát lehet tűnhet így jónak is, de tényleges nagyon sok célállomást érdemes és kell is meglátogatunk. Nyáron viszont itthon a hazai borvidékeket, régiókat járom. Én Borjárat 25 címmel elindítottam, minden borrégióba ellátogatok. Ma épp a Villányiakkal, Szekszárdiakkal találkoztam, de tegnap a Kunságba jártam, voltunk már Felső-Pannoniában, és voltunk a Balatonnál, ahol indítottuk ezt a körutazást. A következő 2 állomás a Tokai borrégió, illetve Eger, ahova ellátogatunk ilyenkor. Egy viszonylag koncentrált társasággal, tehát a régión belüli meghatározó borászokkal tudok oda-vissza beszélni és kommunikálni. Picit a mi eddigi munkánkat kér mindig, hát esetleg egy ilyen beszámoló, ők a mi közönségünk, ők a mi megrendelőink, ügyfeleink. Elmondom, nyilván a következő időszak tervét, az eddigi megvalósulásokról beszélünk, és az ő napi dolgaikat, erről azért érdemes beszélni. Azzal együtt, hogy a szakmai szervezetekkel külön felületeink vannak, és állandósul találkozóink, a borászokkal is érdemes ezt egyeztetni, és azt sem titok, hogy ezt még tavasszal meg fogom ismételni, valahogy a tavaszban szeretném a külpiaci megjelenések mellett még a hazai újabb megbeszélést, a 26-os borjáratot valósítani, körbejárni az országot. Nagyon hasznos, ahogy mondtad te is, most éppen úton vagyok Villányból hazafele, és nagyon-nagyon sok olyan tapasztalat volt, különösen érzékeny most ez a Villány és Szekszárd kérdés a vörösborok helyzete miatt a világban. Nagyon tanulságos volt ez a legismertebb gazdákkal való találkozó beszélgetés. Sok olyan gondolat cserélődött ki, ami egyébként ilyen lehetőségek alkalmával valósulhat csak meg, hiszen itt maximum 20 emberrel vagyunk egy informális rendszerben, és ilyenkor azzal a 15-20 barátszal tényleg átfogólag tudunk beszélni a napi lehetőségekről, tervekről, megoldandó feladatokról.
2: Hallasz ilyenkor olyan felvetést, ami előre viszi a dolgokat ott helyben, akár vagy akár a te kormánybiztosi irodádban?
3: Igen, és az a helyzet, hogy nekem is ugye mindig a legfrissebb adatok azok, amik a napi munkámat segítik, és ilyenkor a közvetlen egyeztetések egyrészt nekik is fontos, hiába vannak meg a csatornáink, a felületeink, a borkontról és egyéb olyan hírlevelek, amiken keresztül állandóan találkozunk, hiszen én azért, ha nem egy borvidéken vagyok, akkor is általában boros eseményeken találkozunk a érdekeltekkel, vagy a gasztronómiai, vagy a boros eseményeken, de itt most konkrétan volt 3-4 ilyen termelői felvetés alatt, amit nyilván megpróbálunk úgy konkrét formába kíteni. Érdekes felvetés volt az organikus boroknak a intenzívebb megjelenése, tehát nyilván beszéltünk a vörösborok stílusáról, az alkoholfokról, és hogy lehet a nyári meleg ellenére olyan könnyebb vörösborokkal dolgozni, ami valószínűleg a fiatalokat jobban hozza a bor közelébe. És meg kell gondolnom azt is, hogy a Villányi kezdeményezéseik, nem csak a Fran, ami egy nagyon jó Villányi Fran, mint régóta felvett téma náluk, hanem olyan könnyebb stílusú vörösbor elkészítéséről beszélgettünk leginkább, ami mind a két borvidéket nagyon izgatja, meghatározza. A rozé kérdése nyilván ilyenkor előkerül a nyár miatt is, hiszen azért a szekszárdi rozék az ott izgatja, meghatározza. A rozé kérdése nyilván ilyen

0: Megköszönöm a beszélgetést. Folytatva a borműsort, és folytatva az előző témát, amit Rókusfalvi Pállal elkezdtünk, egy kicsikét az imásfilm világába bocsájtkozunk bele, egy konkrét imásfilmébe, mert hogy ugye azt is hallották az előző beszélgetésben, hogy a magyar bornak lett egy új imásfilmje, hogy az micsoda, azt a rendezőtől, Mennyászki Renétől fogom kérdezni, aki egyébként Menszki néven szerepel, ez a művész neve, úgyhogy ha jól megy minden, és úgy alakul az élete, ahogy gondolja, akkor egy idő után úgyis mindenki csak Menszkinek fogja nevezni, és az igazi neve az el is fel. Lejtődik szinte. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
0: Honnan van a művésznév? Hát akkor kezdjük ezzel, ha már belebonyolódtam.
1: Tulajdonképpen a vezetéknevemnek egy rövidített verziója, a Mednyánszki vezetéknév van szétdarabolva és leegyszerűsítve Menszki névre.
0: És hát úgy lesz ez, hogy ha jól megy minden, ugye? Akkor ez marad a védjegy és kész.
1: Tulajdonképpen a munkákat ez alatt a név alatt szoktam végezni, úgyhogy az igazi név az megmarad a hétköznapi használatra.
0: Na, beszéljünk az imásfilmről, hogy az micsoda. Kezdjük azzal, hogy értelmezzük, hogy mit nevezünk imásfilmnek szerintem, mert ugye a hallgatók nem látták, most ebben az órában beszélgetünk erről, és ajánlatjuk a hallgatóknak, hogy nézzék meg, fönt van a YouTube-on, remélem meg is teszik, de hát írjuk már le, hogy mi készült itt.
1: Tulajdonképpen a külföldi piacra szántuk ezt a magyar borok image filmet, és hát szerintem az a célja és az a lényege, hogy a külföldieknek érdemes felfedezni a magyar borok változatos világát, és ezt próbáltuk meg minél jobban átadni ebben a filmben. Váratlan fordulatokat próbáltunk belerakni, nem szokványos képi világot és történetmesélést próbáltunk használni. Hangulatban pedig egy látványos, könnyed, játékos film lett, azt hiszem.
0: Hát és nagyon korszerű filmet, és ezt a kormánybiztos is hangsúlyozta az előbb, hogy egy fiatalokat célzó filmet csak úgy szabad ma megcsinálni, hogy mindent megtaláljanak benne, ami a korra jellemző. Tehát, hogy a digitális világot maximálisra futtassuk, hogy ott legyen a mesterséges intelligencia használata, és ezt ők érzékeljék, hogy mai legyen a megnyilvánulás, a megszólalás, a ritmus. Egy fiatal alkotó pontosan kell, hogy tudja, hogy hol tart a világ, hogy napra készen kell látni azt, hogy mondjuk Amerikában egy ilyen film hogy készül?
1: Szerintem érdemes tudni és képben lenni, meg szerintem aki ebben a szakmában dolgozik, az akarva akaratlanul nézi, hogy máshol külföldön hogy működnek ezek a dolgok. Én személy szerint nagyon szeretem ötvözni a különböző technikákat, a tradicionális analóg technikákat a nagyon modern digitális technikákkal, és ebben a filmben is próbáltam ezt alkalmazni. Így különböző régi kézzel rajzolt hagyományos animációs technikák is vannak, de használtunk virtuális hátfalakat is, LED falakat, stúdióban, illetve különböző épített díszleteket is készítettünk, és néhol az AI-t is használtuk kiegészítésnek.
0: És hát volt egy nagyon egyértelmű üzenet, hogy a magyar bor az nem a múltba réved, és nem csak a múlthoz tartozik, hanem már csak ezzel a filmmel is, és ezzel a filmmel megmutatva a bort, ez a jelenés talán reménykedjünk, hogy a jövő is.
1: Így van, így van. Ezt próbáltuk tulajdonképpen hangsúlyozni, hogy a tradicionális múlt is nagyon fontos, de az is nagyon fontos, hogy a jövőben mutató film legyen, és fel tudja venni a versenyt a külföldi image filmekkel.
0: Mennyire volt kész a briefing, de kerestem a jobb kifejezést, mikor megkapta a témát, vagy mennyire tudott beleszólni, és mennyire maga alakította ki, hogy valójában mi legyen ez?
1: Tulajdonképpen a folyamat legelején kaptam egy kreatív briefet az ügynökségtől, és eléggé nagy szabadságot adtak benne, viszont az nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy alapvetően egy nagyon jó briefet kaptam, tehát hogy már a kreatív briefben is nagyon sok jelenetjavaslat volt, és ösztönöztek arra, hogy nyugodtan keverjem a technikákat, rugaszkodjak el, legyen váratlan. Tehát mondom, egy nagyon, nagyon jó briefet kaptam, és akkor azután volt egy elég hosszú előkészítési folyamat. Az egész projekt az nagyjából egy 3 hónapig készült, ebből mondjuk 2 hónap az előkészítés, díszletek megtervezése, táncpróbák, színészekkel átbeszélni a dolgokat, a vizuális világ megtervezése, és utána volt

0: Na, forgatás műteremben, és azután történt egy nagyjából egy hónapos utómunka, úgyhogy egy 50 fős stáb dolgozott tulajdonképpen ezen a filmen.
1: Azt szokták mondani, nem is tudom, talán Kapitány nyilván mondta régen, amikor a magyar reklámfilm a fénykorát érte 90-es évek, 2000-es évek eleje, hogy hát, hogyha az volt a fénykor, hogy igazából egy jó reklámfilmet leforgatni, az majdnem olyan munka, mint egy játékfilmnek nekiállni. Ez így van?
0: Azt gondolom, hogy bizonyos szempontokból igen. Nyilván a nagyjátékfilm az idejéből adódóan azért egy nagyobb falat, de ugyanúgy hatalmas nagy előkészítés és csapatmunka szükséges egy reklámfilmhez is. Tehát tulajdonképpen olyan, mint egy Rubik kockát kirakni, addig kell tekergetni, ötletelni rajta, amíg egyszer csak összejön, ami adott időben és pénzben bele tud férni.
1: Azt keressék, hogyha meg akarják nézni a filmet, hogy magyarból így fogják megtalálni, és szerintem érdemes ránézni arra, hogy az analóg világtól, tehát egy hagyományos lemezjátszótól hogy jutunk el a Vulkánokon keresztül a Jó Magyar Borig. Mert hogy valahogy így lehet ezt nagyon röviden, nagyon sommásan leírni talán. Menszkip, köszönöm szépen, örülök, hogy beszéltünk, és gratulálok a filmhez, igen látványos lett.
2: Köszönöm a figyelmüket, a Múltidézőt hallották. Találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula. Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, jelentette ki Magyar Péter. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő társaságában hangsúlyozta, Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell, egyebek között a gazdaságpolitika, az infrastruktúra fejlesztés, valamint a tudományos együttműködés területén. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Háromnapos munkaszünetet rendeltek el Teheránban a februárban meggyilkolt perzsa vezető Ali Hamenei temetésére. Az állami média közölte, július 4-e és 6-a között lényegében minden bezár az iráni fővárosban. Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, a közel-keleti konfliktus első napján, február 28-án vesztette életét egy légi támadásban. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik. Többfelé akár 38 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Megszavazta az országgyűlés a Tisza kormány eddigi legnagyobb jogállamiság és korrupció ellenes csomagját, amelynek célja az uniós forrásokhoz való hozzáférés megkönnyítése. A módosítások szigorítják a vagyonnyilatkozati szabályokat, bővítik az integritás hatóság jogköreit és átláthatóbbá teszik a közbeszerzéseket. A helyzetet Somogyi Zoltánnal és Szentpéteri Nagy Richárddal értelmezzük. Az Országos Onkológiai Intézet műtői hűtésének leállása mögött évek elmaradt fejlesztései állnak, állítja Hegedűs Zsolt. Az egészségügyi miniszter állítása szerint a finanszírozás korábban annyira adhok volt, hogy a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője fejvesztés terhe mellett kényszerült bemenni az akkori nemzetgazdasági miniszterhez, Nagy Mártonhoz a pénzért. Rékasi Balást kérdezzük. Mindössze egy mondat szerepel a 17. alaptörvénymódosítás szövegében, amellyel felmentik a köztársasági elnöki tisztség betöltése alól Súlyog Tamást. Az Amnesty International szerint az államfőnek mennie kell, de neki is jár a tisztességes eljárás. Hak Péterrel beszélgetünk. Azért dolgozunk, hogy a visegrádi együttműködés a régió egyik legfontosabb motorja legyen. Ez az a munka, amit ma elkezdünk. Jelentette ki Magyar Péter a gödöllői V4 csúcs találkozóval kapcsolatban, ahol a következő évtizedek gazdasági céljait vették napirendre. Vendégünk Balázs Péter.
3: Tisztelettel köszöntöm Önöket, már csak emiatt is persze figyelemmel kísérjük a V4-esek sajtótájékoztatóját, ami még el sem kezdődött, hogy aztán onnan friss információk nincs, de hát annyi minden van, amiről beszélgethetünk, úgyhogy élünk is az alkalommal. Én nem tudom, hogy a kerekszemüvegesek másképp látják-e a világot, de megpróbáljuk, megbizonyosodhatunk-e erről. Jó estét kívánok az uraknak, két kerekszemüveges szakember, Somogyi Zoltán és Szentpéteri Nagy Richárd, szociológus, alkotmányjogász, örülök, hogy itt vagytok, szervusztok.
4: Jó estét.
3: Na hát lássuk, hogy milyen szemmel látjátok ti a világot. Itt van egy egészen friss hír, és hát az előzmények fényében az, hogy valami történik NKA ügyben, az egyáltalán nem meglepő, lehetett tudni, hogy a nyomozás elindult, a NAV keresi, kutatja azt, hogy ki mindenki van benne és milyen mértékben. Az talán meglepő, hogy az első nagy név, aki horogra akadt, Bus Balázs, a korábbi óbudai polgármester, a Fidesz fővárosi erős embere, őt ma őrizetbe vették, és még hat, vagy vele együtt talán hat másik szemét is bevittek a nyomozók. Mit gondoltok erről az ügyről, vagy erről a jelenségről, amit most ez esetben pont Bus Balázs testesít meg?
4: Igen, hát ez egy friss hír. Én is most olvastam, nem több részletet nem tudok ezzel kapcsolatosan elmondani. Amiben biztosak lehetünk, hogy ez Hankó Balázsról szól, és amiről biztosak lehetünk, hogy Hankó Balázs mentelmi jogát ki fogják kérni ebben a történetben, mert igazából a legtetején, legalábbis amit eddig tudunk a legtetejéről, a legtetején ennek az ügynek ő volt, és miközben azt mondta, hogy teljesen törvényes, ami történt, és így védekezett, hát látjuk, hogy ezek szerint az ügyészség ezt máshogy ítéli meg. Amit én látok még ebben a dologban, az az utolsó időszaknak a teljes vaksága a Fidesz részéről. Tehát, hogyha ezt a 17 milliárd forintot úgy lehetett kiosztani, hogy a minisztériumból jöttek a telefonok, hogy valami pár mondatot írjál már, és másnap küldünk 500 000 000 forintot, és így jöttek be a pályázatok, akkor ez azt jelentette, hogy voltak bizony sokan, akik az előző kormány oldaláról egyáltalán nem készültek arra, hogy választási vereség jöhet szembe.
5: Igen, ráadásul ez tulajdonképpen kis tétel ahhoz képest, amilyen lopások itt voltak, és alig, hanem a szereplők is valamiképpen így gondolták, hogy hát ez még belefér, valami lepapírozás nyilvánvalóan kell.
3: Mi ez ahhoz képest?
5: Igen, valamiképpen így. Kell papír, az úgy nagyjából rendben lesz, és akkor valahogy ez elmegy. Nem ment el, mert ugye változás van, már teljesen más politikai konstelláció van, és azért felgöngyölődik ez az ügy is, mint hogy további ügyek is ezrével fognak felgöngyölődni remélhetőleg. Nyilvánvalóan az egykori miniszterig jutnak el a szállak, hiszen a vitatott döntést végtel is természetesen ő hozta. De azt mondhatjuk, hogy ilyen rendszerben éltünk. Tehát bármelyik pontját nézzük meg, az egykori rendszernek felfejthető az egész rendszer, és eljuthatunk a végső döntéshozóig, az egykori miniszterelnökig is természetesen. Úgyhogy csebben a tenger, kicsiben az egész. Láthatjuk az egész rendszer természetrajzát.
4: Sorban jönnek egyébként azok az ügyek, hogy ehhez csatlakozzam, ahol valamelyik ügynél el lehet képzelni azt, hogy a miniszterelnökig fog érni. Mert ugye itt van az a posta kocsirablás, ahol az Ausztriából érkező Ukrajnába hajtó, teljesen legálisan zajló pénzszállítási folyamatba beleszólt a magyar államot, és tudjuk, hogy ez egy olyan bűncselekmény volt, ahol jó eséllyel gondolhatjuk azt, hogy lesznek emberek, akiket ezért elvisznek, és az a kérdés, hogy ki fogja először azt mondani, hogy a miniszterelnöktől jött az utasítás.
3: Ez egy azért is valid kérdés, meg az is, hogy pont azt kérdeztem két hete Magyar Pétertől, hogy a türelmetleneknek mit mond. Mert hogy van egyfajta társadalmi türelmetlenség, hogy már milyen régen megnyertük a választást, április 12-e hol van már, és a korábbi kormányoldal még mindig szabadon van. Ami egyrészt persze egy sommás ítélet, mert nem mindenki bűnös, akit annak gondolnak, és nem is mindenki érintett, aki a másik oldalon volt nyilvánvalóan, de közben meg van egyfajta igazságvágy az emberekben, hogy akkor, ha ideig azt mondtátok, hogy itt mindenki lop, akkor bizonyítsátok is be. És akkor most jönnek az ügyek. Tehát, hogy valamiféle válasz is a társadalomnak, hogy most felgyorsulni látszanak ezek az ügyek.
5: Hogyne, a társadalom részéről olyan hangok is hallatszódnak, hogy már vezetőszálon kellene elvinni egy-két vezető politikust.
3: Erre csak hát észre kéne ezt csinálni, észre, hogy a jogállam azért ne sérüljön.
5: Hogyne, hát ez egyértelmű. Ugyanakkor az ügyek mérete és mennyisége olyan óriási, olyan hatalmas, az égig ér, a marsig ér voltaképp, hogy a bűnök is, ugye, tehát vallási értelemben is mondható, hogy az égig érnek a bűnök, és itt nem csak, hogy okoskod, hanem hát körültekintően és nagy méretekben kell lefolytatni eljárásokat. Most a vagyon visszaszerzésre hivatott hatóság még fel sem állt, hiszen éppen most tárgyalódik, egyébként tegnap lett benyújtva az ezt létrehozni szándékozó egész sok jogszabályt érintő javaslatcsomag, és a vége alig, hanem az lesz, hogy ezek az eljárások előbb-utóbb elindulnak, azok az eljárások elhúzódhatnak adott esetben, egyszerűbb esetek is, ügyek is lesznek, és bonyolultabbak, több éven át tartóak is lehetnek, olyanok is, amelyek áthúzódnak ezen a cikluson, tehát nem, 2030-ig sem fejeződnek be, és ráadásul egy olyasfajta kompromisszumra a közvéleménynek azért fel kell készülnie, hogy minden pénz nem fog visszajönni. A pénzek egy jelentős része, reméljük kisebbsége már elveszettnek látszik. Úgyhogy ha erre lelkileg a közvélemény fölkészül, akkor lesznek ügyek, amelyek ki fogják elégíteni a közvélemény érdeklődését, és nem csak a közvélemény érdeklődését, hanem az igazságot is, mert mindenek előtt az igazság a fontos.
4: Ja, annyi csak még, hogy pont ezért, amit a Ricsi mondott, hogy nagyon sok ügy van, ezért ez egy abszolút játékelméleti kérdése is válik, hogy a benne lévő szereplők hogyan tudják a saját ügyüket eltolni, és valahogy a reflektorba más ügyet helyezni, hogy ne az ő ügyük jöjjön elő, mert mindent nem fog kivizsgálni az új hatalom sem, nem fog tudni mindent kivizsgálni. Fókuszált lesz a dolog, bizonyos ügyeken ott lesz a fókusz, bizonyos ügyeken meg nem. És az lesz a kérdés, hogy az a mennyiségű ügy, amin fókusz van, az kielégíti a választókat.
3: Egy másik téma, a tegnapi nap témái. Itt van ez az alaptörvénymódosítás. Láthatóan van ezzel kapcsolatosan vita. A jogásztársadalomban is van. Van, aki azt mondja, Flex Zoltán, hogy ez még egy visszafogott megoldás volt, ennél sokkal keményebbet választana. Bárándi Péter azt mondja, hogy mi itt a gond? Hát rendszerváltás volt, a rendszerváltás ezzel jár. Hak Péter azt mondja, hogy ez így azért nem egészen van rendjén, ezt majd ő el is fogja részletesen magyarázni nekünk, hogy szerintem miért nem. A te álláspontod mi? És aztán nyilván a tiédre is kíváncsi vagyok.
5: Köszönetel mondom, hogy hosszú, de rövid fogva azt lehet mondani, hogy bizonyos, hogy distingválni kell a különböző közjogi tisztségviselők eltávolítása között, és nem egy generális szabályt látunk ebben az alaptörvénymódosításban, mint ahogy az ígérve lett, hogy így passzívban mondjam, hanem hát egyes esetekre vonatkozó szabályokat. Ez nem helytelen megközelítés, mert különböznek adott esetben az egyes esetek. Ugyanakkor néhány jogász arra hívja fel a figyelmet, hogy egy generális indokolás, ugye, akár az alaptörvényben beleírva is, amely az új rendszer természetrajzát kifejezendő, valami társadalmi elvárást is megfogalmaz, ilyesmi is elképzelhető lehetett volna. Tehát nem csak egy-két eset lehetett volna, hanem tucatjával jöttek a különböző ötletek, hogy hogyan történjen. Hogy röviden mondjam, azt mondanám, hogy ami az Alkotmánybíróság tagjait és az elnökét illeti, ott egy ötletes megoldás született. Ami a bírósági szervezetben dolgozókra, különösen a kúria elnökére vonatkozik, és a hivatal elnökére, ott is egy másfajta, más zsánerű elképzelés, de ugyancsak egy átgondolt terv, és nem két napig tartó, tehát mire itt valóban a bizalmatlanság kifejeződik, az minimum hónapok. Ami a köztársasági elnököt illeti, ott nem sokat studíroztak a kérdésen a jelek szerint. Ott egy nagyon szokatlan megoldás született. Egy nemzetközi összeesküvés is egy nagyon szokatlan.
3: Támadható?
5: Hát támadható adott esetben, de ugye nem nagyon lesz, hogyha így marad, mert ugye most azért egyfajta társadalmi vitára bocsáttatott a tervezet, és hát meglátjuk, hogy milyen vélemények jönnek be. Ez alapján mi módosul, és mikor kerül erre egyáltalán sor, de hogyha minden így marad, akkor is ez megtörténhetik, nem de? Hiszen nincs olyan szerv, aki vizsgálhatná.
3: Hát majd az Unió tehet megjegyzéseket rá, de nem helyezi vissza, nem váltja le, hanem azt mondja, hogy ez csúnya dolog volt, és szankcionál.
5: Zoli?
4: Én ennek a politikai oldaláról beszélnék egy kicsit, mert azt a jogvitát, jogászok közötti vitát, ami zajlik, azt szívesen követem, és még mindig azt gondolom, hogy keveset tudunk, meg kevés idő volt arra, hogy ezt így elemezni lehessen ezt a helyzetet, és számtalan kérdésben nem is megfogalmazódik. De egy valamit azért fontos tudni, hogy itt egy olyan politikai erő nyert, amelyik a kampányban folyamatosan megfogalmazta, hogy ezt fogja csinálni. Tehát azt mondta a választóknak, hogy szavazzatok, ha ránk szavaztok, akkor ez meg fog történni. És alkotmányozó többséget adtak ennek a politikai erőnek a választók. Tehát azért azt mondani, hogy ehhez nincsen meg a választói felhatalmazás egy ilyen történéshez, azt szerintem nagyon nehéz állítani. A választók ezt várták, a választók döntő többsége ezt várták.
3: A Fidesz idején is hallottuk, és hogy visszaélnek a kétharmadújtott a lehetőséggel a fideszes politikusok.
4: Igen, meg láttuk.
3: Most ugyanez jön kontrában.
4: Meg láttunk hasonló megoldást is, ugye, amikor a legfőbb bírót eltávolították, hasonló megoldás. És mondanék még egy dolgot, hogy azért minden részleteiben is érdemes vizsgálni, hogy az, hogy meg lehet csinálni, meg hogy valami elegáns, az is két különböző dolog, és a választók azért azt is meg szokták ítélni. Lehet, hogy éppen aktuálisan nem jön az úgy át, de mondjuk egy évvel később talán már más az állás, mondjuk, hogy valami kellően elegáns a hatalom abból a pozíciójából, amiben megteheti-e. És persze nyilván meg lehet tenni azt, hogy azt mondják, hogy 12 évnél tovább nem lehet valaki parlamenti képviselő, de azért ne felejtsük el, hogy itt egy olyan helyzet van, ahol van egy teljesen új politikai erő, hetek óta képviselők emberek, de nem évek óta, hanem hetek óta bent a parlamentben, és velük szemben ott ül nagyon-nagyon sok másik, más pártban, akik már nagyon régóta képviselők. Tehát akkor ebben a keretben azt mondani, hogy 12 év a határa, meddig valaki parlamenti képviselő lehet.
3: Hadd adjak akkor ehhez egy másik szempontot, mert hogy igen, amit mondasz, az nagyon, nagyon is alapos. Kunhalmi Ágnes fogalmazta meg azt, hogy ő, aki visszalépett a Tisza javára, most azt tényleg engedjük el, hogy mennyi esélye lett volna a Tiszás jelölte szemben. Ő megtette azt, hogy visszalépett, és kifejezetten a Tisza javára, és utána azt mondta Magyar Péter, ő idézi, hogy hálával tartozunk, és a következő választáson ezt majd értékelni is fogjuk, amikor indulhat a képviselőasszony. Szóval, hogy őt most akkor ezzel kizárták. Vagy azt mondja a Hadházi Ákos, hogy akkor ezzel most kimondta Magyar Péter, hogy rá tényleg nincsen szükség a továbbiakban. Tehát, hogy ezek ilyen módon furák.
5: Igen, Hadházi Ákos azért arra is utal, hogy a vagyon visszaszerzésre hivatott hivatal élén esetleg olyasfajta elnököt várnak el, amely a pályázatok írásnak, ha ez megszületik, talán Hatházi Ákos végzettségét tekintve nem felel meg, és lehet, hogy ez okoz egy bizonyos problémát.
3: Ettől még országgyűlési képviselő 2030-ban lehet.
5: Így van. Ez tényleg rendkívül szokatlan megoldás ugyancsak. Korlátozni a képviselői mandátumok hosszát legfeljebb kevéssé kialakult demokráciákban, illetve elnöki rendszerű féldemokráciákban láttunk az elmúlt években erre példát a nemzetközi világban, olyan helyeken, ahol nem is parlamentnek, hanem kongresszusnak hivatnak a törvényhozó testületek. Ez tehát egy nagyon vitatott, politikailag igencsak érthető dolog, ráadásul ugye harmóniában van a miniszterelnöki megbízatás hosszának a korlátozásával. Sőt, bizonyos igények merültek föl arra nézve, hogy ne is 12 éves legyen a képviselői mandátumkorlátozás, hanem már rövidebb, jó, akár 8 éves.
3: Írták a tegnapi felszólításra, felhívásra ezt is többek között a választópolgárok.
5: Azt mondanám, hogyha kiderülnek további hasonló lépések, amelyek ugyanebben a keretben vannak, akkor az egésznek a harmóniáját tekintve meglátunk egy bizonyos belső logikát.
3: Mert veszi ez billegőssé a rendszert, tehát, hogy állandóan cserélünk miniszterelnököt, cserélünk parlamenti képviselőket, mindenkinek megvan a határideje, hogy meddig maradhat, mikor, mert sőt, hát ugye a különböző tisztségekre megválasztott embereknél is most különféle új korlátokat, időkorlátokat akarnak hozni.
4: Én a magam részéről csak a saját értékrendemet tudom elmondani ilyen tekintetben, tehát magam részéről a legnagyobb szabadságnak vagyok a híve. Nem gondolom azt, hogy választóktól el kell venni azt a lehetőséget, hogy ők maguk döntsenek arról, hogy kit választanak meg képviselőnek, de azt, hogy politikailag érteni lehet, ez tudok csatlakozni, abszolút lehet politikailag érteni, sőt, ezek azok a döntések, amelyekhez a választóknak egy nagy része pozitívan, érzelmileg jól tud viszonyulni, tetszik neki, hogy korlátozva legyenek politikusok, meg lehet indokolni, de ez továbbra is mondom, ez egy értékrend kérdése, én ennél sokkal nagyobb szabadsághíve vagyok.
3: Hát nagyon sokszor mondtuk az elmúlt bő évtizedben, egy politikai váltógazdaság kellene. Hát most erről gondoskodik Magyar Péter, hogy az legyen Magyarországon.
5: Igen, így van. Ugyanakkor, ha majd lesz egy új alkotmány, ezeket a kérdéseket az alkotmányozás során valóban elő lehet venni. Ugye szerencsés dolog, eme vitatott érvényességi alaptörvény módosításai során, abban azzal a perspektívával módosítani az alaptörvényt, amely már kihat a majdani alkotmányozás során megszülető majdani szöveg egész kompozíciójára. De ha nem így van, még akkor is rendben van, mert ugye ez az alaptörvény még sok mindent elbír, ez most már, de az ősszel meginduló alkotmányozási nekibuzdulás végeredményeképpen alig, hanem egy átgondolt és koherens szövegre lesz szükség. Megvan a reményünk arra, hogy ez meg is fog születni.
3: Köszönöm, hogy itt voltatok. Szentpéteri Nagy Ilyás, Somogyi Zoltán.
4: Köszönjük. Köszönöm.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Az Országos Onkológiai Intézet műtői hűtésének leállása mögött évek elmaradt fejlesztései állnak, állítja Hegedűs Zsolt. Az egészségügyi miniszter állítása szerint a finanszírozás korábban annyira adhok volt, hogy a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője fejvesztés terhe mellett kényszerült bemenni az akkori nemzetgazdasági miniszterhez, Nagy Mártonhoz a pénzért. Rékasi Balást kérdezzük.
2: Egészségügyre pénzt kérni, micsoda dolog ez. Jó estét.
3: Jó estét.
2: Én meglepetéssel értesültem róla, hogy téged az elmúlt években komoly zaklatásért a hivatal, a hatóság részén.
3: Ja, ilyen gyorsan terjednek a hírek. Nem komoly zaklatás, csak az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetése kvázi számon követte a munkásságomat.
2: Ennek milyen jelei voltak?
3: Hát behivatott a főigazgató úr.
2: Ja, és mondta. Én mostantól figyelünk.
3: Igen.
2: És ez alatt mit kellett érteni, vagy minek kellett volna
3: történnie? Az a baj az egészben, tehát hogy A, nem nagyon szeretnék róla beszélni, B, én se tudtam nagyon sokáig ezt hová tenni ezt az egészet. Bennem van egy elhatározás a Covid óta, hogy én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos, hogy a lakosság, az emberek értesüljenek az egészségügyről, az egészségügy problémáiról, hiszen ez javítólag hat a rendszer működésére, ha valaki informáltabb, illetve a saját egészségére, és én ezt saját feladatomnak tekintem, hogy én ezt csinálom.
2: És ez volt a bajuk igazán?
3: Én azt gondolom, hogy igen.
2: Nem feltétlenül azt mondtad a Covid kezeléséről, annak hogy az állami kommunikációjáról, amit ők hallani akartak.
3: Igen.
2: Jó, nem akarsz erről sokkal többet mondani, én ezt kipipálom ezzel. Ha te túl vagy rajta,
3: annak kiderülök. Nekem ez egy trauma volt, amit lezártam, igen.
2: Tatabányai kisfiú és az ő szörnyű esete. Az hogy fordulhat elő, hogy egy gyerek a kórházban azért hal meg, mert lázgörcsöt kap?
3: Minden ilyen eset az borzasztó sajnálatos, és részvétem a családnak és a szülőknek. Ma egy konferenciáról jövök, ami iszonyú népszerű volt, tömbbe volt az előadó. Hegedűs Zsolt miniszter úr egy nagyon jó beszédet tartott, aminek a lényege az az, hogy nem hibáztató egészségügyet szeretne, hanem tanuló egészségügyet. Ez nem azt jelenti, hogy idáig feltétlenül rámutattunk, hogy te vagy hibás, hanem találjuk meg a hibákból azt, hogy ez következő alkalommal ne fordulhasson elő. Tehát nem tudom a részleteket, de abban nagyon hiszek, hogy ebben az új koncepcióval, az új hozzáállással utána mennek, hogy ki hibázott, hol történt ez a hiba, És nem itt állunk meg, hogy igen, téged ki kell rúgni azért, mert nem vizsgáltad meg a gyereket. Én jelen pillanatban sürgősségi osztályon dolgozom, és tudom, hogy ott egy hierarchikus rendszer van, ami nagyon jó, ha én esetleg valamit hibázok, akkor van egy főnököm, akivel meg lehet beszélni, kollégákkal meg lehet beszélni a dolgokat, egyéb szakorvosokkal lehet konzultálni. Nem tudom, hogy itt az adott esetben kipiázott. Valószínű, hogy az a kérdés, hogy egy egyszeri hiba történt, vagy egy rendszer szintű hiba történt. Ha rendszer szintű hiba történt, akkor hogyan lehet ezt kiküszöbölni legközelebb, hogy ilyen net fordulhasson?
4: A mai szakmai protokollok lehetővé teszik, hogy ebből vizsgálat legyen, eredménye legyen, tanulsága legyen. Most az igazságszolgáltatásra tartozó részt én ebből kiveszem.
3: Igen.
4: Kifejezetten az egészség szakmai részét.
3: A magyar szakmai protokollok azt kell, hogy mondjam, hogy nem jó állapotban vannak. Megint, hogyha önző leszek, akkor én Angliából hazajövve, 90-es évek végén, 2000-es évek elején elkezdtünk egy szakmai protokollokat összegyűjtő és terjesztő, egy klinikai irányelvek gyűjteményes sorozatot csinálni. Imádták az orvosok, mert ott volt a zsebükbe, ott volt a dolgozószobájuk, vagy hasznos dolog volt. Egy idő után azt mondta az állam, hogy nem kell ezt csinálni, az állami feladat, majd csinálja az állam. Na most ezt azóta se csinálja az állam. Tehát Magyarországon az, hogy most orvosként én tudom a protokollokat, vagy nem tudom a protokollokat, az azon múlik, hogy én veszem a fáradtságot, és szabad időmben utána nézek-e. De olyan képzésekről, tréningekről, vagy olyanokról, hogy ezeket elém tegyék, olyanokról őszintén nagyon keveset tudok.
4: Együttérzésem tatabányai szülőknek, szülőként is elképzelhetően, hogy mi mennek át.
3: Ez borzasztó, és ezek nem kell, hogy előforduljanak.
4: Reméljük, hogy ez ideig eljutunk. Nyilván mindig lesz hiba. Olyan egészségű, sőt, olyan szakma nincs, ahol nincs hiba.
3: Ennek a szakmának ez a veszély, hogy
4: itt amit mondtál, az a lényeg, hogy mindig legyen valaki, aki, hogyha hiba van, akkor oda tud ugrani, és azt tudja mondani, hogy várj, nem.
3: Igen.
4: De ez az is kell, hogy meg legyen a létszám.
3: Meg legyen a létszám, pontosan nagyon jól mondod, és egy teljes struktúra legyen. Tehát ma a magyar egészségügy még mindig egy kórházközpontú dolog. Persze egy tatabányi esetben rohantak oda a szülők, és nem azt mondom, hogy a tatabányi kórházat kell becsukni. Lehet, hogy annak meg kell maradni, meg kell erősíteni, de kell egy megfelelő olyan ellátórendszer, hogy lehet, hogy egy ilyen esetet meg lehet előzni avval, hogy van egy megfelelő alapellátás, vannak megfelelő gyerekorvosok, van egy gondozószolgálat, tehát van egy utókövetés, tehát nem mindenkinek feltétlenül kórházi ellátásra van.
4: Ennek
3: mert a kórházban soha nem lesz elég orvos, mindig kevés.
4: Ez egy nagyon régi vita, igen, amit most mondasz, illetve egy nagyon régi állítás, amiben általában nincsen vita, csak aztán nem jön meg hozzá a bátorság. Most ennek, igen, a kormánynak megvan a nagyon erős felhatalmazása, és talán magának Hegedűs Zsoltnak is egészségügyi miniszterként, hogy ezt meg tudja lépni.
3: Igen.
4: Látod ennek a jeleit? Ma hallgattad őt. Kiderült ebből az, hogy átszervezni az egészségügyet? Akár az ellátóhelyek tekintetében is?
3: Ilyen konkrét gondolatok nem voltak, sokkal inkább egy szemléletbeli váltásról, ő a minőségbiztosításról, a transzparenciáról beszélt, az, hogy tudjuk, hogy ki hogy teljesít, és ő úgy közelíti még nagyon okosan az egész dolgot, hogy nézzük meg, hogy kinek milyenek a mutatói, találjuk ki ezeket a mutatókat külföldi példák alapján, kedvenc példája a kórházi fertőzések száma, vagy egy műtétes szakmákban a műtétek száma, a műtétek ideje, az utólagos fertőzések száma, stb. Nézzük meg ezeket, anoniman publikáljuk, csak mondjuk meg, hogy te vagy a 23-as számú, és látni fogod te 23-as számú, hogy te az átlag fölött vagy, vagy az átlag alatt vagy. Ha az átlag alatt vagy, akkor elkezdesz magadtól gondolkozni rajta, és dolgozni azon, hogy kerülhetsz jobb pozícióba. Ha jobba kerültél, maradhatsz, ha rossz maradsz, akkor komoly ellenőrzésekre számíthatsz, és egy idő után leváltanak, mert azt mondják, hogy bocsi, de te veszélyezteted a biztonságot.
4: Arról viszont például szintén beszéltünk, mire költeni azt az 500 milliárdot első körben, ami megérkezik, és amit már a kampányban megígért a Tisza kormány.
3: Azért nagyon nehéz kérdés, ezért öreg srác vagyok, és régen már mindig azt szoktam mondani, hogy ez olyan az egészség, hogy amikor egy zíl teherautóba egyszerre kell a régi orosz motort kicserélni egy modernebb környezetben látom motorra, de közben haladni kell vele. Tök mindegy, hogy példa. A lényeg az, hogy egyszerre van tragikus állapotok az egészségügyben, és egyszerre kell az egészet modernizálni. Ez egy borzasztó nehéz feladat.
4: Azt mondja, talán ő mondta, de lehet az államtitkára, hogy itt 4 év alatt azért senki ne várjon csodát. De hogyha 10-15 év múlva egy európai színvonalú egészségügyünk lesz, akkor érdemes ezt a 4 évet elkezdeni. Abszolút. Ez nagyjából így reális?
3: Abszolút. Nem tudom, ki látta a 24.hu-nak most a filmjét, amely a napokban jött ki a János Kórház pszichiátriájáról.
4: Az döbbenetes.
3: Ez se ma kezdődött, vagy nem tegnap kezdődött, hanem ez az évtizedeknek az eredménye, az, hogy nem szántunk pénzt. Ugye fizetést kell adni az orvosnak, mert holnap nem jön be dolgozni. A villanyszámlát ki kell fizetni, mert nem lesz különben villany. Mire nem maradt pénz semmire az alulfinanszírozott rendszerbe? Hát természetesen a felújításokba. Kérdezted az 500 milliárdot. Az 500 milliárd elsősorban, első lépésben szerintem valószínű, hogy egészségügyi szakdolgozói bérfejlesztésre és motivációs faktorok beépítésére fogja költeni az új minisztérium, de így van, ezt nagyon hamar fel fogja szívni a rendszer, és igazából elnézést, hogy ezt mondom, de sokkal több pénz kell, nagyságrendileg egy 3000 milliárd, amit persze, hogy nem fogunk elérni évek alatt, de hogyha el akarjuk érni a nemzetközi színvonalat, vagy az európai visegrádi országok színvonalát, akkor kvázi majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy közel meg kell a közi színvonalat, vagy az európai visegrádi országok színvonalát,

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Mindössze egy mondat szerepel a 17. alaptörvény módosítás szövegében, amellyel felmentik a köztársasági elnöki tisztség betöltése alól Súlyog Tamást. Az Amnesty International szerint az államfőnek mennie kell, de neki is jár a tisztességes eljárás. Hak Péterrel beszélgetünk.
2: A jogász professzor a vendégünk, jó estét kívánok, örülök, hogy itt van.
3: Jó estét kívánok.
2: Megoszlik a jogászok véleménye is, én úgy látom. Tehát, hogyha azt veszem alapul, hogy Bárándi Péter azt mondja, hogy hát rendszerváltás van, hát ez ehhez tartozik. Fleck Zoltán azt mondja, hogy hát tulajdonképpen egészen visszafogott. És akkor olvasom az ön álláspontját, az meg egy azért ennél sokkal keményebben fogalmazó vélemény. Miért nem látszik, vagy lehet egységes egy ilyen ügyben a megítélése, mondjuk egy alaptörvénymódosítás szövegének?
3: Ugye nyilván különböző módon látjuk a megoldásnak a kockázatait és a veszélyeit. Nekem az az álláspontom, hogy a köztársasági elnöki pozíció az 1990 óta gyakorlatilag azonos módon van szabályozva, valamennyi eddigi elnököt ugyanúgy választották meg, ahogy Súlyog Tamást, és az elmozdítás feltétele is azonosak voltak, tehát az ő esetében nem mondhatjuk azt, hogy a Fidesz a 16 év alatt visszaélt a kétharmados többségével, és úgy betonozta be a pozícióba, úgy választotta meg, ahogy jogállami módon nem lehetne megválasztani.

0: Vannak olyan közjogi tisztségviselők, akiket így választottak meg, és ott az elmozdítása nekem nincsenek is komoly problémáim. A köztársasági elnöknél ez a választott megoldás, amiről tegnap a miniszterelnök itt önnél azt mondta, hogy hát ez egy egyszerű megoldás, ugye ez azzal a következménnyel jár, hogy az elnököt megilleti jogi védelem. Tehát az, hogy csak az alaptörvényben meghatározott okból és módon lehet őt elmozdítani, ez a jogi védelem megszűnik ezzel az egy mondattal. Ami az elnök számára nyilván kedvezőtlen lesz, hogy ő neki megszűnik a mandátuma, ha ez hatályba lép ez a rendelkezés, de teremt egy olyan precedenst, hogy minden független pozícióban lévő személy számíthat arra, hogy bármikor az országgyűlési többség ugyanezzel a rendelkezés előtt is el tudja.
1: Nem feltételezhető, hogy ez egy egyszerű precedens, és nem lesz belőle folytatás?
0: Ugye ez nyilván ez a laikus feltételezés, és azt mondjuk bízunk benne, de a jogásznak...
1: Mert ugye ezt eddig is megtehették volna. Ezt megtehette volna a Fidesz bármikor, tehát amikor kétharmada volt az MSZP-SZDSZ koalíciónak, ők is megtehették volna, tehát bármikor meg lehetett volna tenni.
0: Ez egy nagyon fontos észrevétel, mert valóban jól rámutat arra, hogy jelen pillanatban a magyar alaptörvénynek egyetlen védelmezője van az önkorlátozás. Tehát más érdemi védelem nincsen, illetőleg még nyilván hosszú távon az Európai Uniós tagság, hogy az Unióban a jogállami követelményeket be kell tartani. És ugye az Uniós Bíróságnak, a Luxemburgi Bíróságnak vannak olyan döntései, amelyek részben Lengyelországot, részben Magyarországot, részben más országokat elmarasztaltak, amikor így vagy úgy le akarták rövidíteni a független szereplőknek a mandátumát, ugye például annak idején a bírói nyugdíjkorhatárt 70 évről 62 évre a Fidesz 2012-ben leszállította, és ezzel 200 bírót küldött nyugdíjba, ugye összesen kb. 3000 bíró közül. És ezt a Luxemburgi Bíróság az Európai Uniós joggal ellentétesnek tartotta. És én attól tartok, hogy ezt a rendelkezést is annak tartja. Ugye most a tervezet szerint az országgyűlés létrehozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Ugye azt mondja ki a rendelkezés, hogy a hivatal független igazságszolgáltatási szerv az elnökét az Alkotmányügyi Bizottság javaslatára kétharmados többséggel 5 évre választja meg az országgyűlés, és nem újra választható. De abban a pillanatban, hogyha van egy ilyen szabály, hogy csak betesszük a záró rendelkezések közé, hogy X-nek vagy Y-nak vagy X vagy Y pozíció a hatályba lépés napján megszűnik, abban a pillanatban a Vagyonvisszaszerzési Bizottság elnöke is az 5 év alatt végig izgulhat, hogy a hétvégén nem nyújt-e be valaki egy alaptörvénymódosítást, amiben az áll, hogy holnaptól megszűnik az ő mandátum. Ugyanez előfordulhat a Nemzeti Bank elnökével szemben, akit ugyanis csak el lehetne mozdítani, csak a nemzetközi nyomás miatt, vagy a botrány miatt nem mozdítják. Vagy ugyanez történhet a kúria új elnökével, ha azon az úton, ahogy ez a javaslat felveti, elmozdítják. Ugye itt most azt a megoldást választja, hogy a bírók maguk visszahívhatják.
1: Erre majd még térjünk is vissza, mert Laco Adrián tegnap térjünk majd vissza, nem fogom elfelejteni. Maradjunk még egy pillanatra Sólyog Tamás eseténél. Az a magyarázat, amivel Magyar Péter már a választási kampányban szolgált, a parlamenti szűzbeszédében miniszterelnökként hosszan sorolta, hogy mi minden miatt kell lemondania. És amit azóta is mond, az nem elég magyarázat ahhoz, hogyha magától nem teszi meg, akkor szülessen egy ilyen. Akár nemzetközi ránézésre nem elége, akár pedig erkölcsi, etikai, akár jogetikai szempontból nem elége.
0: Ugye úgy kezdte a kérdés, hogy maradjunk Sólyog Tamásnál. Én nem Sólyog Tamásról szeretnék beszélni, hanem az elnöki intézményről.
1: De hát ez ugye most csak speciális személyre szabott.
0: Igen, és én megértem, hogy a nézőket Sólyog Tamás zavarja, engem pedig az, hogy az elnöki intézménnyel mi lesz. Ugye, mert az, amit elmondtunk, az a Sólyog Tamás helyére megválasztott új elnökkel is ugyanígy megtörténhet. Ha valami olyat csinál, ami a kétharmados többségnek nem tetszik, következő héten beteszik az alaptörvénybe.
1: Bár ehhez kell egy társadalmi támogatás, hogy egy ilyet megcsináljon az ember, nem?
0: A társadalmi támogatás egy pillanatban megvan, és meg lehet bármikor a társadalmi támogatás, és aztán el is múlik, ugye ezekben a napokban érdemes Londonra figyelni. Ugye 2 évvel ezelőtt 63%-ot szerzett a munkáspárt a ma lemond, vagy tegnap lemondó miniszterelnökkel, tehát a társadalmi támogatás az hullámozhat. De minden esetre azt gondolom, hogy azok az indokok, amik valóban elhangzottak, és amik a vitában jogosak, és akár én azt gondolom, hogy annak a felvetésébe, hogy miért kellene esetleg lemondani, ebben is előkerülhetnek ezek az érvek, de az alaptörvényben nincs benne egy ilyen eljárás. Ha lenne egy méltatlansági eljárás, alkalmatlansági eljárás, akkor politikai kritériumok alapján el lehetne mozdítani. Ugye valaki felvetett olyan megoldást is, hogy egy konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal az elnököt el lehetne mozdítani, de az egy más rendszer lenne, mint ami 90 óta működik. Ugye azok az érvek, amiket a jelenlegi elnökkel szemben felhoznak, ezekhez nagyon hasonló érveket a jobb oldal Göncz Árpáddal szemben is elmondott, nem szólalt meg bizonyos kérdésekben, elment olyan rendezvényekre, ahova nem kellett volna szerintük elmenni. Megfogalmazódtak Sólyom Lászlóval szemben is, hogy az akkori MSZP-SZDSZ részéről a kritikák. Tehát az alaptörvény pontosan azért veszi ki a politikai indokokat ebből a körből. Tehát amiről most beszélünk, hogy a kedves nézők megértsék, az olyan, mint például a közalkalmazottnál a törvény rögzíti, hogy mikor lehet őt elbocsátani. Fel kell ajánlani neki másik pozíciót. Na most, ha ezt kivesszük a törvényből, és a közalkalmazottakat így ki lehet rúgni, vagy a munkavállalókat minden indokolás nélkül ki lehet rúgni, megjegyzem, ők sokkal kevésbé védettek, mint a közalkalmazottak, vagy az ügyészeket el lehet bocsátani törvényi indok nélkül, akkor megszűnik a jogvédelme. Ugye a jogbiztonság, a jogállam, amit szintén megígért a Tisza párt a választás során, hogy a jogállamot helyreállítja, az éppen azt jelenti, hogy a többség akaratával szemben is állhat egy jogi norma.
1: Az nem elfogadható, amit Bárándi Péter mondta, hogy rendszerváltás. Az ilyen.
0: De akkor nincs jogállam. A rendszerváltás, a forradalom.
1: Ő ugye azt mondja, igen, hogy azon keresztül vezet majd egy jogállamhoz az út.
0: Na most ebben a tekintetben a Velencei Bizottság az egy jó szereplő lehet, hiszen a Velencei Bizottságot pontosan arra hozták létre 1990-ben, hogy a kommunizmusból a demokráciába átlépő országok rendszerváltó törvényeit ellenőrizze, a választási törvényt, alkotmányt, bírósági törvényt, és így tovább. Tehát én bízom benne, hogy a Velencei Bizottság ad egy elfogulatlan külső véleményt. Ha nem, és mégis tehát ha ez a vélemény elmarasztaló lesz, tehát nem támogatja ezt a megoldást, akkor ez egy jogállamisági probléma az Európai Unión belül keletkezhet ezen keresztül, és szerintem az ár könnyen lehet drágább, mint az a probléma, aminek a megoldására törekszik.
1: Nézzük a másikat, ha már úgyis szóba került. Laszlo Adrián tegnap azt mondta, hogy azokat a hivatalokat, Varga Zsé Andrásét például, úgy foglalták el, hogy az egyáltalán nem volt jogállami. Tehát ott törvényeket kellett módosítani azért, hogy egyáltalán például ő kinevezhető legyen. Tehát ő nem támogatná azt, és reméli, hogy az egykori bíró kollégái is így gondolkoznak, hogy most akkor egy bizalmatlansági indítvánnyal egy kétharmados többsége a bírói társadalomnak indítványozza az elmozdítását. Tessék leváltani, akár pályázzon újra a mostani állására, és akkor majd megszavazzák a bírók maguk közül, hogy ki legyen a helyén.
0: Én ebben a kérdésben, abban a részében, hogy Varga Zsé András megválasztása, hogy történt, teljesen egyetértek Laco Adriennel, és szerintem már 2023-ban Varga Zsé Andrásnak is, és az Országos Bírósági Hivatal elnökének is le kellett volna mondani. Ugye akkor a Fidesz többség elfogadott egy törvényt, ami alapjaiban átalakította a jelölés és a választás folyamatát. Ugye Varga Zsé Andrást is úgy választották, hogy a köztársasági elnök javasolta, senki nem tudja, hogy milyen okból, hiszen ő nem volt bíró soha életében, csak alkotmánybíró személyre szabott jogalkotással hozták helyzetbe, és utána a kétharmados többség megválasztotta úgy, hogy közben a bírói önkormányzat, az Országos Bíróság tanács, vagy bírói tanács, az tiltakozott a megválasztása ellen. Na most a mostani javaslat ugye létrehoz egy olyan intézményt, ami eddig nem volt a magyar jogban, hogy a bírók visszahívhatják, ha elégedetlenek vele. Ugye ez... Tehát ennél is lehetett volna talán jobb megoldást találni, ugyanis az a probléma, hogy a bírói önigazgatásnak vannak erényei. Ugye én voltam az Alkotmányügyi Bizottság elnöke és az Igazságügyi Reformbizottság elnöke 1997-ben, amikor ezt az önigazgató modellt létrehoztuk. Megjegyzem, utána például éppen Flex Zoltán volt, aki a legtöbb kritikával illette ezt az önigazgató modellt, mert a hatékonyságnak ez nem kedvez. Ugye, ha a vezetőknek attól kell félni, hogy bármikor visszahívják őket, akkor nem tudnak határozottan a hatékonyság érdekébe tenni. A hatékonyság pedig az ön érdeke és az én érdekem, és minden jogkereső állampolgár érdeke, hogy a bírósági döntések időben születnek, ugye, van egy ilyen mondás, hogy az elkésett igazságszolgáltatás az elmaradt igazságszolgáltatás.
1: Egy angol... Így sem szágul a magyar igazságszolgáltatás.
0: Így sem, de ez még tovább romolhat. És ugye azt látjuk nemzetközi összehasonlításban, hogy azok az országok, az időszerűség szempontjából azok az országok teljesítenek a legrosszabbat. Robból például Olaszország, ahol nagyon erős az önigazgatási modell. Tehát ilyen értelemben ennek is vannak kockázatai, de én például Varga Zsé Andrásnál és az OBH elnökénél, én elfogadom azokat az indokokat, hogy ők nem jogállami módon kerültek be, ezt az Európai Bizottság is sérelmezte, az uniós jogállami eljárásban is sérelmezték ezt a választási módot, a pénzek kb. 10 milliárd euró felszabadítása érdekében hozták meg azt a törvényt, ami megváltoztatta a jelölés és a választás szabályait. Szerintem őnekik akkor újra kellett volna indulni, ugye az kellett, az új szabály úgy szól, hogy a köztársasági elnök kiír egy pályázatot, egy felhívást tesz közzé tulajdonképpen, hogy pályázzanak, akik akarnak erre a pozícióra. A bírói önkormányzat hallgassa meg őket, és az elnök azok közül jelölhet a parlamentbe, akiket a bírók is támogatnak.
1: Ez demokratikus.
0: Ez demokratikus, és a szakmai kontrollt és a független szakmai kontrollt is megteremti. Ugye a mostani szabály azt mondja, hogy 3 ilyet kell jelölni, ez most nekem még nem világos, hogy mi van akkor, ha nincs 3 jelentkező erre a posztra, mert nem biztos, hogyha a hivatásból vagy a pozícióból bármikor visszavonható valaki, akkor túl sokan vállalkoznak erre a nem túl könnyű feladatra.
1: Hát igen, ez a visszavonhatóság, ez egy izgalmas kérdés, de hát hogyha állandóan attól félünk, hogy lépünk olyat, amiért kétharmad azt fogja mondani, hogy menjünk, akkor ott valami nagyon olyat kell lépni.
0: Akkor, és a független... De az mindig a kétharmadon függ, tehát hogy hát milyen súlyúnak tart, ugye éppen említettük az elnöknél, hogy van, aki olyan súlyúnak tartja mondjuk egy nyilatkozat elmaradását, hogy ez alkalmatlanná teszi, más azt mondja, hogy ez egy politikai vita volt, és nem lett volna jó, ha ezen az oldalon belesz.
1: Világos. Hak Péter, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
2: A Spirit FM híreit hallották.

Csak. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Azért dolgozunk, hogy a visegrádi együttműködés a régió egyik legfontosabb motorja legyen. Ez az a munka, amit ma elkezdünk. Jelentette ki Magyar Péter a gödöllői V4 csúcs találkozóval kapcsolatban, ahol a következő évtizedek gazdasági céljait vették napirendre. Vendégünk Balázs Péter.
3: Professzor úr, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Amikor még bőven diplomáciai szolgálatban volt, akkor ez a V4, ez mindig nagyon fontosnak látszott valahogy. De vajon csak nekünk volt annyira fontos?
4: Hát hol igen, hol nem. Ugye 91-ben jött létre, fő érdeme, hogy túlélte az elmúlt 35 évet, voltak benne föllendülő szakaszok, és voltak problémás szakaszok. Ez ma már 4 kormány, alapításakor 3, mert akkor még Csehszlovákia volt. Szándéknyilatkozata volt, egy politikai szándéknyilatkozat, nem több, nincs szervezete, nincs statútuma, ezért azon múlik, hogy az aktuális kormányok éppen mit akarnak kezdeni vele. Hogyha a 4 kormány, de legalább 3 összejön, akkor a V4 megmozdul és cselekszik. Hogyha már 2 fognak össze, akkor fönnáll a hasadás veszélye, volt erre is több példa, hogy volt egy például Orbán-Kaczynszki szövetség, és akkor azzal szemben a csehek és szlovákok másúton jártak. Most ez egy jó fejlemény, hogy 4 egyfelé húznak annak ellenére, hogy 2 néppárti miniszterelnök van, ugye Tusk és Magyar Péter, és 2 ilyen óvatos szélsőjobb politikus, Bábis és Fico, akik lelkük mélyen szélsőjobbak, de azért vigyáznak arra, hogy ne veszítsenek sokat ezzel a politikával.
3: Ugye az Orbán kormánynak is mondjuk a másodiknak nagyon fontos volt, mert a lengyelekkel nagyjából megértették egymást, és ez egy nagyon erős szövetségnek látszott Orbán szándékai. Aztán a lengyel politikai változások eljöttek, úgy került szembe a 2 ország politikai berendezkedése egymással, vagy gondolkodása, és látszott úgy, hogy szétverte ez a V4-eket. De olyan érzése volt az embernek, hogy igazából senki nem kapaszkodik a másikba, hogy na, azért csináljunk valamit.
4: Hát nem verte szét, mert fennmaradt a V4, hát meggyöngítette.
3: Most látjuk, hogy most újra lehet kezdeni.
4: Kicsit Csipke Rózsika álmot aludt. Úgyhogy, és Orbánnak nem Lengyelország volt a fontos, hanem Kaczynszki volt a fontos, a politikai szövetség volt mindig a fontos, és az mindent fölülírt. Amíg Kaczynszkék ott voltak, és amikor Tusk visszatért a hatalomba, akkor már nem tetszett neki. Lengyelország Ficóval próbálkozott, tehát volt egy Orbán-Ficó korszak, de mindig a politikai szövetséget kereste, és abban reménykedett, hogy majd Orbán-Ficó-Bábis elhúzza a V4-et valamilyen irányba. Nem tudta, mert Lengyelország önmagában nagyobb, mint a másik 3 együttvéve, tehát több lakosa van, mint a 3-nak együtt.
3: A mostani Magyar Péter féle ambíció, hogy a V4-eket azonnal összerántja, ugye az egyik első szándéka volt, és hát Lengyelországba utaztában már erről is beszélt. Valamint az, hogy ez bővíteni akarja, ez egy helyes irány?
4: Magyar Péter nagyon helyesen Lengyelországot a prioritásai közé, a legelső látogatásai közé sorolta, ez jó. Ez alapot adott neki, meg egy indító energiát, hogy a V4-eket is hozza össze. Ügyesen elcsípte a napokon belül lejáró magyar V4 elnökség utolsó szakaszát, mert most még éppen magyar elnökség van, július 1-től Szlovákia veszi át a V4 forgó elnökségét, és ebből most kihozott tulajdonképpen az első ilyen több szereplős magyarországi találkozót. Mondott ennél ambiciózusabb dolgokat is, hogy majd kibővítjük a V4-et, ez nem jött össze, láthatóan a többiek ezt nem akarják. Tehát visszatértek szép csöndben ahhoz a korábbi jól bevált formulához, hogy a V4 együtt, ez adja az erejét, a kohézióját, és V4 plusz. Tehát a V4 más partnerekkel alkalmanként bizonyos témákban tud szövetséget kötni, ezt korábban is csináltuk, V4 plusz a Baltiak, V4 plusz Benelux, V4 plusz Északiak, V4 plusz Németország, ezek mind működnek, de a V4 az legyen egy szilárd szövetség.
3: Most Magyar Péter ebből olyan ügyesen hátrált, hogy azt mondta, hogy hát igazából a V4 plusz az nem több, mint hogy alkalmanként megfelelő országok megfelelő vezetőit meghívjuk, hogy konzultáljunk velük adott témákról.
4: Ez jó, és ez működik, ez bevált, úgyhogy ezt kell folytatni.
3: Idézem, hogy ki mit mondott a sajtótájékoztatón, egyébként még most is tart. Robert Fico: eddig is erősek voltunk, de most még erősebbek leszünk. Andrej Babis: újra egy csónakban nevezünk. És Donald Tusk: ami összeköt minket, az erősít minket.
4: Jó, ezek ez csupa
3: diplomatikus, pozitív mondatok.
4: Csupa pozitív nyilatkozat, mindegyik azt mutatja, hogy ebben a pillanatban mind a négy kormány akarja az együttműködést. Ez jó, ez elvezet konkrét együttműködési témákhoz, és ugye ad egy bizonyos öntudatot, vagy biztonságot. Nem szabad túlbecsülni, helyén kell kezelni, mert a V4 együtt kitesz mondjuk egy Franciaországot, vagy egy Olaszországot. Egy nagy tagállam súlyával felér, de ezért érdemes összefogni, mert hogyha négyen egyhangon szólalunk meg, és erre volt korábban is példa, én emlékszem olyan Tusk-Bajnai fellépésre, amikor nagyon sikeresen vitte a V4 a maga érdekeit, úgyhogy még Németország is megszeppent tőle. Lehet folytatni, és most különösen adódnak olyan témák élükön a készülő új európai hosszútávú költségvetéssel, ahol fontos lesz a közös fellépés.
3: Azt mondja Magyar Péter, hogy egy év múlva látható lesz a V4-ek, a megújult V4-ek tevékenysége gazdasági és kulturális szempontból is. Valamint valóban bemutatta azt a, hát nem kis ambícióról tanúskodó tervet, hogy Varsó, Prága, Pozsony és Budapest között épüljön gyorsvasút. Hát egyelőre nekünk itthon sincs, nem hogy egy nemzetközi hálózatban, de én értem, hogy a lengyelországi útja az meggyőzte arról, hogy ez a jövő.
4: Na most ez talált ez a terv, ugyanis ugye az Európai Uniónak van egy közlekedésfejlesztési térképe, azon rajta vannak multimodális folyosók. Ebből több is átszeli Magyarországot, de az unió szintjén is úgy kezdődött a közlekedés fejlesztése, mint hogy ez kicsiben Németországban megvalósult, hogy először a kelet-nyugati vonalakat építették ki, és nem az észak-délit. Tehát mondjuk a Berlin-Dresda az jóval később készült el, mint ezek a kelet-nyugati tengelyek. Ugyanez van az Európai Unióban. Tehát vannak Varsó, Prága, Pozsony, Budapest irányából is nyugat felé, meg kelet felé vezető vonalak, de nincs Varsó-Budapest autópálya, vagy gyorsvasúti összeköttetés. Most erre az Unióban van pénz, lehet pénz, jó lenne egy ilyen koridort föltenni a térképre. Tőlünk keletre már van egy Balti-tenger, Fekete-tenger, Égei-tenger folyosó, amelyik metszi Magyarország keleti végét és Ukrajnát is rákapcsolja az európai térképre, de hiányzik a visegrádiakat összekötő. Ezért kellene lobbizni például az új uniós költségvetés.
3: Most úgy tűnik, hogy ebben megtalálta a partnereit Magyar Péter, viszont a sajtótájékoztatón elhangzott az a kérdés is, hogy beszéltek-e a felek a Benes dekrétumról, mert azt mondta Fico, hogy itt most csak a V4 együttműködésről volt szó, ami mindenkit érint. Azokról a kérdésekről, amelyek két oldalú kapcsolatokat érintenek, majd később egyenként fognak tárgyalni.
4: Jó, átlépte a témát, úgyhogy ez egy súlyos probléma. Nem az, hogy itt ilyen szent témaként kerülgetik Csehországban is és Szlovákiában a Benes dekrétumokat, amelyek fölött rég eljárt az idő, és amelyeknek vannak negatív dolgaik, ez a kollektív bűnösség, magyarok és németek kollektív bűnössége, hanem ennek a jelenlegi alkalmazása, hogy vasútépítéskor kisajátítanak magyar ingatlanokat Szlovákiában, tehát magyar nemzetiségűek ingatlanai.
3: Egy állítólagos második világháborús
4: bűnösség. Visszahivatkozva, igen, ez abszolút jogellenes, ezt Magyarország és Szlovákia között tisztázni kell, helyre kell tenni. Már az előrelépés lenne, hogyha ezt nem alkalmaznák ma, hanem betennék a múzeumba, és ott tiszteljék kedvükre, de ne akarjanak belőle mai jogalapot teremteni.
3: Csehek azt említették meg, hogy az energiaárak, például az Európai Uniósok és a nemzeti energiaárak is nagyon fontos témája volt ennek a beszélgetésnek. Mit tudunk mi egymáson segíteni V4-ekként az európai energiaárak tekintetében?
4: Rendszereink összekapcsolása, tehát energia hordozók cseréjét, például jól jönne, van Lengyelországban Svinoujscie nevű kikötőben egy LNG fogadás, folyékony földgáz fogadás, azt például le lehetne hozni Magyarországra, magyar-szlovák interkonnektor már létezik, úgyhogy volna mit tenni, diverzifikálni a beszerzési forrásokat, és még jobban leszakadni az orosz vagy orosz eredetű energiákról.
3: Jót tesz a magyar politikának, és úgy általában Magyarország megítélésének, hogyha a V4-ek ismét sikeresen tud együttműködni?
4: Hát ez egy márka volt, és megint márka lehet, hogyha mind a négyen támogatjuk, és mind a négyen hangoztatjuk, akkor ez mindenképpen jó, mert hasonlóképpen működik a Benelux, működnek a baltiak nagyon gyakran, vagy az északi tanács tagjai, úgyhogy van helye az Európai Unióban.
3: Balázs Péter volt a vendégünk, professzor úr, köszönöm szépen.
4: Köszönöm.
3: Szlazsánszky Ferenc jön, az Aktuál, szervusz Feri.
5: Szervuszegon köszöntöm a kedves nézőket, 6 embert vettek őrizetbe a nap során az úgynevezett NK-a botrányban. Tar Zoltán miniszter Hankó botrányt emleget, ez mintha előrevetítené, hogy Hankó Balázsnak is lehet aggódni valója. Ez az a botrány, amelynek során 17 milliárd forintot osztottak szét egy úgynevezett fekete kasszából a kampányban Fidesz közelének tartott celebek számára, akik cserébe a Fidesz melletti szavazásra buzdították a koncert látogatóikat. Beszélünk arról, hogy a parlament megszavazta a médiatörvényt, valószínűleg néhány napja maradt az állami média vezetőjének a távozásra. Aztán beszélünk arról, hogy mindeközben fideszes politikusok nyílt levélben kérik az úgynevezett nemzeti tőkéseket, hogy nyúljanak a zsebükbe, és kezdjék el támogatni a bajba jutott Fidesz közeli lapokat, szerkesztőségeket, és adjanak munkát az onnan elbocsájtott munkásoknak, sajtómunkásoknak. És beszélünk arról, hogy a Tisza párt a parlamenti képviselői mandátumok hosszát is korlátozná 12 évben, ennek kapcsán Gulyás Gergely diktatúráról beszél. Borgula András, Gáspár András és Závetz Tibor a vendégek, hamarosan kezdünk.
3: Hányféle színe van a diktatúrának, igaz-e? Köszönöm, Feri! Holnap este várom önöket, én is vissza, most megnézzék meg az Aktuált. Szlazsánszky Ferenccel 19:25-kor jövünk szerda este is. Szép estét, jó éjszakát!

0: sorozatokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Migrációs harapófogó. Nincs egyszerű megoldás. Trump a törött nátszál. Izraeli bizalomvesztés Amerika felé. Intuíció nélkül ma nincs futball. Interjú Hegyi Ivánnal.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
2: Embert vettek őrizetbe a nap során az úgynevezett NKA botrányban, köztük Búzs Balázs fideszes politikust. Az ellenzéki párt AVH-s módszerekről beszél. Jó estét kívánok, ez az Aktuál, mutatjuk a részleteket.
3: A parlament megszavazta a média törvényt, az állami média vezetőinek napokon belül távozniuk kell. Fideszes politikusok az úgynevezett nemzeti tőkések segítségét kérik a konzervatív média működtetéséhez, ahol labbezárások és elbocsátások zajlanak. 12 évben maximálna a képviselők mandátumát a Tisza párt, Gulyás Gergely szerint Magyar Péter diktatúrát épít. Vendégeink: Borgula András, a Gólem Színház vezetője, Gáspár András, az M4 privát bankár lapcsoport lapigazgatója, Závetsz Tibor, az Závetsz Research vezetője.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Kezdjük a nap kérdésével. Ön egyetért azzal, hogy a parlamenti képviselők mandátumának hosszát is korlátozzák? 84% mondja azt, hogy igen, egyetért, 16%-a nem ért egyet. Köszönjük szépen, hogy szavaznak, hogy figyelik a napkérdése rovatunkat, és majd az adott témánál visszatérünk a végeredményre, és mutatok majd néhány érdekesebb kommentet. Most nem ezzel kezdjük, hanem a legfrissebb bűnügyi hírrel. Én délután 6:30 körül értesültem arról, hogy a nap során őrizetbe vettek 6 embert az úgynevezett NK botrányban. Nézzük meg az összefoglalót.
4: 6 szemét őrizetbe vett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak ügyében, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán Facebook oldalán azt írta, hogy a hűtlen kezelés gyanújával őrizetbe vett egykori és jelenlegi munkavállalók az NKTK és a Kulturális és Innovációs Minisztérium alkalmazásában állnak vagy álltak. A 24.hu úgy tudja, hogy az őrizetbe vett személyek között van Búzs Balázs, Óbuda volt fideszes polgármestere is, aki az elmúlt években a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke volt.
2: Igen, annyi a fejlemény, hogy Búzs Balázs ügyvédje elismerte, hogy őrizetbe vették Búzs Balázst, aki részletes vallomást lett. Szervuszok, köszöntelek benneteket.
5: Jó estét.
2: Köszönöm, hogy eljöttetek. Tar Zoltán úgy posztolta, azzal kezdte ezt a botrányt a saját oldalán, hogy halad előre a Hankó botrány felderítése. Hankó Balázs pillanatnyilag, illetve hát nem tudom meddig, parlamenti képviselő, tehát van mentelmi joga. Mit gondoltok, hogy el kellene, hogy érje őt is a botrány?
6: Hát nem csodálkoznék, hogyha ez így lenne, és valószínűleg ez a következő, amikor a országgyűlésben napirendre kerül Hankó Balázs mentelmi jogának esetleges felfüggesztése, akkor majd gondolkozhatunk az, hogy vajon ezzel az ügyben van-e kapcsolatban. Az a szerencse ebbe az ügybe, hogyha tisztán akarunk benne látni, hogy ez nem olyan nem tűnik nekem elsőre olyan bonyolultnak, mint a többi olyan ügy, ami az előző kormányzatnak a tevékenységéhez kapcsolódik. Elég jól dokumentált az ügy, a választások környékén, vagy utána nagyon közel már rögtön ki is robbant ez az ügy. Látjuk, hogy egy nagyjából 17 milliárd forintos összegről van szó, vannak olyan választókerületek, ahol 100 millió forintra pontosan összerakhatóak azok a projektek, amit elvileg kultúrára adtak, a gyakorlatban pedig erős a gyanú arra, hogy ezek pártfinanszírozásra kerültek fordításra. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezért is tud ez ilyen gyorsan haladni. Én azt gondolom, hogy ez egy hálás téma lehet mostani kormánynak, azért is tudtak ilyen gyorsan ebbe haladni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal végzi ezt a nyomozást, akinek jó szakemberei vannak, sokat láttak már ilyen ügyet, úgyhogy ha az biztos, hogy vannak még olyan ügyek az MNB-től kezdve, számos más nagy cégcsoportokat érintő ügyek, súlyos céghálók, meg mindenféle offshore ügyleteken keresztül, amiben sokkal nehezebb tisztán látni, mint ez, de én azt gondolom, hogy a letartóztatások azért viszonylag hamar itt megtörténtek, úgyhogy itt talán egész hamar válaszokat is kapunk majd, ez szerintem jó.
2: Őrizetbevételről tudunk egyelőre.
6: Pontosan,
7: de itt nagyon sok minden a nyilvánosság előtt zajlott az utóbbi időben, tehát ez tényleg ilyen egyszerű történetnek látszik, mert hogy elismerték többen azt, hogy valamilyen módon ők nem láttak rá, mert kuratóriumi tagok voltak, vagy különböző bizottság tagjai voltak, és itt szép sorban az NK-nak a kollégium vezetői lemondtak, mikor megtudták ezt, a mindjárt választások után robbant ugye ez az ügy. Tehát ők akkor a nyilvánosság elé került már sok minden, akkor utána valóban a hivatalban dolgozók közül kezdtek el néhányan beszélni. És akkor kiderült, és tulajdonképpen a látványos része az, hogy nagyjából tudjuk, vagy pontosan tudjuk, hogy kik voltak azok a művészek, akik ezeken a különböző eseményeken, párt rendezvényeken felléptek, és ugye az is mai hír, talán, hogy egy előadó visszafizette, de már korábban is voltak.
2: Úr Jenikő,
7: igen,
2: visszafizette.
7: De már többen visszafizett. Igen, tehát, hogy megérezve azt, vagy érzékelve azt, hogy az, amit ők megkaptak pénzt, az korán sem azért az ő művészi tevékenységükhez szólt, hanem egy pártrendezvényen való fellépését. Szóval az igazság, hogy ami még ebben nagyon fájdalmas, az a kultúrának a semmibe vétele az előző kormányzat részéről, mert ezt a 17 milliárdot pártfinanszírozási célok helyett, amit kulturális mezbe bugyoláltak be, lehetett volna éppen a független színházaknak, Gólem Színháznak, és így tovább különböző előadóknak, akik el voltak nyomva, és nem jutottak forrásokhoz, tehát lehetett volna ezt szépen a kultúrára költeni, ahelyett, hogy egy választási kampány integráns részét képezte volna.
2: Benned, mint érintetben már abban az értelemben, hogy a kultúra része vagy, kultúra csinálás része vagy, van bármiféle ilyen elégtétel jellegű érzés, hogy most azok az emberek, akik kivételezettek voltak, és ilyen összegekhez jutottak, amelyekről ti csak álmodni se tudtok, szóval ők most bajba kerülni látszanak?
8: Mi tudunk nagyokat álmodni, de valóban ilyen kultúra csinálóként, csúnya szóval, teljesen annak gondolom én is magamat. Azt kell, hogy mondjam, hogy örülök, hogy ebben foglalkoznak, és ez tényleg a jéghegy csúcsa. És amiatt, hogy megtörtént a rendszerváltás, lehet ezzel foglalkozni, de aki ebben a közösségben, vagy aki kultúrával foglalkozik, az évek óta tanulja ennek. Csak hogy egy olyat mondjak, amiről biztos mindenki hallott, de hogy így egy perc alatt lesöpörtük az asztalról, az a TAO megváltoztatása, ugye, amikor egy év végén már visszamenőlegesen is azt mondták, hogy akkor a kulturális intézmények nem kapnak TAO-t, csak a sport, és akkor azt a 6 milliárd forintot hirtelen úgy elvették, és aztán akik mégiscsak lehetett pályázni a bemaradott TAO összegre, mi magunk nem tudtuk, hogy ki döntött, mi alapján döntött, és mikor döntött, tehát hogy egész biztos vagyok benne, hogy ez a probléma, vagy ez a skandalum, ez tovább tudna gyűrűzni, csak hát annyira sok van, hogy éppen most ezzel kell foglalkozni. Nagyon fájdalmas volt minden évben látni ezt a listát, nagyon. Megmondom őszintén, hogy sokkal fájdalmasabb volt annál, mint amikor láttuk, hogy mi mennyit kaptunk, vagy mi mennyit nem kaptunk, és mennyit kell összeszedni, mint amikor láttuk azt, hogy kik azok az emberek. És azok, akik most visszautalnak, tudom én, Pataki Attila és a fia 5-5 milliót, ezek nem ezek a nagy pénzek. Tehát amikor itt milliárdokat kaptak úgy szervezetek, hogy nem is pályáztak, hanem mit tudom én a miniszteri keretből olyan színházra, ami sosem készült el. Olyan színházak kaptak, amiknek nem volt még weboldala sem, szóval, hogy őrület volt, de hát ez így le volt csöpörve, és maximum hivatalos adatigénylés után, vagy kérelem után azt mondták, hogy jó, majd akkor küldjük a papírokat, és aztán soha nem történt semmi. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi ideig lehet ez visszamenni ebben, mert ez egy feneketlen kút, legalábbis az elmúlt 16 évben egész biztos.
7: Hát ugye az látszik, hogy talán a beadott alaptörvény módosításnál, hogy amilyen a vagyon visszaszerzési hivatalt is megnevezik, hogy abban az esetben az ő tevékenységük az 5 évre visszamenőleg lesz belevésve ebbe a 17. alaptörvény módosításba. Tehát, hogy valószínűleg a 16 évet nem lehet föltárni már azhoz.
2: Hát 5 év sem kevés, de visszatérve a kedvezményezetekre, talán Mága Zoltán és kör az egyik legnagyobb ebben, hiszen talán 3 milliárdot is kapott az elmúlt években. Itt ebben a botrányban volt egy 500 millió, amit a fotósának adtak. Szerintetek meg kell hallgatni Mága Zoltánt? Már nem úgy értem, hogy koncerten, hanem hogy hatósági értelemben.
6: Hát ugye, hogyha ezek a védekezés az, hogy ezek nyilvános pályázatok voltak, az emberek beadtak egy jó pályázati anyagot, ugye ezek helyenként két sorosok voltak, és arról szóltak, hogy 2026-ban dalokat fogok szerezni, vagy 2027-ben, nem tudom, és akkor erre járt valamennyi pénz, tehát hogy azért vannak itt

0: pénzt, tök hamar megírta az, a sajtó, leleplezte az egész ügyet, mert összerakták azokat a projekteket, amik egy választókerületen belül 100 millió forint.
1: Valójában nagyon hamar. Molnár Áron színész.
0: Igen, hozzájutottak el, így van, az információk hangozóan az ő neve is. Tök kellemetlen lett azoknak, akik ezt odaítélték, elkezdtek lemondani, akik megkapták azok közül, csomóan elkezdték ezt visszafizetni, majd utána most elkezdenek embereket előállítani az ügyben, és az egészből még hozzá kell tenni, mi lett az eredménye, egy ordas nagy Fidesz bukás, tehát hogy azt hiszem, hogy tényleg egy nagyon
2: és egy felelősség, szerintem egy ilyen felelősségi rendszernek a tetején azért mégiscsak, és ezzel nem prejudikálok, tehát nem akarok most vádat megfogalmazni, de azért mindenképpen a felelős miniszter áll. Tehát az, hogy most nyilvánvaló, hogy az NKA-nak az önállóságát azért nem tekinthetjük 100%-ra, nem tekinthetjük 100%-osnak, mert nem így működött a neres rendszer, hanem nyilván felső ukázok voltak, lehetett annak alapján ráérezni esetleg egy NKA vezetőnek, hogy mi a teendőd, de én azt vettem ki az eddigi információkból, hogy azért itt a miniszternek elég nagy szava volt abban, hogy merre menjenek a pénzek.
1: Hát ezért is ír Tarr Zoltán hangkóbotrányról.
2: Így van. Tehát az, hogy tehát akkor az első kérdésre válaszolva, igen, hogy ez nyilvánvalóan nem fog tudni itt megállni, hanem hogy ez megy tovább, és nyilvánvaló, hogy Tarr Zoltán sok olyat tud, amit mi még nem tudunk. Ugye ő vett át a minisztériumot, illetve neki lett minisztérium, mert Hankó Balázsnak konkrétan nem volt minisztériuma. Tehát, hogy ő felelős, igen.
1: Viszont ha egy miniszter felelős egy kormányban egy ilyen 17 milliárdos történetért, akkor vajon felelőse az ő főnöke, a miniszterelnök? Vagy Hankó Balázs úgy gondolta, hogy ő most megtolja a Fidesz kampányt, és ezt nem egyeztette senkivel?
3: Na, ez azért elég furcsa lenne, mert akkor, tehát ugye két lehetőség van, áll fönn, a rossz, meg a még rosszabb. Tehát ha tudott róla, az rossz, ha meg nem tudott róla, az még rosszabb, mert akkor milyen miniszterelnök vagy, ha a minisztere 17 milliárdot úgy szórhat szét, hogy egyébként neked fogalmat sincs róla. És azt az aspektust szeretném még elmondani tényleg így a művész pozíciójából, hogy micsoda végtelen szomorú dolog az, hogy Magyarországnak 16 évig olyan kormánya volt, aki úgy gondolt a művészetre, mint egy propaganda eszközre, amit hogyha jól megfizetünk, és ráküldünk egy csapat emberre, akkor azok a megfelelő helyre fognak szavazni. Tehát nem úgy, hogy egyébként a nemzetet egyesítő kulturális, nem is tudom, örökségünk, valami, ami a lelkünkben mind ugyanaz, tök mindegy, hogy férfiak vagyunk, nők, fiatalok, idősek, mindenféle orientáció, vallási, bármi nélkül, minket ez összeköt, mert ugyanennek a kultúrának vagyunk a letéteményesei. Nem, ők ezt tényleg propagandának gondolták a fejükben, tehát hogy milyen szomorú dolog ez mindenen túl, hogy ilyen kormányunk volt, hogy ők így gondolnak a magyar kultúrára, ez végtelen elkeserítő.
1: Idézzük a Fideszt, amely azt mondja, hogy a modernkori AVH megvalósulása az, hogy Bús Balázsékat őrizetbe vették az NK botrány miatt.
0: Hát nekem erről azonnal az jutott eszembe, hogy azért nem tudom, kinek kell erről történelem leckét adni, de az AVH az a magyar történelem egyik legsötétebb államirányítású terror szervezete volt. Embereket kínoztak, emberek haláláért felelősek. Ezt a jelenséget hasonlítani egy nemzeti adó és vámhivatal által folytatott nyomozás, hűtlenkezelés ügyben folytatott nyomozáshoz, az én azt hiszem, hogy nem csak a történelmi ismeretek hiányáról, hanem ez szerintem ez ízléstelen. Tehát, hogy bármelyik oldalról is kerül elő az AVH zás különböző politikai, modern politikai ügyekben. Azért felhívnám a figyelmet, hogy ez az áldozatok emlékének is a sárba tiprása. Tehát, hogy azt mondani, hogy ez ugyanolyan, mint amit az AVH csinált, én szerintem ez felháborító.
1: Hát abban az értelemben, hogy az állam a hatóságokat, vagy a kormánypárt a saját érdekei szerint mozgatja.
0: Engem.
1: Rendben, akkor megyünk tovább, de a téma nagyjából ugyanez, nevezetesen, hogy társadalmi vitát indított a Tisza párt vagy a kormány a vagyon visszaszerzésről. Nézzük meg ennek a részleteit.
4: Az Egyenes beszédben ismertette hétfő este Magyar Péter az új hatósággal kapcsolatos részleteket, majd késő este a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a törvénytervezetet. Eszerint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal egy Európában is példátlan szuperhatóság lesz, ami pontos tájékoztatást kap majd a NAV-tól azokról a cégekről, amelyeknek az éves árbevételének 75%-a közbeszerzésekből származik. A miniszterelnök szerint, ha a hatóság megállapítja, hogy rosszul használják fel a pénzt, állami kontroll alá vonják. Visszamenőlegesen viszont csak 5 évet tudnak vizsgálni, mondta el a kormányfő. A szervezet horizontálisan működik majd, különböző egységek összehangolt működésével.

0: működésével, amelyben nyomozók, adatelemzők, informatikusok, ügyészek és ügyvédek dolgoznak majd. A hivatalnak kiterjedt hatásköre lesz. A munkatársak belenézhetnek majd bankszámlákba, közérdekű adatokat kérhetnek le, és akár folyamatban levő ügyeket is átvehetnek az ügyészségtől, mondta el Magyar Péter.
1: Szóval 5 évre visszamenőleg vizsgálódhat majd ez a hivatal. Az első kérdésem, hogy számotokra ez nem csalódás tekintetbe véve, hogy a NER 16 évvel ezelőtt indult el?
2: Nem tudom, jogilag nyilván valamilyen oka van ennek az 5 évnek, de ez az 5 év, ebben az 5 évben kulminált szerintem a NER-nek a vagyonszerzése. Most mondhatjuk, hogy azok a korrupciós mechanizmusok az utóbbi 5 évben értek be, ami az egész rendszert működtette. Szerintem ez fizikailag is egy nagyon megterhelő tevékenység lesz, hogy ezt az 5 évet valahogy föltárják. Itt voltak azok a közbeszerzések, amikor már tényleg számolatlanul Balási Gyula esetében emlékszem, hogy közel 90% az általa nyert pályázatoknak, tendereknek olyan volt, ahol ő egyedül indult, már az ő cég értem alatt. Tehát, hogy ezek szerintem nagyon megértek a vizsgálatra, ezeket át kell nézni, szerintem ez az 5 év pont fognak annyit találni, ami a következő évekre muníciót ad, és ezeket valahogy vissza kell szerezni. Szerintem itt ez is fontos, hogy a föltárás mellett ezeket a vagyonelemeket valahogy visszaszerezni. Ugye itt közvagyon magánosítás zajlott, most ezt kell valahogy megfordítani. Nem lesz olyan egyszerű. Szerintem ezért van egy ilyen időtáv. És így a csalódások esetében ugye a másik azt mondta, hogy ilyen kevés idő van ezekre a 5 nap van, a 8 nap helyett, meg ilyen kritikák érik ugye most ezt a
1: társadalmi vitára. Van,
2: ez pont 5 nappal több, mint bármi a Fidesz korszakban szokott lenni, tehát én lehet ezt hosszú hónapokig is elhúzni, és lehet, hogy a demokrácia igényemnek ez jobban megfelelne, de azt gondolom, hogy 5 nappal több, még egyszer azt mondom, mint a Fidesz csinált, és valaki 15-ször módosított egy alaptörvényt, azoknak a demokrácia oktatásából azért valószínűleg keveset kér a magyar társadalom, és egy nagyon fontos dolog, ez az egész ügy, ez azért fontos, és azért beszél róla Magyar Péter is most nagyon sokat, mert talán a legnagyobb ér volt amellett, hogy emberek miért szavaztak a Tiszapátra. Az, hogy a korrupciós dolgokat, amik az elmúlt időszakban zajlottak, azokat tárják fel, és az eltűnt pénzeket próbálják visszaszerezni. Az Európai Uniós pénzek visszaszerzése mellett a hazai közpénzek visszaszerzése is szerintem legalább ennyire fontos.
1: Olvastam egy interjút a 24.hu-n egy Amerikában élő magyar származású korrupciókutatóval. Azt mondja többek között, hogyha októberig nem kerül rács mögé néhány nagy név, brutálisan bezuhanhat a Tisza népszerűsége. Nem tudom, hogy osztjátok ezt az álláspontot, de inkább az a kérdésem, hogy ki számít szerintetek úgynevezett nagy névnek?
3: Hát csalódások azért mindenképpen lesznek, és nem azért, mert nem akarják ezt csinálni, de csak félgőzzel. Látszik, hogy ez igen fontos a Tisza kormánynak. Szeretnék, hogyha ez gyorsabban haladna, de hát pont a jogállam helyreállítása az annak egy nagyon fontos szerete az, hogy a jogszabályok lassabban születnek, meg hogy egyeztetések vannak, hogy nem egyik napról a másikra a hajnalban vagy éjszaka megjelenő közöny másnap életbe lép, tehát hogy igen, ilyenek vannak. Másrészt meg ezek pont a legbonyolultabb eljárások azért. Itt, hogyha nemzetközi kitekintésben nézzük, akkor mondjuk Európában 2% vagy az alatt van a bebizonyosult korrupciós ügyekből visszaszerzett pénzmennyiségnek az aránya. 2% vagy az alatt valamivel. Tehát azokban az ügyekben, ahol ezt megvizsgálták, kinyomozták, feltárták, a bíróság kimondta az ítéletet, és akkor visszajárt a pénz 2%-a. Egyszerűen azért, mert hát ezek hosszú folyamatok, azok a pénzek nagyon könnyen eltüntethetőek, elrejthetőek. Nyilván a kicsit az ember igazságérzetének az jót tesz, hogyha börtönbe kerül valaki, aki ilyen mértékben megkárosította az állampolgárokat, az adófizetőket, a költségvetést, de azért az, hogy ezek a pénzek visszajöjjenek abban az összegben, ahogy az emberek elképzelik, hát annak elég kicsi az esélye, úgyhogy valószínűleg ez is fog valamekkora csalódást okozni, de én szerintem, hogyha azt látják, hogy a törekvés az megvan, hogy igenis történnek nyomozások, hogy igenis előáll, hogy végre látunk jeleit annak, hogy azok az emberek, akik eddig gyakorlatilag az arcunkba nevetve tették el azokat a pénzeket, a sajtó által alaposan feltárt és kivizsgált ügyek nyomozati jogkör nélkül tette mindezt a sajtó, teszem hozzá zárójelbe, hogy ezek helyett most ő nekik rossz napjaik vannak, hogy adott esetben félnivalójuk támad, és még mondjuk a hatóságok is megjelenek náluk, azért ez tud segíteni abban, hogy annak ellenére, hogy itt nem lesz Kánaán két hónapon belül, vagy adott esetben októberig, azért én nem hiszem, hogy itt emiatt akár akkora csalódás érni az embereket.
1: Lehet, hogy például ez az előbb tárgyalt NKA ügy azért is annyira fontos tiszás politikusoknak, mert nem csak Tar Zoltán, de Nagy Ervin is posztolt, ahogy előállították például Búzs Balázs, tehát hogy ezt fel tudnák mutatni, aminek az az érdekessége, hogy összegszerűen ez tényleg 17 milliárd, az gyakorlatilag semmi az MNB 500 milliárdjához képest.
4: Igen, meg válaszolva a kérdésedre, tehát egy miniszter az már azért elég nagy név, nem? Ahhoz, hogy mindenki felvonja a szemöldökét, hogyha valóban börtönbe kerülne. Azt akarom csak mondani, hogy én biztos nem, tehát én nem érzek csalódottságot, hogy ez csak az elmúlt 5 évre, én ha csak egy ilyen ügyet látok, amit sikerül, ugye most már akkor értem, hogy ha ez 200% alatt van, akkor miért nem láttam az életemben egyet sem, pedig egész próbálom követni a közéletet, meg a politikát, mióta az eszemet tudom én egy pár éve, de hogy soha, és minden választáson elhangzott, tehát ez nem a Tisza újdonsága volt, hogy azt mondta, hogy most majd elszámoltatunk, hanem tényleg 89 óta hallom ezt, hogy most akkor majd visszavesszük azt, amit kivettek a kasszából olyanok, akik erre nem jogosultak, úgyhogy én iszonyú boldog leszek, hogyha egy ilyen ügyet meglátok, ez akár az NKA is lehet, és az érdekelne még engem, hogy ez csak üzleti vonatkozásban van, vagy én, amit így a partvonalról láttam, azt gondolom, hogy lehet, hogy vannak olyan civil szervezetek is, akik azért jöttek létre, hogy ilyen pénzek eltűnjenek. Még néha talán felekezetek is tültettek el állami pénzeket. Tehát, hogy én azt remélem, hogy a Tisza kormány nem fog félni hozzányúlni, vagy belenyúlni olyan kvázi darásfészkekbe, ahol ilyen vagy olyan egyházi vagy civil személyiségek ülnek, mert attól tartok, hogy ez nem állt meg a biznisz, nem tudom, partvonalon, és itt, ahol én is mozgok, például a civil szervezeteknél, itt minden patyolattiszta.
1: Köszönöm szépen, innen folytatjuk a reklám után, maradjanak velünk.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet, azzal folytatjuk, hogy a parlament megszavazta a médiatörvényt, amint kihirdetik, az állami média vezetőinek távozniuk kell. Nézzük a bejátszást.
2: 145 igen szavazattal, 39 nem ellenében, kétharmados többséggel elfogadták a parlamentben az új médiatörvényt is, amely a többi közt megszünteti a médiatanács és a médiahatóság elnökének, Koltai Tamásnak a mandátumát. Független közmédiatestület áll fel a közszolgálati közalapítvány helyett, ennek tagjait azonban csak az új parlament megalakulásáig választják. A médiatanácsban az ellenzék és a kormányoldal is 3-3 tagot jelölhet.
3: Legutóbb, amikor ez téma volt, akkor Rangos Katalin, aki gyakori vendégünk, és aki az állami médiában sok pozícióban dolgozott, azt mondta, hogy szerinte hírszolgáltatás nem kellene az állami médiától, és ő azzal érvelt, hogy így is tájékozódtak megfelelő módon az emberek, alternatív hírforrásokból, látjuk is az eredményt a választáson, szóval hogy ezt a részt nem kellene erőltetni. Ti mit gondoltok szigorúan a hírszolgáltatás részről?
4: Ha ez a távirati irodát jelenti meg a hírügynökséget, akkor valóban azok, akik napi rendszerességgel használják, akkor azért tudják, hogy ebben nem csak olyan jellegű hírek vannak, ami mondjuk a magyar államot érinti, vagy mondjuk nem tudom, kis kenguru született egy magyar állatkertben, hanem bizonyos szolgáltatásokban olyan is van, amikor külföldi forrásból fordítanak. Hát ez adott esetben lehet a Reuters, vagy akár lehet a valamelyik jó kis orosz propaganda oldal, attól függően, hogy éppen mihez van kedve az aktuális szerkesztőnek. De valóban van egy olyan része a tevékenységének, ami nem feltétlenül a szokásos közmédia vonalhoz tartozik. Szerintem van jó ötlet az, hogy ezt most ketté választják a TV, rádió szolgáltatást, ezt a hírügynökségi szolgáltatást. Egyrészt azért, mert akkor tud esetleg piaci alapon működni, tehát a finanszírozásban ez be tud úgy segíteni, hogyha tényleg valakinek szüksége van erre a távirati iroda szolgáltatásra, ami akár nemzetközi hírfigyeléssel is jár, nemzetközi sajtófigyeléssel, akkor annak, hogyha megfizeti az árát, akkor ebből bevétel is lehet. Azért az adófizetők már szerintem nagyon örülnek neki, ha ilyet is látnak, nem csak költenek valamire. Másrészt egyébként érdekes helyzetbe hozhatja azokat a médiumokat, amik abból éltek adott esetben, hogy az ingyenes MT-be érkező híreket fogták, kidobálták az oldalaikra, teletolták mindenféle Google hirdetéssel, és akkor utána meg csak szedték a bevételt. Ez egy kis piactisztuláshoz is szerintem adott esetben vezethet, úgyhogy én ezt egy jó ötletnek tartom, de az egésznek meg a lényege szerintem az, hogy milyen érdekes, hogy már ilyen szakmai vitákat lehet folytatni a közmédiáról, arról lehet beszélgetni, hogy vajon jó-e az, hogy a parlamentnek mekkora a kinevezésekben a szerepe, hogy a civil delegáltak a különböző bizottságokba, akkor hányan lesznek. Tehát ilyen dolgokról kell beszélni, és nem pedig arról, hogy igazából a közmédiában mik van, nem azokról az aljas személy dolgokról, amik a mindenféle Pap Dánielek meg a kollégáinak a tevékenységéhez fűződtek, hanem ilyen valódi szakmai vitákra lehet folytatni a közmédiáról, hogy van-e értelme a hírügynökségi szolgáltatásnak. Ez már szerintem önmagában üdvözítő. Aztán, hogy sül el, hát van most egy pár olyan intézkedése azért a kormánynak, amihez azért hozzá kell tenni, hogy akkor látjuk majd, hogy tényleg hoznak eredményt, hogyha látjuk, hogy mi történik mondjuk egy pár hónap vagy egy fél év múlva, hogyha itt tényleg leveszik a politikai kontrollt, hogyha ezek tényleg jól tudnak működni, akkor nyugodhatunk meg igazán, mert hogy ennek a helyreállításához van néhány olyan intézkedés is, akár a köztársaság elnök menesztéséről legyen szó, akár más hasonlókra, amire az ember a demokrácia érzete az egy kicsit sérülni látszik, de hogyha ez kell ahhoz, hogy helyreálljon a jogállam, és a következménye az jó lesz, akkor hajlamos az ember ezt elfogadni.
5: Ez a hatalom üzenetének koncentrált képviselete jellemezte a közmédiát az elmúlt 16 évben, és ahogy teltek az évek egyre inkább, tehát hogy annyira egysíkú és egynemű volt a tevékenysége, hogy arra aztán tényleg nincsen szükség. Már az a lépés, hogy differenciálják, tehát külön választják a hírszolgáltatót a rádió és televíziótól, illetve az, hogy az a tanács, ami létrejön, ami 9 tagú, ha jól tudom, és ha nem tudom, tudjátok-e, de jelenleg a médiatanácsnak 1+4 tagja van, jól, tehát van a Koltai András, aki vezetés, ezen kívül még 4 fideszes delegált, tehát ez egy 5 tagú egy irányba, politikailag egy irányba húzó szervezet. Most ehhez képest az tényleg egy szakmai vita lehet, hogy a 3 kormánypárti, a 3 ellenzéki, ez már a demokráciának egy óriási lépése szerintem az elmúlt 16 meghaladása, elmúlt 16 évhez képest, és ezen kívül még 3 ilyen szakmai szervezetből, és az tényleg egy vita, és ezről jó vitázni, hogy a szakmai szervezetek azt mondják, hogy ne 3 legyen, hanem több, mert akkor ugye a politikának tulajdonképpen nagyobb a súlya, és ez szerintem egy értelmes vita, hogy be kell engedni a szakmai szervezeteket, vagy a politikának kell vállalni a felelősséget az állami médiának az irányítása és az ott született döntéseket, de szerintem ezek a lépések abban az irányban mutatnak, hogy amitől indultunk valahogy ott a 90-es évek elején, hogy a média tud pluralizálódni már úgy is, hogy az állam nem tenyen rá mindenre, és az is egy fontos dolog, hogy szerintem a hírszolgáltatók közül egy lesz ez az állami, és azon kívül nagyon sok a megváltozott média szokásokhoz illeszkedően az emberek majd eldöntik, hogy ezt a forrást használják, majd a médiumok eldöntik, hogy a hírekbe, ami ott a zene között van egész órakor, hogy ennek a szolgáltatónak a híreit veszik át, tudom, 3 percben, most nagyon sokszor így volt az elmúlt időszakban, vagy más forrásokból más portálokra hivatkozóan. Szerintem ez egy nagyon jó irány, itt nagyon nehéz, tehát ugye radikális lépéseket lehetett volna tenni, ugye sokan várták talán azt, hogy amit Magyar Péter ígért, hogy másnap lekapcsolják a hírszolgáltatást, ez ugye nem történt meg, nagyon megváltozott az állami médiának a hangvétele, a tárgyilagossága, azok az emberek, akik nem tudom én, április 11-én még fullba nyomták az orosz alapokon nyugvó Fidesz narratívát, azok az emberek április 13-ától meg rátaláltak a demokratikus énjükre, tehát hogy ez egy ilyen folyamat, de azt gondolom, hogy itt tényleg rendet kell rakni, és minden olyan lépés, ami beengedi a plurális nézeteket és különböző szakmai kompetenciákat hoz be, az csak előre visz.
3: De lehet politikai kontroll nélküli állami médiát működtetni, mert én nem nagyon emlékszem arra, hogy ez bármikor lett volna, az elmúlt 16 évet most nem kell külön tárgyalni, de azért például eszembe jut, hogy Hón Gyula hogy avatkozott be például a kereskedelmi tévéknél, hogy az Iris tévét kigolyozták, és ő tette valamelyik, már nem tudom melyik, aki nem lett volna győztes, és azért, hát mivel ebben a szakmában dolgozom, emlékszem, hogy a baloldali időkben is igenis ment a párt irányítás a megfelelő médiák irányába.
6: Azért az egy csodálatos kérdés valóban, hogy akkor ez hogy lesz? Sokan viccelődnek azzal így a színházi szakmán belül, hogy most véget ért egy időszak, most kénytelenek vagyunk megint elkezdeni művészetet csinálni. Mert idáig könnyű dolgunk volt, mondtunk valami. És hogy igen, tehát hogy ideig nagyon egyszerű volt, hogy mi a közmédia. Nem mondom ki, egy nagyon rövid szóval tudnám, de még ilyen későn sem. De viszont tényleg nagyon, nagyon érdekes, hogy akkor most mi lesz? Tehát, hogy akkor lesznek tévéfilmek, tévéjátékok? Ha valaki akar, akkor ne adj Isten, oda kapcsol, ahol hírek vannak, de amúgy nem jön vele szembe percenként, egy perces valami. Valóban beengednék fantasztikus színészeket, hogy dolgozzanak a Magyar Televízióban? Valóban lesznek ilyen beszélgetések, hasonló típusú beszélgetések?
3: Hát ilyen jók nem lesznek.
6: Ilyen jók egész
3: nyilván az ATV maradt tovább.
6: Szóval, hogy nagyon, abból a szempont nagyon izgalmas, de valóban újra ki kell találni, mert ez nem született meg 89-ben a magyar demokráciával, hát előtte meg tudjuk, hogy nem volt, és vannak olyan dolgok, amiket most ennyi év késéssel kell kitalálni, hogy milyen lesz. Biztos, hogy nem egyszerű, de nagyon, nagyon izgalmas időszaknak nézelébe, és egyébként szerintem ismerve párat közülük, vannak alkalmas emberek Magyarországon arra, hogy egy ilyen televíziót vagy rádiót vezessenek, még személyesen is ismerek, vagy készítsenek, vagy legalább gondolkodjanak arról, hogy hogyan kell, és nagyon, nagyon, nagyon izgalmas kísérlet ez, én nagyon várom, hogy mi fog történni a televíziózással.
4: Illetve talán azt lehet érdemes még hozzátenni, hogy a közszolgálatiság az nem azt jelenti, hogy ilyen unalmas, langyos, szigorúan középre lövő, bármiféle extremitást kerülő témákat kell ilyen feldolgozásban hozni, hanem pontosan ez a pluralitás, hogy engedjenek be sokféle véleményt, hogyha itt elhangozhat egy nagyon határozott vélemény, ami az egyik oldalra húz, de nyugodtan akkor prezent. Tehát engedjék be azokat az embereket is, akik a másik oldalról jöttek. Nyilván azért...
7: Hát ez a kérdés számomra, hogy ez meg fog-e valósulni.
4: Nincsen ebben jó track recordunk, tehát a magyar történelemben, a modern a rendszerváltás utáni történelemben valóban nem ez egyébként a jellemző. Azért cserébe viszont azért voltak ennek fokozatai, voltak jobb és rosszabb időszakok. Szerintem abban nincs vita, hogy az elmúlt évek azok a lehető legrosszabbak voltak, minden, ami ezután jön, az felüdülés lehet csak.
1: Ezzel a témával folytatjuk, ugyanis az úgynevezett nemzeti oldalon, vagy mondjuk így a Fidesz oldalán is nagy az izgalom, mégpedig azért, mert óriási leépítés kezdődött a Fideszhez sorolt média cégeknél, és ezzel kapcsolatban írt levelet, nyílt levelet Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya. Nézzük meg a bejátszást.
2: A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet kedden tett közzé Navracsics Tibor, korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter, és Ferenc Orsolya, az Orbán kormány volt űrkutatási kormánybiztosa. A levélben az áll, hogy az elmúlt napokban a polgári jobboldali médiában tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba, fogalmaztak. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya a levélben arra kérik a magyar nagytőke jobboldali értékeket fontosnak tartó képviselőit, hogy haladéktalanul kezdjenek hozzá egy minőségi jobboldali média portfólió finanszírozásához. Továbbá elvárják, hogy a média világában most állásukat vesztett szakemberek számára azonnal kínáljanak munkát, és helyzetük megoldásában érdemben vállaljanak felelősséget, írják a nyílt levélben.
1: Nagyon sok irányból közelíthetünk ez a témához, és fogunk is. Az első irány az, hogy 2002 és 2010 között a Fidesz ellenzékből egy nagyon jól működő médiabirodalmat épített fel. A kérdésem hozzátok az, hogy ezek után hogy juthattak ide 16 év kétharmados kormánypozícióból?
4: Hát média, én az biztos, hogy tudom, hogy médiát csinálni, az néha nagyon nehéz kenyér. Hát ez nem úgy van normál esetben, hogyha az ember piacról él, de nem lehetetlen, és a piacról él, az nem van igazából a hangsúly. Ez az, amitől teljes mértékben elszakadt a mostanra gyakorlatilag ez a jobboldali közösség. Hát ha más nem, akkor ezt a nyílt levélnek, az íróinak üzenem, hogy az a helyzet, hogy azok a nemzeti tőkések, mecénások, akiket most megszólítottak, hogy finanszírozzák, ők rúgták ki az embereket, mert hogy az övék volt eddig ez az összes tévé, meg újság, meg blog, meg nem tudom milyen hírszolgáltató, amikről most szó van, ezeknek a tőkéseknek a tulajdonában álltak, és most kirúgták ezeket az embereket. Most őket felszólítaná, hogy akkor csinálják valami mást, ez egy kicsit nekem fura, ez úgy tűnik, mintha ezt nem egyeztették volna. Ezzel együtt értem, hogy el kell indítani, meg nem tudom, meg kell venni a kamerákat, meg a laptopokat, ami majd dolgoznak ezek az emberek, de azért alapvetően ez úgy van, hogy hát vannak olvasók, akiktől látunk erre modelleket, lehet pénzt kérni, támogatást, előfizetést lehet indítani. Vannak hirdetők, akiknek el lehet mondani, kik olvasnak minket, ennyien olvast, ennyien nézik a mi tévénket. Szóval hirdessék nálunk a szolgáltatásainkat, ennyibe kerül egy hirdetés, egy másodpercnyi reklám, nem tudom. És akkor meg lehet ez itt így is élni. És hát cserébe mondjuk az nem jó, hogyha arra költenek az emberek, hogy ezek a médiumok sok pénzt, hogy helyreigazítások után kártérítési pereket buknak, tehát azt valószínűleg a jövőben már nem lehet olyan könnyedén csinálni, mint ahogy az elmúlt években lehetett, de az lényeg az, hogy azt üzenem, hogy nem könnyű, de meg lehet élni a piacról. Tehát, hogy én ezt javaslom mindenkinek.
5: Rögtön mondom a 2002-t, mert nagyon sok különbség van szerintem akkor időszak és a mostani között a Fidesz szempontjából, csak még annyit, hogy ebben a nyílt levélben volt talán egy olyan fordulat, hogy ezek az emberek, akik most kényszerűségből távozniuk kellett a szerkesztőségekből, tartották a hátukat azok, azon ügyek, nem tudom, viselői tettei láttán és hallatán, tehát hogy mindig ellen tudtak állni, amikor azok a vádak érték a Nemzeti Tőkés Osztályt, hogy ők úgy szerezték meg a vagyonukat, hogy segítettek nekik a beszerzés, közbeszerzésekkel például. Tehát hogy ez egy kicsit ilyen önbeismerés tulajdonképpen ebben a levélben, hogy ez nem egy természetes útja volt a meggazdagodásnak és a nemzeti tőkésé válásnak, és nem a piac döntött el, hanem állandóan védekezni kellett, mert az emberek érezték azt, és ezek a média munkások megtették, nem tudom mennyi pénzért, de Orbán Viktor most a partvonalon kívül lökte őket, hogy a part az útszélén hagyta őket. 2002-ben akkor egy kicsit elvesztett választásnál, és egy Simicska Lajos nevű úrnak a gazdasági potentáttal és az ő nem tudom én, vagyoni helyzetével és erejével találkozhattunk, és akkor ők elszánták magukat, és ez Orbán Viktor is, aki nem kapott ki nagyon, ugyan visszavonult a parlamentből, de elkezdtek egy építkezést, mert tudták, hogy ők vissza fognak jönni. Tehát ez egy olyan tandem volt, akikben benne volt az a vágy, hogy egyszer majd visszatérjenek, és ez meg volt a gazdasági erejük, és meg volt a politikai erejük is. Mi van most? Nincs Simicska Lajos, hanem vannak nemzeti tőkések, rengetegen vannak, tehát én azt gondolom, hogy ez nem ugyanaz, hogy akkor megbeszéljük ketten, és akkor mindjárt mondom Orbán Viktort is, hanem meg kell beszélni a nemzeti tőkések, 10-15-en sokan vannak, akik meggazdagodtak az elmúlt 16 évben, és őnekik valószínűleg a gondolkodásukban nem ez a típusú építkezés van, már csak azért sem, és itt jön még egy nagy különbség, és Orbán Viktor, hogy most nem kicsit kaptak ki éppen hogy, hanem nagyon kikaptak. Tehát nagyon sok minden lehet érzékelni azt, és amikor azt mondtam, hogy Orbán Viktor az útszélén hagyta például a média munkásaikat, hogy nem érzi azt, lehet mellé történeteket rakni, hogy még vissza akar jönni, meg majd akkor a patrióták élén, európai vezérként, majd újra megjelenik Magyarországon, mert a Tisza annyira rosszul fog kormányozni, tehát vannak ilyen történetek, ezeket így hallani, de én azt gondolom, hogy Orbán Viktor nem a 2002-es Orbán Viktor, ő benne már nincs meg az az erő, se a pártján belül, se úgy általában a magyar politikai életben, ami azt mondatná vele, hogy akkor visszaépítem, vagy megtartom ezt a média csapatot, mert ennek erre még szükség lehet erre a társaságra. Nincs meg az ereje, nincs meg a politikai hatalma, nincsen egy ember, akivel ezt le tudná a gazdasági életbe egyeztetni. Tehát szétforgácsolódott minden. És valószínűleg van benne egy nagyfokú csalódottság, hogy ezek az emberek nem tudták végrehajtani azt, amit ők elterveztek. Tehát dolgoztak, volt megafon, volt minden, volt közmédia, mindenki tolta a propagandát, és mégis ez lett a vége. És akkor ezt úgy...
3: Mert akkor ez a felelősség áthárítása, az általuk foglalkoztatott szektorra.
5: Van valami fura dolog abban, hogy ezek az emberek most joggal érezhetik magukat, hogy becsapva, mert hát ők dolgoztak, ők azt hitték, hogy ez örökké szól, mert ugye majd megmentik őket, hát nem mentik meg, hanem sőt, nagyon elbántak velük a saját oldalukon. De ez egy ritka dolog szerintem a magyar médiában, azért ezt így nem sokan élhették meg. Ez nem a sajnálat, most nem arról szól, én különösen, mert láttam, hogy mit műveltek, hanem egyszerűen ez egy leírása annak, hogy ez a korszak nagyon, nagyon más. Ezt nem lehet visszaépíteni, nem lehet megtartani valószínűleg. Nem fognak szerintem beszállni és televíziókat működtetni és lapokat.
3: De ennek a levélnek az igazi címzetje nem Orbán Viktor kellene, hogy legyen? Tehát tényleg az van, hogy őneki van 9 millió forint megtakarítása, és a nemzeti tőkések, akik talán hálásak lehetnek, de végül is miért? Hát saját tehetségükből jutottak oda, ahová. Ők most azt mondják, hogy köszönjük, mi itt megállunk. Tehát, hogy ez egy hihető képlet.
6: Gondolom, igen, ő is olvassa, és egy teljesen jogos felvetés. És onnan is látszik, hogy micsoda önállítás történt. Tehát attól, hogy színpadon állsz, hangosan beszélsz, és megvilágítanak, még nem leszel színész. Attól, hogy tollat kapsz a kezedbe, és leírsz mondatokat, és az megjelenik, és ezért nagyon sokat fizetnek, attól nem leszel újságíró. Tehát, hogy nagyon van az a... Sok példát nem tudnánk így mondani, de például, amikor így kibellentették az Indexet, akkor az a csapat csinált egy egész másik portált, és fönn tudott maradni azóta is, és hatalmas elérése van. És valahogy gondolom, az, Tehát ez lett volna az elvárás, hogy ez épüljön meg az elmúlt 16 évben, és egyébként pedig azt is gondolom, hogy mind a ketten egy kicsit így ezután a hatalmas bukás után mindenki haragszik a másikra, mert az egyik azt mondja, hogy de hát mi megtettünk mindent, amit kértetek, mi mindent leírtunk, mi mindent lehoztunk, olyanokat is, amiről mindenki tudta, ezt halljuk azoktól, akik ezt csináltak, amiről mi magunk is már nevettünk azon, hogy miket írunk meg, mert azt mondtátok, hogy így minden mehet tovább, és ehhez képest ez nem lett így. A másik oldal pedig azt mondja, hogy hát nem voltatok képesek megcsinálni azt, amivel mi megbíztunk titeket, úgyhogy most tényleg az a nagy különbség, hogy akkor volt egy nagy összefogás, hogy most újra csináljuk, és most jól fogjuk csinálni, és visszajövünk, most meg az van, hogy mindenki a másikra mutogat, hogy miattatok vagyunk ott, ahol vagyunk.
3: Oké, okay, egy témánk maradt, elengedjük a bejátszást, nevezetesen az a téma, mert hogy rohan az idő, ami azt jelzi, nagyon jó a beszélgetés, hogy tehát a parlamenti képviselői mandátumok hosszát is korlátozná a Tisza párt 12 évben, bár Magyar Péter azt mondta, hogy van 8 évről szóló javaslat is. Erre mondja azt a Fidesz, vagy Gulyás Gergely, hogy ez már diktatúra építés, és egyébként például Kunhalmi Ágnes is nagyon csalódott, aki visszalépett a Tisza javára, igaz, hogy egy héttel a választás előtt, de ő úgy emlékszik, hogy az volt az ígéret, hogy aki ezt megteszi, az majd a jövőben még visszatérhet a politikába, de ehhez képest most ő sem térhetne vissza. De ugye az egészről mit gondoltok?
5: Hát én, ugye nagyon sokszor előkerül most a parlamenti üléseken az, hogy ki megélhetési politikus és ki nem. Tehát ez ott a szófordulatként ott van. És valóban van egy olyan narratíva, ami azt mondja, hogy a politika az vagy megélhetés, vagy szolgálat, és a kettő nem feltétlenül esik egybe. Amikor megélhetés, az arról szól, hogyha egyszer megválasztottak, akkor minden idegszállammal arra törekszem, hogy valamilyen módon benne maradjak a rendszerbe, legalább a listán ott legyek olyan helyen, ami befutó hely. Hát ugye milyen egyezkedések voltak a régi ellenzéknél, hogy kihány, mikor a hatpárti szövetség, akkor kihányadik legyen a listán, mert hogy úgy lehetett ugye bejutni. Tehát ez egy ilyen, egyszer ha valaki ennek az ízét így megkóstolta, akkor az végig ott maradna benne a szájába. Tehát ez így viszi végig évtizedeken át, akár, és persze lehet történelmi példákat hozni, milyen nagy nevek voltak hosszú éveken át, de ez egy 21. század, tehát ez egy másként működik a politika, mint mondjuk a 19. században. Tehát, hogy ez az egyik, hogy ezt próbálja valahogy megakadályozni, hogy ne legyen ez a típusú politizálás Magyarországon jelen, ez a javaslat, hogy megélhetési politikusok vannak. Mert ott elveszik tulajdonképpen egy picit az, hogy akarok tenni az emberekért, az a fontos, hogy én ott legyek. A másik ugye az, hogy a politika az egy olyan szolgálat, amit valamennyi ideig teszek, csinálok, fel lehet erre tenni egy életet is, amikor nem a pénz számít, hanem valamennyi ideig azt gondolom, hogy belefér nekem az életembe. Örök életig, de az is lehet, hogy valaki 4 évet vagy 8 évet. És nagyon sok nemzetközi példa van arra, hogy a politikusi lét az egy ugródeszka. Tehát, hogy ott akkor az a szolgálat, akkor tényleg, ez semmi naivitás nincs a mondandómban, tehát tényleg az, hogy akkor én arra szerződtem, hogy teszek jó dolgokat, és ezt valameddig csinálom, ezt fölvállom, ez az életem egy szakasza. És utána tulajdonképpen ez, mint egy ilyen kulturális tőke, vagy intellektuális tőke, megy tovább, és ezt megpróbálom már nem politikusként az üzleti életbe, a tudományos életbe valahogy kamatoztatni. Erre itthon nagyon kevés példa van, mert mindenki arra törekedett, hogy ott maradjon. De igazándiból ez lenne egy normális működés, hogy amikor ott vagyok, akkor nem az a lényeg, hogy halálra keressem magam, és akkor megszedjem magam, hanem az a lényeg, hogy akkor tegyek valamit, és utána, ha jól dolgoztam, ezt a munkaerőpiac díjazni fogja. Erre rengeteg nemzetközi példa van.
3: Sajnos elfogyott az itt, úgyhogy egy-egy válasz, egy szavas válasz, támogatjátok, vagy nem?
4: Ha egy szavas, én nekem csak annyit talán, hogy a Fidesz lehet, hogy egyszer ezért még hálás lesz Magyar Péternek, hogyha ebből lesz, vagy 4 év múlva, mert azt gondolom, hogy ez hozzávezethet ahhoz, vagy elvezethet ahhoz, hogy az a fajta megújulás, amit a Fidesz látszólag teljes mértékben elmulaszt, annak érdekében, hogy fennmaradjon, mégis újra parlamenti párt le, vagy ismét parlamenti párt lesen 4 év múlva, lehet, hogy ez a javaslat fogja hozzá segíteni majd ahhoz, hogy ez megtörténhessen.
3: Andris?
6: Én vállalom, hogy nem tudom.
3: Köszönöm szépen, ez volt a végszó, de nincs vége a műsornak, megnézzük végül is a nap kérdését, amely tehát így szólt, ön egyetért azzal, hogy a parlamenti képviselők mandátumának hosszát is korlátozzák? nem változtak az arányok, 84% mondja azt, hogy egyetért ezzel, 16, hogy nem. Mutatok még a végén néhány érdekes kommentet, és köszönjük, hogy ezúttal is velünk játszottak, szavaztak. György azt mondja, hogy pártlistán igen, de egyéniben nem pártolom. Júlia, igen, de 8 év legyen a mandátumok hossza. Zsolt, nem. Ez megint Magyar Péter provokációja, demokráciában ilyen nincs. Andrea, igen, a 12 évvel egyetértek. Mihályné, nehéz eldönteni. Ha a Fideszre gondolok, akkor egyértelmű igen. De ha valamelyik általam kedvelt korábbi politikusra, akkor nem. Ilyen például Kuncze Gábor. Áron, nem. Azt gondolom, hogy ezzel a választókat is korlátozzák, nem csak a képviselőjelölteket. Zoltán, helyette a visszahívhatóságot javaslom. És végül Marika, igen, a friss levegő, a friss erő mindig hasznosabb, nincs szükség elfáradt, elüldögélő képviselőkre, nem a parlamentből kell nyugdíjba menni. Köszönjük szépen a figyelmet, ennyi volt a mai aktuál, de szeretném felhívni a figyelmüket egy vadonatúj műsorunkra, ami 21:50-kor kezdődik, az a címe, hogy Abszolút Parlament, szerintem már sejthetik, hogy milyen tartalommal készülünk, de ha nem, akkor mindenképp maradjanak itt, mert hamarosan kiderül, jó tévézést, holnap is számítok önökre reggel a fórumban, este itt az aktuálban, viszontlátásra!

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
1: Elmondtam már, nem
2: ide kell. Dehogy nem.
1: Nem ide kell.
2: Nem, tényleg nem, Gyula.
1: Aha.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pitlén. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az Európai Parlament képviselői múlt héten lazítottak a génmódosított növényekre vonatkozó előírásokon. Magyarországon a Greenpeace és a Magyar Biokultúra Szövetség mellett a Magyar Természetvédők Szövetsége is kritizálta a döntést. Ez utóbbi szervezetnek a programfelelőse, Friedrich Róbert a vendégem. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Köszönöm a nézőket!
1: Egészen pontosan mi a gond azzal a fajta szabályozással, amit az Európai Parlament hozott?
2: Hát a fő probléma az, hogy tulajdonképpen kivonnák az uniós, jelenlegi uniós GMO szabályozás alól az úgynevezett új génmódosítási technikákkal előállított növények túlnyomó részét. Szaktudósok számításai szerint körülbelül ez a új génmódosítási technikákkal előállított növények 94%-ára vonatkozik. És ez azt jelenteni, hogy lényegében ezekre a növényekre vonatkozóan nem lenne szükség élelmiszerbiztonsági, környezetbiztonsági hatásvizsgálatra, nem kellene őket engedélyeztetni, megszűnne a nyomon követhetőség, és a fogyasztók nem kapnának tájékoztatást arról, hogy génmódosított élelmiszereket esznek, mert hogy nem kellene feltüntetni az élelmiszerek csomagolásán azt, hogyha ilyen új génmódosítási technikákkal előállított növényből származnak.
1: Bontsuk ketté a dolgot, kétféle jelölést láttam, az egyik az NGT1, a másik az NGT2. Az első kategóriába tartozik, ez az új génmódosítási eljárásokkal létrehozott növények. Az egyikben olyanok tartoznak, ahol csak olyan változtatást hajtanak végre a növényen, amely változás akár nemesítéssel, akár természetes mutációval, idővel bekövetkezhetett volna. Hát tulajdonképpen, hogyha és nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor nem a természetrendje van megerőszakolva, nem arról van szó, hogy egy olyan gént vagy egy génszakaszt építenek bele, amely egyébként oda soha nem kerülhetett volna be, hanem tulajdonképpen csak felgyorsítva, nem 10 vagy 100 vagy 20 év alatt megy végbe egy változás, hanem néhány hónap alatt a laboratóriumban. Ezekre, amelyek tehát a természetben is, vagyis hagyományos nemesítéssel is létrejöhettek volna, ezekre vonatkozik ez a fajta könnyítés, ha én jól értem.
2: Hát igen, ismerjük a GMO párti propagandának ezt a szövegét, de ez
1: azért... Nem, bocsánat, tehát Most nem tudom, mondtát mondtam. Tudom, a szabályozás, tudom. A szabályozásból én ezt olvastam.
2: Igen, igen, tudom, hogy ez van így leírva a szabályozásba, de alapvetően ez azért picit távol áll a valóságtól. Nem véletlen az például, hogy a géntechnológiai ipartól független kutatókat tömörítő tudósok európai hálózata, az ENSZER is egyértelműen kijelentette, hogy az unió által javasolt szabályozás gyengítés, ez az egész javaslatcsomag, ez teljesen szembe megy a tudománnyal, és szerintük ez elfogadhatatlan, és ők korábbi állásfoglalásukban is már szigorú szabályozást javasoltak az új génmódosítási technikákra is. Tehát az, hogy hogy ezek a génszerkesztett növények lényegében azonosak a klasszikus nemesítéssel, ez a dolgoknak azért egy alapvető leegyszerűsítése. Ennél sokkal bonyolultabban működik a géneknek a szabályozása is, és a nemesítés is azért teljesen különböző dolog. Tehát egy picit félrevezető az az állítás, hogy ezek maguktól is végbe mennének a természetben.
1: Nem biztos, ha ráadásul, jól olvasom, végbe mehetne. Tehát olyan, tehát nem arról van szó, hogy mit tudom én, van egy pipacs, amit én úgy génmódosítok, hogy rászáll a légy, megdöglik, leesik róla, és elered fölötte az eső. Tehát nem erről van szó, hanem a pipacsnak kicsit, mit tudom én, sárgább lesz a szírma, ami egyébként is bekövetkezhetett volna. Tényleg nagyon profán és leegyszerűsítő volt, és tudom, hogy élelmiszerbiztonsági szempontból nem volt egy adekvát példa.
2: Igen. Hát ugye arról beszélnek általában, hogy hát ezek az új génmódosítási technikák sokkal precízebbek, pontosabbak, mint a korábbi génmódosítási technikák. Ez csak részben igaz, ugyanis egyre több kutatás mutat arra, hogy ezekkel a génszerkesztéssel, CRISPR-Cas meg egyéb ilyen módosítási technikákkal előállított növények és más élőlények esetében nagyon sok nem várt következménnyel számolnak. És ugye pont ez a probléma ezzel az egyszerűsítéssel, hogy kivonnák az engedélyezési folyamat alól ezeket a növényeket, kivonnák a biztonsági hatásoknak, a környezetbiztonsági, élelmiszerbiztonsági hatások vizsgálata alól, ráadásul nem lenne nyomon követhetőség, és a fogyasztókat megfosztanák annak az információnak ahhoz az információhoz jutáshoz, hogy egyáltalán tudjanak róla, hogy génmódosított élelmiszereket esznek vagy sem. Tehát itt elsősorban ez a kérdés nem arról szól, hogy most mi abóvó biztonságosnak ítéljük-e a génmódosított növényeket, hanem meg is fosztjuk magunkat attól a lehetőségről, hogy minden egyes újonnan kifejlesztett fajta esetén erről egyértelműen megbizonyosodhassuk.
1: Az NGT2 kategóriába sorolt növényeknél, megint csak, hogyha jól olvasom, ott arról van szó, ez nagyjából az, amikor tényleg olyan módon módosítunk egy fajt, ami a természetben vagy nemesítéssel sem jöhetett volna létre soha az életbe. Tehát az Istennek újra kellene teremteni a világot, hogy az létrejöjjön. Na most ezeknél a növényeknél ugyanaz a korábbi vagy eddig ismert szigorú szabályozás fennáll, mint amiről már tudunk.
2: Hát az NGT2 kategóriában alapvetően a új génmódosítási technikákkal előállított növényeknek csak egy töredéke esik, tehát ugye a független számítások azt mutatják, hogy nagyjából a 94%-a ezzel a technikával előtett növényeknek az NGT1 kategóriába esik, tehát megszűnne ezekben az esetekben az engedélyezés, a nyomon követhetőség és a tájékoztatás.
1: Tehát Magyarországra vonatkozóan ez mit jelentene? Ugye az alaptörvény azt tartalmazza azt, hogy géntechnológiától mentes mezőgazdasággal kell rendelkezni a Magyarországnak. Ez azt jelenti, hogy génmódosított vetőmag tulajdonképpen nem jöhet be. Ha jól értem, akkor ez azt jelenti, a boltokban ott vannak azok a termékek, késztermékek, külföldről is beérkeznek, amelyekben van génmódosított összetevő, de ilyen húst is lehet találni a húspultokban. Tehát a boltban ott van, a szántóföldön nincs, de a boltban ott van. Ez az új európai uniós rendelkezés mit változtatna magyar viszonylatban?
2: Ez nem teljesen egészen így van. Tehát ugye tekintettel arra, hogy az Európai Unióban egy elég szigorú szabályozás van a génmódosított szervezetekre vonatkozóan, már több mint 25 éve, és ugye az eddigi, a korábbi génmódosított fajtákra vonatkozóan a hatályban levő szabályozás kötelezővé teszi a jelölést, ezért az ezredforduló környékétől kezdve a környezetvédő szervezetek a fogyasztók felől érkező nyomás hatására a nagy áruházláncok úgy döntöttek, hogy nem kockáztatnak, és lényegében kivonták a boltok polcairól azokat a gémmódosított élelmiszereket. Tehát ennek következtében ma nem igazán találkozhatunk a boltokban olyan élelmiszerekkel, amelyek gémmódosított összetevőket tartalmaznak.
1: És ezt változtat... A szabályozás az lehetővé teszi.
2: A szabályozás lehetővé teszi.
1: Tehát ez egy fogyasztói nyomás, egy társadalmi nyomás.
2: Igen,
1: az
2: igen.
1: Most is megtörténhet.
2: Hát most nem történhet meg, mert innentől kezdve nem kötelező a jelölés. Tehát ugye pont amiatt vonták ki a boltok polcairól a nagy áruházláncok, mert hogy nem akarták azt megkockáztatni, hogy a fogyasztó levesz egy terméket a polcról, és azt látja, hogy rá van írva, genetikailag módosított összetevőt tartalmaz. De a jelen esetben viszont... az új génmódosítási technikák esetén ez nem kötelező, tehát nem fognak tudni a fogyasztók róla. És tulajdonképpen ez az a trükk, amivel a nagy géntechnológiai óriás cégek megpróbálják visszacsempészni a boltokba a génmódosított élelmiszereket.
1: Érdekes, ezt követjük majd meg azt, hogy a magyarországi szabályozás hogy megy ennek utána. Friedrich Robertnek, a Magyar Természetvédők Szövetsége program felelősének. Köszönöm, örülök.
3: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: és hittel lesz még.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Megszavazta az országgyűlés a Tisza kormány eddigi legnagyobb jogállamiság és korrupció ellenes csomagját, amelynek célja az uniós forrásokhoz való hozzáférés megkönnyítése. A módosítások szigorítják a vagyonnyilatkozati szabályokat, bővítik az integritás hatóság jogköreit és átláthatóbbá teszik a közbeszerzéseket. A helyzetet Somogyi Zoltánnal és Szentpéteri Nagy Richárddal értelmezzük. Az Országos Onkológiai Intézet műtői hűtésének leállása mögött évek elmaradt fejlesztései állnak, állítja Hegedűs Zsolt. Az egészségügyi miniszter állítása szerint a finanszírozás korábban annyira adhok volt, hogy a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője fejvesztés terhe mellett kényszerült bemenni az akkori nemzetgazdasági miniszterhez, Nagy Mártonhoz a pénzért. Rékasi Balást kérdezzük. Mindössze egy mondat szerepel a 17. alaptörvénymódosítás szövegében, amellyel felmentik a köztársasági elnöki tisztség betöltése alól Súlyog Tamást. Az Amnesty International szerint az államfőnek mennie kell, de neki is jár a tisztességes eljárás. Hak Péterrel beszélgetünk. Azért dolgozunk, hogy a visegrádi együttműködés a régió egyik legfontosabb motorja legyen. Ez az a munka, amit ma elkezdünk. Jelentette ki Magyar Péter a gödöllői V4 csúcs találkozóval kapcsolatban, ahol a következő évtizedek gazdasági céljait vették napirendre. Vendégünk Balázs Péter.
3: Tisztelettel köszöntöm Önöket, már csak emiatt is persze figyelemmel kísérjük a V4-esek sajtótájékoztatóját, ami még el sem kezdődött, aztán onnan friss információ nincs, de hát annyi minden van, amiről beszélgethetünk, úgyhogy élünk is az alkalommal. Én nem tudom, hogy a kerek szemüvegesek másképp látják-e a világot, de megpróbáljuk, megbizonyosodhatunk-e erről. Jó estét kívánok az uraknak, két kerek szemüveges szakember, Somogyi Zoltán és Szentpéteri Nagy Richárd, szociológus, alkotmányjogász, örülök, hogy itt vagytok, szervusztok.
4: Jó estét.
3: Na hát lássuk, hogy milyen szemmel látjátok ti a világot. Itt van egy egészen friss hír, és hát az előzmények fényében az, hogy valami történik NKA ügyben, az egyáltalán nem meglepő, lehetett tudni, hogy a nyomozás elindult, a NAV keresi, kutatja azt, hogy ki mindenki van benne, és milyen mértékben. Az talán meglepő, hogy az első nagy név, aki horogra akadt, Bus Balázs, a korábbi óbudai polgármester, a Fidesz fővárosi erős embere, őt ma őrizetbe vették, és még hat, vagy vele együtt talán hat másik szemét is bevittek a nyomozók. Mit gondoltok erről az ügyről, vagy erről a jelenségről, amit most ez esetben pont Bus Balázs testesít meg?
4: Igen, hát ez egy friss hír. Én is most olvastam, nem tudom, több részletet nem tudok ezzel kapcsolatosan elmondani. Amiben biztosak lehetünk, hogy ez Hankó Balázsról szól, és amiről biztosak lehetünk, hogy Hankó Balázs mentelmi jogát ki fogják kérni ebben a történetben, mert igazából a legtetején, legalábbis amit eddig tudunk a legtetejéről, a legtetején ennek az ügynek ő volt, és miközben azt mondta, hogy teljesen törvényes, ami történt, és így védekezett, hát látjuk, hogy ezek szerint az ügyészség ezt máshogy ítéli meg. Amit én látok még ebben a dologban, az az utolsó időszaknak a teljes vaksága a Fidesz részéről. Tehát, hogyha ezt a 17 milliárd forintot úgy lehetett kiosztani, hogy a minisztériumból jöttek a telefonok, hogy valami pár mondatot írjál már, és másnap küldünk 500 000 forintot, és így jöttek be a pályázatok, akkor ez azt jelentette, hogy voltak bizony sokan, akik az előző kormány oldaláról egyáltalán nem készültek arra, hogy választási vereség jöhet szembe.
5: Igen, ráadásul ez tulajdonképpen kis tétel ahhoz képest, amilyen lopások itt voltak, és alig, hanem a szereplők is valamiképpen így gondolták, hogy hát ez még belefér, valami lepapírozás nyilvánvalóan kell.
3: Mi ez ahhoz képest?
5: Igen, valamiképpen így. Kell papír, az úgy nagyjából rendben lesz, és akkor valahogy ez elmegy. Nem ment el, mert ugye változás van, már teljesen más politikai konstelláció van, és azért felgöngyölődik ez az ügy is, mint hogy további ügyek is ezrével fognak felgöngyölődni remélhetőleg. Nyilvánvalóan az egykori miniszterig jutnak el a szállak, hiszen a vitatott döntést végtelen is természetesen ő hozta. De azt mondhatjuk, hogy ilyen rendszerben éltünk. Tehát bármelyik pontját nézzük meg, az egykori rendszernek felfejthető az egész rendszer, és eljuthatunk a végső döntéshozóig, az egykori miniszterelnökig is természetesen. Úgyhogy csebben a tenger, kicsiben az egész. Láthatjuk, az egész rendszer természetrajzát.
4: Sorban jönnek egyébként azok az ügyek, hogy ehhez csatlakozzam, ahol valamelyik ügynél el lehet képzelni azt, hogy a miniszterelnökig fog érni. Mert ugye itt van az a posta kocsirablás, ahol az Ausztriából érkező Ukrajnába hajtó, teljesen legálisan zajló pénzszállítási folyamatba beleszólt a magyar államot, és tudjuk, hogy ez egy olyan bűncselekmény volt, ahol jó eséllyel gondolhatjuk azt, hogy lesznek emberek, akiket ezért elvisznek, és az a kérdés, hogy ki fogja először azt mondani, hogy a miniszterelnöktől jött az utasítás.
3: Ez egy azért is valid kérdés, meg az is, hogy pont azt kérdeztem két hete Magyar Pétertől, hogy a türelmetleneknek mit mond. Mert hogy van egyfajta társadalmi türelmetlenség, hogy már milyen régen megnyertük a választást, április 12-e hol van már, és a korábbi kormányoldal még mindig szabadon van. Ami egyrészt persze egy sommás ítélet, mert nem mindenki bűnös, akit annak gondolnak, és nem is mindenki érintett, aki a másik oldalon volt nyilvánvalóan, de közben meg van egyfajta igazságvágy az emberekben, hogy akkor, ha ideig azt mondtátok, hogy itt mindenki lop, akkor bizonyítsátok is be. És akkor most jönnek az ügyek. Tehát, hogy valamiféle válasz is a társadalomnak, hogy most felgyorsulni látszanak ezek az ügyek.
5: Hogyne, a társadalom részéről olyan hangok is hallatszódnak, hogy már vezetőszálon kellene elvinni egy-két vezető politikust.
3: Tehát észsel kéne ezt csinálni, észre, hogy a jogállam azért ne sérüljön.
5: Hogyne, hát ez egyértelmű. Ugyanakkor az ügyek mérete és mennyisége olyan óriási, olyan hatalmas, az égig ér, a marsig ér voltak épp, hogy a bűnök is, ugye, tehát vallási értelemben is mondható, hogy az égig érnek a bűnök, és itt nem csak, hogy okoskod, hanem hát körültekintően és nagy méretekben kell lefolytatni eljárásokat. Most a vagyon visszaszerzésre hivatott hatóság még fel sem állt, hiszen éppen most tárgyalódik, egyébként tegnap lett benyújtva az ezt létrehozni szándékozó egész sok jogszabályt érintő javaslatcsomag, és a vége alig, hanem az lesz, hogy ezek az eljárások előbb-utóbb elindulnak, azok az eljárások elhúzódhatnak adott esetben, egyszerűbb esetek is, ügyek is lesznek, és bonyolultabbak, több éven át tartóak is lehetnek, olyanok is, amelyek áthúzódnak ezen a cikluson, tehát nem 2030-ig sem fejeződnek be, és ráadásul egy olyasfajta kompromisszumra a közvéleménynek azért fel kell készülnie, hogy minden pénz nem fog visszajönni. A pénzek egy jelentős része, reméljük kisebbsége már elveszettnek látszik. Úgyhogy ha erre lelkileg a közvélemény fölkészül, akkor lesznek ügyek, amelyek ki fogják elégíteni a közvélemény érdeklődését, és nem csak a közvélemény érdeklődését, hanem az igazságot is, mert mindenek előtt az igazság a fontos.
4: Ja, annyi csak még, hogy pont ezért, amit a Ricsi mondott, hogy nagyon sok ügy van, ezért ez egy abszolút játékelméleti kérdése is válik, hogy a benne lévő szereplők hogyan tudják a saját ügyüket eltolni, és valahogy a reflektorban más ügyet helyezni, hogy ne az ő ügyük jöjjön elő, mert mindent nem fog kivizsgálni, az új hatalom sem, nem fog tudni mindent kivizsgálni. Fókuszált lesz a dolog, bizonyos ügyeken ott lesz a fókusz, bizonyos ügyeken meg nem. És az lesz a kérdés, hogy az a mennyiségű ügy, amin fókusz van, az kielégíti a választókat.
3: Egy másik téma, a tegnapi nap témái. Itt van ez az alaptörvénymódosítás. Láthatóan van ezzel kapcsolatosan vita. A jogásztársadalomban is van. Van, aki azt mondja, Flex Zoltán, hogy ez még egy visszafogott megoldás volt, ennél sokkal keményebbet választana. Bárándi Péter azt mondja, hogy mi itt a gond? Hát rendszerváltás volt, a rendszerváltás ezzel jár. Hak Péter azt mondja, hogy ez így azért nem egészen van rendjén, ezt majd ő el is fogja részletesen magyarázni nekünk, hogy szerintem miért nem. A te álláspontod mi? És aztán nyilván a tiédre is kíváncsi vagyok.
5: Köszönetlen mondom, hogy hosszú, de röviden fogva azt lehet mondani, hogy distingválni kell a különböző közjogi tisztségviselők eltávolítása között, és nem egy generális szabályt látunk ebben az alaptörvénymódosításban, mint ahogy az ígérve lett, hogy így passzívban mondjam, hanem hát egyes esetekre vonatkozó szabályokat. Ez nem helytelen megközelítés, mert különböznek adott esetben az egyes esetek. Ugyanakkor néhány jogász arra hívja fel a figyelmet, hogy egy generális indokolás, ugye, akár az alaptörvényben beleírva is, amely az új rendszer természetrajzát kifejezendő, valami társadalmi elvárást is megfogalmaz, ilyesmi is elképzelhető lehetett volna. Tehát nem csak egy-két eset lehetett volna, hanem tucatjával jöttek a különböző ötletek, hogy hogyan történjen. Hogy röviden mondjam, azt mondanám, hogy ami az Alkotmánybíróság tagjait és az elnökét illeti, ott egy ötletes megoldás született. Ami a bírósági szervezetben dolgozókra, különösen a kúria elnökére vonatkozik, és a hivatal elnökére, ott is egy másfajta, más zsánerű elképzelés, de ugyancsak egy átgondolt terv, és nem két napig tartó, tehát mire itt valóban a bizalmatlanság kifejeződik, az minimum hónapok. Ami a köztársasági elnököt illeti, ott nem sokat studíroztak a kérdésen a jelek szerint. Ott egy nagyon szokatlan megoldás született. Egy nemzetközi összeesküvés is egy nagyon szokatlan.
3: Támadható?
5: Hát támadható adott esetben, de ugye nem nagyon lesz, hogyha így marad, mert ugye most azért egyfajta társadalmi vitára bocsáttatott a tervezet, és hát meglátjuk, hogy milyen vélemények jönnek be. Ez alapján mi módosul, és mikor kerül erre egyáltalán sor, de hogyha minden így marad, akkor is ez megtörténhetik, nem de? Hiszen nincs olyan szerv, aki vizsgálhatná.
3: Hát majd az Unió tehet megjegyzéseket rá, de nem helyezi vissza, nem váltja le, hanem azt mondja, hogy ez csúnya dolog volt, és szankcionál.
5: Zoli?
4: Én ennek a politikai oldaláról beszélnék egy kicsit, mert azt a jogvitát, jogászok közötti vitát, ami zajlik, azt szívesen követem, és még mindig azt gondolom, hogy keveset tudunk, meg kevés idő volt arra, hogy ezt így elemezni lehessen ezt a helyzetet, és számtalan kérdésben nem is megfogalmazódik. De egy valami azért fontos tudni, hogy itt egy olyan politikai erő nyert, amelyik a kampányban folyamatosan megfogalmazta, hogy ezt fogja csinálni. Tehát azt mondta a választóknak, hogy szavazzatok, ha ránk szavaztok, akkor ez meg fog történni. És alkotmányozó többséget adtak ennek a politikai erőnek a választók. Tehát azért azt mondani, hogy ehhez nincsen meg a választói felhatalmazás egy ilyen történéshez, azt szerintem nagyon nehéz állítani. A választók ezt várták, a választók döntő többsége ezt várták.
3: Már ezt a Fidesz idején is hallottuk, és hogy visszaélnek a kétharmadú ütött a lehetőséggel a fideszes politikusok.
4: Igen, meg láttunk.
3: Most ugyanez ilyen kontrában.
4: Meg láttunk hasonló megoldást is, ugye, amikor a legfőbb bírót eltávolították, hasonló megoldás. És mondanék még egy dolgot, hogy azért minden részleteiben is érdemes vizsgálni, hogy az, hogy meg lehet csinálni, meg hogy valami elegáns, az is két különböző dolog, és a választók azért azt is meg szokták ítélni. Lehet, hogy éppen aktuálisan nem jön az úgy át, de mondjuk egy évvel később talán már más az állás, mondjuk, hogy valami kellően elegáns a hatalom abból a pozíciójából, amiben megteheti-e. És persze nyilván meg lehet tenni azt, hogy azt mondják, hogy 12 évnél tovább nem lehet valaki parlamenti képviselő, de azért ne felejtsük el, hogy itt egy olyan helyzet van, ahol van egy teljesen új politikai erő, hetek óta képviselők emberek, de nem évek óta, hanem hetek óta bent a parlamentben, és velük szemben ott ül nagyon-nagyon sok másik, más pártban, akik már nagyon régóta képviselők. Tehát akkor ebben a keretben azt mondani, hogy 12 év a határa, meddig valaki parlamenti képviselő lehet.
3: Hadd adjak ehhez egy másik szempontot, mert hogy igen, amit mondasz, az nagyon, nagyon is alapos. Kunhalmi Ágnes fogalmazta meg azt, hogy ő, aki visszalépett a Tisza javára, most azt tényleg engedjük el, hogy mennyi esélye lett volna a Tiszás jelölt eszemben, ő megtette azt, hogy visszalépett, és kifejezetten a Tisza javára, és utána azt mondta Magyar Péter, ő idézi, hogy hálával tartozunk, és a következő választáson ezt majd értékelni is fogjuk, amikor indulhat a képviselőasszony. Szóval, hogy őt most akkor ezzel kizárták. Vagy azt mondja a Hadházi Ákos, hogy akkor ezzel most kimondta Magyar Péter, hogy rá tényleg nincsen szükség a továbbiakban. Tehát, hogy ezek ilyen módon furák.
5: Igen, Hadházi Ákos azért arra is utal, hogy a vagyon visszaszerzésre hivatal élén esetleg olyasfajta elnököt várnak el, amely a pályázatok írásnak, ha ez megszületik, talán Hatházi Ákos végzettségét tekintve nem felel meg, és lehet, hogy ez okoz egy bizonyos problémát.
3: Ettől még országgyűlési képviselő 2030-ban lehet.
5: Így van. Ez tényleg rendkívül szokatlan megoldás ugyancsak. Korlátozni a képviselői mandátumok hosszát legfeljebb kevéssé kialakult demokráciákban, illetve elnöki rendszerű féldemokráciákban láttunk az elmúlt években erre példát a nemzetközi világban, olyan helyeken, ahol nem is parlamentnek, hanem kongresszusnak hivatnak a törvényhozó testületek. Ez tehát egy nagyon vitatott, politikailag igencsak érthető dolog, ráadásul ugye harmóniában van a miniszterelnöki megbízatás hosszának a korlátozásával. Sőt, bizonyos igények merültek fel arra nézve, hogy ne is 12 éves legyen a képviselői mandátumkorlátozás, hanem már rövidebb, jó, akár 8 éves.
3: Írták a tegnapi felszólításra, felhívásra, ezt is többek között a választópolgár.
5: Azt mondanám, hogyha kiderülnek további hasonló lépések, amelyek ugyanebben a keretben vannak, akkor az egésznek a harmóniáját tekintve meglátunk egy bizonyos belső logikát.
3: Nem azonban... veszi ez billegőssé a rendszert? Tehát, hogy állandóan cserélünk miniszterelnököt, cserélünk parlamenti képviselőket, mindenkinek megvan a határideje, hogy meddig maradhat, mikor, mert sőt, hát ugye a különböző tisztségekre megválasztott embereknél is most különféle új korlátokat, időkorlátokat akarnak hozni.
4: Én a magam részéről csak a saját értékrendemet tudom elmondani ilyen tekintetben, tehát magam részéről a legnagyobb szabadságnak vagyok a híve. Nem gondolom azt, hogy választóktól el kell venni azt a lehetőséget, hogy ők maguk döntsenek arról, hogy kit választanak meg képviselőnek, de azt, hogy politikailag érteni lehet, ez tudok csatlakozni, abszolút lehet politikailag érteni, sőt, ezek azok a döntések, amelyekhez a választóknak egy nagy része pozitívan, érzelmileg jól tud viszonyulni, tetszik neki, hogy korlátozva legyenek politikusok, meg lehet indokolni, de ez továbbra is mondom, ez egy értékrend kérdése, én ennél sokkal nagyobb szabadság híve vagyok.
3: Hát nagyon sokszor mondtuk az elmúlt bő évtizedben, hogy politikai váltógazdaság kellene. Hát most erről gondoskodik Magyar Péter, hogy az legyen Magyarországon.
5: Igen, így van. Ugyanakkor, ha majd lesz egy új alkotmány, ezeket a kérdéseket az alkotmányzás során valóban elő lehet venni. Ugye szerencsés dolog, eme vitatott érvényességi alaptörvény módosításai során abban azzal a perspektívával módosítani az alaptörvényt, amely már kihat a majdani alkotmányozás során megszülető majdani szöveg egész kompozíciójára. De ha nem így van, még akkor is rendben van, mert ugye ez az alaptörvény sok mindent elbír, ez most már, de az ősszel meginduló alkotmányozási nekibuzdulás végeredményeképpen alig, hanem egy átgondolt és koherens szövegre lesz szükség. Megvan a reményünk arra, hogy ez meg is fog születni.
3: Köszönöm, hogy itt voltatok. Szentpéteri Nagy Ilyás, Somogyi Zoltán.
4: Köszönjük.
3: Köszönöm.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Szabó Tibor tiszás parlamenti képviselő benyújtotta azt a javaslatot, amelynek nyomán csökkenne nem csak a megyei közgyűlések vezetőinek, hanem a polgármestereknek is a fizetése. Ez már politikai szinten megjelent korábban, mint szándék a Tisza, illetve a kormány részéről. Akkor a polgármesterek különböző szervezetekbe tömörült polgármesterek, de egyénileg is megfogalmazták a kritikájukat. Elsősorban azzal kapcsolatban, hogy nem volt egyeztetés az önkormányzati szektor és a kormányzati szektor között erről a rendelkezésről. Csőzik László ért polgármester a vendégem. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Hogyha nem mondunk híreket, akkor önök mikor tudják meg, vagy tudták már korábban?
3: Nem, ezt a javaslatot mi is a parlament.hu-ról vettük le, tehát nem volt valóban egyeztetés. Ettől függetlenül magam részéről tartalmilag egyet tudok vele érteni. Én azok közé tartozom, vagy talán kakukk tojás is vagyok, akik nem vették föl a fizetésüknek egy bizonyos részét, ezt a növekményt, tehát nálunk törvénysértő állapotban van Érden a polgármester és az alpolgármesterek fizetése, mert olyan nehéz helyzetben van a város, hogy ezt így tartottuk célszerűnek. Másrészt pedig a kormánynak lépnie kellett, mert július 1-jétől

0: 2021-től életbe lépett volna az az automatizmus, ami még nagyobb mértékben megnövelte volna a polgármesterek fizetését. Be van építve ez a törvénybe, és pont ezzel volt szerintem a gond, legalábbis azoknak a megyejogú városi, fővárosi kerületi és fölötte lévő, tehát főpolgármester esetében, akiknek a fizetése így nagyon-nagyon elszaladt volna a köztisztviselői bérskálához képest. Mi ezt mindig mondtuk, hogy...
1: Mennyire ezt az érzékeltessük, mert se a köztisztviselői bérskáláról nem tud semmit az átlagnéző, se arról, hogy egy polgármester mennyit.
0: Érdem ma, hogyha eljön hozzánk egy friss diplomás ügyintézőnek, tehát amivel lehet kezdeni egy köztisztviselői karriert, akkor körülbelül 400-valahány ezer, 440-450 ezer forint bruttó fizetést, illetményt kap.
1: Tehát akár 280-at is hazavihet.
0: Igen. A megyejogú városi polgármestereknek a fizetése, ha nem lépett volna most közbe a kormány, akkor július 1-e után szerintem valahol olyan költségtérítéssel együtt 3,5-4 millió forint között landolt volna. Ez egy iszonyatos nagy gap, hatalmas szakadék. Tehát ehhez képest most visszamegy bőven, de 3 millió forint alá ennél a kategóriánál. Összességében a július 1-én bekövetkezett emeléshez képest ez már, ahogy számolom, egy 20%-os csökkentésnek számít. Tehát valamennyivel több, mint a parlamenti képviselőknél. A parlamenti képviselőknél 10-15%-os volt összhatásában. Itt, hogyha a júliushoz mérem, akkor 20%-os, hogyha a jelen állapothoz mérem, akkor egy ilyen bő 10%-os csökkentésről van szó.
1: Nem minden polgármester megyejogú várost vezet.
0: 10 kategória van, szerkesztő úr. 10 kategória, tehát az egészen
1: és a kezdő köztisztviselő úgy gondolom, hogy a kisebb településen és a nem megyejogú városban is annyit keres, mint a megyejogú városban. A polgármester az nem ugyanannyit keres.
0: Igen, az egészen
1: kis már nem akkora szakad.
0: Az egészen kis falvaknál is már 1 millió forint bruttó. Most én tudom azt, hogy rengeteg olyan kolléga van, magamat is ide sorolom, aki ezt életformaként csinálja, tehát 0-24-ben dolgozunk, de azért azt gondolom, hogy van egy határ. Tehát mi ezt a határt megéreztük, tehát léptünk saját magunk, befagyasztottuk a bérünket, úgymond, de azt hiszem, hogy ez a lépés egy moderált, egy átélhető, egy normális, egy józan lépésnek fogható fel. Hát egy ilyen szépséghibája valóban kellett volna szerintem egyeztetni, meg az volt az ígéret. Hát még mindig lehet. Tehát ott parlament előtt van, azt gondolom, hogy erre elég néhány nap, a szövetségeket össze kéne hívni. Én biztos, hogy azon politikusok közé fogok tartozni, akik azt fogják mondani, hogy ezzel tudok azonosulni, és ezt jó iránynak tartom, hiszen eddig is ezt cselekedtem magamtól. Van még benne egy olyan dolog, amiről beszélni érdemes, hogy a megyei önkormányzatok esetében viszont elképesztően erőset lépett az előterjesztő. Ugye ezek azok a testületek, amelyeknél szinte kiürültek a hatáskörök, és amelyeket egy az egyben a Fidesz visz. Tehát az összes megyében fideszes elnök van, és itt bizony a fizetéseket úgy meg akarják vágni, hogy azok összhatásában olyan bő egy harmadára esnének vissza. Azért ez nagyon drasztikus, tehát a megyei önkormányzatok kikeltek magukból. Nyilván ez egy politikai lépés is. Egyfelől
1: az a megyék
0: másik
1: szintjén.
0: Oldal ellen, másfelől meg hogy mondjam, figyelembe veszi azt, hogy azért egy ennyire kiüresített szervezetnél, mint a megyei önkormányzat, nem biztos, hogy a testületek vezetői esetében ilyen magas díjazásra van szükség, de ez már messzire vezet, mert itt át kell gondolni a teljes önkormányzati szférát.
1: Világos. Volt olyan polgármester, aki azzal érvelt, hogy az önkormányzati cégnek a vezetője, nem is biztos a vezetője, az többet keres majd ezután, mint maga a polgármester. Az, aki egyébként akár a munkáltatója, meg a végső felelősséget ő viszi el.
0: Igen, de ez az első felütés volt, amikor a miniszterelnök úr azt mondta, hogy az emelés előtti állapothoz kell visszamenni. Szerintem az egy nyelvbotlás lehetett, mert akkor kevesebb, mint a felére csökkent volna. Akkor ez valóban igaz lett volna. Tehát például
1: nem
0: már egy óvodavezető...
1: Csak rakjuk rendbe az idősíkokat. 2024-ben volt ez az emelés, előtti állapotról beszél igen. Mostan, és ahhoz képes volna egy automatikus további emelés, igen. Ez volna most július 1-től. Én pont ezt akartam egyébként megkérdezni. Arról van szó, hogy csökkennek a fizetések, vagy arról, hogy nem nőnek olyan mértékben, mint ahogy az eddig vagy jelenleg hatályos szabály
0: szerint. Érdemes akkor
1: nőnek.
0: Tényleg valóban rendbe tenni. Tehát két fontos dolgot beépítettek. Az egyik, hogy megszűnik az automatizmus, ez az automatikus emelés, ami minden nyáron bekövetkezett volna, amikor a KSH kihirdeti a nemzetgazdasági átlagkeresetet. Az a bázis, az 664 ezer volt talán. Most szerintem föl fog menni olyan 770 ezerre. és ennek a szorzója 10 kategória alapján az egyes polgármesteresek esetében mások és mások, de ugye nőnek. A másik, amit megléptek, hogy megszüntették ezt a költségtérítést, amit a törvény 15%-ban rendelt, hát ez egy ilyen lebegő kategória volt, mi az, hogy költségtérítés. Magas fizetés mellett már ez nem biztos szerintem, hogy jár, tehát ezt kivezetik egy az egyben. És ez így összhatásában hozza tehát azt, hogy ha a jelen fizetésekhez képest nézem, akkor bő 10%, ha pedig már a jövőhez viszonyítom, ami lett volna ahhoz a jövőhöz, de az egy közeli jövő, akkor meg egy kb. 20%-os fizetés csökkentés detektálható. Ezzel szerintem együtt lehet érni a nagyvárosokban. A kisfalvakat most így hirtelen nem tudnám megmondani, hogy náluk mit okoz. Meg kellene kérdezni községi polgármestert, mert az nem járná valóban, hogy mondjuk intézményvezetőknek, cégvezetőknek a bére alá süllyedjen, tehát a skálát azt tartani kellene. Helyes lenne amúgy hosszú távon visszahozni a köztisztviselői bérskálába a polgármesteri fizetéseket, mert hogy mondjam, szeretnék együtt sírni, együtt nevetni a köztisztviselőkkel, és ahogy nő az ő bérük, úgy nőhetne csak a miénk is, ezt kivették ebből a rendszerből. Tehát nagyon fontosnak tartjuk ennek örvén elmondani, hogy azoknak a dolgozóknak a bérét rendezni kell, akik kevés fizetésért ott dolgoznak az önkormányzati igazgatásban. Na most ez a javaslat, ez egy átmeneti, ez egy ideiglenes, ez addig szól, amíg nem fogadják el az új önkormányzati teljes szabályozást, ez nem titkolt szándék is, tehát ezt úgy kell mérni.
1: Valamikor a ciklusban, ez nem tudható, nincsen a jogalkotási programban nem látni egyenlőre, hogy
0: hát a kósza plegykák alapján ez az alkotmányozás követően történne meg jövő tavasszal, és akkor ott mehetne a gondolkodás, hogy maximálják-e a ciklusok számát a polgármestereknél, ugye megy pletyka elég erősen az előrehozott választásokról, most a fizetésekkel szerintem jó irányba nyúltak hozzá, de hosszú távon ez nem tartható, tehát ezt át kell gondolni, és vissza kell tenni a KTTV-be.
1: Arról beszélt, írt Radnai Márk, a kedves polgármestereknek címezve, ugye ő Komárom-Esztergom megye 2. egyéni választókerületében nyert el a mandátumát, hogy nem az a dolga, hogy ő hónapokon keresztül kávézgasson a polgármesterekkel, ott van egy ügybejelentő platform, ahol mindenki jelezhető, mi az igény, az országgyűlési képviselőnek az a dolga, hogy az országos ügyeket képviselje. A helyi egyéni képviselő és a listás parlamenti képviselő esetében ugyanaz a feladat? A listás parlamenti képviselőnél értem, hogy neki az országos politika a fő feladata. Aki egyéniben nyerte el a mandátumát, ott a hagyomány az, hogy legalább nem mindenki tartotta ehhez magát, de nagyjából ez a képzet él a fejünkben, hogy az egyéni képviselő az egyéni körzetében alapvetően pontosan polgármesterekkel vagy helyi szervezetekkel, bárkivel mással kávézik, beszél, egyeztet.
0: Én azt látom meghúzódni emögött, a kijelentés mögött, hogy a Tisza szakítani akar azzal a beidegződéssel, hogy itt informális hálók, különféle lobbik, láthatatlan erővonalak alakítják a döntéseket. Ez szerintem jó irány. Amúgy pedig az túlzás lenne, hogy az országgyűlési képviselőket hermetikusan elválasztanánk a polgármesterektől, akik egyébként az elmúlt évtizedekben klasszikusan úgy tekintettek az egyéni országgyűlési képviselőkre, mint egyfajta lobbistára, aki hozza a pénzt a választókerületben. Na most, ha átlátható viszonyokat akarunk, már pedig szerintem azokat, tehát hogy a pályázatokon a legjobb nyerjen, a pénzeket a legrászorultabb település kapja, stb., akkor nyilvánvalóan ezzel az urambátyám világgal valószínűleg szakítani kell. Ez nekem így túl erős. Tehát én ezt is soknak tartom. Én igénylem azt polgármesterként, hogy velem szóba álljon a területnek az egyéni országgyűlési képviselője. Nálunk egyébként csak 3 vannak, tehát könnyebb a dolga, mint Radnai körzetében, vagy abban a körzetben, ahol bizonyára nem tudom, több tucat polgármester van. De szerintem az a normális, ha van egy párbeszéd, és segítenek, de ez az egyéni, hogy arcra járom ki, hogy aki szimpatikus, aki politikai lojális, annak segítek, a többinek nem, na ezzel kell szakítani. És hogyha emögött a kijelentés mögött ez áll, akkor azt mondom, hogy meg tudok vele barátkozni, de akkor is azt gondolom, hogy nem normális, hogyha egy országgyűlési képviselő nem tartja a kapcsolatot a választókerületében található önkormányzatokkal. Ez egy olyan szimbiózis, aminek mennie kell, csak sokkal transzparensebb, kiszámíthatóbb, igazságosabb és hatékonyabb módon.
1: Csőzik Lászlónak, ért polgármesterének köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Az Országos Onkológiai Intézet műtői hűtésének leállása mögött évek elmaradt fejlesztései állnak, állítja Hegedűs Zsolt. Az egészségügyi miniszter állítása szerint a finanszírozás korábban annyira adhok volt, hogy a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője fejvesztés terhe mellett kényszerült bemenni az akkori nemzetgazdasági miniszterhez, Nagy Mártonhoz a pénzért. Rékasi Balást kérdezzük.
3: Egészségügyre pénzt kérni, micsoda dolog ez? Jó estét!
4: Jó estét!
3: Én meglepetéssel értesültem róla, hogy téged az elmúlt években komoly zaklatásért a hivatal, a hatóság részéről?
4: Ja, ilyen gyorsan terjednek a hírek. Nem komoly zaklatás, csak az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetése kvázi számon követte a munkásságomat.
3: Ennek milyen jelei voltak?
4: Hát behivatott a főigazgató úr.
3: Ja, és mondta. Igen. Mostantól figyelünk.
4: Igen, igen, igen.
3: És ez alatt mit kellett érteni, vagy minek kellett volna
4: történnie? Az a baj az egészben, tehát, hogy A, nem nagyon szeretnék róla beszélni, B, én se tudtam nagyon sokáig ezt hová tenni ezt az egészet. Bennem van egy elhatározás a Covid óta, hogy én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos, hogy a lakosság, az emberek értesüljenek az egészségügyről, az egészségügy problémáiról, hiszen ez javítólag hat a rendszer működésére, ha valaki informáltabb, illetve a saját egészségére, és én ezt saját feladatomnak tekintem, hogy én ezt csinálom.
3: És ez volt a bajuk igazán?
4: Én azt gondolom, hogy igen.
3: Nem feltétlenül azt mondtad a Covid kezeléséről, annak az állami kommunikációjáról, amit ők hallani akartak.
4: Igen.
3: Jó, nem akarsz erről sokkal többet mondani, én ezt kipipálom ezzel, ha te túl vagy rajta,
4: annak kiderülök. Nekem ez egy trauma volt, amit lezártam, igen.
3: Tatabányai kisfiú és az ő szörnyű esete, az hogy fordulhat elő, hogy egy gyerek a kórházban azért hal meg, mert lázgörcsöt kap?
4: Minden ilyen eset az borzasztó, sajnálatos, és részvétem a családnak és a szülőknek. Ma egy konferenciáról jövök, ami iszonyú népszerű volt, tömbbe volt az előadó, Hegedűs Zsolt miniszter úr egy nagyon jó beszédet tartott, aminek a lényege az az, hogy nem hibáztató egészségügyet szeretne, hanem tanuló egészségügyet. Ez nem azt jelenti, hogy idáig feltétlenül rámutattunk, hogy te vagy hibás, hanem találjuk meg a hibákból azt, hogy ez következő alkalommal ne fordulhasson elő. Tehát nem tudom a részleteket, de abban nagyon hiszek, hogy ebben az új koncepcióval, az új hozzáállással, utána mennek, hogy ki hibázott, hol történt ez a hiba, és nem itt állunk meg, hogy igen, téged ki kell rúgni azért, mert nem vizsgáltad meg a gyereket. Én jelen pillanatban sürgősségi osztályon dolgozom, és tudom, hogy ott egy hierarchikus rendszer van, ami nagyon jó, ha én esetleg valamit hibázok, akkor van egy főnököm, akivel meg lehet beszélni, kollégákkal meg lehet beszélni a dolgokat, egyéb szakorvosokkal lehet konzultálni. Nem tudom, hogy itt az adott esetben kihibázott. Valószínű, hogy az a kérdés, hogy egy egyszeri hiba történt, vagy egy rendszer szintű hiba történt. Ha rendszer szintű hiba történt, akkor hogyan lehet ezt kiküszöbölni legközelebb, hogy ilyen ne fordulhasson.
3: A mai szakmai protokollok lehetővé teszik, hogy ebből vizsgálat legyen, eredménye legyen, tanulsága legyen. Most esetleges az igazságszolgáltatásra tartozó részt én ebből kiveszem.
4: Igen.
3: Kifejezetten az egészség szakmai részét.
4: A magyar szakmai protokollok, azt kell, hogy mondjam, hogy nem jó állapotban vannak. Megint, hogyha önző leszek, akkor én Angliából hazajövve 90-es évek végén, 2000-es évek elején elkezdtünk egy szakmai protokollokat összegyűjtő és terjesztő, egy klinikai irányelvek gyűjteménye sorozatot csinálni. Imádták az orvosok, mert ott volt a zsebükbe, ott volt a dolgozószobájukban, egy hasznos dolog volt. Egy idő után azt mondta az állam, hogy nem kell ezt csinálni, ez állami feladat, majd csinálja az állam. Na most ezt azóta se csinálja az állam. Tehát Magyarországon az, hogy most orvosként én tudom a protokollokat, vagy nem tudom a protokollokat, az azon múlik, hogy én veszem a fáradtságot, és szabad időmben utána nézek-e. De olyan képzésekről, tréningekről, vagy olyanokról, hogy ezeket elém tegyék, olyanokról őszintén nagyon keveset tudok.
3: Együttérzésem tatabányai szülőknek, szülőként is elképzelhető, hogy mi mennek át.
4: Ez borzasztó, és ezek nem kell, hogy előforduljanak.
3: Reméljük, hogy ez ideig eljutunk. Nyilván mindig lesz hiba. Olyan egészségű, sőt, olyan szakma nincs, ahol nincs hiba.
4: Ennek a szakmának ez a veszély,
3: hogy ember... Amit mondtál, az a lényeg, hogy mindig legyen valaki, aki, hogyha hiba van, akkor oda tud ugrani, és azt tudja mondani, hogy várj, nem.
4: Igen.
3: De ez az is kell, hogy meg legyen a létszám.
4: Meg legyen a létszám, pontosan nagyon jól mondod, és egy teljes struktúra legyen. Tehát ma a magyar egészségügy még mindig egy kórházközpontú dolog. Persze egy tatabányi esetben rohantak oda a szülők, és nem azt mondom, hogy a tatabányi kórházat kell becsukni. Lehet, hogy annak meg kell maradni, meg kell erősíteni, de kell egy megfelelő olyan ellátórendszer, hogy lehet, hogy egy ilyen esetet meg lehet előzni avval, hogy van egy megfelelő alapellátás, vannak megfelelő gyerekorvosok, van egy gondozószolgálat, tehát van egy utókövetés, tehát nem mindenkinek feltétlenül kórházi ellátásra van
3: ennek
4: a... mert a kórházban soha nem lesz elég orvos, mindig kevés.
3: Ez egy nagyon régi vita, igen, amit most mondasz, illetve egy nagyon régi állítás, amiben általában nincsen vita, csak aztán nem jön meg hozzá a bátorság. Most ennek, igen, a kormánynak megvan a nagyon erős felhatalmazása, és talán magának Hegedűs Zsoltnak is egészségügyi miniszterként, hogy ezt meg tudja lépni.
4: Igen.
3: Látod ennek a jeleit? Ma hallgattad őt. Kiderült ebből az, hogy átszervezni az egészségügyet? Akár az ellátóhelyek tekintetében is?
4: Ilyen konkrét gondolatok nem voltak, sokkal inkább egy szemléletbeli váltásról, ő a minőségbiztosításról, a transzparenciáról beszélt, az, hogy tudjuk, hogy ki hogy teljesít, és ő úgy közelíti még nagyon okosan az egész dolgot, hogy nézzük meg, hogy kinek milyenek a mutatói, találjuk ki ezeket a mutatókat külföldi példák alapján, kedvenc példája a kórházi fertőzések száma, vagy egy műtétes szakmákban a műtétek száma, a műtétek ideje, az utólagos fertőzések száma, stb. Ilyen. Nézzük meg ezeket, anoniman publikáljuk, csak mondjuk meg, hogy te vagy a 23-as számú, és látni fogod te 23-as számú, hogy az átlag fölött vagy az átlag alatt vagy. Ha az átlag alatt vagy, akkor elkezdesz magadtól gondolkozni rajta, és dolgozni azon, hogy kerülhetsz jobb pozícióba. Ha jobba kerültél, maradhatsz, ha rossz maradsz, akkor komoly ellenőrzésekre számíthatsz, és egy idő után leváltanak, mert azt mondják, hogy bocsi, de te veszélyezteted a biztonságot.
3: Arról viszont például szintén beszélt, hogy mire költeni azt az 500 milliárdot első körben, ami megérkezik, és amit már a kampányban megígért a Tisza kormány.
4: Azért nagyon nehéz kérdés, ezért öreg srác vagyok, és régen mindig azt szoktam mondani, hogy ez olyan az egészség, hogy amikor egy zíl teherautóba egyszerre kell a régi orosz motort kicserélni egy modernebb környezetben látom motorra, de közben haladni kell vele. Tök mindegy példa. A lényeg az, hogy egyszerre van tragikus állapotok az egészségügyben, és egyszerre kell az egészet modernizálni. Ez egy borzasztó nehéz feladat.
3: Azt mondja, talán ő mondta, de lehet, hogy az államtitkára, hogy itt 4 év alatt azért senki ne várjon csodát. De hogyha 10-15 év múlva egy európai színvonalú egészségügyünk lesz, akkor érdemes ezt a 4 évet elkezdeni. Ez nagyjából így reális?
4: Abszolút. Nem tudom, ki látta a 24.hu-nak most a filmjét, ami a napokban jött ki a János Kórház pszichiátriájáról.
3: Az döbbenetes.
4: Ez se ma kezdődött, vagy nem tegnap kezdődött, hanem ez az évtizedeknek az eredménye, az, hogy nem szántunk pénzt. Ugye fizetést kell adni az orvosnak, mert holnap nem jön be dolgozni. Villanyszámlát ki kell fizetni, mert nem lesz különben villany. Mire nem maradt pénz semmire az alulfinanszírozott rendszerbe? Hát természetesen a felújításokba. Kérdezted az 500 milliárdot. Az 500 milliárd elsősorban, első lépésben szerintem valószínű, hogy egészségügyi szakdolgozói bérfejlesztésre és motivációs faktorok beépítésére fogja költeni az új minisztérium, de így van, ezt nagyon hamar fel fogja szívni a rendszer, és igazából elnézést, hogy ezt mondom, de sokkal több pénz kell, nagyságrendileg egy 3000 milliárd, amit persze, hogy nem fogunk elérni évek alatt, de hogyha el akarjuk érni a nemzetközi színvonalat, vagy az európai visegrádi országok színvonalát, akkor kvázi majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy közel meg kell dopláznia az államnak az egészségügyi kiadásait, hogy utol tudjuk ezeket az országokat élni, hiszen évtizedeken keresztül elmaradtak ezek a fejlesztések, és hát olyan állapotban és körülmények között dolgoznak a kollégák, ami azt gondolom, hogy tényleg elkeserítő.
3: Valamikor el kell kezdeni a változtatást, lehet, hogy egy kis lépés az első lépés, de legalább induljunk el. Rékasi Balázs, köszönöm szépen.
4: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Tisztító tűz műveletként jellemezte Magyar Péter azt az intézkedés csomagot, amelyet tegnap napirendelőtti felszólalásában ismertetett. Ez a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalnak a felállításáról, a 17. alaptörvény módosításról és ezen belül Sólyog Tamás köztársasági elnök eltávolításáról szól. Ezekről beszélgetek Nagy Attila Tibor politikai elemzővel, akit köszöntök a stúdióban. Jó reggelt, köszönöm, hogy
2: eljöttél hozzánk. Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást.
1: Ami az első, ami az én fülemet megütötte, hogy nevet adott ennek a csomagnak, tisztító tűz, és ezzel megkímélte az újságírókat attól, hogy maguk nevezzék el, mert az újságírók hajlamosak egyébként bizonyos csomagoknak adni bizonyos neveket, de az, hogy itt az olasz maffiától kezdte az egész történetnek a felvezetését, aztán megérkezett ide, hogy tisztító tűz, az maffia ellenes olasz ügyészeket, azokat is említette ebben a kérdésben, így viszont egy másik fénytörése is van az ügynek, mint pusztán csak egy törvénycsomagnak, alaptörvénymódosításnak, illetve egyéb intézkedéseknek. Mi lehetett ennek a célja szerinted?
2: Valóban Magyar Péter ügyesen keretezi kommunikációs szempontból azt, amit tegnap előadott. Volt egy majdnem 60 perces beszéde a parlamentben, de ennek adott egyfajta tétet, adott egyfajta nagyon jó hangzó keretet, és ez a olasz maffia filmekkel, illetve az olasz maffiával való párhuzamot abból a szempontból is ügyesen csinálta, hogy előhívta például Cattani felügyelő fiktív alakját, ő ugye a Polip olasz filmsorozatnak volt a főszereplője, és főleg az idősebb nézők számára, akik még a 80-as években vagy 90-es évek elején nézték a Polip filmsorozatot a tévében, na az ő emlékképüket hívta elő Magyar Péter miniszterelnök, Az ugye, hogyha tartalmilag nézem, az viszont egy nagyon rossz jel, hogy ezzel az összehasonlítással, tehát az, hogy a Fideszt mafiához hasonlította, ugye szó szerint Orbáni mafiáról beszélt a miniszterelnök, ezáltal még inkább elvágja annak a lehetőségét, hogy normális kultúrált viszonyok legyenek az ellenzékkel, különösen az ellenzék nagyobb pártjával, a Fidesszel. Ezt kifogásolták is a fideszesek, amikor reagálhattak Magyar Péter beszédére. Ugyanakkor ennek a együtt nem működésnek van hagyománya Magyarországon, tehát tulajdonképpen Magyar Péter nagyon-nagyon sajátos stílusban beszél ugyan, de az, hogy ellenségessé válik a kapcsolata az ellenzékkel, ez nem olyan nagyon új dolog a magyar politika történelemben. Például Tisza Istvánnak is rendkívül ellenséges volt a kapcsolata az ellenzékkel.
1: És az ellenzéknek is az adott többséggel, ez nem kell Tisza Istvánnak visszamenni, elég a 90-es éveknek a parlamentjeit.
2: Persze, de azért a 90-es években még annyiban jobb volt a helyzet, hogy a pártok többségét áthatotta az EU-hoz és a NATO-hoz való csatlakozás.
1: Ez pedig egy közös pont.
2: Na jó, de ez egy fontos közös pont volt, tehát ez egy stratégiai közös pont volt, és ez azért valamennyire enyhítette az akkori ellentéteket. Viszont valóban, ahogy ez a közös pont elérődött, onnantól kezdve valóban egyre rosszabb és rosszabb lett, és amit ugye a magyar politika történetben még érdemes megfigyelni, az az, hogy ugye a mindenkori hatalom igyekszik az ellenfelét, akkor is, hogyha több pártrendszer van, minél inkább kijebb szorítani, vagy minél lehetetlenebb helyzetbe hozni. Tehát például Tisza Istvánnál például a házszabálymódosítás volt az, ami nagyon felháborította az ellenzéket, vagy hát a Horthy korszakban nem volt lehetséges az ellenzéknek hatalomra jutni, mert egyszerűen nem. És most is látunk egy olyan törekvés Magyar Péter részéről, és ebből a szempontból is ügyes a keretezés, hogy miközben így ilyen tűz, tisztító tűzről beszél meg a maffia elleni leszámolásról, közben igyekszik a Tisza bebetonozni a hatalmát több ciklusra. Tehát ez az országgyűlési képviselők mandátumainak időbeli korlátozása, ez a maximum 12 év, arról szól, hogy az ellenfél tapasztalatabb politikusai ne tudjanak a parlamentben labdába rugni. Tehát ez eléggé átlátszó, de látom azt, hogy nagyon jó hangzó szlogenek mögött azért a Tisza igencsak igyekszik építgetni a hatalmát, bár volt honnan tanulni, ezt elismerem.
1: Az a fajta, mindjárt átérünk egyébként a konkrétumokra is, de hogyha már itt történeti visszatekintést tettél, akkor engedj meg nekem is itt még egy vonalat, vagy a nézők engedjenek meg egy vonalat. Szóval azzal az igénnyel lépett, vagy foglalt el a hatalmat 2010-ben a Fidesz, ezt ki is jelentette, hogy ugye az volt, hogy a kis győzelem, kis változás, nagy győzelem, nagy változás, ezt hallottuk 2008-9-től kezdve már, 2010-ben pedig, és ez aztán benne a nemzeti hitvallás van az alaptörvény preambulumában is, hogy a rendszerváltás után évek zavaros átmenete, az zárják le 2010-ben, és új fejezetet nyitnak, és utána azt nagyon sokszor hallottuk, mert előtte is sokszor hallottuk, hogy a tulajdonképpen átmentett pártállam az ért véget, ahelyett alapozunk meg egy új rendszert 2010-ben. Magyar Péter pedig tulajdonképpen arról beszélt, hogy a rendszerváltás óta eltelt időszakban összefonódott érdekviszonyokat, azokat most van lehetőség felszámolni. Az ellenzéket, a korábbi ellenzéket már legyőzte az európai parlamenti választáson, most az egyébként politikailag nagyon meghatározó Orbán Viktort és a Fideszt, ami 88-89 óta ennek mondható, azt is legyőzte, tehát igazából most van az új fejezet, most van a tiszta.
2: Igen, hát azt is meg lehet figyelni az elmúlt 36 évben, hogy vannak olyan új hatalmak, amelyek szeretik magukat az új kezdetnek beállítani, és rendszerváltásról beszélnek. Magyar Péter rendszerváltást ígért, ez kétségtelen, és maguk a tiszások is úgy élik meg a mostani folyamatokat, hogy végre rendszerváltás van, de ha már említetted a Fideszt, hát a NER is rendszerváltásként haragozta be magát. Amikor Orbán Viktor győzelmi beszédet mondott 2010-ben, úgy fogalmazott, hogy a magyarok leváltották az eddigi rendszert, és egy új nemzeti együttműködés rendszerére szavaztak, tehát akkor is Orbán Viktor politikai rendszerváltást hirdetett meg.
1: Bocsáss meg, Stumpf István pedig, aki ugye a Bibó kollégiumban, a Fidesz keltetőben ott bábáskodott az újonnan megszülető politikai mozgalom felett, most a Fidesz kongresszuson beszélt arról, hogy az Orbán korszaknak és a nemzeti együttműködés rendszerének vége.
2: Hát amennyiben politikailag értelmezzük a rendszerváltozás, és nem olyan értelemben, hogy egy pártrendszerből több pártrendszerbe, vagy több pártrendszerből vissza egy pártrendszerre, akkor az elmúlt 36 évben három darab politikai rendszerváltás volt, mert ugye jött 1990-ben, aztán jött 2010-ben, legalábbis a Fidesz saját bevallása szerint rendszerváltás volt, akkor is jött most 2026-ban, tehát meglehetősen sok rendszerváltással kell, hogy a magyarok szembesüljenek, és az is érdekes, hogy mindegyik új rendszer magának szebbnek, jobbnak, erkölcsösebbnek tünteti fel.
1: Jó, én ezen nem lepődök meg, tehát senki egyáltalán nem fogja azt mondani, hogy csúnyább, rosszabb és erkölcsösebb vagyok.
2: Világos, ezen nem lepődik meg természetesen az ember, bárhogyha mint a magam kissé furcsa szerzett elkezd olvasni mondjuk korabeli jegyzőket, könyveket, mondjuk amikor a tanácsköztársaság is úgy tünteti fel magát, hogy a elnyomó, uralkodó osztály után ők valami szebbet fognak csinálni, aztán jön a Horthy korszak, amelyik szintén kinyilvánítja a parlamenti üléseken, hogy milyen szörnyű volt az őszi rózsás forradalom és a tanácsköztársaság. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ilyet azért, aki mondjuk történelmet tanulmányoz, azt mondja, hogy hát ilyet már sokat láttam, nagyon sokat
1: ez
2: láttam.
1: Ez világos, nyilván majd
2: A magyar politikában
1: a tegnapi napra konkrétan is a bejelentett intézkedésekre, mert az időn, ha kétharmadról beszélünk, akkor az időn kétharmadát elbeszéltük.
2: Igen.
1: De egyébként nem baj, mert ez a fajta aspektus is érdekes lehet. Szóval itt a köztársasági elnök elmozdításával kapcsolatban volt egyfajta gondolkodás, ez, hogy vajon mi lehet majd az a jogi konstrukció, ami majd kellően cizelláltan alá fogja támasztani ezt a távozást, hát itt aztán nem vacakoltak sokat, beleírták a 17. alaptörvény módosításba, hogy amikor ez hatályba lép, akkor a köztársasági elnök megy, viszontlátásra nagyjából ennyi, csak egy kicsikét jogilag szabatosabban megfogalmazva, egy mondattal lerendezték ezt a kérdést.
2: A lényeget illetően igazad van, de azt azért vegyük figyelembe, hogy késésbe került a Tisza és Magyar Péter, hiszen arról volt szó, hogy május 31-ével le kell mondani a Súlyog Tamásnak, eltelt egy hét, eltelt két hét, eltelt három hét, és mindig nem történt semmi, és az valóban fura volt, hogy a Tisza elfelejtette kidolgozni időben az alaptörvény módosítást erre a helyzetre. Ugye ami a nagy problémát okozta a Tisza számának, hogy mi a csodát csináljon akkor, hogyha Súlyog Tamás nem hajlandó aláírni azt az alaptörvény módosítást, amelyik az ő eltávolításáról szól.
1: De ezzel, bocsánat, ezzel nincs mit kidolgozni. Tehát akkor, hogyha az a köztársaság, ez egy pont erről egyrészt beszélgettünk itt tegnap a reggeli startban is Tánic Péter alkotmányjogásszal, pont ezt vettük végig. Másrészt nem gondolom azért, mert hogy azt a műsort nézte Magyar Péter, de erről beszél a reggeli startban is Tánic Péter alkotmányjogásszal, pont ezt vettük végig.

0: hatályos rendelkezéseiben szerepel, de ez képest hetekig tartott, hogy erre rájöjjenek. Minden esetre valóban Magyar Péter ismertette tegnap kora este ennek a menetrendjét, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Tisza párt végül is ki tudta találni a sakmat helyzetet. Tehát én is úgy látom, hogy azáltal, hogyha megindítják majd a megfosztási eljárás, valóban az szerepel az alaptörvényben, hogy ezen eljárás alatt a köztársasági elnök nem gyakorolhatja a jogait, magyarul nem gyakorolhatja azt a jogát sem, hogy megtagadja az alaptörvény módosításának az aláírását, mert onnantól kezdve belép a parlament elnöke, aki ugye Tiszás, tehát ő meg nyilván alá fogja írni azt az alaptörvény módosítást, amelyik valóban azt mondja ki, hogy a köztársasági elnök mandátuma megszűnik. Tehát innentől kezdve én is úgy látom, hogy lehetségessé válhat az, némi késéssel, hogy a Súlyog Tamás mandátuma nem csak, hogy megszűnik júliusban, de augusztus 20-a előtt tudnak egy új köztársasági elnököt választani, tehát megtalálták végre azt a formulát, amelynek következtében valóban váltás lehet majd a köztársasági elnök.
1: Én azt gondolom, hogy jogilag megvolt ez a formula, tehát én, aki nem vagyok alkotmányjogász, én is erre rábukkantam, hogy ez a megoldás, ez nagyon könnyen kivitelezhető. Inkább az a kérdés talán, hogy politikailag hogy volt ez jobb? Hogyha ezt önmagában jelentik be az a köztársasági elnök elmozdítását, akkor az máshogy szól, mint hogyha egy átfogóbb rendelkezéscsomaghoz van hozzáillesztve, amelynek egyébként hangsúlyos része éppen a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal.
0: Igen, de hogyha ez tényleg ilyen egyszerű lett volna, akkor már jogilag akkor be nem látom, hogy mit vártak hosszú heteken át. Ezt ki kellett gondolni, mert azért ne felejtsük el, hogy a megfosztási eljárást azt elvileg csak szándékos törvénysértés esetén lehetne megindítani. Persze lehet ezt kamuból is megindítani, mert valóban ebben szerepel az, hogy a megfosztási eljárás elindítása után a köztársasági elnök nem gyakorolhatja a jogait. Aztán, hogyha mire az Alkotmánybíróság esetleg felmenteni a köztársasági elnököt, addigra megszűnik az ő mandátuma, mert közben így van, mert közben hatályba lép az az alaptörvény módosítás, amelyik meg megszünteti, felszámolja a köztársasági elnök mandátumát. Ez egy tükkös dolog, hát ezt kellett kimódolni hetek alatt, és ez most már így végül is sikerült.
1: Nagy Attila Tibor politikai elemzőnek köszönöm.
0: Én is köszönöm.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Mindössze egy mondat szerepel a 17. alaptörvény módosítás szövegében, amellyel felmentik a köztársasági elnöki tisztség betöltése alól Súlyog Tamást. Az Amnesty International szerint az államfőnek mennie kell, de neki is jár a tisztességes eljárás. Hak Péterrel beszélgetünk.
2: A jogász professzor a vendégünk. Jó estét kívánok, örülök, hogy itt van.
3: Jó estét kívánok.
2: Megoszlik a jogászok véleménye is, én úgy látom. Tehát, hogyha azt veszem alapul, hogy Bárándi Péter azt mondja, hogy hát rendszerváltás van, hát ez ehhez tartozik. Fleck Zoltán azt mondja, hogy hát tulajdonképpen egészen visszafogott. És akkor olvasom az ön álláspontját, az meg egy azért ennél sokkal keményebben fogalmazó vélemény. Miért nem látszik, vagy lehet egységes egy ilyen ügyben a megítélése, mondjuk egy alaptörvénymódosítás szövegének?
3: Ugye nyilván különböző módon látjuk a megoldásnak a kockázatait és a veszélyeit. Nekem az az álláspontom, hogy a köztársasági elnöki pozíció az 1990 óta gyakorlatilag azonos módon van szabályozva, valamennyi eddigi elnököt ugyanúgy választották meg, ahogy Súlyog Tamást, és az elmozdítás feltétele is azonosak voltak. Tehát az ő esetében nem mondhatjuk azt, hogy a Fidesz a 16 év alatt visszaélt a kétharmados többségével, és úgy betonozta be a pozícióba, úgy választotta meg, ahogy jogállami módon nem lehetne megválasztani. Vannak olyan közjogi tisztségviselők, akiket így választottak meg, és ott az elmozdítással nekem nincsenek is komoly problémáim. A köztársasági elnöknél ez a választott megoldás, amiről tegnap a miniszterelnök itt önnél azt mondta, hogy hát ez egy egyszerű megoldás. Ugye ez azzal a következménnyel jár, hogy az elnököt megilleti jogi védelem, tehát az, hogy csak az alaptörvényben meghatározott okból és módon lehet őt elmozdítani, ez a jogi védelem megszűnik ezzel az egy mondattal. Ami az elnök számára nyilván kedvezőtlen lesz, hogy ő neki megszűnik a mandátuma, ha ez hatályba lép ez a rendelkezés, de teremt egy olyan precedenst, hogy minden független pozícióban lévő személy számíthat arra, hogy bármikor az országgyűlési többség ugyanezzel a rendelkezéssel őt is el tudja.
2: Nem támogatni. Feltételezhető, hogy ez egy egyszerű precedens, és nem lesz belőle folytatás?
3: Ugye ez nyilván ez a laikus feltételezés, és azt mondjuk bízunk benne, de a jogásznak...
2: Mert ugye ezt eddig is megtehették volna. Ezt megtehette volna a Fidesz bármikor, tehát amikor kétharmada volt az MSZP-SZDSZ koalíciónak, ők is megtehették volna, tehát bármikor meg lehetett volna tenni.
3: Ez egy nagyon fontos észrevétel, mert valóban jól rámutat arra, hogy jelen pillanatban a magyar alaptörvénynek egyetlen védelmezője van az önkorlátozás. Tehát más érdemi védelem nincsen, illetőleg még nyilván hosszú távon az Európai Uniós tagság, hogy az Unióban a jogállami követelményeket be kell tartani. És ugye az Uniós Bíróságnak, a Luxemburgi Bíróságnak vannak olyan döntései, amelyek részben Lengyelországot, részben Magyarországot, részben más országokat elmarasztaltak, amikor így vagy úgy le akarták rövidíteni a független szereplőknek a mandátumát, ugye például annak idején a bírói nyugdíjkorhatárt 70 évről, 62 évre a Fidesz 2012-ben leszállította, és ezzel 200 bírót küldött